0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, örülök, hogy velünk ébredtek október második napján pénteken is. A mai reggeliben először arról hallhatnak, hogyan segítheti az Európai Ügyészség működése az uniós pénzekkel kapcsolatos csalások felderítését. 7 óra után Romániába kapcsolunk, ahol újabb kormányfőjelölt bukott el a parlamentben, majd a szlovák kormánykoalíció egyre nehezebben áttekinthető válságát elemezzük. 8 óra után arról kérdezzük szakértőnket, valóban érezhető segítséget jelente az embereknek a közösségi közlekedési jegyárainak csökkentése. Végül Nagy-Britannia és az Európai Unió kapcsolatával foglalkozunk. A reggeli szerkesztője Bábel Ivett, a műszaki berendezéseket Zsabka Levente kezeli, a legfontosabb hazai és külföldi eseményeket pedig most Ürge Tamás foglalja össze.
0: A Pátria Rádió hírei. Elhunyt a lány, akit kedden késelt meg a 13 éves diáktársa a Sztáskai alapiskolában. Letartóztattak egy volt fideszes magyar minisztert és egy államtitkárt. Rendkívül meleg idő várható, akár 22-27 fokot is mérhetünk napközben. Jó reggelt kívánok, a részletekkel folytatom. A kórházban tegnap belehalt sérüléseibe az a fiatal lány, akit kedden késelt meg diáktársa a Csacai járásbeli Sztáskai alapiskolában, jelentette be Richard Rashi, a parlament elnöke a parlament plenáris ülésén. Egy 61 éves tanárnő a helyszínen belehalt sérüléseibe, az iskolás lány a támadás második áldozata. Egy másik tanítónő is megsérült, őt kórházban ápolják. Azt hiszem, senki sem tudja elképzelni, mit élhetnek át most a szülők. Őszinte részvétem a családnak és a hozzátartozóknak, mondta Richard Rashi. Ma délután ülésezik a szlovák koalíciós tanács, amely az állami költségvetési tervezetről tárgyal. A Robert Fico miniszterelnök által összehívott ülésen napirendi pont lesz a környezetvédelmi minisztérium vezetésének kérdése is. Fico Andrej Danko SNS elnökkel egyeztet a tárca új vezetőjének személyéről. A minisztériumot jelenleg ideiglenesen a kormány fővezeti, miután Peter Pellegrini államfő szerdán menesztette Tomás Taraba minisztert. Az új miniszter kinevezéséről Fico és Danko mai egyeztetése után születhet megállapodás. A szlovák vasutak közlése szerint tegnap csütörtökön fennakadások nélkül megkezdődött az 50%-kal olcsóbb jegyek árusítása a második osztályra. Ján Bacek szóvivő elmondta, az olcsóbb jegyeket a jegypénztárakban, az e-shopban, a ZSSK alkalmazásain, a Fertiku rendszerben, a szerződéses partnereknél és a tátrai jegyautomatákban is meg lehet vásárolni. A társaság figyeli az egyes rendszerek működését, fennakadásokat nem tapasztalt. Nem változik ugyanakkor az első osztályú jegyek és a nemzetközi jegyek ára, továbbá a Maxi Classic, a helyjegyek, a hálókocsik és a kiegészítő szolgáltatások, például a kerékpár podgyász ára. Az ingyenes jegyeket semmiben sem érinti a változás. Tegnap délelőtt kezdődött Hankó Balázs, fideszes magyarországi országgyűlési képviselő nyomozási bírói meghallgatása a Kecskeméti járásbíróságon, és délután 2 órára megszületett a döntés, a volt minisztert letartóztatták. Közvetlenül utána a korábban államtitkári pozícióban lévő Varga Bajusz Veronika sorsáról is döntöttek, akinek szintén elrendelték a letartóztatását. A bíróság szerint fennáll a szökés és az eljárás befolyása. Folyásolásának veszélye. Mindkettőjüket hűtlen kezeléssel vádolják, több mint 17 milliárd forintot, mintegy 46 millió eurót oszthattak szét a Nemzeti Kulturális Alap, az NKA pénzéből, a szabályzatokat és a törvényi előírásokat megszegve. Az Európai Bizottság szerint teljes egészében biztosított Ukrajna idei pénzügyi és katonai támogatása. A bejelentésre alig egy hónappal azután került sor, hogy Kijev 27 milliárd dolláros finanszírozási hiányra figyelmeztetett, ami Brüsszelt is váratlanul érte. Összehangolt közös erőfeszítésekkel megtaláltuk azokat az eszközöket, amelyekkel fedezni tudjuk Ukrajna 2026-os költségvetési és védelmi szükségleteit, közölte tegnap Ursula von der Leyen bizottsági elnök. Hozzátette, már annak sincs akadálya, hogy ezeket a pénzeket időben folyósítsák. Az ukrán kormány szerint a következő év jóval nehezebb lesz. Szerhéj Márcsenko, ukrán pénzügyminiszter a hét elején azt mondta, hogy Ukrajnának 2027-ben összesen 78 milliárd dolláros hiánnyal kell megbirkóznia.
2: Időjárás.
0: Túlnyomóan derült időnk lesz ma, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, délelőtt a völgyekben elszórtan köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet alakulhat ki. Rendkívül meleg idő várható, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet a D1-es autópályán, a Bórik alagút előtt Poprád felől, Bugyimir után Kassa felé, Nagy Mihály előtt pedig Strásztke irányából. Segítsék egymást a közlekedésben is.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

3-ra legyőzte a címvédő Barcelonát az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjében, és másodszor hódította el a trófeát. A katalánok legutóbb tavaly szeptemberben kaptak ki, azóta egy döntetlen és 64 győzelem volt a mérlegük. Csütörtökön elkezdődtek a csoportkör harmadik fordulójának küzdelmei a labdarúgó nemzetek ligájában. Az A divízió tegnapi eredményei: Németország-Szerbia 2-0, Görögország-Hollandia 2-2, Dánia-Portugália 2-4 és Wales-Norvégia 2-1. A mai műsor 20:45-től Belgium-Törökország és Franciaország-Olaszország. A magyar labdarúgó válogatott győzelmi kényszerben fogadja ma 20:45-kor a Puskás stadionban a grúz csapatot, ugyanis a siker elmaradása esetén alaposan megcsappanna az esély a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióból. A sérülésektől tizedelt magyar együttes az ukránoktól 1-0-ás vereséget szenvedett hazai pályán, majd Észak-Írország vendégeként gól nélküli döntetlent játszott, így két kör után már is 3 pontos lemaradásba került ezzel a két riválissal szemben. A csoport másik pénteki meccsén Ukrajna Nagyszombatban fogadja a hozzá hasonlóan 4 pontos Észak-Ír csapatot. A Nemzetek Ligája C divíziójában érdekelt 100%-os szlovák válogatott idegenben 20:45-től a 2 pontos Feröer-szigetekkel méri össze erejét. A két csapat 30 évvel ezelőtt találkozott egymással, mindkét világbajnoki selejtezőt a szlovákok nyerték. Pozsonyban 3-0-ra, idegenben pedig 2-1-re. Most is ők az esélyesek, de nem szabad lebecsülni az ellenfelet, mert a közelmúltban több favorit is elbukott Torshavnben. A montenegróiak 4-0-ra, a csehek pedig 2-1-re kaptak ki. A feröeriek a legutóbbi hazai világbajnoki selejtező mérkőzéseiken a lehetséges 12 pontból 9-et is megszereztek, és ez figyelemre méltó. A csoport másik találkozója, a Kazaksztán-Moldova összecsapás 16 órakor kezdődik. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban listavezető Dac Junglerőd és Ramadán góljaival 2-1-re legyőzte az NB1-ben éllovas felcsúti csapatot a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A magyar U21-es labdarúgó válogatott 2-1-re nyert a litván csapat ellen a Kispesten rendezett EB-selejtező mérkőzésen. Ma játsszák a Jégkorong Extraliga 7. fordulójának találkozóit a párosítás. 17:30-tól Žilina Slovan, Michalovce Nyitra, Banská Bystrica Poprad, 18 órától Trenčín Spiska Nová Ves, Liptovský Mikuláš Košice és Zvolen Prešov. A selejtezőből felkerült Alex Molčan 6-3-6-2-re legyőzte a cseh Tomáš Macháčot a pekingi tenisztorna nyitófordulójában, következő ellenfel az orosz Karen Khachanov lesz. A Sepangban rendezendő Forma 1-es bahreini nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalossá vált, hogy többek között a nyári szünetben csukló sérülést szenvedő Isaac Hadjar is az erőforrás valamely komponensének megengedetnél többszöri cseréje miatt 5 rajt helyes büntetést kap a vasárnapi 56 körös versenyre, amely 9 órakor rajtol. És végül egy érdekesség, a spanyol másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Eldense hivatalosan is megerősítette, hogy Lionel Messi lett a klub többségi tulajdonosa.

6 óra 19 perc van. Kedves hallgatóink, ma Petrákat köszöntjük. A Petra a Péter női párja, görög eredetű név jelentése, kőszikla. Ma van még Berengár, Örs, Petrina, Tamás és Tomaj napja is. A szlovák naptár szerint pedig október 2-án a levoszlavok ünnepelnek. Boldog névnapot kívánunk mindenkinek!

0: 6 óra 22 perc van. Vénusz szobrot találtak a Pilisben. Magyar kutatók bebizonyították, hogy az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Csehországban pedig mamut temetőre bukkantak. Gazsik Viktória színes hírei következnek.
1: Ritka római kori lelet került elő a Pilis-Szent Iván melletti Hárs erdőben. Egy ólóból készült Vénusz szobrocskát találtak a régészek fémdetektoros kutatás során. A szobor a Vénusz pudika, vagyis a szemérmes Vénusz ábrázolása, és különösen jelentős, mert a római kori település a Vicus területéről ez az első ismert vallási vonatkozású lelet. Az idei feltárás során több más római tárgy is előkerült, köztük bronztükörtöredékek, vasból készült szerszámok, fibulák és érmék. A kutatók egy lakóépület újabb részeit is feltárták, valamint nagy mennyiségű kerámiát és egy épp vasfogót találtak. A leletek segíthetnek pontosabban megérteni, hogyan éltek és milyen tevékenységeket folytattak a római kori település lakói. A feltárást jövőre folytatják. Magyar kutatók szerint a rendszeres emberi beszéd hallgatása megváltoztathatja a kutyák agyának működését. Az eltek kutatói 20 ember és 20 kutya agyi válaszait hasonlították össze, miközben folyamatos szünetek nélküli beszédhangokat hallgattattak velük. Kiderült, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan képes a mással hangzók ismétlődő mintázatai alapján felismerni a szavak ritmusát. Ez azért különleges, mert korábban ezt a jelenséget, az úgynevezett másalhangzó preferenciát csak az embernél figyelték meg. Az agyi aktivitásban körülbelül 400 ezred másodperccel a szavak kezdete után mindkét fajnál jellegzetes változás jelent meg, ami a folyamatos beszéd szavakra pontásával függ össze. A kutatás arra is utal, hogy ehhez nincs szükség vele született emberhez hasonló nyári képességekre. A beszéd rendszeres hallgatása önmagában is alakíthatja az agy működését. A vizsgálat eredményeit a Science folyóirat közölte. Legalább 20 gyapjas mamut maradványait tárták fel régészek az észak-csehországi Ust-Jinetlapenben egy építkezés során. A mintegy 27 ezer éves lelőhelyen több mint 3500 állati maradvány, valamint kőeszközök, tűzrakóhelyek és vörös okker is előkerült. A leletek alapján a területen ősi emberek dolgozhatták fel a mamutok tetemeit. Egyes csontokon vágásnyomokat találtak, a kőeszközök kopása pedig arra utal, hogy hús és bőrfel dolgozására is használták őket. Két kőeszköz törés mintázata ráadásul összhangban van azzal, ami lövedékek becsapódásakor alakulhatott ki. Így az állatok egy részét akár vadászhatták is. A mamutok mellett gyapjasorszarvú, vadló, rénszarvas és mezei nyúl maradványai is előkerültek. A kutatók szerint azonban még nem tudni, hogy minden állatot az ember ejtette el, vagy természetes úton elpusztult példányokat is feldolgoztak. A további genetikai és kormeghatározó vizsgálatok segíthetnek tisztázni a lelőhely történetét.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Budapest már csatlakozott az Európai Ügyészséghez. Az első magyarországi nyomozás azonban csak jövőre indulhat. Erről hallhatnak egy beszélgetést a régiók hírei után. A mikrofonnál Ürge Tamás.
2: 50 éve október 1-én nyílt meg a honismereti ház a Dunaszerdahelyi járásban található Somorján, amely azóta nem csak a város és Csalló közt tárgyi örökségét őrzi, hanem kulturális és közösségi eseményeknek is otthont ad. A megemlékezésen felidézték az intézmény múltját, a hozzászólók rámutattak arra, hogy a ház kiállított kincsei az itt élők közös emlékezete. A ház fenntartója a Csallóközi Múzeum. Igazgatója Nagy Iván arról beszélt, hogy míg 50 év egy ember életében is hosszú idő, egy épület és egy intézmény történetében ez még többet jelent, generációk váltják egymást, megváltozik a város, de vannak olyan helyek, amelyek megőrzik a korábbi világ hangulatát. Az állandó kiállítás keretében több olyan nagyobb méretű tárgyat is elhelyeztek itt, mint például a különleges halottas kocsik. Kék festékkel fújták le a sarlót és a kalapácsot a kassai felszabadítók terén álló szovjet katonai emlékművön. A rongálás miatt két bejelentés is érkezett a rendőrségre. A városban a múlt hétvégén több ezer résztvevővel rendezték meg a kassai békemaratont, amelynek egyik hagyományos találkozási pontja éppen az emlékmű környéke. A festéket szerdára már eltávolították, az eset miatt azonban a rendőrség is vizsgálódik. Az emlékmű állapota és a rajta található kommunista jelképek már hosszabb ideje éles viták tárgyát képezik Kassán. Ezek egyik eleme az a petíció, amely a felszabadítók tér elnevezésének megőrzését és az emlékmű fokozott védelmét szorgalmazta. Az emlékmű védelmének hosszabb távú rendezése azonban továbbra is nyitott kérdés. Szigorú ellenőrzés és zéró tolerancia lép életbe az érsekújvári járásbeli Szímőn a legutóbbi iskolai késeléses tragédia után. Alapos gyanú esetén a pedagógusoknak jogukban áll ellenőrizni a tanulók iskolatáskájának tartalmát, áll a Szímői Jedlik Ányos Alapiskola tájékoztatásában, amelyet az iskola közösségi oldalán is közzétettek. A Szímői iskola megtiltotta a veszélyes tárgyak iskolába hordását. Az iskola egész területére szigorúan tilos késeket, hegyes ollókat, szerszámokat, öngyújtókat, boxereket vagy bármilyen más sérülés okozására alkalmas tárgyat behozni, közölte az iskola vezetése.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült időnk lesz ma, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, délelőtt a völgyekben elszórtan köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet alakulhat ki. Rendkívül meleg idő várható, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Bős és Dunaszerdahely között útfelújítási munkák zajlanak a Bősről kivezető szakaszon. A forgalom a szabadsávban váltakozva halad. Sebességet mérnek a D1-es autópályán, Poprád felől a Bórik alagút előtt, Bugyimér után Kassa irányába, Sztrászké felől pedig Nagy Mihály bevezető szakaszán. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: pontos idő 6 óra 37 perc. Magyarország már csatlakozott az Európai Ügyészséghez, de a szervezet magyarországi működése még előkészítés alatt áll. Laura Kövesi, európai főügyész szerint jövőre indulhat az első magyarországi nyomozás. Az Európai Ügyészség az uniós pénzeket érintő csalások és korrupció kivizsgálásában kap szerepet, és a szabálytalanul megszerzett vagyon felkutatását is segítheti. A nyomozás megindításától a pénz tényleges visszaszerzéséig azonban még hosszú út vezet. A témáról Arató László brüsszeli újságíróval Kálmán Norbert beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Magyarország csatlakozott, de az első hazai nyomozás csak jövőre indulhat, ugye, ahogy mondta az európai főügyész. Mi hiányzik még a tényleges működéshez? Mi ez a folyamat, ami most zajlik, ami most tart, amit egyfajta előkészítésnek hívnak?
2: Hát az emberek hiányoznak leginkább, tehát két részről is. Az egyik részről Magyarországnak delegálnia kell egy európai ügyészt Luxemburgba, a szervezet luxemburgi központjában. Ez úgy fog történni, hogy Magyarország jelöl három ügyészt, és a három ügyész közül egy testület fogja kiválasztani azt az egyet, aki majd az Magyarország európai ügyésze lesz, és ők mind a 27-en egy külön luxemburgi központban dolgoznak, elég jelentős hatáskörrel az ügyeket irányítását tekintve. Másrészt viszont, tehát nem ez a luxemburgi ügyész fog házat kutatni nyilván, hanem Magyarországon is fel kell állítani az ügyészi hivatalt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy lesznek delegált ügyészek, a jogszabály szerint minimum kettőnek kell lenni, de Kövesi szavaiból arra lehet következtetni, mivel ezt mondta, hogy 10 kellene, tehát abban gondolkodnak most, hogy 10 ügyész kezdi meg a munkáját Magyarországon, és az ő kisegítő személyzetük is, plusz nekik is lesznek nyomozóik és egyéb olyan személyek, akik adatelemzők, akik megkönnyítik a nyomozásokat. Szóval a hierarchia az nagyjából így néz ki meg a struktúra. Ez minden tagállamban így történt természetesen, úgyhogy ez csak azért fontos, mert az EU-nak emiatt van már némi gyakorlat abban, hogy hogyan kell egy ilyen ügyészi hivatalt felállítani. És ugye valóban még egy nagyon fontos dolog, amit nem árt elégszer ismételni, hogy ez az ügyészi testület csak az uniós forrás, csak az uniós pénzek, az EU pénzügyi érdekeinek védelmében fog fellépni, tehát sem autófeltörés, sem emberölés ügyében nem fognak nyomozni ezek az ügyészek. Ez annyiban egyszerűsíti az ő dolgukat, hogy ugye behatárolt az a kör, amiben eljárhatnak, ez emiatt hatékonyabbak lehetnek.
1: Hogy választják ki majd az ügyeket? Ugye, hogy jövőre már indul. És mi van akkor, hogyha mondjuk egy ügyben van, mondjuk, vagy egy beruházásban van magyar, meg uniós pénz is, akkor hogyan osztódik meg a kompetencia?
2: Ha van uniós pénz, akkor az már uniós forrásnak számít, tehát az már, ott már az egészet fogják tudni vizsgálni, és ami az ügyek megoszlását illeti, nem az a legtöbb ügy, amit az ember gondolná, tehát ezek ami Magyarországon szinte csak erről lehet hallani, hogy túlárazások, egy szereplős közbeszerzések, kartelezések, visszaosztott pénz, stb. Szóval nem ez a túlnyomó többség, ez is jelentős, ez az elkövetési értéknek olyan 30%-a, de a határon átnyúló áfa és vámcsalások azok, amelyek nagy összeget tesznek ki, és ebben Magyarország is vastagon érintett lehet, legalábbis a nyomozó feltételezése szerint az összeelkövetési érték, tehát amivel az EU most nyomoz, annak körülbelül a 60%-a, talán kicsit több is az, ami ezeket az áfa és vámcsalásokat érinti. Tehát ez egy, ugye az áfa és vámbevétel az EU-nak a saját bevétele, tehát emiatt nyomozhat az EU ezekkel kapcsolatos bűncselekményekkel összefüggésben, és hát az eddigi tapasztalat az az, hogy bőven van mit nyomozni ezzel kapcsolatban. Szóval arra lehet számítani, hogy ezek az ügyek fognak jelentősen megnőni, aztán vannak olyan értékhatárok, amelyek esetében az ügyészségnek kötelező vizsgálatot folytatni, tehát a pénzfelhasználását ellenőrizni. És hát vannak aztán bejelentések, tehát az Európai Ügyészi Szervezethez érkezett közel, ezig 5 éves működési alatt közel 7000 bejelentés, és ezek is lényegében elég sok ügy ezek alapján tudott megindulni. Nem valószínűleg tartom, hogy ez Magyarországon is így fog történni. Vannak tapasztalatok más tagállamokból, hogy ez hogy működött, van frissen belépő tagállam, Lengyelország, ahonnan a tapasztalatokat össze lehet még gyűjteni, de hát minden ország nyilván valamennyire sajátos és speciális, úgyhogy meg lesznek a magyar sajátosságok is valószínűleg.
1: Adott esetben, hogyha elöveznek egy ügyet, ugye mondjuk visszaélnek európai uniós pénzekkel, akkor annak azért a jelentős része valamilyenféle korrupciós viselkedést mutat, vagy ír le. Na most egy korrupciós hálózatban mondjuk mindenki tudhat valamit, adott esetben mégis mindenki hallgat, ezeknek ilyen természete van ezeknek az ügyeknek általában. Mitől kezd el beszélni mondjuk az első ember? Tehát, hogy ezen változtat valamit az, hogy mondjuk az európai ügyészség nyomoz?
2: Azt nem gondolom, tehát szerintem aki bűnöző, és itt ketté is vehetjük, tehát akik mondjuk elkövetik ezeket az áfacsalásokat, azok azért valószínűleg dörzsölt bűnözők, meg vannak támogatva fehér galléros háttérrel, és aztán vannak azok a direkt EU forrásokat lenyúló háttelepülési szinten, vagy regionális szinten vezető szerepet betöltő emberek, és aztán mehetünk fölfel egészen a miniszterekig, vagy volt miniszterekig. Szóval, hogy ezek különböző típusú emberek azért, de hát, hogyha megindul egy nyomozás, azért ma már ott tartunk, hogy elég komolyan elő lehet készíteni egy nyomozás megindítását olyan értelemben, hogy az adatok, a digitális adatok, azok hozzáférhetőek egy nyomozóhatóság számára, működhetnek a titkos információ szerzési módszerek, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy mire először a gyanúsítottal szemben leülnek, akkor már elég sok mindent tudnak róla, annyit, hogy ő maga is meglepődik. Nyilván embere válogatja, hogy ki hogy viseli például a bezártságot, de hát nagy átlagban azt lehet mondani, hogy ha valakit kilátásba helyeznék az, hogy ezért 8-10-12 évet lehet ülni, akkor azért az tudhatni az emlékező tehetségére is, és hirtelen eszébe jutnak a régi ismerősök. Tehát ezek nyomozati technikák, ebben nem gondolom, hogy más lenne az európai ügyészség magyarországi munkája, mint ahogy például, ha megnézzük, mondjuk, hogy kivegyünk egy nagyon nem szélsőséges, de talán képletes példát. Tehát Olaszországban az olasz maffiával szemben kell fellépniük az európai ügyészeknek. Az olasz maffia rárepült az uniós forrásokra, bőven adnak munkát az európai ügyészeknek ott is. Szóval a bűnözés az egyrészt határokat sem ismer, másrészt eszközökben sem válogat, meg a személyekben, tehát akik elkövetik, azok is előbb-utóbb ismerősek lehetnek más bűncselekmények elkövetés miatt, tehát így a világ azért valamiféle állandóságot biztosít a bűnözés terén is.
1: Ha jól tudom, Magyarországon 2021. júniusa után elkövetett bűncselekményeket vizsgálhatják. Miért ott húzták meg a határt, és mi történik, ha a pénzt korábban szerezték meg, de mondjuk még most, nem tudom, mossák tisztára, vagy még most is tart ez az egész?
2: Az Európai Ügyészi Szervezet az ettől, tehát 2021 nyarától működik, tehát neki hatásköre akkortól van, ezt ki is használják, tehát visszamenőleg ügyeket elő tudnak venni. Nyilván sok esetben az is van, hogy ebben már folyik valamiféle nyomozás, esetleg az olasz már valamiféle megállapítást is tett, vagy a nemzeti tagállami hatóságok. Hogyha ennek a bűncselekménynek, tehát a bármelyik vonatkozó bűncselekménynek van mára kivetíthető hatása is, tehát látjuk azt, hogy látható az, hogy tart még az elkövetés, vagy az abból szerzett vagyon felélése vagy elrejtése, akkor ott is fölléphet az európai ügyészség, tehát ez egy külön és kifejezett delegált célja az európai ügyészségnek, hogy szerezzen vissza minél több pénzt abból, amit ezek a bűnözők ellopnak, elsikasztanak. Ez mondjuk kétséges, tehát ez nehéz, hiszen ha a számokat nézzük, akkor eddig összesen az európai ügyészség 67 milliárd eurós elkövetési értékre hajtott végre nyomozati cselekményt, tehát annyi az elszenvedett kár az EU részéről, ennyi, ami biztos, de aztán vannak még folyamatban ügyek, amelyek szintén több 10 milliárd eurósak lehetnek. Erre a 67 milliárd euróra vonatkozóan az Európai Ügyészség 1 milliárd 130 millió euró értékben kért vagyonbefagyasztást, vagy valamiféle zárolást vagyonelemekre, akár pénzre, akár tárgyakra, és ebből összesen 288 millió eurót sikerült realizálni. Tehát, hogy ha 67 milliárdot összevetjük a 288 millióval, akkor láthatjuk, hogy ez egy eléggé nehéz küzdelem. Ez nem csak ebben az esetben van, így általában a gazdasági bűncselekményeknél nagyon, nagyon alacsony a visszaszerezhetőségi rá. Ugye attól is függ, hogy mennyire tudnak gyorsan dolgozni, illetve mekkora a kapacitásuk. Most ezekben a hetekben folyik az alkudozás az EU következő 7 éves költségvetéséről, egy tétel az Európai Ügyészség is. Ugye több pénzt egyik tagállam se akar adni semmire, de hát tulajdonképpen ha az ügyészi szervezetet megerősítenék, és hatékonyabb lenne a pénz visszaszerzés, akkor hatékonyabban lehetne az EU-s forrásokat is felhasználni, tehát hogyha most több pénzt adnak valamire, akkor az máshonnan visszajönne. Tehát ilyen viták folynak az Európai Ügyészséggel kapcsolatban. Jelenleg az európai főügyész is mondta Budapesten tegnap, hogy azért ez egy nagyon fontos lenne, hogy a tagállamok biztosítsanak még forrást. Tulajdonképpen mióta az Európai Ügyészséget létrehozták, ez egy visszatérő vita, meg egy állandó vita, időnként pótolagos forrás kapnak, de hát lehet látni az esetek mennyiségén, hogy azért lehetne még embereket fölvenni, és az biztos, hogy elég lenne.
1: Hadd kérjem egy ilyen nehéz dologra, becslésre. Az Olafot említette, nekem meg arra hirtelen az Elios jutott eszembe. Tudnám mondani olyat, ami majdnem, hogy nyilvánvaló, amilyen irányba elindulhatnak jövőre az európai ügyészek Magyarországon?
2: Hát ha konkrét esetről beszélünk, akkor lehet, hogy eszembe fog jutni, miközben beszélek, de itt inkább azt kell látni, hogy az EU már korábban is nagyon sok olyan ügyre rámutatott Magyarországon is, ami úgynevezett egyszereplős közbeszerzés volt. Egyébként igen, tehát elképzelhető, ugye Magyarországon nagy botrány van, meg lesz az autópálya koncesziókból. Ezeket a koncesziókat az EU vizsgálja, az Európai Bizottság vizsgálja. El tudom képzelni, hogy az Olaf is beszáll, hiszen ezekben az autópálya koncesziókban már az autópályáknak a építésében, fenntartásában van uniós forrás, tehát ez egy olyan terület lehet, ahol az európai ügyészek is megjelenhetnek. Kérdés majd, és ez szerintem nem eldöntött, hogy egy ilyen nyomozást majd ki fog lefolytatni, és az is lehet, hogy összevon, tehát hogy együttes nyomozást fognak végrehajtani, hogyha ez lehetséges, de mondjuk ez tipikusan egy olyan tétel, amiben lehet hatásköre és lehet értelme annak, hogy az Európai Ügyészség fellépjen. Nagyon sok pénzről beszélünk, ennek nyilván nem az egész, nem az összes pénz EU-s forrás, de van benne EU-s pénz is. Van benne bőven EU-s érdek, hiszen ez az Európai Úthálózat része, úgyhogy az EU simán mondhatja azt, hogy neki érdeke az, hogy ezt kiemelten figyelemmel kísérje mondjuk az autópálya, magyarországi autópálya koncesziót, meg általában a koncesziókat, hogyha EU-s pénz van benne.
1: Az, hogyha megjelenik az Európai Ügyészség valahol, ugye, mint most például Magyarországon, az mit látni a nemzetközi tapasztalatokból? Átalakítja valamilyen módon a bűnözés szövevényességét vagy intenzitását, hova tovább a társadalom jogkövetési habitusát, az, hogy tulajdonképpen még egy szerv szimatol a pályázati pénzek felhasználása után?
2: Szerintem az, hogy most már van Európai Ügyészség 5 éve, az egyetlen bűnelkövető. Tehát aki bűnözni akar, az nem fogja meggondolni magát, amiatt, mert úristen, most már az Európai Ügyészség is lecsukhat. Szerintem aki erre határozta magát, meglátja, vagy úgy látja, hogy ő ebből többet keresett, mint amennyit bukhat, az nem fog megijedni az Európai Ügyészségtől. Azt kell látni, és ez kiderül az elmúlt 5 évből is, hogy az Európai Ügyészségnek ott van nagy előnye, hogy amikor a határon átnyúló akármilyen cselekményeket kell vizsgálni, meg a határokon átnyúló kapcsolatokat, és ugye azért a bűnözés ezt abszolút használja, tehát a bűnöző egy bűnbanda nem egy nemzetiségű állampolgárokból áll, hanem több. Szóval amikor arra van szükség, hogy kell egy együttműködés mondjuk a litván, a német, meg a portugál hatóságok között, akkor ezt az Európai Ügyészség nagyon gyorsan meg tudja tenni. Tehát míg a tagállami hatóságok ezt külön leleveznék, addig az Európai Ügyészség ezt a saját központján, a saját adatláncain belül el tudja végezni embereknek az ellenőrzését, címek megszerzését, emberek mozgásának a figyelését. Tehát ez egy nagy előnye, én azt gondolom, az Európai Ügyészségnek, ami a hatékonyságot is növeli, és ami persze drágává vagy drágábbá is teszi az egész ügyészi szervezetnek a működését, tehát a bűnözők is egyre többet költenek arra, hogy bűnözhessenek, úgyhogy a bűnöldözőknek is többet kell költeni.
1: Egyébként, hogyha egy beruházás meg elkészült, de kétszer annyiba, nem tudom, került, mint mondjuk kellett volna, akkor hogy bizonyítják, hogy lopás történt, és nem valami rossz gazdálkodás, vagy rossz menedzsment, vagy ilyesmi?
2: Ezt szerintem vannak már módszerek, amivel ezt meg lehet állapítani. Vannak objektív számok is, tehát hogy mennyi a tűrés küszöb, tehát hogy mennyire lehet idézőjelben rosszul gazdálkodni, és mi az, ami már nem rossz gazdálkodás, hanem ütközik a törvénnyel. Szerintem erre elég komoly gyakorlatuk van már az európai ügyészeknek, hiszen azért sokfelé ügyeskednek ezzel kapcsolatban. Meg azáltal, hogy az alapvető elvárás, hogyha mondjuk közbeszerzésekről beszélünk, hogy legyen több szereplő, akkor a több szereplő már a piaci ár környékére fogja vinni ennek a beruházásnak az árát. Tehát ott már nem lehet azzal védekezni, hogy azért választottam a legdrágábbat, ami háromszor annyiba került, mert szerintem ő volt a legjobb. Szóval ilyennel nem hiszem, hogy lehet eredményesen takarózni. A piac az elég sokat tud szabályozni az árakon például, és az is a cél, tehát minden európai beruházásnál az a cél, hogy ne menjünk a piaci árak fölé. Ugye mivel sok pénzről beszélünk, ezért még a piaci ár alá is érdemes, vagy be lehet nézni. Tehát itt a túlárazások azok elég hamar kibuknak, és erre szerintem elég érzékenyek lesznek az ügyészek.
1: Aki ellen egyébként nyomozni fognak, nyilván azt a narratívát fogja erőltetni, hogy hát nem tudom, Brüsszel politikailag próbál ellene folyamodni, vagy politikai befolyással próbálnak ellene nyomozni, stb. Valószínűleg ismerjük ezeket a narratívákat. Mekkora az Európai Ügyészséggel szembeni bizalom azokban az országokban, ahol ez működik, és hát tud-e ez nőni a munkájuk által?
2: Hát nagyon remélem, hogy az ügyészeket nem fogja érdekelni egyik ilyen érv sem, tehát amikor valaki politikai szempontra, politikus ismerősre, rokonra, jóbarátra, vagy éppen politikai szembenállóra hivatkozik, hiszen ez nem lehet része egy büntető eljárásnak. Az Európai Ügyészség általános megítélése a tagállamokban a kezdetekhez képest elég sokat javult. Ez köszönhető volt annak, hogy valamivel több pénzt is csoportosítottak oda, megindultak az ügyek értelemszerűen, tehát voltak eredmények, voltak elfogások, elég komoly leleplezések. Az Európai Ügyészség mondjuk Olaszországban, Németországban nagyon nagy hálózatokat leplezett le, és ennek elég nagy sajtóvisszhangja is volt mind a két országban. Én azt gondolom, hogy inkább az van, hogy az elvárások azok nagyon nagyok, és biztos, hogy nem fog ez az ügyészi szervezet sem megfelelni az elvárásoknak teljes mértékben, mert az szinte lehetetlen, tehát az összes bűnözőt nem fogják tudni utolérni és lecsukni, de hát törekedni kell rá.
1: Jövőre indulhat az Európai Ügyészség első magyarországi nyomozása. A részletekről Arató László brüsszeli újságíróval beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!

0: Kávévilág napja alkalmából a pénteki nappali gasztro rovatában a világ egyik legkedveltebb italáról beszélgetünk, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Szó lesz a különböző kávéfajtákról, az elkészítésükről, és arról is, milyen ételekhez használhatjuk a feketét. Aztán a mesterséges intelligencia kerül terítékre, mennyire valósak az aggasztó jóslatok, és kicsúszhat-e az irányítás az emberiség kezéből. Kis Gergely MI szakértővel a veszélyek és a pánikkeltés határát keressük. Jogi rovatunkban a gyerektartás leggyakoribb kérdéseit tisztázzuk dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel. Meddig kell fizetni, és mi történik, ha valaki nem fizet? Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok hallgatóinknak október 2-án, pénteken. Az évből még 90 nap van hátra, adáskezdő hírmagazinunkból pedig még 2 óra. Romániának továbbra sincs új kormánya, a második miniszterelnök jelölt sem tudott parlamenti többséget szerezni. Erről lesz szó hírblokkunkat követően. 7:30 után pedig visszatérünk a szlovák koalíciós válsághoz, amelyben már az új környezetvédelmi miniszter személye és a parlamenti többség is kérdéses. Most az ügyeletes hírszerkesztőjé Ürge Tamásé a szó.
2: A Pátria Rádió hírei. Elhunyt a lány, akit kedden késelt meg a 13 éves diáktársa a Sztáskovi alapiskolában. Letartóztattak egy volt fideszes magyar minisztert és egy államtitkárt. Rendkívül meleg idő várható, akár 22-27 fokot is mérhetünk napközben. Jó reggelt kívánok, a részletekkel folytatom. A kórházban tegnap belehalt sérüléseibe az a fiatal lány, akit kedden késelt meg diáktársa a Csacai járásbeli Sztáskovi alapiskolában, jelentette be Richard Rasi, a parlament elnöke a parlament plenáris ülésén. Egy 61 éves tanárnő a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az iskolás lány a támadás második áldozata. Egy másik tanítónő is megsérült, őt kórházban ápolják. Azt hiszem, senki sem tudja elképzelni, mit élhetnek át most a szülők. Őszinte részvétem a családnak és a hozzátartozóknak, mondta Richard Rasi. Ma délután ülésezik a szlovák koalíciós tanács, amely az állami költségvetési tervezetről tárgyal. A Robert Fico miniszterelnök által összehívott ülésen napirendi pont lesz a környezetvédelmi minisztérium vezetésének kérdése is. Fico Andrej Danko SNS elnökkel egyeztet a tárca új vezetőjének személyéről. A minisztériumot jelenleg ideiglenesen a kormány fővezeti, miután Peter Pellegrini államfő szerdán menesztette Tomás Taraba minisztert. Az új miniszter kinevezéséről Fico és Danko mai egyeztetése után születhet megállapodás. A parlament tegnap este lezárta a vitát a fiatalság radikalizáció elleni védelmét tárgyaló kormányjavaslatról. Az új jogszabály bevezetné a radikalizáció és az erőszakra való mozgósítás kockázatainak koordinált értékelési mechanizmusát. Emellett szabályozná a közösségi hálók használatát a 16 évnél fiatalabb gyermekek számára. Tomás Drucker oktatási miniszter a vita során hangsúlyozta, hogy ez a törvény kulcsfontosságú alapot biztosít ahhoz, hogy az állam rendelkezésére álló összes eszközt fel lehessen használni. A képviselők ma egyebek mellett az új pszichoaktív anyagokról szóló törvényt, valamint az úgynevezett gyógyszerreformot tárgyalják. Ma a törvényhozásban nem fognak szavazni. Tegnap délelőtt kezdődött Hankó Balázs, fideszes magyarországi országgyűlési képviselő nyomozási bírói meghallgatása a Kecskeméti járásbíróságon, és délután 2 órára megszületett a döntés, a volt minisztert letartóztatták. Közvetlenül utána a korábban államtitkári pozícióban lévő Varga Bajusz Veronika sorsáról is döntöttek, akinek szintén elrendelték a letartóztatását. A bíróság szerint fennáll a szökés és az eljárás befolyásolása. Mindkettőjüket hőtlen kezeléssel vádolják, több mint 17 milliárd forintot, mintegy 46 millió eurót oszthattak szét a Nemzeti Kulturális Alap az NKA pénzéből, a szabályzatokat és a törvényi előírásokat megszegve. Az Európai Bizottság szerint teljes egészében biztosított Ukrajna idei pénzügyi és katonai támogatása. A bejelentésre alig egy hónappal azután került sor, hogy Kijev 27 milliárd dolláros finanszírozási hiányra figyelmeztetett, ami Brüsszelt is váratlanul érte. Összehangolt közös erőfeszítésekkel megtaláltuk azokat az eszközöket, amelyekkel fedezni tudjuk Ukrajna 2026-os költségvetési és védelmi szükségleteit, közölte tegnap Ursula von der Leyen bizottsági elnök. Hozzátette, már annak sincs akadálya, hogy ezeket a pénzeket időben folyósítsák. Az ukrán kormány szerint a következő év jóval nehezebb lesz. Szerhéj Márcsenko ukrán pénzügyminiszter a hét elején azt mondta, hogy Ukrajnának 2027-ben összesen 78 milliárd dolláros hiánnyal kell megbirkóznia.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült időnk lesz ma, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, délelőtt a völgyekben elszórtan köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet alakulhat ki. Rendkívül meleg idő várható, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Pozsonyban a Dolnozemszkának központ felé, Pozsony után Cseklész irányába, Gyurgyosék után pedig Kassa felé. Ma este 9:30-tól karbantartás miatt teljesen lezárják a D2-es autópályán Pozsonyban a Szityina alagutat. A korlátozás holnap reggel 7:30-ig tart, a forgalmat Patronka felé terelik. Az alagút a következő két éjszaka is zárva lesz. Úton vagy otthon, közlekedjenek szabályosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
4: Éjszaka, mondd, hova jársz!

20.45-től Belgium, Törökország és Franciaország, Olaszország. A magyar labdarúgó válogatott győzelmi kényszerben fogadja ma 20.45-kor a Puskás stadionban a grúz csapatot, ugyanis a siker elmaradása esetén alaposan megcsappanna az esély a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B-divízióból. A sérülésektől tizedelt magyar együttes az ukránoktól 1-0-ás vereséget szenvedett hazai pályán, majd Észak-Írország vendégeként gól nélküli döntetlent játszott, így két kör után már is 3 pontos lemaradásba került ezzel a két riválissal szemben. A csoport másik pénteki meccsén Ukrajna Nagyszombatban fogadja a hozzá hasonlóan 4 pontos Észak-Ír csapatot. A Nemzetek Ligája C divíziójában érdekelt 100%-os szlovák válogatott idegenben 20.45-től a 2 pontos Feröer szigetekkel méri össze erejét. A két csapat 30 évvel ezelőtt találkozott egymással, mindkét világbajnoki selejtezőt a szlovákok nyerték. Pozsonyban 3-0-ra, idegenben pedig 2-1-re. Most is ők az esélyesek, de nem szabad lebecsülni az ellenfelet, mert a közelmúltban több favorit is elbukott Torshavnben. A montenegróiak 4-0-ra, a csehek pedig 2-1-re kaptak ki. A feröeriek a legutóbbi hazai világbajnoki selejtező mérkőzéseiken a lehetséges 12 pontból 9-et is megszereztek, és ez figyelemre méltó. A csoport másik találkozója a Kazaksztán-Moldova összecsapás 16 órakor kezdődik. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban listavezető Dac, Junklerőd és Ramadán góljaival 2-1-re legyőzte az NB1-ben éllovas felcsúti csapatot a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A magyar U21-es labdarúgó válogatott 2-1-re nyert a litván csapat ellen a Kispesten rendezett EB-selejtező mérkőzésen. Ma játsszák a Jégkorong Extraliga 7. fordulójának találkozóit a párosítás. 17.30-tól Žilina Slovan, Michalovce Nyitra, Banská Bystrica Poprad, 18 órától Trenčín Spiska, Nová Ves Liptovský Mikuláš Košice és Zvolen Prešov. A selejtezőből felkerült Alex Molčan 6-3-6-2-re legyőzte a cseh Tomáš Macháčot a pekingi tenisztorna nyitófordulójában, következő ellenfel az orosz Karen Khachanov lesz. A Sepangban rendezendő Forma 1-es bahreini nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalossá vált, hogy többek között a nyári szünetben csuklósérülést szenvedő Isaac Hadjar is az erőforrás valamely komponensének megengedetnél többszöri cseréje miatt 5 rajthelyes büntetést kap a vasárnapi 56 körös versenyre, amely 9 órakor rajtol. És végül egy érdekesség, a spanyol másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Eldense hivatalosan is megerősítette, hogy Lionel Messi lett a klub többségi tulajdonosa.

0: 7 óra 17 perc van. Újabb miniszterelnök jelölt bukott el Romániában. Siegfried Mureșan kormánya a szükséges 233 szavazat helyett mindössze 182-t kapott a parlamentben. A PNL, az USR és az RMDS támogatta, a szociáldemokrata PSD viszont nem állt mögé. Így továbbra sincs olyan parlamenti többség, amelyre stabil kormány épülhetne. Mureșan már a második jelölt, aki elbukott a bizalmi szavazáson, ezzel alkotmányosan megnyílt az út az előrehozott választások előtt is. Ilyenre azonban Romániában még sosem volt példa. Mi lehet a következő lépés, és van-e még esély politikai kompromisszumra? Illyés Gergely erdélyi politológussal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Miért bukott el Siegfried Mureșan kormánya?
1: Én azt gondolom, hogy ez papírforma szerű eredmény volt, ez a szavazás. Május elején bukott meg Ilie Bolozsánnak a kormánya egy bizalmatlanság indítvánnyal, és tulajdonképpen azóta ezek a pártok, úgynevezett fősodorbeli pártok, tehát a hagyományos román pártok nem tudnak kompromisszumra jutni, nem csak abban, hogy ki legyen a közös miniszterelnök, hanem abban sem, hogy milyen kormányzást folytassák-e a deficit csökkentést, ami most már égetően szükséges, és az idei évben javította is az egyenleget, vagy pedig ugye a szociáldemokraták, akik buktatták ezt a kormányt, azok azt mondják, hogy ennek véget kell vetni, és újra valahogyan gazdasági növekedést kell elérni, emelni kell a nyugdíjakat, a béreket. Nyilvánvalóan itt már a pártok azok a 28-as választásokat tartják szem előtt, és úgy tűnik, hogy eddig legalábbis nem tudtak egy olyan kompromisszumot kötni, amely egyrészt engedné a további közös kormányzást, másrészt egy közös miniszterelnök személyében is meg tudtak volna egyezni.
0: Mi a legnagyobb gond ezek között, a pártok között? Mi az, ami miatt nem tudnak, vagy képtelenek megegyezni?
1: Ez egy érdekes kérdés. Ugye a legutóbbi napoknak a sajtó bombája egyébként nem csak Romániában, hanem Európa szerte, hogy a görög-amerikai nagykövet az a görög energetikai miniszternek azt mondta, hogy ugyanúgy megbuktathatjuk a görög kormányt, mint ahogy a román kormányt megbuktattuk. Ugye arra vonatkozik ez az utalás, hogy itt a gázszállítási szerződések miatt, amit ugye a román kormány Ilie Bolozsán nem akart gázvásárlási szerződést kötni az amerikai LNG-vel, és talán, hogy emiatt gyakoroltak nyomást az amerikaiak a szociáldemokratákra, hogy buktassák a kormányt. Ugye ezt alátámasztandó előkerültek fotók a Sonny Grindeanu, PSD elnök és az aténi amerikai nagykövet társaságában vacsoráznak, és nyilván itt elindult a spekuláció, persze a felek ezt tagadják. Akkor, amikor ez a kormány megbukott, akkor a szociáldemokraták nyilván a általuk népnyúzónak nevezett intézkedések megállításával indokolták ezt. Sokak szerint azért szúrhatta a szemüket Ilie Bolozsán, mert az állami vállalatok átszervezését tűzte a zászlajára. Ugye itt több mint 1000 állami vállalatról van szó, és ezekben a vállalatokban főleg a szociáldemokrata párt által oda helyezett pártfunkcionáriusok, vezetők, igazgatók vannak, és ez a pártnak egy óriási csapás lett volna. Tehát nagyon sok feltételezett magyarázat van, ugyanis a politikai érdek az nem feltétlenül ez diktálta volna, hogy a szociáldemokrata párt ezt a kormányt megbuktassa. Így ők most ugye kikerültek a kormányzásból, ellenzékben vannak, ahol a szélső jobboldali áurral osztoznak ugye a padsorokon, és pont az az áur, ami a legtöbb szavazót vonzott el a szociáldemokrata pártól. Úgyhogy nem igazán van alternatíva, és pontosan ezért nehéz a megegyezés, hogyha a korábbi koalíció nem áll helyre, akkor az egyetlen alternatíva az valamiféle kisebbségi kormány, ami nyilvánvalóan nem a politikai stabilitásnak az áloga.
0: Mit léphet most mégis a köztársasági elnök? Május óta az államfő több jelöltel is próbálkozott, ugye, de eddig mindegyik liberális hátterű volt. Most várható esetleg, hogy Nikus Ordán a PSD, illetve a PSD felé fordul?
1: Igen, ez az egyik várakozás, hogy magát Sonny Grindeanu pártelnököt kérheti fel miniszterelnök jelöltnek. Itt egy nagyon fontos körülményre hívnám fel a figyelmet, azért nem volt még soha előrehozott választás Romániában. Voltak kormánybukások, volt olyan, hogy választási ciklus közepén kellett új kormányt alakítani. Az akkori államfők mindig úgy keretezték ezt a történetet, hogyha a második miniszterelnök jelölt tehát nem szavazza meg a parlament, akkor kijelentették nagyon határozottan, hogy akkor feloszlatják a parlamentet, és előrehozott választásokat írnak ki. A képviselők és a szenátorok pedig attól való félelmükben, hogy idő előtt, ugye ciklus közepén elvesztik a mandátumukat, a második államfő jelöltet minden esetben megszavazták eddig. Most Nikus Ordán államfő teljesen más, hogy kommunikál, már a válság kirobbanás, akkor azt mondta, hogy nem lesznek előrehozott választások, és most a második jelölésnél, ami ugye tulajdonképpen a harmadik, csak az egyik jelölt, az nem vitte szavazásra a dolgot. Tehát a mostani Muresan jelöltségnél hangsúlyozta Nikus Ordán, hogy semmiképpen nem fogja feloszlatni a parlamentet, nem lesznek előrehozott választások. Nyilvánvalóan ezzel semmilyen nyomást nem helyezett azokra a képviselőkre, akik már csak attól való félelmükben is megszavazták volna Siegfried Muresánt, hogy másképp elveszítik a mandátumokat. Tehát ezzel tulajdonképpen szakított a szokásjoggal Nikus Ordán, és szakított azzal a, tulajdonképpen feladta azt az államfői zsarolási potenciált, ami az eddigi államfők mindegyike használt. Úgyhogy ez egy új helyzet, éppen ezért nyilván senki nem számít arra, hogy most feloszthatja a parlamentet, mindenki arra számít, hogy legalább még egy jelöltet állít. Most az a kérdés, hogy felkérje mondjuk Sorin Grindeanut úgy, hogy valami kevés esély van arra, hogy Grindeanut a liberális párt vagy és az USZERE megszavazza, vagy pedig felkér valamiféle olyan kompromisszumos jelöltet, amiben meg tudna egyezni a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális párt és az USZERE is, nyilván az RMDS is. Csak hát ugye elment már lassan 5 hónap, és pontosan ezek az egyeztetések hiányoztak a háttérben. A pártok ugyanis annyira felsrófolták az egymás bírálatát, és annyira messzire mentek ebben, hogy nagyon-nagyon nehéz bármiféle kommunikáció köztük.
0: Az előbb említette az RMDS-t, hol állnak Kelemen Hunorék ebben az egész történetben?
1: Kelemen Hunorék a Siegfried Muresan jelölése mögött álltak, ugye ők a Nemzeti Liberális Párttal és az USZERE-vel közösen javasolták Siegfried Muresant miniszterelnöknek. Most viszont ezzel, hogy elbukott, új helyzet lesz, az RMDS-nek egyetlen nagyon fontos érdeke van, az AUR ne kerüljön kormányra semmiféle körülmények között, sőt, ne csak, hogy ne kerüljön kormányra, hanem ne is csak az ő szavazataitól függjön például egy kisebbségi PCD kormány. Tehát az RMDS azt próbálja elkerülni, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki a román politikában, amikor az AUR ténylegesen a hatalmi döntésekre befolyást szerez.
0: Itt ne álljunk egy pillanatra, miért jelentene ekkora politikai problémát, ha az AUR bekerülne a kormányba?
1: Az AUR egy szélsőséges és nagyon sok elemében magyar ellenes alakulat, ami éppen azért elrejti ezt a fajta magyar ellenes élét, az elmúlt években elrejtette, azért, hogy sikeresebb legyen, hiszen a román társadalomban, hála Istennek, csak magyar ellenességgel nem lehet 40%-os népszerűséget szerezni. Ugyanakkor az AUR-nak a vezető tisztségviselői között olyan politikusok vannak, amelyek korábban a Nagy Románia pártban, ugye a korábbi magyar ellenes alakulatban politizáltak, vagy például a párt egyik alelnöke, Dán Dungácsú, aki a teljes szakmai, szociológusi pályafutását arra építette fel, hogy Magyarország revízióra készül Románia ellen, ő most a párt első alelnöke, vagy ott van Dán Tenász, aki a párt szóvivője, aki arról híresült el, hogy a magyar önkormányzatok nyelvhasználati joga és nyelvhasználati gyakorlata ellen tucatjával indította a pereket, és sajnos ezeket meg is nyerte, és sajnos emiatt például a magyar lakta területeken sok nyelvhasználati jogosítvány nem érvényesül ma. Tehát egy ilyen pártról beszélünk, ami nyilván nem ezeket a kérdéseket helyezi a politikája középpontjába, viszont ha hatalomra kerülnek, akkor ezek a politikusok azt gondolom, hogy ezt a fajta napirendet be tudják vinni a román kormányba, be tudják vinni a román hatalmi központokba, és ez egzisztenciálisan veszélyezteti a magyar közösséget, azokat a jogokat, amelyeket 36 év alatt tudott az RMDS és a magyar közösség közösen kiharcolni Romániában. Ezeknek a visszaépítése nagyon is napirendre tud kerülni, akkor, hogyha az AUR hatalmi tényező lesz.
0: Végezetül az államfő hétfőre ígérte az új miniszterelnök jelölt megnevezését. Ön ebben a pillanatban reálisan mire vagy kire számít leginkább?
1: Most a legnagyobb otcokat, ha szabad így fogalmazni, akkor a Szociáldemokrata párt elnökére teszik. Ugye maga Nikus Ordán azzal indokolt az Siegfried Muresan előző jelölését, hogy a három párt rendelkezik a legtöbb mandátummal a parlamentben, ugye ő elbukott. a következő párt, amelyik a legtöbb mandátummal rendelkezik a parlamentben, az a Szociáldemokrata párt, és maga Szorin Grindelnő pártelnök már bejelentkezett erre a tisztségre, azt mondta, hogy most ő következik, és ő mindent meg fog tenni azért, hogy kormányt alakítson, mindenkivel tárgyalni fog erről, nyilvánvalóan a mindenkivel alatt az AUR-t is értette, úgyhogy érdekes napok elé nézünk. Én is arra számítok, hogy hétfőn nem fogja most már tovább húzni az időt az államfő, és hétfőn meg fogja nevezni a legnagyobb valószínűség szerint a Szociáldemokrata párt elnökét, Szorin Grindelnőt.
0: Románia hónapok óta próbál működőképes parlamenti többséget találni, egyelőre sikertelenül. A lehetséges forgatókönyvekről Illyés Gergely erdélyi politológust kérdeztük. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a hívást, viszonthallást.

0: 90 másodperc tudomány Justin Viktorral.
1: Több élőlény él egy teáskanálnyi erdei földben, mint ahány ember a földön, és a többségüket nem is ismerjük. Ez nem kevesebb, mint 8 milliárd élőlényt jelent. Baktériumsejtek, hatalmas gombahálózatok, egysejtűek és fonálférgek tömegei, melyek a tudomány számára mikrobiális sötét anyag. A fajok többségét még soha nem írták le. Ez a bolygó biológiailag leggazdagabb élőhelye, és ez tartja életben is a bolygót. A mikrobák lebontják a szerves anyagokat, visszaforgatják a tápanyagokat, táplálják a növényeket és megkötik a széndioxidot. Nélkülük a felszíni ökoszisztémák egyszerűen összeomlanának. A nagyüzemi mezőgazdaság, az intenzív talajművelés, a mélyszántás, a vegyszerek és az erdőirtás ugyanakkor szisztematikusan pusztítja a talajt, pedig itt él például egy nemrég felfedezett speciális mikobaktérium, amit az erdőben vagy kertészkedve belélegezhetünk, esetleg a bőrünkre tapad. Ez az apróság közvetlenül stimulálja az agy szerotonin termelését, úgy hatva az idegrendszerre, mint a legmodernebb antidepresszáns gyógyszerek. Csökkenti a szorongást, javítja a kognitív funkciókat, drasztikusan enyhíti a stresszt. Vagyis a puszta föld biokémiai szinten tesz minket boldoggá. A jövő orvosságai is a talpunk alatt hevernek. A teixobaktin egy teljesen új osztályba tartozó antibiotikum, ami elpusztítja a halálos kórokozókat. A talaj eddig feltáratlan mikrobiális állatkertje több ezer hasonló életmentő gyógyszert rejthet még.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt, kellemes ébredezést, vagy éppen reggeli utazást kívánok hallgatóinknak. Tomás Taraba már nem miniszter, Filip Kufa lehet az utódja, a parlamenti többség viszont még törékenyebb lett Szlovákiában. Mi maradt a koalíciós válságból Taraba leváltása után? Erről beszélgetünk néhány perc múlva. Előtte a régiók eseményeinek krónikáját hallhatják Ürge Tamástól.
2: 50 éve október 1-én nyílt meg a honismereti ház a Dunaszerdahelyi járásban található Somorján, amely azóta nem csak a város és Csalló közt tárgyi örökségét őrzi, hanem kulturális és közösségi eseményeknek is otthont ad. A megemlékezésen felidézték az intézmény múltját, a hozzászólók rámutattak arra, hogy a ház kiállított kincsei az itt élők közös emlékezete. A ház fenntartója a Csallóközi Múzeum, igazgatója Nagy Iván arról beszélt, hogy míg 50 év egy ember életében is hosszú idő, egy épület és egy intézmény történetében ez még többet jelent, generációk váltják egymást, megváltozik a város, de vannak olyan helyek, amelyek megőrzik a korábbi világ hangulatát. Az állandó kiállítás keretében több olyan nagyobb méretű tárgyat is elhelyeztek itt, mint például a különleges halottas kocsik. Kék festékkel fújták le a sarlót és a kalapácsot a kassai felszabadítók terén álló szovjet katonai emlékművön. A rongálás miatt két bejelentés is érkezett a rendőrségre. A városban a múlt hétvégén több ezer résztvevővel rendezték meg a kassai békemaratont, amelynek egyik hagyományos találkozási pontja éppen az emlékmű környéke. A festéket szerdára már eltávolították, az eset miatt azonban a rendőrség is vizsgálódik. Az emlékmű állapota és a rajta található kommunista jelképek már hosszabb ideje éles viták tárgyát képezik Kassán. Ezek egyik eleme az a petíció, amely a felszabadítók tér elnevezésének megőrzését és az emlékmű fokozott védelmét szorgalmazta. Az emlékmű védelmének hosszabb távú rendezése azonban továbbra is nyitott kérdés. Szigorú ellenőrzés és zéró tolerancia lép életbe az érsekújvári járásbeli szímőn a legutóbbi iskolai késeléses tragédia után. Alapos gyanú esetén a pedagógusoknak jogukban áll ellenőrizni a tanulók iskolatáskájának tartalmát, áll a szímői Jedlik Ányos alapiskola tájékoztatásában, amelyet az iskola közösségi oldalán is közzétettek. A szímői iskola megtiltotta a veszélyes tárgyak iskolába hordását. Az iskola egész területére szigorúan tilos késeket, hegyes ollókat, szerszámokat, öngyújtókat, boxereket vagy bármilyen más sérülés okozására alkalmas tárgyat behozni, közölte az iskola vezetése.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült időnk lesz ma, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, délelőtt a völgyekben elszórtan köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet alakulhat ki. Rendkívül meleg idő várható, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom Csöllén Pozsony irányába, most 10 perc a menetidő többlet. Radarmér Pozsonyban a Dolnozemszkán a központ irányába, Pozsony után Cseklész felé, Gyorgyosék településen pedig Kassa irányába. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7:30 múlt 7:30. Tomás Tarabát az ellenzék és az SNS közös szavazataival leváltotta a parlament, Peter Pellegrini államfő pedig már fel is mentette a környezetvédelmi miniszteri tisztségből. A Tárcát ideiglenesen Robert Fico vezeti, Filip Kufa államtitkár pedig azt mondja, ő az SNS egyetlen miniszterjelöltje. Taraba közben frakció nélküli képviselőként tért vissza a parlamentbe, Peter Sliszko pedig kilépett a HLAS-ból, és Taraba politikai szövetségeseként folytatja. Fico péntek délutánra koalíciós tanácsot hívott össze, ahol a költségvetés mellett Andrei Dankóval a környezetvédelmi tárca jövőjéről is tárgyal. Ki nyert és kiveszített az elmúlt napok erőpróbáján, és mennyire működőképes még a kormánytöbbség? Címer Gáborral, a Paraméter hírportál szerkesztőjével beszélgetek. Jó reggelt kívánok, szervusz Gábor!
1: Jó reggelt kívánok, szia Laci, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Hol tart most a koalíciós válság? Taraba leváltásával most lezárult ez a konfliktus, vagy inkább csak új szakaszba lépett?
1: Én azt hiszem, egyértelműen kijelenthetjük, hogy egy új szakaszba lépett a koalíciós válság. Nem teljesen látjuk, hogy hogyan zárult volna le a konfliktus, ami ugye abból adódott, hogy Andrei Danko mindenképpen el szerette volna távolítani a környezetvédelmi minisztérium éléről Tomás Tarabát. Nem teljesen világos ugyanis, hogy mi fog történni a parlamentben. Ugye a koalíciónak a 150 fős parlamentben legkevesebb 76 szavazatra van szüksége ahhoz, hogy kormányozni tudjon, és a mostani tegnapi szavazásokból azt láttuk, hogy épp hogy csak megvan ez a bizonyos 76 szavazatuk ahhoz, hogy törvényeket fogadjanak el, ugyanis hát Taraba és az oldalán a HLAS korábbi képviselője Peter Sliszko már nem sorolja magát a koalíciót támogató képviselőköz. Így nagyon nehéz kormányozni, különböző megállapodásokat kell kötni, nem csak a koalíciós pártokkal, hanem ezekkel a szereplőkkel is, ami gyakorlatilag egy ilyen permanens válsághelyzetet eredményez, főleg akkor, hogyha küszöbön áll az év legfontosabb törvényének a költségvetésnek, a jövő évi költségvetésnek az elfogadása. Így gyakorlatilag ez a kormányválság, ez a koalíciós válság, ami kialakult Tomás Taraba leváltásával, ez így ilyen nagyon hosszan elhúzódó folyamattá alakul.
0: Tarabát végül az ellenzék és az SNS együtt váltotta le. Mennyire rendkívüli helyzet az, amikor egy kormánypárt a saját kabinetjének miniszterét az ellenzékkel közösen buktatja meg?
1: Azt hiszem, hogy a kollégák ezt így keresték, bármint a újságíró kollégák keresték, hogy mikor volt erre utoljára példa, és azt hiszem, hogy valamikor a 90-es évek elején volt ugyanez a szituáció, amikor egy kormányzó párt az ellenzék segítségével, az ellenzék szavazataival távolította el az adott minisztert a pozíciójából, tehát ez egyáltalán nem szokásos.
0: De ebben az időben, amikor ez történt, akkor a HZDSZ bele is bukott ebbe a miniszter leváltásba. Várható hasonló földrengés Szlovákiában is?
1: Hát ugye most az a kérdés, hogy a jelenlegi kormánykoalíció az kitölti-e a 4 éves választási ciklust, vagy hogy komolyabban megrázza-e ez az egész folyamat a kormányt, a kormánykoalíciót. Ezzel kapcsolatban az a elemzők egybehangzó véleménye, hogy bizonyal nem kell számítanunk előrehozott választásra. Egyszerűen túl sok a koalíciós szereplőknek az érdeke abban, hogy megtartsák a hatalmukat és kitöltsék ezt a 4 éves ciklust, mint hogy előrehozott választásokat hagynának jóvá. Ugyanakkor hát van több lehetőség is még az előrehozott választás előtt. Tehát, hogy ott esetben egy kormány rövid ideig, vagy hát átmenetileg működhet kisebbségben is, tehát kisebbségből is lehet kormányozni. Ilyenkor ugye a koalíció vezetőinek kell nagyon ügyesen a szabad vegyértéket képző egyéni képviselők között halásznia, vagy horgásznia egy-egy törvényjavaslat elfogadásához egy-egy szavazatot ezek közül a szabad vegyértéket jelentő képviselők közül. Igazából egy ilyen forgatókönyv is elképzelhető. Illetve hát az is elképzelhető, hogy valamilyen újra strukturalizáció következik be a kormány környékén. Hát emlékezzünk csak arra, mi történt Rudolf Hurjakék esetében, akik néhányan összeálltak a parlamentben, egy blokkoló kisebbséget tudtak létrehozni a parlamenten belül, magán az ő néhány képviselőjük szavazata nélkül a koalíciónak nem volt meg a szükséges 76 szavazata, és a koalíciót, illetve a kormányt ennek megfelelően át kellett alakítani, ezért kapta meg Rudolf Hurják a sportminisztérium vezetését, amit ugye Robert Fico akkor az SNS-től el. Tehát ugye Hurják megkapta a sportminisztérium vezetését, és újra rendeződtek a koalíción belüli viszonyok egy válság után, és ment tovább a folyamat, ment tovább a kormányzás. Most is hasonló dologra, most is elképzelhető hasonló dolog, hiszen mondjuk ugye küszöbön áll a költségvetés elfogadása, ami ugyan egy nehéz kérdés, de egyben lehetőséget is ad arra, hogy a különböző csoportosulásoknak az igényeit, ilyen programszerűségeit, hogy mire szeretnének pénzt a jövő évi állami költségvetésből, azt a kormány ilyen értelemben ki is elégítse. Tehát, hogy a költségvetésben tud ígérni ezeknek a kisebb csoportoknak bizonyos lehetőségeket.
0: Gábor, megkérlek, hogy tartsd egy kicsit közelebb a telefont a szállathoz, hát akkor kevésbé fog szakadozni a vonal, próbáljuk meg ezt. Az általad említett költségvetés lesz az első igazi próba? Tehát, hogy Tarabay és Sliskó támogatása nélkül egyáltalán biztonságosan elfogadható lesz az év törvénye?
1: Hát Tarabay és Sliskó támogatása nélkül a koalíciónak ugye 76 szavazata van. Ez ugye elvben azt jelenti, hogy elvben Tarabay és Sliskó nélkül is el tudják fogadni a koalíció, vagy el tudja fogadni a koalíció a költségvetést. De hát
0: úgy, kedves hallgatóink, úgy tűnik, hogy a technika ördöge megtréfált bennünket, szétesett a vonalunk. Megpróbáljuk újra hívni Cimmer Gábort, addig hallgassanak egy kis zenét.

0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Címer Gáborral, a Paraméter szerkesztőjével beszélgetünk. Ugye André Danko hónapokon át Taraba távozását követelte, és végül el is érte. Szerzett ezzel politikai pontokat, vagy inkább az látszik, hogy az SNS belső konfliktusa tovább gyengíti a pártot?
1: Ki kell mondani, hogy nem igazán szerzett politikai pontokat. Az SNS-nek a támogatása a legutóbbi felmérések szerint is a parlamenti küszöb alatt van, tehát az ACO tegnapi felmérése valahova 4% fölé mérte a Szlovák Nemzeti Pártnak a támogatottságát. Igazából így a szavazók körében legalábbis ez nem jelentette akkora nyerességet Andrej Danko pártjának, mint mondjuk a koalíción belüli erőviszonyok szempontjából, hiszen Danko a koalíción belül most megmutatta az izmait, megmutatta, hogy végső soron el tud érni valamit, még úgy is, hogy az ellenzékkel fog együtt szavazni.
0: És sokan ugye beszélnek arról, hogy Robert Fico mit nyert, vagy mit veszített ezzel a koalíciós válsággal, és lehet, hogy majd ezt a témát is érintjük egy kicsit később, de engem az érdekel, hogy milyen pozícióba kerül a Republika ezek után. Tehát, hogy tud-e profitálni abból, hogy az SNS hónapok óta a saját belső konfliktusaival van elfoglalva?
1: Ugye a szélső jobboldali jelzővel illetett Republika jelenleg parlamenten kívüli párt az önkormányzati és megyei választásokon ugyanakkor több helyen indulnak, fontos pozíciókat terveznek megszerezni. Talán még érdemes azt elmondani előjáróban, hogy hát ugye ez a párt a Kotleba féle Mi Szlovákiánk néppártból nőtt ki. Milan Uhrik és Milan Mazurek, ugye a két arca ennek a formációnak, mindketten ennek a szélső jobboldali, már-már neonáci jelleget tükröző formációnak voltak a tagjai, és valóban azt látni, hogy a parlamenten kívüli Republika az jelentős támogatottságot szerzett a választók körében. A legutóbbi felmérés, amit az ACO ügynökség készített és tegnap hozták nyilvánosságra, ebben a felmérésben a Republika 9,7%-on áll, tehát ekkora a támogatottsága a választók körében, ami a parlamentben 19 mandátumot jelentene. A Republika, mivel nemhogy kormányon nincsen, de még parlamentben sincsen, ezért gyakorlatilag szabadon tudja bírálni, és szabadon tudja megszólítani annak az oldalnak a szavazóit, ahol a Smer is található, és az említett Szlovák Nemzeti Párt, tehát SNS is található. Úgyhogy valójában innen tud erősödni ez a szélsőséges párt, tehát a Republika, és hát azt is el kell mondani, hogy Robert Fico pártja a Smer nemhogy nem zárja ki az együttműködést ezzel a szélsőséges párttal, tehát a Republikával, hanem még hát minden jel szerint még segíti is ezt a formációt, hiszen a minap visszaléptette a Smer az Eperjes megyében állított megye elnök jelöltjét, és ugye ebben a megyében indul a megye elnöki pozícióért Milan Mazurek is.
0: Beszéljünk még egy kicsit Tomás Taraba utódjáról, a Környezetvédelmi Minisztérium élén. Ugye Filip Kufa az SNS egyetlen miniszterjelöltje, és már aláírási jogot is kapott a tárcánál. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy készítik elő a kinevezését, és szinte biztosra vehetjük, hogy ő lesz az új miniszter?
1: Hát legalábbis Filip Kufa önmaga biztosra teszi, hogy ő lesz a miniszter, tehát hogy ilyen szellemben nyilatkozott. Az, hogy valójában mi fog történni, az azért nagyon sok mindenen múlik, így például Peter Pellegrinin is, aki többször kijelentette, hogy nem igazán tartja jelöltnek Filip Kufát, illetve Pellegrini úgy fogalmazott, hogy az új környezetvédelmi miniszternek jobb kéne lenni, mint az előző környezetvédelmi miniszternek, nem pedig rosszabbnak. Hát ugye egyértelműen Kufára utalt. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy végül Kufát kinevezik-e a miniszteri tisztségbe, hiszen gyakorlatilag most is miniszteri jogkörökkel fog bírni, hiszen hogyha az írási joga van, és a miniszterelnök Robert Fico irányítja formálisan a minisztériumot, ilyenkor a valódi tehát vezetői kompetenciák a tárcánál úgy át szoktak csúszni az államtitkárok szintjére, tehát gyakorlati értelemben már most is Filip Kufa a minisztérium vezetője. Igazából csak az a kérdés, hogy ezt szimbolikusan szentesítik-e a miniszteri kinevezéssel, amit ugye a köztársasági elnök hajt végre. Egyébként innentől kezdve, hogy ez csak egy szimbolikus lépés, nem lényegtelen, de valójában a gyakorlati probléma már inkább megoldódni látszik, mármint annak a gyakorlati problémája, hogy kivezeti ezt a minisztériumot.
0: Ha Fico valóban Kufát javasolja majd, marad még valódi mozgástere Peter Pellegrini államfőnek?
1: Hát az alkotmányos szabályok szerint, illetve hát a köztársasági elnökök, korábbi köztársasági elnökök működéséből kialakult szokásjog értelmében, hát van mozgástere Peter Pellegrininek, hiszen mondhatja egy ponton azt, hogy ő nem nevezi ki Filip Kufát környezetvédelmi miniszternek. Ugyanakkor ezzel Pellegrini gyakorlatilag tovább fűteni a koalíciós ellentéteket, és hát ne felejtsük el, hogy Peter Pellegrini is a koalíciós halász éléről érkezett a államfői palotába, így aztán nem igazán érdeke különösebben fűteni ezeket az ellentéteket, főleg azért, mert hát jelenlegi koalíciós válságban, ugye főleg Robert Ficóról, a Smerről, Tarabáról és André Dankról, az SNS-ről beszéltünk, de hát ne felejtsük el, hogy ott van a halász koalíciós párt is, ami hát így csöndben szenvedje ezt az egész történetet, és hát tényleg szenvedi el, mert az egész folyamat során el is vesztettek képviselőt, hiszen Taraba fegyverhordozója, Peter Sliszko, az a HLASZ frakciójából állt fel, és ült oda Tomás Taraba mellé. Tehát, hogy a HLASZ-nek ez az egész folyamat tényleg nem jó, és Pellegrini nem biztos, hogy érdekes abban, hogy ezt az egész ellentét hálózatot tovább fűtse.
0: Ha már visszakanyarítottad a beszélgetésünk szállát a parlament felé, akkor nézzük meg, mi a helyzet a törvényhozásban. Tibor Gaspar azt mondja, hogy a parlament működik, és törvényeket fogad el, és aznap valóban több törvény is átment. Ez azt mutatja, hogy ez a válság nem igazán nehezíti meg a parlament munkáját, vagy legalábbis, hogy kezelhető?
1: Dehogy nem nehezíti meg. De hát ez ennek az egész válságnak a magia, hiszen arról van szó, hogy a parlament ugyan tényleg befogadott bizonyos jogszabályokat, de összesen hármat. Tehát, hogy a rengeteg, hát én most nem látom magam, hogy hány száz pont, vagy több mint száz pont van a parlamentnek a programján, ugye ez nem minden adott törvény, de hát mindegyik pont egy végszavazást jelent. Tehát, hogy de most ebből a sok rengeteg programpontból és rengeteg törvényből hármat sikerült elfogadniuk, azzal együtt, hogy ráadásul az egyik törvényt, ami hát ugye rendkívül fontos, hiszen Szlovákia új polgári törvénykönyvet kapott, tehát hogy ezt még az ellenzék jelentős része is megszavazta, hiszen ebben egy ilyen konszenzus volt, hogy szükség van már végre egy modernebb szabályrendszerre, ami az örökléseket és a különböző ilyen polgári viszonyokat szabályozza, de hát ezen kívül még kettő törvényt sikerült elfogadniuk, és az összes többi szavazást és tehát ilyen döntést, azt jövő hétre hasztották. Tehát megint maga előtt tologatja a parlament a fontos döntéseket, a törvények elfogadását. Ez nem más, de a parlamenti munkának a rendkívüli megnehezülése, hiszen innentől kezdve minden egyes szavazásnál különböző megállapodásokat fog kelleni kötni ezekkel a kisebb frakciókkal, mindamilyeneket Taraba is képvisel. És ugye még arról a forgatókönyvről nem is beszéltünk, hogy ugye Taraba most Petesz Piskóval egy kétfős csoportot alkot, de nem kizárt, hogy Peter Kotlár, ugye az SNS frakciójában ülő, de nem párttag, inkább a szélsőjobboldali dezinformációs közegben ismert, közegnek a csillagaként fényjelzett Peter Kotlár COVID-biztos is csatlakozik a Tarabiskó kettőshöz, és hogyha ez megtörténik, akkor Tarabáéknak már blokkoló kisebbsége lesz, és minden szavazást úgymond kérhetnek valamit a koalíciótól, hogy odaadják a voksaikat.
0: Tomás Taraba távozott a kormányból, de a konfliktus ezzel még korán sem ért véget. A személyi kérdések mellett már a parlamenti többség stabilitása is tét. Címer Gáborral, a Paraméter szerkesztőjével beszélgettem. Köszönöm a helyzetértékelést, további szép napot kívánok.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok.

0: Kávévilág napja alkalmából a pénteki nappali gasztro rovatában a világ egyik legkedveltebb italáról beszélgetünk, Kosár Lajos gasztrobloggerrel. Szó lesz a különböző kávéfajtákról, az elkészítésükről, és arról is, milyen ételekhez használhatjuk a feketét. Aztán a mesterséges intelligencia kerül terítékre, mennyire valósak az aggasztó jóslatok, és kicsúszhat-e az irányítás az emberiség kezéből. Kis Gergely MI szakértővel a veszélyek és a pánikkeltés határát keressük. Jogi rovatunkban a gyerektartás leggyakoribb kérdéseit tisztázzuk dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel. Meddig kell fizetni, és mi történik, ha valaki nem fizet? Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban, reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Megkezdtük a reggeli utolsó óráját. 8:45 után arról lesz szó, vajon valóban átülünk-e az autóból buszra vagy vonatra, attól, hogy egy hónapra megfelezik a jegyárakat. 8:30 után pedig Londonba kapcsolunk. Andy Burnham miniszterelnök már az ország esetleges újbóli uniós csatlakozását sem zárja ki. A legfontosabb bel- és külpolitikai történéseket most Ürge Tamás foglalja össze.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: A fiatalok radikalizáció elleni védelméről szóló törvény a 16 év alatti gyermekek közösség média használatának szabályozását is magával hozná. Az Unió ismét felszabadítaná stratégiai olajkészletének egy részét, hogy megfékezze a drágulást. Rendkívül meleg idő várható, akár 22-27 fokot is mérhetünk napközben. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket! A kórházban tegnap belehalt sérüléseibe az a fiatal lány, akit kedden késelt meg diáktársa a Csacai járásbeli Staskovi alapiskolában, jelentette be Richard Rashi, a parlament elnöke a parlament plenáris ülésén. Egy 61 éves tanárnő a helyszínen belehalt sérüléseibe. Az iskolás lány a támadás második áldozata. Egy másik tanítónő is megsérült, őt kórházban ápolják. Azt hiszem, senki sem tudja elképzelni, mit élhetnek át most a szülők. Őszinte részvétem a családnak és a hozzátartozóknak, mondta Richard Rashi. A parlament tegnap este lezárta a vitát a fiatalság radikalizáció elleni védelmét tárgyaló kormányjavaslatról. Az új jogszabály bevezetné a radikalizáció és az erőszakra való mozgósítás kockázatainak koordinált értékelési mechanizmusát. Emellett szabályozná a közösségi hálók használatát a 16 évnél fiatalabb gyermekek számára. Tomás Drucker oktatási miniszter a vita során hangsúlyozta, hogy ez a törvény kulcsfontosságú alapot biztosít ahhoz, hogy az állam rendelkezésére álló összes eszközt fel lehessen használni. A képviselők ma egyebek mellett az új pszichoaktív anyagokról szóló törvényt, valamint az úgynevezett gyógyszerreformot tárgyalják. Ma a törvényhozásban nem fognak szavazni. Ma délután ülésezik a szlovák koalíciós tanács, amely az állami költségvetési tervezetről tárgyal. A Robert Fico miniszterelnök által összehívott ülésen napirendi pont lesz a környezetvédelmi minisztérium vezetésének kérdése is. Fico Andrej Danko SNS elnökkel egyeztet a tárca új vezetőjének személyéről. A minisztériumot jelenleg ideiglenesen a kormány fővezeti, miután Peter Pellegrini államfő szerdán menesztette Tomás Taraba minisztert. Az új miniszter kinevezéséről Fico és Danko mai egyeztetése után születhet megállapodás. Tegnap délelőtt kezdődött Hankó Balázs, fideszes magyarországi országgyűlési képviselő nyomozási bírói meghallgatása a Kecskeméti járásbíróságon, és délután 2 órára megszületett a döntés, a volt minisztert letartóztatták. Közvetlenül utána a korábban államtitkári pozícióban lévő Varga Bajusz Veronika sorsáról is döntöttek, akinek szintén elrendelték a letartóztatását. A bíróság szerint fennáll a szökés és az eljárás befolyásolásának veszélye. Mindkettőjüket hűtlen kezeléssel vádolják, több mint 17 milliárd forintot, mintegy 46 millió eurót oszthattak szét a Nemzeti Kulturális Alap az NKA pénzéből, a szabályzatokat és a törvényi előírásokat megszegve. Az Európai Unió újból felszabadítana egy részt stratégiai olajtartalékából, hogy így zabolázza meg az elmúlt hetekben elszabadult energia árakat, jelezte Dan Jorgensen energiaügyi biztos az Euronews-nak. Az összes nemzetközi energiaügynökségi tagállammal egyeztettünk, nem csak az Egyesült Államokkal arról, hogy mikor jön el a megfelelő idő a készletek felszabadítására. Korábban már éltünk vele, és valószínűleg ismét élni fogunk vele, mondta a dán uniós biztos. Az olajpiacot az iráni háború és a visszaeső finomítói kapacitások egyszerre szorítják. Ennek hatására az elmúlt hetekben jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, különösen a dízelé. Az Egyesült Államok ezért arra ösztönzi az európai országokat, hogy nyúljanak hozzá vészhelyzeti olajtartalékaikhoz.
2: Időjárás.
3: Túlnyomóan derült időnk lesz ma, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, délelőtt a völgyekben elszórtan köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet alakulhat ki. Rendkívül meleg idő várható, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Torlódik a forgalom Nyitra előtt, Nyitra Ivánka irányából 10 perc a menetidő többlet. Radarmér Úszor után Somorja felé, Rimbaszombat előtt Losonc irányából, Kassán pedig a Gálszécsi úton a központ felé. Közlekedjenek biztonságosan, megéri.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: A Veszprém 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát. Az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjében és másodszor hódította el a trófeát. A katalánok legutóbb tavaly szeptemberben kaptak ki, azóta egy döntetlen és 64 győzelem volt a mérlegük. Csütörtökön elkezdődtek a csoportkör harmadik fordulójának küzdelmei a labdarúgó nemzetek ligájában. Az A divízió tegnapi eredményei: Németország-Szerbia 2-0, Görögország-Hollandia 2-2, Dánia-Portugália 2-4,

lemaradásba került ezzel a két riválissal szemben. A csoport másik pénteki meccsén Ukrajna Nagyszombatban fogadja a hozzá hasonlóan 4 pontos északír csapatot. A Nemzetek Ligája C divíziójában érdekelt 100%-os szlovák válogatott idegenben 20-45-től a 2 pontos Feröer-szigetekkel méri össze erejét. A két csapat 30 évvel ezelőtt találkozott egymással, mindkét világbajnoki selejtezőt a szlovákok nyerték. Pozsonyban 3-0-ra, idegenben pedig 2-1-re. Most is ők az esélyesek, de nem szabad lebecsülni az ellenfelet, mert a közelmúltban több favorit is elbukott Torshavnben. A montenegróiak 4-0-ra, a csehek pedig 2-1-re kaptak ki. A feröeriek a legutóbbi hazai világbajnoki selejtező mérkőzéseiken a lehetséges 12 pontból 9-et is megszereztek, és ez figyelemre méltó. A csoport másik találkozója, a Kazaksztán-Moldova összecsapás 16 órakor kezdődik. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban listavezető Dac, Junglerőd és Ramadán góljaival 2-1-re legyőzte az NB1-ben éllovas felcsúti csapatot a dunaszerdahelyi előkészületi mérkőzésen. A magyar U21-es labdarúgó válogatott 2-1-re nyert a litván csapat ellen a Kispesten rendezett EB-selejtező mérkőzésen. Ma játsszák a Jégkorong Extraliga 7. fordulójának találkozóit a párosítás. 17.30-tól Žilina Slovan, Michalovce Nyitra, Banská Bystrica Poprad, 18 órától Trenčín Spiska Nová Ves, Liptovský Mikuláš Košice és Zvolen Prešov. A selejtezőből felkerült Alex Molčan 6-3-6-2-re legyőzte a cseh Tomáš Macháčot a pekingi tenisztorna nyitófordulójában. Következő ellenfel az orosz Karen Khachanov lesz. A Sepangban rendezendő Forma 1-es bahreini nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalossá vált, hogy többek között a nyári szünetben csuklósérülést szenvedő Isaac Hadjar is az erőforrás valamely komponensének megengedetnél többszöri cseréje miatt 5 rajthelyes büntetést kap a vasárnapi 56 körös versenyre, amely 9 órakor rajtol. És végül egy érdekesség, a spanyol másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Eldense hivatalosan is megerősítette, hogy Lionel Messi lett a klub többségi tulajdonosa.

0: 16 perc van. A magas üzemanyagárak miatt a kormány előbb a másodosztályú vonatjegyek árának megfelezését jelentette be, most pedig a helyközi autóbuszokon és a megyei jogú városok tömegközlekedésében is 50%-os kedvezményt vezetne be. A buszos és városi kedvezmény október 12-én indulna, és egyelőre 30 napig tartana. De kézzelfogható segítsége ez a háztartásoknak, hogy inkább látványos, de rövid életű intézkedés. És elége az olcsóbb jegy ahhoz, hogy az emberek az autó helyett a közösségi közlekedést válasszák. Sidóhá Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz Zoli!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szervusz!
0: Mekkora segítséget jelent valójában az embereknek, ha egy hónapig a felére csökken a vonat, busz és városi tömegközlekedési jegyek ára?
1: Hát ez rövidesen kiderül, ugyanis akinek már van bérlete, azon ez érdemben nem segített. Akinek van fél éves vagy egész éves bérlete, az ugye már rég megvásárolta, tehát nem profitál ebből. Az alkalmi utasoknak segíthet, tehát akik nem nap mint nap utaznak, naponta vesznek jegyet, vagy hetente, mert azok valóban megérzik azt, hogy féláron vásárolják a jegyeket. Tehát ez a segítség, hogy elhangzott, mintegy 30 napig tart egyenlőre, tehát néhány 10 euró segítségről beszélhetünk, de tegyük hozzá, hogy a busz és a vonat közlekedés messze nem olyan rugalmas, mint az autóval való közlekedés, tehát csak a részben váltja ki az autó közlekedést. Az, hogy ilyen felemás a megoldás, azon ne csodálkozzunk, hiszen a jelenlegi kormány többnyire ilyenre képes. Tegyük hozzá, hogy a Robert Fico ellenzékben, tehát 2022-ben üzemanyagtöltő pisztollyal a kezében hadonászott, és a legpopulistább húrokat rengetve követelt, hogy a kormány avatkozzon be az alacsonyabb benzinárak érdekében. Mellette akkor Erik Kalinyák bólogatott, igaz, ő többre nem is képes. Most akkor közvetlenül az Ukrajna elleni orosz agresszió után 1,60 € környékén mozogtak az üzemanyagárak, most viszont a gázolaj literje a 2 eurót, a 95-ös oktánszámú benzin literje pedig az 1,90 € ostromolja, vagyis a mostani helyzet súlyosabb a korábbinál, viszont mégsem a 2022-ben felsorolt ötlet parádéját veti be, ehhez inkább az Európai Unióra mutogat, ami érdekes, hiszen az állítólag olcsó és általa hűn szeretett orosz kőolajból készül a benzin. Donald Trumpra sem mutogat, pedig hát az ideje javát a szoláriumban és a golfpályákon töltő amerikai elnök Irán elleni elhúzódó háborúja rendkívül drága olajár fő oka. A kormányfő hirtelenjében azzal érvel, hogy a nyugdíjak, az oktatás és az egészségügyi finanszírozása miatt nem csökkenthető átmenetileg sem az üzemanyag jövedéki adója, ehhez ugye a tömegközlekedés teszik egy időre olcsóbbá. Tegyük még azt is hozzá, hogy ez a megoldás az állam számára is olcsó, hiszen az egyelőre 30 napra tervezett féláras vonatjegyek jelentette kiadás alig 5,5 millió euró, az október 12-től olcsóbb buszközlekedés pedig közel 13 millió euró kiesést jelent az államkassa számára. Hát ez nem olyan hatalmas tétel, mintha a jövedéki adót csökkentenék, ahogy a környező országokban teszik.
0: És miért éppen 30 napra vezetik be ezt a kedvezményt? Tehát ennyi idő alatt le lehet mérni, hogy változnak-e az emberek utazási szokásai, vagy esetleg a közelgő önkormányzati és megyei választások is a háttérben állhatnak?
1: Hát biztos ez is benne van, hiszen ebben a 30 napban beleesik az önkormányzati választás is. 30 nap alatt valamennyire valóban le lehet mérni, hogy átalakulnak-e az igények, tehát a közlekedési szokások. Hát szerintem nem, az autóról rendkívül nehéz leszokni, a szó szerint addiktív olyan, mint a közösségi média vagy a mobiltelefon. Plusz körülbelül eddig látnak el, tűzoltásszerű a megoldás, itt nincsenek hosszú távú távlatok, esetleg abban reménykednek, hogy valamennyire csillapodnak a nemzetközi piacokon az olajárak. Hát ez szinte kizárt, hiszen Donald Trump, amerikai elnök, aki mindig garantálja a meglepetést vagy az őrült fordulatot, éppen most közölte, hogy az amerikai félidős választások után megfontolja, hogy újra bombázza-e Iránt. Nos, már csak ez a bejelentés is felfelé hajtja az olajárakat. tehát abban nem igazán reménykedhetünk, hogy novemberben vagy decemberben érezhetően bőven 100 euró alá bukik a kőolaj hordonkénti ára, vagyis egyáltalán nem kizárt, hogy ezt a 30 napos időszakot újra meghosszabbítják, majd újra. Hát ezzel így eljátszadozhatunk hónapokon át. Most, ami világos, amit tisztán látunk, hogy 30 napról szól, de benne van a pakliban az is, hogy újra még 30 nappal meghosszabbítják.
0: Tény, hogy nem olcsók a vonat és buszjegyek, de az ár valóban az egyik legfontosabb oka annak, hogy sokan járnak autóval, vagy pedig sokkal többet számít a menetidő, a járatsűrűség és a megbízhatóság. Tehát, hogy ha arra gondolok, hogy ha valaki rendszeresen azt tapasztalja, hogy késik a vonata, vagy ritkán jár a busz, egy ilyen 50%-os kedvezmény elég lehet ahhoz, hogy otthon hagyja az autót?
1: Hát szerintem nem, és rövid távon még végképp nem. Tehát, hogyha csak 30 napig szól ez az intézkedés, akkor az a radikális változás nem okoz. Ugyan jól hangzik, hogy fél ára csökken, maradjunk a vonat, tehát a vasúti jegy ára, de ez nem annyira radikális, illetőleg nem is vonatkozik mindenre ez az árcsökkentés. Például nem vonatkozik az alacsonyabb díszabás a hegyekre, a különféle kiegészítő szolgáltatásokra, a podgyász, a kerékpár vagy a kutyaszállításának díja sem ez automatikusan 50%-kal olcsóbb, a nemzetközi menetjegyekre sem terjed ki az intézkedés, és persze az első osztályára ugyancsak változatlan marad, és ahogy jeleztem, hogy akinek éves vagy fél éves bérlete van, az szintén nem részesül az átmeneti kedvezményből, hiszen már megvette a bérletét, és az igazán fő gond pedig lenne az, tehát a vasúttal az a nagy gond, hogy a viszonylagos olcsóságot a megbízhatatlanságával, a járatok idegtékő késésével kompenzálja, vagyis szerintem csupán azok teszik le az autót a vonati alára, akik kalandvágyó időmilliómosok. Egy kis színes adalék, Zsolna, a hazai vasúthálózat egyik kiemelt gócpontja, csütörtökön úgymond elesett, tehát nem volt áram az állomáson, így dízel mozdonyokat vetettek be a hagyományőrzők örömére és a napi utazók nagy megrökönyödésére, és hát még egy apróság, Szlovákia 4 járásában nincsen vasúti közlekedés, ez érinti Árvát és 3 kelet-szlovákiai járást, vagyis ők elmondhatják, hogy nincsenek színen.
0: Pont ez az, hogy a vidéken élők számára ugye mennyire jelenthet segítséget ez az intézkedés, hogyha sokan olyan településen laknak, ahol eleve kevés a busz vagy vonatjárat, és nem azért nem használják ezeket a közösségi közlekedésnek ezt a módját, mert drága lenne a menetjegy ára.
1: Hát ez is kezdő, hogy kicsit kapkodás volt, mert kezdetben csak a vasútról beszéltek. Aztán kiderült a döntéshozók számára is, hogy ahogy jeleztem, 4 járásban nincs is vasúti közlekedés, plusz még tudtommal van 2 olyan járás, hogy sínek vannak, de személy forgalom közlekedés nincs, tehát úgy veszük, ez már 6 járást érint. Nos, akkor kezdtek vakarózni, hogy akkor hogyan tovább, akkor döntötték el, hogy akkor a busz közlekedést is, tehát a busz közlekedés árát is csökkentik, mert az mégis csak sűrűbb hálózatot jelent, így már valamivel jobb a helyzet, mert a vasút ugye kevésbé rugalmas, és valóban a kisebb településeket nem érinti, a busz járatok viszont igen. Így már valamivel elfogadhatóbb a helyzet, de hát ez voltaképp majd az élet dönti el, hogy ez mennyire jött be, tehát egy hónap múlva esetleg mérleget vonhatunk, hogy teszem azt, csökkente a benzinvásárlás volumene ez alatt az időszak alatt, vagy pedig nem. Hát ilyen becslések szerint gyakorlatilag nem fog csökkenni, mert az emberek ragaszkodnak az autóhoz és a kényelemhez, tehát még a mostani, hát kis túlzással csillagászati árak sem mérséklik az autózási kedvet, és hát még egy intézkedést azért említsünk meg, tehát a féláras buszjegyek és vonatjegyek mellett még egy intézkedés van, hát ez is ilyen tessék-lássék, tehát a végezetül a kormány a benzinkutak működtetőinek kezét is megkötötte, ugyanis megszabta, hogy 1 liter üzemanyag értékesítése után maximum 10 cent lehet a haszonkulcs, hát ennek hatása egyelőre nem érzékelhető az üzemanyag töltő állomásokon. Tegyük hozzá, hogy ez a haszonkulcs valahol 5 és 13 cent között mozgott, tehát ez a 10 centes felső határ számos benzinkutat végképp nem fog érinteni, mert már eleve ilyen alacsony haszonkulcssal dolgozik, tehát még csak azt sem fogjuk érzékelni, hogy esetleg 2 vagy 3 centen lesz e döntés után olcsóbb a benzinliterje.
0: Az olcsóbb jegy önmagában még nem oldja meg a közösségi közlekedés minden problémáját, de egy hónap alatt legalább kiderülhet, mennyire befolyásolja az utazási szokásokat az ár. Sidóház Zoltán gazdasági szakírót, az Újszó főszerkesztő helyettesét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! 10 évvel a Brexitről szóló népszavazás után a brit miniszterelnök már azt sem zárja ki, hogy Nagy-Britannia egyszer újra az Európai Unió tagja legyen. A brit közvélemény is egyre nyitottabb a közeledésre. De mit jelent ez politikailag? Erről beszélgetünk hamarosan. Előtte Ürge Tamás jelentkezik a régiók híreivel.
2: 50 éve október 1-én nyílt meg a honismereti ház a Dunaszerdahelyi járásban található Somolyán, amely azóta nem csak a város és Csalló közt tárgyi örökségét őrzi, hanem kulturális és közösségi eseményeknek is otthont ad. A megemlékezésen felidézték az intézmény múltját, a hozzászólók rámutattak arra, hogy a ház kiállított kincsei az itt élők közös emlékezete. A ház fenntartója a Csallóközi Múzeum, igazgatója Nagy Iván arról beszélt, hogy míg 50 év egy ember életében is hosszú idő, egy épület és egy intézmény történetében ez még többet jelent, generációk váltják egymást, megváltozik a város, de vannak olyan helyek, amelyek megőrzik a korábbi világ hangulatát. Az állandó kiállítás keretében több olyan nagyobb méretű tárgyat is elhelyeztek itt, mint például a különleges halottas kocsik. Kék festékkel fújták le a sarlót és a kalapácsot a kassai felszabadítók terén álló szovjet katonai emlékművön. A rongálás miatt két bejelentés is érkezett a rendőrségre. A városban a múlt hétvégén több ezer résztvevővel rendezték meg a kassai békemaratont, amelynek egyik hagyományos találkozási pontja éppen az emlékmű környéke. A festéket szerdára már eltávolították, az eset miatt azonban a rendőrség is vizsgálódik. Az emlékmű állapota és a rajta található kommunista jelképek már hosszabb ideje éles viták tárgyát képezik Kassán. Ezek egyik eleme az a petíció, amely a felszabadítók tér elnevezésének megőrzését és az emlékmű fokozott védelmét szorgalmazta. Az emlékmű védelmének hosszabb távú rendezése azonban továbbra is nyitott kérdés. Szigorú ellenőrzés és zéró tolerancia lép életbe az érsekújvári járásbeli Szímőn a legutóbbi iskolai késeléses tragédia után. Alapos gyanú esetén a pedagógusoknak jogukban áll ellenőrizni a tanulók iskolatáskájának tartalmát, áll a Szímői Jedlik Ányos Alapiskola tájékoztatásában, amelyet az iskola közösségi oldalán is közzétettek. A Szímői iskola megtiltotta a veszélyes tárgyak iskolába hordását. Az iskola egész területére szigorúan tilos késeket, hegyes ollókat, szerszámokat, öngyújtókat, boxereket vagy bármilyen más sérülés okozására alkalmas tárgyat behozni, közölte az iskola vezetése.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült időnk lesz ma, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, délelőtt a völgyekben elszórtan köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet alakulhat ki. Rendkívül meleg idő várható, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Torlódik a forgalom Nyitra előtt, Nyitra Ivánka irányából 10 perc a menetidő többlet. Radarmér úszor után Somorja felé, Rimbaszombat előtt Losonc irányából, Kassán pedig a Gálszécsi úton a központ felé. Közlekedjenek biztonságosan, megéri.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. A brit miniszterelnök egy interjúban arról beszélt, hogy a Brexit több kárt okozott az országnak, mint amennyi hasznot hozott. Ezért minden lehetőséget meg kell vizsgálni az Európai Unióval való kapcsolat rendezésére, akár a teljes újbóli csatlakozást is. Közben egy friss felmérés szerint 10-ből 7 brit szorosabb viszonyt szeretne Brüsszellel. Fordult-e a brit közvélemény a Brexit óta, és mennyire reális politikai lehetőség ma Nagy-Britannia visszatérése az Európai Unióba? Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, jó reggelt a hallgatóknak!
0: A brit miniszterelnök nem zárja ki, hogy Nagy-Britannia egyszer ismét az Európai Unió tagja legyen. Ez mennyire számít nagy politikai fordulatnak?
1: Mindenképpen jelentős fordulat, hiszen egyelőre az elmúlt kiválás óta eltelt 5 évben nem volt olyan munkáspárti politikus, aki kimondta volna, hogy fölmerülhet valamikor a jövőben ennek a lehetősége is, sőt akár, ugye, ahogy fogalmazott, a következő választásokon, amik azért még sokára lehetnek, mert 2029 őszéig nem kell egyelőre választást kiírni, tehát addig elgondolkodik a munkáspárt azon, hogy akár a választási programjába beleteszi a Brexit megszüntetését és az Európai Unióhoz való nyílt közeledésnek a támogatását. Az biztos, hogy maga az, hogy az Európai Uniónak újra tagja legyen az Egyesült Királyság, az nagyon-nagyon sok tényezőtől függ, mind belső politikai feltételeknek a megvalósulásától, mind az Európai Uniónak a hozzáállásáról, és hát ugye a nem utolsó sorban a gazdaságnak az állapotától is majd. Úgyhogy lehet, hogy még egy korai állapotban van ez a Brexit megszüntetés és Európai Unióhoz való visszatérés, de mindenképpen azért egy stratégiai irányt kijelölhet.
0: Egy friss felmérés szerint 10-ből 7 brit szorosabb kapcsolatot szeretne az Európai Unióval. Amikor Andy Burnham miniszterelnökként most azt mondja, hogy nem kizárt, hogy ismét az Európai Unió tagja legyen Nagy-Britannia, akkor a saját személyes meggyőződését mondja ki, vagy pedig már a brit közvélemény változására reagál?
1: Ugye a brit közvélemény nagyon sokat változott 2016 óta. Ugye, ha emlékszünk ugye a népszavazásra, akkor épp hogy 1-2%-kal, sőt 1-1,5% volt az, amivel győztek akkor a nemek, ugye, akik nem akarták az uniós tagságot, és ugye a regionális, a korosztályos eloszlás, a vidékváros problémák, azok mind-mind jelentősek voltak, és hát azóta nagyon sokan meghaltak, akik ugye abba a korosztályba tartoztak, akik támogatták a Brexitet, úgyhogy ez is a demográfia is közrejátszott, de hogyha megnézzük azt, hogy pontosan ugye ennek milyen a támogatottsága, azért nagyon vegyes a kép, hiszen hogyha megkérdezzük azt, hogy kik támogatják a Brexit után az Egyesült Királyságnak a közeledését az Európai Unióhoz, akkor nagyobb százalékokat lehet mérni, volt, hogy 60% fölötti arányok is voltak, ha azt, hogy újra Európai Uniós tag legyene, és újra kezdje a tárgyalásokat, még akkor is kimutatható, hogy 50% fölött támogatják, viszont ugye, ha azt mondják az embereknek, vagy azt kérdezik az emberektől, hogy milyen feltételek mellett csatlakoznának újra, hiszen ne feledjük el, hogy az Egyesült Királyságnak, amikor kilépett az Unióból, rengeteg olyan privilégiuma volt, ami a többi tagállamnak nem kellett, hogy tagja legyen ugye az eurozónának, nem kellett, hogy a belségösségügyi együttműködésnek több területén együttműködjen az Európai Unióval, nem kellett, hogy az alapjogi kartának bizonyos értelmezését átvegye, és volt még egy pár ilyen kivétel, tehát hogyha ezeket ugye megtarthatná, akkor többen támogatnák, de ha nem, akkor lemegy ez a szám akár 30-40% közöttire is. Úgyhogy hát alapvetően itt ugye a probléma az, hogyha újra akarna csatlakozni, akkor előről kellene kezdenie a csatlakozási tárgyalásokat, és egy országnak, aki kívülről érkezik az Európai Unióba, az acquis communautaire-t, a közösségi jogot az utolsó betűig el kell fogadnia, és csak utána lehet tag. Úgyhogy ez egy nagy kérdés lenne, hogy vajon elkezdene az Európai Unió egy olyan típusú együttműködést, ami ugye felvetődött az elmúlt hetekben Kanadával kapcsolatban, úgynevezett társult tagság, ami nem létező jogi kategória, de lehet, hogy érdemes lenne elgondolkodni, hogy akár ilyen irányba is mennénk. Mindenesetre ugye se Franciaország, aki a Brexitnek ugye az egyik fő végigvívője volt, se Németország nem akarja, hogy különböző tagsági viszonyok alakuljanak ki, vagy több körös integrációs rendszer, úgyhogy ez valószínűleg évekig eltartana, amire megtalálnánk a megfelelő formát.
0: Igen, épp erre gondolok, hogy a formák különbözősége is magában rejtheti ennek az egésznek a megoldását. Ma mi a legnépszerűbb elképzelés Nagy-Britanniában? Tehát az Európai Unióval való szorosabb együttműködés, vagy vámunió, egységes piac, vagy pedig a teljes visszalépés, illetve mit nyerne Nagy-Britannia ezekkel az opciókkal?
1: Ugye egyértelműen, amikor kilépett az Európai Unióból, mint ahogy sok szakértő mondta, ez nagyon nagy hátrányt fog jelenteni a gazdaságnak, hiszen megszakadnak azok a termelési láncok, amik az európai kontinenshez kapcsolják a brit gazdaságnak az árutermelőit, a szolgáltatások tekintetében máig sincs egyértelmű megállapodásunk, hogy hogyan jöhetnének be könnyen az európai integráció területére, és hát ugye jelenleg is rengeteg tárgyalásunk van a közös agrár és élelmiszer biztonsági rendszernek a továbbfejlesztéséről, a fiataloknak a mobilitása ugye nem megoldott még mindig, tudjuk, hogy korábban ugye bárki jöhetett tanulni, és bizonyos árakon vehette igénybe a brit egyetemeknek a szolgáltatásait, most ugye csillagászati árak vannak, és utána sem maradhatnak az Európai Unióból érkezettek a munkaerőpiacon, a villamos energia a piacot próbáljuk most éppen összekapcsolni, pénzügyi hozzájárulás kérdését tárgyaljuk. Tehát egy csomó olyan kérdés van, ami mutatja, hogy közeledne az Egyesült Királyság, de hát mondjuk azt, hogy ezek a legegyszerűbb, vagy legkülsőbb kapcsolási lehetőségek. Hát ennél egy szorosabb lehetne, ugye valóban az egységes piachoz való valamilyen hozzáférés, ami a mostani szerződéses kereteknél többet adna. Ugye az, hogy szabadkereskedelmi övezet legyen, az lehetséges lenne, de hát ennek meg lenne az ára, hiszen ne felejtsük el, hogy azért az európai integrációnak az egységes piaca a világ legnagyobb egységes piaca, és kívülről, hogyha valaki hozzá akar férni, akkor nem csak, hogy el kell fogadnia a szabályokat, hanem a későbbiekben dinamikusan alkalmazkodni hozzá, hiszen hogyha nem tenné meg, akkor versenyelőnybe kerülhetne, és ezt az Európai Unió termelőinek a védelmében nem lehet megtenni. Úgyhogy hát ez a dinamikus igazodás kérdése, ez a minimum standardeknek a fenntartása, ez egy nagy kérdés volt a Brexit tárgyalások alatt is. Ezeket tovább lehetne fokozni egy kvázi tagság felé, de az, hogy vámuniónak a tagja legyen, ugye ez egyértelműen a mostani külkereskedelmi politikájának az alapjait rendezni át, hiszen gyakorlatilag az újra tárgyalt szerződéseket újra az Európai Uniónak a szerződéses keretrendszerébe értelmezhetnék. És hát utána következnek ugye a nagy kérdések, hogy monetáris integráció, az új Európai Uniós fiskális politikai minimumok elfogadása, a közös politikákhoz való újracsatlakozás, hát ez egy nagyon hosszú folyamat lenne újra.
0: Hát akkor ugye, ha az egységes piachoz is visszatérne Nagy-Britannia, akkor megint csak el kellene fogadnia nem csak az áru, hanem az emberek szabad mozgását is, és még több uniós szabályt, és hát pontosan azok a kérdések térnének vissza ezzel, amelyek miatt a Brexit támogatói eredetileg is ki akartak lépni, nem?
1: Igen, biztos, ugye ennek egy nagyon sarkalatos pontja, hiszen nagyon egyszerű üzeneteket fogalmaztak meg Nigel Farage-ék, ugye amikor a Brexit taktikájukat megfogalmazták, ugye ennek egy oszlopos eleme volt az európai integrációból történő migrációnak a visszaszorítása, és hát valóban, hogyha belép valaki az Európai Unióba, akkor vissza kell térnie a szabad mozgáshoz. Egyébként nagyon érdekes tendenciák vannak ezen a területen, ugyanis ugye rengeteg bevándorló érkezett a 2010-es években az Egyesült Királyságba. Ugye a nettó számok már 600 ezer fölötti beérkezőt mutattak, és ebből sokan voltak az Európai Unióból, 400 ezer fölött is volt bizonyos években, és amikor megtörtént a Brexit, akkor nagyon sokan elmentek, tehát radikálisan visszaesett valóban az európai részekről érkezőknek a száma, viszont radikálisan megnőtt a nem európai bevándorlók száma, 800 ezer, sőt 900 ezer fölött volt az úgynevezett nettó bevándorlás, tehát a különbsége be és a kivándorlóknak 2023-ban, viszont azóta egészen csodálatos módon a munkáspárti kormánynál közel 90%-os visszaesés van, tehát most 100-valahány ezer volt a nettó bevándorlóknak a száma, ami főleg nem európai területekről érkező bevándorlót jelent, úgyhogy itt radikális változások vannak, és hát ugye fölmerült a kérdés, hogy mennyire jó a brit gazdaságnak, hogy a szakképzett európait esetleg kevésbé szakképzett nemzetközi közösség országokból érkezőkkel váltja föl, ugye a két nagy terület India és Nigéria, ahonnan érkeztek. Ez egy nagy kérdés lehet, és valóban a brit gazdaságnak a fejlődésének az egyik nagy kérdése lehet, hogy honnan tudnak szakképzett munkaerőt szerezni.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Gálik Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgetünk. Ha meg kellene neveznie egy-egy területet, a Brexit 10 éve alatt hol érződött leginkább a kilépés negatív hatása, és hogy van-e olyan terület, ahol az előnyök jelentek meg?
1: Hát rövid távon ugye, amikor elkezdődött ez az egész Brexit folyamat, ami hosszabbra nyúlt, mint ahogy kellett volna, akkor egyértelműen a beruházásoknak a visszaesése volt az a terület, illetve a gazdasági növekedésnek a visszaesése. Ami aztán ugye a Covid miatt, illetve az ukrajnai orosz beavatkozás miatt, az energiaválság miatt nem lehetett szépen kimutatni, hogy milyen hatások voltak, amik közvetlenül érték, de biztos, hogy az áruforgalmi láncoknak a megszakadása, a beruházási hajlandóságnak a csökkenése, az elbizonytalanodás nagyon sokáig problémát jelentett. Kevésbé jelentett egyébként problémát érdekes módon a pénzügyi szolgáltatások területén az európai integrációról való leválás, tehát a brit globális pénzügyi jelenlét az továbbra is meghatározó mindenhol, és ugye a brit gazdaságnak a hozzáadott értékére a GDP-hez körülbelül 80%, ami a szolgáltatásokon keresztül megy. Minden esetre ugye a modernizációnak az elmaradása, vagy késlekedése, és a versenyképességnek ha nem is mondhatnánk, hogy radikális visszaesése, de a többi nagy államhoz képest a szinten maradás, vagy a lenyén lemaradás az nagyon fontos ilyen tényezője volt a Brexitnek.
0: És még nézzük meg a másik oldalt is, hogy mit szólna az Európai Unió ehhez? Tehát, hogy Brüsszel automatikusan örömmel fogadná vissza Londont, vagy pedig egy új csatlakozási folyamatban már jóval keményebb feltételekkel találkozna Nagy-Britannia?
1: Hát a maga a feltétel az ugye a közösségi jognak az elfogadása. Tehát itt az Európai Unió mindig is nagyon egyértelmű volt. A közösségi joganyag az közel 170 ezer oldal, annak az utolsó betűjét is el kell fogadni egy csatlakozó országnak, és akkor tud visszalépni az Európai Unióba. Úgyhogy ez azt jelenteni, hogy a brit jogszabályokat, amik egyébként nagyon nem térnek el a 10 évvel ezelőttitől, hiszen, ahogy mondtam, itt a közös piachoz való hozzáférésnek a feltétele volt, hogy ezért a jogszabályi rendszer az radikálisan ne különbözzön, és ugyanazok a versenyfeltételek legyenek. Tehát, hogyha ezeket a szabályokat újra átgondolnák, akkor lehetne csatlakozni. Ugye a kérdés az az, hogy amikor kiléptek 2016-ban, akkor volt egy jogszabályi keret, azóta eltelt 10 év, rengeteg minden történt az Európai Unióban, energiapolitika területén, a közös-közös biztonságpolitikában, ugye digitalizáció és egy projektjei vannak az Európai Uniónak, és szabályozási rendszerei, GDPR mindenféle változott, közös érték, papírpiaci felügyelet szabályai változtak, rengeteg ilyen apróság is, hát apróság, ahogy a többihez képest mondhatjuk, de mindenképpen ezeket is el kellene fogadnia. Tehát itt mondjuk mese nincs, ha nem akar az Európai Unió új tagsági rendszert kigondolni, ami pedig szintén egy nagyon veszélyes dolog lehet, hiszen akkor az egész klub hogyha a jelentet újra kellene gondolni, akkor egyértelműen tárgyalnunk kell, és valamikor el kell fogadni az Egyesült Királyságnak az összes szabályt.
0: Van még 2-3 percünk, legalább röviden érintsünk még egy témát. A Brexit az Egyesült Királyság belső egységét is megterhelte annak idején. Skóciában továbbra is erős a függetlenségi mozgalom, Észak-Írországban a Brexit újra előhozta az íregység kérdését, és hát Walesben is erősödött az önállóságról szóló vita, bár hát ugye kisebb mértékben. Egy Európai Unióhoz való közeledés vajon enyhíteni ezeket a feszültségeket?
1: Ugye annál is inkább fontos ez a kérdés, mert egy pár héttel ezelőtt Cardiffban, Walesben a nacionalista pártok, tehát a Skót, az Északír Sinn Féin, illetve a Walesi pártnak az elnöke is kifejezésre juttatta, hogy akár függetlenednének is az Egyesült Királyságtól. Ugye ez először volt, hogy egy ilyen közös nyilatkozatot adtak ki, bár ez egy politikai párt nyilatkozat volt, nem egy kormányzati nyilatkozat, és ugye ebben leszögezték, hogy mindenki az európai integrációba vissza is lépte nagyon szívesen. Ugye ezek az ország részek, ezek a Brexit során az Európai Unióval bemaradás mellett tették le a voksukat. Úgyhogy valóban ez lehet egy nagy katalizátor, illetve a belső feszültségeket enyhítheti. De hát ugye a következő választásokon a nagy kérdés az lesz, hogy a reform, illetve a munkáspárt által képviselt Európa politikai irányvonalban milyen hangsúlyokat fognak meghatározni, és itt ugye nagyon fontos lesz, hogy sikerül-e valamilyen konszenzust kialakítani Skóciával, Észak-Írországgal és Walessel.
0: Végezetül, ha ma kellene megmondania, hogy mi a reálisabb, hogy Nagy-Britannia mondjuk 10 éven belül újra EU tag lesz, vagy hogy egy szoros, de tagság nélküli kapcsolatot alakít ki Brüsszel, akkor melyik irányba mutatnak ma a politikai folyamatok?
1: Én úgy látom, hogy egy nagyon hosszú folyamat lehet, ha végre döntenek, hogy szorosabb kapcsolatot szeretnének, hiszen először is egy politikai felhatalmazást kell majd az emberektől, ami megindítja a tárgyalásokat, ezek a tárgyalások elhúzódhatnak, és a végén megint meg kellene kérdezni az embereknek a véleményét, hogy elfogadják ezeket, úgyhogy én legkevesebb egy 10-15 évnek a folyamatát látom ebben.
0: Nagy-Britannia és az Európai Unió kapcsolatában ma már olyan lehetőségekről is nyíltan beszélnek, amelyek néhány éve még politikai tabunak számítottak. Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, viszont hallás.
0: 8 óra 55 perc van. Kedves hallgatóink, ezzel a végére értünk a pénteki reggelinek. A mai műsor szerkesztője Bábel Ivett volt, a műszaki berendezéseket pedig Zsapka Levente kezelte. A stúdióból Juhász László búcsúzik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes pénteket, szép hétvégét és további jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Elkezdődött az október, és bár én nyári gyerek vagyok, így törvényszerűen a nyár a kedvenc évszakom, mégis csodálattal, elfogadással és nyugalommal fordulok az ősz felé, és átélem, megélem annak minden szépségét. Új színek, új érzések és új gondolatok találnak ilyenkor rám, és nosztalgiával teli örömmel tudok visszaemlékezni a nyárra. Bízom benne, hogy önök is hasonló élményekkel élik meg az őszt, illetve a vénasszonyok nyarát, hiszen most is napsütéses, kellemes idő kísér minket az ősz első hétvégéjéhez, de addig még vár ránk néhány munkaóra ebből a hétből, amit velünk tölthetnek. Amennyiben itt tesznek, mint általában minden délelőtt, színes témákat és jó zenéket hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Hamarosan jövök vissza a mai műsor részletes tartalmával, de előtte még átadom a szót Ürge Tamás hírszerkesztőnek.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Ma ülésezik a koalíciós tanács, a környezetvédelmi tárca vezetéséről is tárgyalnak. Észszerűséget vár el Magyarországtól Moszkva. Rendkívül meleg idő várható ma, akár 22-27 fokot is mérhetünk napközben. Jó napot kívánok, a részletek következnek. Ma délután ülésezik a szlovák koalíciós tanács, amely az állami költségvetési tervezetről tárgyal. A Robert Fico miniszterelnök által összehívott ülésen napirendi pont lesz a környezetvédelmi minisztérium vezetésének kérdése is. Fico Andrej Danko SNS elnökkel egyeztet a tárca új vezetőjének személyéről. A minisztériumot jelenleg ideiglenesen a kormány fővezeti, miután Peter Pellegrini államfő szerdán menesztette Tomás Taraba minisztert. Az új miniszter kinevezéséről Fico és Danko mai egyeztetése után születhet megállapodás. A szlovák köztársaság és Szaúd-Arábia közötti politikai és gazdasági kapcsolatok fejlesztése, valamint az Európai Unió és az öbölmenti arab államok együttműködési tanácsa második csúcs találkozójának előkészítése volt a fő témája Marek Estok külügyi államtitkár és Abdullah bin Khalid Tavlah Szaúd-Arábia szlovákiai nagykövete tárgyalásainak csütörtökön. Az államtitkár szerint a kétoldalú kapcsolatok pozitív alakulása szilárd alapot teremt a partnerség további erősítéséhez mind a politikai, mind a gazdasági szférában. A Kreml reméli, hogy Magyarországon az észszerűség kerekedik felül, és Budapest folytatni akarja a gazdasági együttműködést Oroszországgal, jelentette ki tegnap Dmitrij Peszkov. Vladimir Putyin orosz elnök szóvivője szerint a magyar kormány eddig óvatos volt abból a szempontból, hogy ne tegyen elhamarkodott lépést a gazdasági együttműködés terén, a logika pedig az diktálja, hogy ezt az együttműködést folytatni kell. Orbán Anita magyar külügyminiszter még szeptember 8-án jelentette be, hogy a budapesti orosz nagykövetség 10 diplomatáját kiutasították Magyarországról, mert kém tevékenységet folytathattak, jelezte, Magyarország fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az Európai Unió újból felszabadítana egy részt stratégiai olajtartalékából, hogy így zabolázza meg az elmúlt hetekben elszabadult energia árakat, jelezte Dan Jorgensen energiaügyi biztos az Euronews-nak. Az összes nemzetközi energiaügynökségi tagállammal egyeztettünk, nem csak az Egyesült Államokkal arról, hogy mikor jön el a megfelelő idő a készletek felszabadítására. Korábban már éltünk vele, és valószínűleg ismét élni fogunk vele, mondta a dán uniós biztos. Az olajpiacot az iráni háború és a visszaeső finomítói kapacitások egyszerre szorítják. Ennek hatására az elmúlt hetekben jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, különösen a dízelé. Az Egyesült Államok ezért arra ösztönzi az európai országokat, hogy nyúljanak hozzá vészhelyzeti olajtartalékaikhoz. Rövid sporthíreink jönnek, Zsigárdi László, tiéd a szó.
4: A Veszprém 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát. Az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjében és másodszor hódította el a trófeát. A labdarúgó nemzetek ligája B divíziójában a Puskás stadionban ma 20 óra 45 perctől játsszák a Magyarország-Grúzia mérkőzést. A C divízióban szintén ma 20:45-től lesz a Feröer-szigetek Szlovákia találkozó.
2: Időjárás.
3: Túlnyomóan derült időnk lesz ma, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, délelőtt a völgyekben elszórtan köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet alakulhat ki. Rendkívül meleg idő várható, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Közúti baleset történt Rimaszombatban, a Vásár téren a Billa mellett fönnakadással számoljanak. Torlódik a forgalom Pozsonyban, a Malomvölgyben Patronka irányába, illetve a Podkobilszkán a központ felé. Mintegy negyed óra a két helyen a menetidő többlet. Torlódik a forgalom Kassán és a Gorki utcán a központ irányába, itt 20 perc, a Palacki utcán a központ felé 10 perc a menetidő többlet. Szerencsés célba érést!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Színes témákat ígértem mára, úgyhogy ismertetem is Önökkel a mai műsor tartalmát. A kávé szeptember 29-ei világnapja alkalmából mai gasztro rovatunkban ezt a népszerű italt járjuk majd körül. Ristretto, espresso, cappuccino vagy éppen americano, mit jelentenek ezek a nevek, milyen ízű és fajta kávék léteznek, hogyan készül, mitől lesz igazán jó és hogyan használható a gasztronómiában. A kávézás szokásairól, tévhiteiről és a kávé konyhai felhasználásáról állandó vendégünkkel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel beszélgetünk 9:30-tól. Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne derülne ki valamelyik nagy mesterséges intelligencia vállalatról, hogy a legfejlettebb MI ügynökei elszabadultak, feltörtek valamit, szabadon garázdálkodtak, vagy éppen szervezkedtek az interneten, anélkül, hogy ezt bárki hetekig vagy hónapokig észrevette volna. Miközben zajlik a technológiai verseny, a mesterséges intelligencia biztonságáról és korlátozásáról egyre élesebb a vita. Az aggasztó jóslatok szerint akár hónapokon belül komoly baj is lehet. De mennyire valós a veszély, és mennyi ebben a pánikkeltés? Kicsúszhat-e az irányítás az MI-t fejlesztő cégek kezéből? Erről beszélgetünk Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel, az Attracto ZRT társalapítójával és igazgatósági elnökével a 10 órai híreket követően. Műsorunk utolsó órájában jogi rovatunkkal jelentkezünk, melynek témája ezúttal a gyerektartás lesz. Meddig kell fizetni?

hatását, és egy dalt is meghallgatunk a felejthetetlen albumpárosról. Bízom benne, hogy mai műsorunk tartalmával felkeltettük az érdeklődésüket, és számíthatunk megtisztelő figyelmükre déli 12 óráig. Mai munkatársam itt a stúdióban, Zsapka Levente hangmérnök, az ő nevében is kellemes délelőttöt és jó rádiózást kívánok!

Október 2-án a Petra nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. Nevükből adódóan, melynek jelentése szikla, sziklaszilárd egészséget és egy hegyni boldogságot kívánunk nekik. Isten éltesse a Petrákat!

9 óra, múlt 21 perccel, hallgassák meg a mai nap esemény naptárát. 1604-ben ezen a napon kezdődött a bocskai felkelés. Bocskai István a császári hatalom intézkedéseivel szemben fordult fegyverrel, és hamarosan hajdúk, valamint magyar nemesek is csatlakoztak hozzá. A felkelést lezáró 1606-os béke megerősítette a magyar rendek jogait és a vallásszabadságot. 1849-ben ezen a napon kezdődött a komáromi erődrendszer átadása. Klapka György és katonái a szabadságharc leverése után is kitartottak, és csak hosszas tárgyalások után tették le a fegyvert. Komárom a szabadságharc utolsóként feladott jelentős erődje volt, az átadás több napig tartott. És 3 évvel ezelőtt ezen a napon jelentették be, hogy Karikó Katalin és Drew Weissman kapja az orvosi Nobel-díjat. A két kutató felfedezései lehetővé tették a COVID-19 elleni hatékony mRNA vakcinák kifejlesztését. Karikó Katalin az első magyar nő, aki Nobel-díjat kapott. október 2 született Mahatma Gandhi, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja. A brit gyarmati uralom elleni küzdelemben az erőszakmentes ellenállást hirdette, és példája világszerte hatott a polgárjogi mozgalmakra. Születésnapja ma az erőszakmentesség nemzetközi napja is. 1904-ben ezen a napon született Graham Greene, brit író. Regényeiben gyakran keveredett a kémhistória, a politikai feszültség és az erkölcsi vívódás. Legismertebb művei közé tartozik A harmadik ember és A csendes amerikai. A második világháború idején a brit hírszerzésnek is dolgozott, így az általa megírt világot belülről is ismerte. Pontosan 100 éve született Székely György, Széchenyi díjas orvos és neurobiológus. Az agy felépítését és fejlődését kutatta, emellett nemzedékeket tanított anatómiára a debreceni orvosképzésben. Tudományos munkáját a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagsággal is elismerte. 1950-ben ezen a napon született Szurdi Miklós, magyar színész, rendező és forgatókönyvíró. Olyan népszerű tévésorozatok kötődnek a nevéhez, mint a Linda, az Angyalbőrben és a Família Kft. A színházi világban is fontos szerepet vállalt, 5 éven át vezette a székesfehérvári Vörösmarty Színházat. És ma lenne 50 éves Kulcsár Anita, a magyar női kézilabda válogatott egykori beállója. Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes volt, 2004-ben pedig a világ legjobb női kézilabdázójának választották. Pályafutása csúcsán mindössze 28 évesen vesztette életét egy autóbalesetben.

1761-ben ezen a napon halt meg Mikes Kelemen, második Rákóczi Ferenc hűséges kamarása és a magyar irodalom egyik jelentős prózaírója. A fejedelmet a számüzetésbe is követte, majd élete végéig a törökországi Rodostóban maradt. Törökországi Levelek című művében egy képzeletbeli nagynédinek írta a bújdosok mindennapjairól és a hazája utáni vágyáról. Pestisben hunyt el. 1953. október 2-án hunyt el Szép Ernő, költő, író és színműíró. A Lila Akác és a Vőlegény szerzőjeként a 20. századi magyar színház kedvelt alkotója volt. Az Emberszak című művében a II. Világháború idején átélt megpróbáltatásait örökítette meg. És 4 éve hunyt el Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth Díjas zongoraművész és zeneszerző, a Nemzet művésze. A magyar jazz egyik meghatározó alakja volt. Játékában a jazzt, a klasszikus és a kortárs zenét is ötvözte. Virtuóz improvizációi mellett színpadi műveket, köztük musicaleket is írt.

ma ünnepli kerek 50. születésnapját Kozma Orsolya, akit a közönség Orsiként ismer. A jazz meg az énekeseként lett országosan ismert, később a Cotton Club Singers együttes tagja volt. Szóló lemezei mellett saját kvartettjével a jazz világában is otthonra talált. Ma lett 56 éves Erős Antónia, magyar újságíró és televíziós műsorvezető. 1998 óta az RTL híradó egyik meghatározó arca, hosszú ideje Szellő Istvánnal együtt vezeti a műsort. Az általa alapított Egy Csepp Figyelem Alapítvány a cukorbetegség korai felismerésére és megelőzésére hívja fel a figyelmet. És ma ünnepli 75. születésnapját Sting, eredeti nevén Gordon Sumner. A The Police énekeseként és basszus gitárosaként vált világhírűvé, majd szóló előadóként is sikeres pályát épített. Művész nevét, amely magyarul fullánkot jelent, egy fekete-sárga csíkos pulóveréről kapta, amely egy zenész társát méhre emlékeztette. Eredetileg tanárként dolgozott Angliában, mielőtt a The Police frontembereként világhírű zenész lett, régóta aktív környezet és emberi jogi ügyekben is, feleségével alapítványt is létrehozott az őslakos népek és az esőerdők védelmére. Mindig is nyíltan beszélt a szexualitásról és a személyes szabadságról, miközben számára a szabadság nem az elköteleződés hiányát, hanem az önazonos, kötöttségektől mentes életet jelenti. Következzen hát az egyik legismertebb dal a ma 75 éves Stingtől, jöjjön az Englishman in New York. Ezt a felvételt küldjük mindenkinek, aki ma ünnepel.

0: Van, aki addig meg sem szólal reggel, amíg meg nem itta az első kávéját, köztük én is. Másnak egy délutáni beszélgetéshez tartozik hozzá egy csésze fekete. A kávé szeptember 29-i világnapi alkalmából ma ezt a népszerű italt járjuk körül, kicsit a kávéról beszélgetünk állandó vendégemmel, Kosár Lajos gasztrobloggerrel, akit ezúttal is köszöntök a stúdióban. Szia, Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Szóval te kávézós típus vagy? Mit jelent neked a kávé? Te is olyan vagy, aki nem tudja elkezdeni a napot kávé nélkül?
1: Nem, én alapjában véve teázó vagyok inkább, tehát teákat iszom, reggelire természetesen mindjárt teát iszom, és a kávé csak az íze, illetve valóban mint dezertet, tehát mint az íze miatt használom, és már nem is a koffein kávét, tehát koffein tartalmú kávét, hanem koffeinmentes kávét iszom, mármint az egészségügyi problémáim miatt, amit majd elmondhatunk, hogy kinek milyen gondjai lehetnek a kávéívással, a mértéktelen kávéívással. De valóban el kell ismernünk, hogy ahogy én olvastam, hogy az olaj termelésen kívül a kávépiac az egyik legbefolyásoltabb és legnagyobb piac az világon. Tehát valóban el tudjuk képzelni, hogy sok más nemzetnél, illetve hát nálunk is, hogy valóban nagyon sokan isznak kávét.
0: És sok nemzetnél más kultúrákban, és minden kultúrában más, hogy iszek. Ugye nálunk például itt van a kotyogós, az olaszok az eszpresszóra esküsznek, hát Amerikában a nagy, szinte leveses tálszerű óriási adagokat isszák. Úgyhogy mindenhol más, de majd gondolom erről is beszélgetni fogunk. Először viszont arra lennék kíváncsi, hogy hogyan jutott el Európába a kávé, honnan származik és hogyan, mi a története?
1: Hát először is tudnunk kell, hogy a kávé az alapjába véve egy bogyós gyümölcs. Tehát a gyümölcsök közé tartozik azzal, hogy gyümölcs, tehát érik, bokoron érik, különböző fajták vannak, különböző helyeken érlelik, tehát megtalálható akár a mexikói fenségtől nagyon sok helyütt, sőt már több mint 50 országban termesztenek kávékat, különböző fajtái vannak, tehát tudjuk, hogy az alapvető két fajta, az arabika és a robusta.
0: Mi a különbség a kettő között?
1: Sokkal több koffein tartalmaz a robusta, viszont sokkal kesernyésebb és több sav van benne, míg az arabika lágyabb, sejmesebb, kicsit kevesebb koffein tartalmaz, mint a robusta, és a legtöbben az arabika fajtákat termelik, tehát termesztik, és ebből készülnek a különböző fajták, ahogy említettem, ahogy mondtam, megkülönböztetünk fajtákat, mint olyanokat, tehát kávéfajtákat. Ilyen például nagyon érdekes kávéfajták is vannak, azon kívül, amit említettem, tehát attól függ,
0: tehát ezek már a bogyófajták,
1: ugye? A bogyófajták, igen. Attól függ, hogy hol termesztik őket. Tehát például van egy nagyon drága, mondjuk rá ez a Blue Mountain kávé, amely a jamaikai Blue Mountain, amely 1000 méter magasságban termelik.
0: Utána és csak jamaikán?
1: Igen, és utána ennek ilyen sejmes, mogyorós, sokoládés íze van, és fa hordókban hozzák le, tehát utána érlelik, tehát feldolgozzák, és pörkölik, és stb.
0: Igazából itt már ez a bogyó nagyon drága, vagy az utána az a módszer, az elkészítési módja?
1: Nem amíg, az, hogy nagyon kevés van belőle, és ott terem. Tehát, hogy ilyen ritka helyen terem, mint olyan. Tehát,
0: ilyen például akkor az a cibet macskás kávé is, aminek ugye...
1: No, az szintén... a feldolgozás szerint. Azt akartam mondani, hogy vannak ritka fajták is, tehát amiből nagyon kevés van, nem mindenhol, ami eltér mondjuk rá arabikától és a robusztától.
0: Amiből sok
1: ilyen
0: van.
1: Például a Coffea Liberica, amely például csak Nyugat-Afrikában és Malajziában termesztik, és ennek ilyen füstös, virágos, érett gyümölcs íze van, mikor beérik, de van az úgynevezett, amit most tanság fognak majd behozni, ha igaz, az a vad afrikai kávé, ami nagyon jól bírja a meleget, tehát azzal, hogy klímaváltozás lesz, nagyon sok helyütt mondjuk rá termeszthető, és ellenálló a betegségeknek, mert ugye hát ma gyümölcs, minden növénynek van valami betegsége. Ez hasonlít az arabikához, és úgy hívják, hogy xenofília. Tehát érdekes. De ahogy említetted, a cibébe, a feldolgozásnál valóban az is van, hogy egyik legdrágább kávé, ami 3-400 dollár kilója, az a kopi luwak, vagyis a cibé maki kávé, amit valóban először megetetnek ezekkel a majmokkal, és a belső szervek, tehát a belső szerveikben az enzimek, a gyomor enzimek lebontják a kávéban a fehérjéket, és elkezd fermentálódni, és amit ugye kijön a majomból, azt feldolgozzák fel tovább.
0: Tehát ők a bogyót etetik meg ezekkel a bogyót, igen. Majmokkal.
1: Érdekes, hogy ennél még drágább kávé van utóbbi időben, az pedig úgynevezett Black Ivory táj, az pedig, hogy nem a majmokkal, hanem az elefántokkal etetik. Ebben az az érdekesség, hogy az elefántnak a gyomra egy kicsit más savakat tartalmaz, nem, hogy mondjam, nem csak növényevő állat, tehát ott azért egy kicsit más a terjesztés, és valóban ennek az ára majdnem 1100 dollár, 1200 dollár kilója. Íze szerint állítólagosan gyümölcsös, fűszeres, kicsit csokis, és utána valamit még készítenek, ami utóbbi időben van, az pedig az anaerob fermentálás, tehát ilyen anaerob tartályokban fermentálják a kávét, aminek az az érdekessége, hogy divatba jött, ugyanis nem csak a kávét terjesztik benne, hanem különböző gyümölcsöket adnak hozzá.
0: Tehát, hogy és együtt.
1: Együtt. Tehát a bogyó is gyümölcs, mint olyan, de ezt még tovább, hogy mondjam, fokozzák az ízérzéket.
0: Akkor hatása van az ízére.
1: Igen, és ilyen például, és itt néha olyan szintre emelik a kávét, hogy enyhén rumos, alkoholos íze van, tehát valóban ez a felhasználás szerint van.
0: Na most ez ugye azt jelenti, hogy hogyan lesz a gyümölcsből, a bogyóból kávé az előkészítési módja, és aztán, amikor vannak ezek a kézműves pörkölő műhelyek, kisebbek, nagyobbak.
1: Függ,
0: ott ugye először attól is függ, hogy ők honnan, milyen kávét szereznek be, igen. Hoznak, ugye már az a minőségét is befolyásolja, illetve az árát, és aztán sok függ attól, hogy mondjuk egy ilyen pörkölő, akár kézműves műhelyben hogyan dolgozzák fel.
1: Pontosan. Tehát túlpörkölik, túlégetik, ezt mondjuk rettel tudod jobban. Viszont a fajtáknál visszatérve még, tehát inkább az arabika fajtákat, de itt is vannak különbözők, tehát az egyik legkeresettebb például a panamai geisha Etiópiából, igaz, hogy származik, de Panamába honosult meg.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy például egy arabikát is jól elő lehet állítani, igen, aztán egy
1: ennek
0: műhelyben.
1: Ennek például ilyen elegáns, citrusos íze van, tehát ilyen bergamontos íze van, ami már lassan a teához hasonlít, mint olyan, de ezt hívják például a kávék szent gráljának, tehát ezt a Panama geisát. Utána van még például a pink bourbon, vagy a yellow bourbon, az attól függ, hogy a bogyók milyen szinten vannak érve, tehát sárgásak, narancssárgák, pirosak, stb., és hogy valóban hogy ér, mennyi benne ad az érlelősi anyag, tehát ez is például olyan, hogy van még egy ilyen arabika fajszülő típus is, ami például olyan alacsonyabb koffein tartalma van, tehát majdnem már koffeinmentes kávé, viszont vanília ízben jön be. Na, ez mondjuk rá azt de sugallhatná, hogy a kávénak csak kesernyi és fekete ízének kell lenni, ahogy ugye az nálunk megmaradt, hogy ugye megisszuk a fekete levest, és itt ugye eljutunk a kávé történetéhez, mint olyanhoz.
0: Igen, mert ugye most felsoroltuk, hogy milyen fajták vannak, de mi a története, honnan ered, és hogyan találtuk meg, hogyan jutott el hozzá, hogyan kezdtük el fogyasztani?
1: Hát állítólag ez Ázsiából, illetve Afrikából származik, Etiópiából pontosabban. Ott van egy legenda, hogy ezek a szercseréket megették a kecskék, és látta a pásztor, hogy egy kicsit túl aktívak a kecskék, úgyhogy leszedte a bogyóit. Igen, leszedte a bogyókat, elvitte a kolostorba, Etiópiában tudjuk, hogy vannak a kolostorok, tehát keresztény vallás.
0: Most milyen korszakról beszélünk?
1: Ó, ez még tudjuk? Valamikor a 13. századról beszélünk, úgyhogy valóban az arab félszigetre később 15. században Etiópiából került. Ahogy mondtam, hogy ebből először megőrölték, ezt illetve hatták, és utána itták ezt, mint kávét, mint olyat. Nagyon sokáig valóban arab bornak is hívták, mert úgy tudjuk, hogy arabok nem isznak alkoholt, viszont nagy kávé főzők, mint olyanok, akár vagy teafőzők, de inkább kávéfőzők. Sőt, sok esetben, mivel látták, hogy milyen élénkítő hatása van, az európaiak óckodtak ezt inni, akár sátán kávéjának is hívták, illetve sátán italának, mint olyan.
0: És akkor az arab félszigetről jutott el hozzá?
1: Igen, hát tudjuk, hogy volt a török uralom, a török hódoltság, állítólag, tehát ez is olyan, hogy nem tudjuk pontosan, de állítólag először Magyarországon Újvárot, Ali Pasa sátrában kínálták apafilnak ezt a fekete levest, mint olyan, tehát ezt a kávét, és ő írta először, hogy ilyen a kaffét, tehát ezt a kávét, hogy szürcsölgetik, tehát felfőzik. Tudjuk, hogy az elkészítési módja is más, most presszókávé, te mondtad, hogy vannak ugye presszógépek, vannak, de újban ez úgynevezett török kávé, amit nálunk ugye általában nyakon öntenek forró vízzel, ami mondjuk rá nem mondom, hogy a legjobb kávéfőzési metódus, viszont az eredetit először átfőzik, tehát a jazzvágban ez egy ilyen tipikus kávéfőző edény, aminek ugye fölül ilyen fölfelé keskenyül, tehát átforralják és átszűrik, illetve hagyják leülepedni pár percig, úgyhogy ez az igazi. És innen alapjába véve érdekes még az is segített rajta, hogy később 7. Kelemen pápa állítólag megkóstolta ezt a sátáni talát, hogy valóban miért van ez megtiltva, és nagyon ízlett neki, és hogy úgy mondjam, reklámot csinált neki, tehát jóvá hagyta a kávé fogyasztását.
0: Érdekes, hogy hozzánk akkor ezek szerint Újvárhoz köthető az első kávé.
1: Igen, tehát utána pedig tudjuk, hogy 150 év alatt azért sok minden megmarad itt a hagyományokból, tehát a kávézók, mint olyanok, tehát a kávéívás megvolt. A magyarok még nem nagyon itták, általában csak készítették a kávét a törököknek, de mikor elmentek a törökök Magyarországról, illetve Európából, akkor megmaradtak ezek a kávéházak, mint olyan, és valóban az első magyar kávéház 1714-ben nyílt meg már.
0: Hol?
1: Budapesten, úgyhogy akkor még csak Buda volt. Tehát
0: Budán.
1: Utána pedig folyamatosan nyíltak meg a 19. században a nagyon fontos, illetve Európában is a nagyon fontos kávéházak, amelyek, hogy úgy mondjam, ilyen intellektuális, hát ugye ma is tudjuk, hogy néhány politikusunk ugye azzal csúfolja az embereket, hogy kávézgatók. Tehát valóban ott művészek, politikusok találkoztak, kávé mellett pihentek.
0: Hát kialakult egy ilyen kávékultúra és kávéházaknak a kultúrája, ahol valóban az intellektuális... Tehát ők ott összegyűltek. És ezáltal minden kultúrában, gyakorlatilag itt Európában terjedt el a kávéház, a kávézás kultúrája.
1: A kávézás, főleg a Franciaországban, sőt Angliában is a teaházakon kívül kávéházak. Nagyon, a 19. században már több mint 300, Angliában 300 kávéház volt, mint olyan. De érdekes, hogy ha már a fogyasztásról beszélünk, hogy hol mennyire terjedt el, akkor mi azt hiszük, hogy mi nagy kávéfogyasztó nemzet vagyunk, ami nem igaz. Mert a Magyarországon a kávéfogyasztásnak a száma 2,5 kiló maximum egy személyre, tehát
0: per
1: évente.
0: Év.
1: Igen. Ezzel összehasonlítva a finneknél évente 12 kiló kávé van egy személyre. Sőt, az olaszok a harmadik helyen, tehát háromszor többet isznak.
0: Az olaszok,
1: mint
0: olaszok
1: a magyarok.
0: Csak a harmadikok?
1: Igen, tehát mind illetve ők alapjában a másodikok, tehát a finnek, az olaszok, és utána a spanyolok. A spanyolok, mert például 6 kiló jut egy személyre évente, és mondom, a magyarok a 3 kilóval, itt a 2,5 kilóval már, úgyhogy valahol máshol vannak.
0: Igen, hát ezen meglepődtem, mondjuk az olaszokon is meglepődtem, ugye, akikről az ember azt gondolná, hogy nagy kávéfogyasztók, hiszen az eszpresszót úgy isszák, mint a vizet, és a magyar kultúrában pedig a kotyogós, ugye, kotyogósnak van elég nagy múltja. Tudjuk a kotyogósnak a történetét, és hogy miért terjedt el egyébként nálunk a magyar kultúrában?
1: Én valahol olvastam, nem pontosan nem néztem utána, de valahol olvastam, hogy valaki kitalálta ezt a mini kávéfőzőt, mint olyat, tehát a nyomás alatti kávénak átszűrését, tehát magát a gépet és a kotyogót láttam, hogy valaki szabadalmaztatta. Hát szerintem...
0: Én nekem úgy rémlik, hogy Olaszországból.
1: Hát olaszok is, tehát de nálunk is, úgyhogy azt hiszem nem tudom a patent, tehát kiszabadalmaztattam.
0: Mert hogy más kultúrákban, az olaszon és a magyaron kívül én még nem nagyon találkoztam a kotyogóssal.
1: Nem, máshol például más fajta. viták vannak, például érdekes, hogy Costa Ricában, ahol ugye szintén ugye a koreador kávék vannak, ők például egy ilyen zsákba teszik, tehát most ilyen filtereknek hívjuk, tehát ők ilyen vászon zsákba teszik a kávét, és rajta keresztül csepegtetik, illetve átáztatják a vizet, és a bögrébe csöm. Tehát ez olyan, mint mint az amerikai kávék, amik ugye filteres kávék. De itt mindig ugye te is mondtad, hogy foglalkoztál a kávéval, de ugye mondom, sok minden változik, mert például utóbbi időben divatba jöttek Ausztráliából például a Flat White nevezető kávék, amit ugye dupla espresszó tejjel és tejhabbal, míg sokan azt hitték, hogy a mi bécsi kávénk, amit ugye általában tejszínnel szoktunk, habtejszínnel szoktunk tálalni, hanem semmi közel bécsi kávéhoz, Bécshez, abszolút, mint olyanhoz.
0: Mármint a bécsi kávéhoz.
1: Igen, a bécsi kávé a Bécshez. Bécset, az ilyen hasonló kávé az olyan, hogy már Mozart korában is volt, hogy sárgáját, tojássárgáját habossá felvernek kevés tejjel és cukorral, és ebbe habos kávéba töltik bele, habos tejbe töltik bele a kávét. Érdekes, hogy ugyanez a metódus megtalálható Vietnámban is, ahol hasonlóan készítik el a kávéjukat, hogy szintén tejjel fölkeverik. Ez ilyen, az olaszoknál mondjuk rá, hogy a tejhabbal, tehát a cappuccino, mint olyan. Szóval nagyon sok fajta elmondtad, tehát, hogy milyen fajta a kávé.
0: Hát tényleg nagyon sok fajta van, ugye én csak annyiban kapcsolódom a kávéhoz, hogy még néhány évvel ezelőtt, kb. 10 évvel ezelőtt volt egy kávézóm, vagy ott egy kávézónk még Komáromban, és nagyon ügyeltünk arra, hogy ezeket a kávéfajtákat, tehát a tálalási fajtákat egészen a legkisebb adagtól a teljes habos adakig úgy nevezzük el, ahogy azt hivatalosan is el kell nevezni, tehát mi például az ott dolgozó személyzetnek megtiltottuk a rövid kávé, hosszú kávé kifejezést, mert az ugye nem professzionális, úgy, mint a bornál, vagy a adott esetben a csokoládénál, vagy éppen a sörnél is, megvan már ugye a fogyasztási szokása, úgymond a rituálé a kávé körül, és mi erre is ügyeltünk. Tehát ugye a legkisebb adag az nyilvánvalóan, amit sokan tudnak, az eristretto, az a espresszónál is rövidebb, koncentráltabb ital. Az espresszó az ugye egy sima adag, és akkor utána meg már a mennyiségtől, hogy mivel kombináljuk, vízzel vagy tejjel, már változik a neve. Ugye, és ez mindegyiknek megvan a neve. A dupla espresso az például a doppio, a lungo az ugye már több vízzel van, és americano az azért a klasszikus hosszú fekete kávé, mert az amerikaiak azt szeretik. Amikor New Yorkban voltam, akkor én megörültem attól, én az espresszót ugye csak tisztán iszom, tej és cukor nélkül, mert hát ez mint a bor esetében, hogy nem szabad elrontani a fekete kávét cukorral és tejjel, és hát azt az olasz módszert szeretem, Amerikában meg azt nem is ismerik, a legkisebb kávé az olyan nagy volt, mint egy leveses tál.
1: Igen, valóban mindenhol másfajták vannak, és másfajtát használnak, például, de Amerikát említett, például Amerikában egy érdekes adat, hogy Amerikában $1,200 költen egy személy évente a kávé.
0: Ott is nagy kávé kultúra van, viszont ők ezt a vizes, hosszú adagot
1: szeretik.
0: Az
1: éves szinten egy új telefonárát is kiadja, mint olyan. Említettem, hogy finnek ugye majdnem 5 csészét isznak, most valaki megkérdezte tőlem, hogy melyik, mert ugye most beszélhetnénk a kávénak, hogy miért isszuk a kávét, mint olyat, mert vannak jótékony hatásai, de káros hatásai is,
0: hát
1: mint olyan.
0: A káros hatásait azért sokan tudjuk, de mi a jótékony?
1: Hát a káros hatásánál azért vigyáznunk kell, mert ott vannak koffein érzékeny emberek, mint olyanok, tehát akkor tudjuk, hogy alapjában véve sok mindenki nem ihatja a kávét, főleg a vérnyomás miatt is.
0: Meg
1: A jótékony hatása az, hogy a koffein blokkolja az alvás érzetet okozó adrenalin, és ezzel fokozó, tehát hogy mondjam, alvás zavarokat is okozhat, tehát ez jótékony hatás is, hogy friss, de rossz hatása már többet, akkor túl érzékenyek leszünk rá, tehát kicsit idegesett. Sokan állítják, illetve orvosok mondják, hogy sok esetben majdnem 30%-ban csökkentheti a második típusú cukorbetegség kockázatát is, mint olyat. Érdekes, hogy óvja a májat a zsírosodástól, ami mondjuk egy nagy előny, csökkenti a májzsugorodást és a májrák kialakulását, és nagyon sok benne az antioxidáns, mint olyan, tehát valóban gazdag különböző polifenolokban, klorogénben és gyullagásgátló, sőt védi a sejteket az öregedéstől, mint olyan. Viszont a túlzott kávéfogyasztás, ami azt jelenti, hogy a napi 5 csésze után, tehát 400 mg koffein után már fennáll a lehetősége a remegés, a stressz hatás, alvászavarok, sőt néhány emésztési problémát is okozhat, mint gyomorsavat, gyomorégést okozhat, refluxot, mint olyat. Sőt, és mi tudjuk, hogy enyhén vízhajtó hatása miatt vízeletűrítésnél, vízhiányban valóban ezért is adnak hozzá, néha isznak a kávéhoz vizet, mert vízhajtó, mint olyan. És van egy kis, hogy mondjam, igazság abban is, hogy a koleszterin szintet, tehát a szűretlen kávét, tehát a úgynevezett török kávéban valóban a kofesztol növeszti a rossz, tehát a LDL koleszterin szintjét, mint olyat. Most sokan megkérdezték, hogy már mint én, hogy miért, akkor minek iszom én kávét, hogyha nincs benne koffein. Hát a koffeinmentes kávéban is van koffein. Igaz, hogy nem 60 mg, hanem 2-5 mg, mint olyan, és ez valóban ugyanaz a koffeinmentes kávé, amit utóbbi időben valóban természetes módon, sőt svájci vizes módon készítenek, tehát nem vegyszerek hozzáadásával, hanem valami új metódussal, amit átmos a széndioksziddal, eltávolítják a koffeint. Ugyanolyan hatásai vannak, jó hatásai, tehát elmondhatom, mint a rendes kávénak. Egyetlen egy, ami nincs, hogy nem ajzószer, tehát nincs benne annyi koffein. Viszont amit említettem, a sejt támogatás, illetve sejt felújítás, a májnak a segítése, az alvászavaroknak a kiküszörülése, az mind benne van, tehát ugyanúgy ehető, írható.
0: És ami még fontos, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy instant kávét azt ne fogyasszanak, mert egyrészt annak az előkészítési módja is nem az egészségnek nem teszi. Ott igazából az instant kávé az a maradékból, igen. És sőt a vízből, amivel átmossák a kávészemeket, a kávét, abból készítik. Egészségtelen, ízesítik, tehát művileg ízesítik, és hát mind a mellett pedig igénytelen is olyan, mint például dobozos bort fogyasztani, igen. Tehát ha már valamit fogyasztunk, akkor legalább a minimum szintet azzal érjük el, igen. Hogy az instant kávét elkerüljük.
1: Igen, de a kávét mondjuk rá nem csak inníjatjuk, hanem használhatjuk, ha már gasztronómiáról beszélünk.
0: Ha már gasztrorovat.
1: Igen. Főleg szószokhoz. Érdekes, hogy a sós ételeknél, például a különböző pácolásoknál egy kevés kávét tegyünk bele. Tehát valóban a száraz, a fűszerdörzsölésnél, tehát pörkölt kávét, derált kávét bekeverünk a fűszerekbe, ezzel megcsináljuk a száraz pácolást, készítettünk, hogy mondjam, vizes pácolást is, tehát minden páclébe tehetünk egy kevés kávét, mert ízfokozó, enyhén füstös, kesernyés ízad, nagyon jól pársosítható, akár a sós ételekben a csokoládéval. Tehát a chilisbabhoz, a chili con carnehoz szintén, ahogy én kakaóport teszek 100%-osat, tehát nem cukrodottat, ugyanúgy pár szem, illetve pár gram őrült kávé is belekerülhet. Természetesen tudjuk, hogy a barbecue szószokba is nagyon jól érzi magát, a marha pörköltekbe is betehetjük, és ugyanez elérhető alapjába véve ez az ízfokozás, ahogy a sót is beletesszük az édességekbe, tehát a só is ízfokozó, ugyanúgy ezt a kávét is, tehát a kávés krémekbe, a brownie-kba, tehát a csokoládéval nagyon jól társítható. És érdekes, hogy utóbbi időben divatba jöttek, mivel alapjába véve ez egy limonádé, tehát a kávé bogyós, fermentált bogyósból készült valamilyen ital.
0: Vízzel.
1: Az utóbbi időben nem is vízzel, hanem tonikkal például, ez most pár éve befutott, hogy a fiatalok valamilyen üdítővel higítják a kávét, mint olyat.
0: És hát most már az ízesített kávék ízesített is divatba jöttek, hogy eljön az ősz, a pumpkin latte.
1: Ja, igen, az meg
0: a tök ízesítésű kávé, az most ilyenkor divatos.
1: Adunk hozzá ugye sok esetben fahéjat, néha ízesítjük, sőt, ha jól tudom, Mexikóban, ha jól tudom, valóban ott, nem Indonéziában, nem Mexikóban a kafé, de illa, az kimondottan fahéjjal, szegfűszeggel, tehát egy ilyen majdnem forralt bor alapú fűszerekkel készül, és egy kevés tejet. Sokan kérdik, hogy nem kell tejet beletenni. Ennek is van egy érdekes meghatározása, hogy a 20%-kal tovább tartja a meleget a tej a kávéval. Tehát akkor alapjában véve ezt mondjuk rá sokan. Az olaszok például csak a reggeli kávéba tesznek tejet, mikor reggeliznek. Tehát
0: az a reggeli rituálé? Akkor nem hát feketén isszák?
1: Isszák úgyis, de tudjuk, amivel mondom, hogy sokszor irritálja a gyomrot, tehát ha reggeliznek, tehát a különböző croissanttal, különböző szendvicsekkel, ott inkább enyhítik a kávét, de csak reggel. Tehát ők csak reggelik. A cappuccino is, meg a flat white, meg ezek, az mind-mind reggel. Napközben már azt a 4-5 kávét, akár estig.
0: Akkor már ristretto és az estretto jön, igen.
1: Másik dolog, hogy mondják, hogy nagy kávé, kis kávé. A kávé mennyisége általában mindig ugyanaz a kávéban, csak a víznek a...
0: Az espresszónál 7 gram kávé van benne. Na, attól, hogy több vizet teszünk bele, az íze nem lesz olyan intenzív, de a koffein tartalom ugyanannyi marad.
1: Na és az egészséges kávébevitel általában 3-4, maximum 5 pohár kávé, az 400 mg koffein naponta. Úgyhogy meg lehet szokni, orvosok is mondják, hogy aki megszokta, az igya, a szervezet amennyiben nem mutatja ki, tehát akinek például, de van olyan, hogy szívzavarokat is okozhat, szívritmuszavarokat, viszont ha megszokja a szervezet, akkor már nem. Tehát akkor már nincsenek ezek a problémák. Tehát viszont az,
0: is
1: aki
0: lehet
1: nem
0: iszik
1: kávé...
0: Róla. A nővérem nővéremnek 2 hét alatt sikerült leszoknia a kávéról, de 2 hétig tényleg szenvedett, azóta viszont ugyanolyan friss, energikus kávé nélkül is, mióta leszakott róla, mint az előtt kávéval volt.
1: Hát igen, úgyhogy ez az emberektől függ, az a testbevitel, tehát a kávé bevitel, úgyhogy szerintem mindenki úgy igye a kávét, ahogy érzi, hogy jól érzi magát.
0: Amíg nem dobog úgy a szíve, hogy már kívülről is látszik. És hát ugye a gasztronómiában is fel lehet használni, mint ahogy azt említetted, édességekhez is, édességekben is, és
1: húsokhoz,
0: szószokhoz is, sósan is. A legfontosabb viszont, hogy fogyasszunk mindent mértékletesen és igényesen, legyen ez a mai nap tanulsága. Kosár Lajos, Luigi volt ezúttal is a vendégünk itt a stúdióban. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: egy nagyon aranyos élményem volt Gömörbe. Fáni nénihez mentem volna, egyedül lakott a öreg házba, de előtte építettek a fiatalok, azoknál megálltam, és akkor a Somogyi Margit jön ki, kiábálva, hogy Ángyó, jön ki, vendége van. Azt mondja, nem mehetek, a rádiót hallgatom. Mert egy jön ki, Méri Margit van itt. Azt mondja, ammá nem lehet, a most van a rádió.
1: 90 éves Méri Margit néprajzkutató, akit közel 2 évtizeden át készített néprajzi műsorokat a Szlovák Rádió magyar adása számára. Belebeszélgetünk a Nyugaton a helyzet soron következő adásában. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája. Várom Önöket szombaton 14 óra után a Pátria hullám hosszain.
2: Pátria Rádió. Közszolgálat magyarul.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Kezdődik műsorunk második órája, melyben a mesterséges intelligenciával foglalkozunk, hiszen az elmúlt napokban, hetekben elég sok rémisztő és aggodalomra okot adó nyilatkozat és cikk látott napvilágot arról, hogy már csak hónapok választanak el minket attól, hogy az AI elpusztítsa az emberiséget. De valóban így lesz-e? Hogyan látja ezt egy mesterséges intelligencia szakértő? Az hamarosan kiderül. Előbb következnek a legfrissebb hírek Ürge Tamás tolmácsolásában.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Ma ülésezik a koalíciós tanács, a környezetvédelmi tárca vezetéséről is tárgyalnak. Észszerűséget vár el Magyarországtól Moszkva. Rendkívül meleg idő várható ma, akár 22-27 fokot is mérhetünk napközben. Jó napot kívánok, a részletek következnek. Ma délután ülésezik a szlovák koalíciós tanács, amely az állami költségvetési tervezetről tárgyal. A Robert Fico miniszterelnök által összehívott ülésen napirendi pont lesz a környezetvédelmi minisztérium vezetésének kérdése is. Fico Andrej Danko SNS elnökkel egyeztet a tárca új vezetőjének személyéről. A minisztériumot jelenleg ideiglenesen a kormány fővezeti, miután Peter Pellegrini államfő szerdán menesztette Tomás Taraba minisztert. Az új miniszter kinevezéséről Fico és Danko mai egyeztetése után születhet megállapodás. A szlovák köztársaság és Szaúd-Arábia közötti politikai és gazdasági kapcsolatok fejlesztése, valamint az Európai Unió és az öbölmenti arab államok együttműködési tanácsa második csúcs találkozójának előkészítése volt. A fő témája Marek Estok, külügyi államtitkár és Abdullah bin Khalid Tavlak, Szaúd-Arábia szlovákiai nagykövete tárgyalásainak csütörtökön. Az államtitkár szerint a kétoldalú kapcsolatok pozitív alakulása szilárd alapot teremt a partnerség további erősítéséhez mind a politikai, mind a gazdasági szférában. A Kreml reméli, hogy Magyarországon az észszerűség kerekedik felül, és Budapest folytatni akarja a gazdasági együttműködést Oroszországgal, jelentette ki tegnap Dmitri Peszkov. Vladimir Putyin orosz elnök szóvivője szerint a magyar kormány eddig óvatos volt abból a szempontból, hogy ne tegyen elhamarkodott lépést a gazdasági együttműködés terén, a logika pedig az diktálja, hogy ezt az együttműködést folytatni kell. Orbán Anita magyar külügyminiszter még szeptember 8-án jelentette be, hogy a budapesti orosz nagykövetség 10 diplomatáját kiutasították Magyarországról, mert kémtevékenységet folytathattak, jelezte Magyarország fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az Európai Unió újból felszabadítana egy részt stratégiai olajtartalékából, hogy így zabolázza meg az elmúlt hetekben elszabadult energia árakat, jelezte Dan Jorgensen energiaügyi biztos az Euronews-nak. Az összes nemzetközi energiaügynökségi tagállammal egyeztettünk, nem csak az Egyesült Államokkal arról, hogy mikor jön el a megfelelő idő a készletek felszabadítására. Korábban már éltünk vele, és valószínűleg ismét élni fogunk vele, mondta a dán uniós biztos. Az olajpiacot az iráni háború és a visszaeső finomítói kapacitások egyszerre szorítják. Ennek hatására az elmúlt hetekben jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, különösen a dízelé. Az Egyesült Államok ezért arra ösztönzi az európai országokat, hogy nyúljanak hozzá vészhelyzeti olajtartalékaikhoz. Rövid sporthíreink jönnek, Zsigárdi László, tiéd a szó.
4: A Veszprém 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát. Az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjében és másodszor hódította el a trófeát. A labdarúgó nemzetek ligája B divíziójában a Puskás stadionban ma 20 óra 45 perctől játsszák a Magyarország-Grúzia mérkőzést. A C divízióban szintén ma 20:45-től lesz a Feröer-szigetek Szlovákia találkozó.
0: Időjárás.
3: Túlnyomóan derült időnk lesz ma, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, délelőtt a völgyekben elszórtan köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet alakulhat ki. Rendkívül meleg idő várható, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Torlódik a forgalom Szered és Nagybácsét között, útkarban tartók dolgoznak, 10 perc a menetidő többlet. Radarmér Pozsonyban a Lamacsi úton a Tesco mellett a központ irányából, és Mérnek Belsőcön is Rozsnyó irányából. Közlekedjenek szabályosan, emberilletekről van szó.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra múlt 9,5 perccel, önök a pénteki nappalit hallgatják, ez itt a Pátria Rádió. Miközben zajlik a technológiai verseny, a mesterséges intelligencia biztonságáról és korlátozásáról egyre élesebb a vita. Az aggasztó jóslatok szerint akár hónapokon belül komoly baj is lehet ebből. De mennyire valós a veszély és mennyi ebben a pánikkeltés? Kicsúszhat-e az irányítás az emmit fejlesztő cégek kezéből? Ezekre a kérdésekre. És erről keressük a választ, és erről beszélgetünk majd Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel hamarosan. Műsorunk utolsó órájában pedig jogi rovatunkkal jelentkezünk, melynek témája ezúttal a gyerektartás lesz. Meddig kell fizetni? Mi történik akkor, ha a gyermek például egyetemre megy? Mi van, ha valaki nem fizeti a megítélt tartásdíjat, vagy éppen megváltozik a szülők anyagi helyzete? Ezekre és a leggyakoribb tévhitekre is választ ad. A 11 órai híreket követően állandó szakértőnk dr. Ulekla Ildikó ügyvéd. Azt követően pedig egy legendás zenei dupla albumra emlékezünk. 35 éve jelent meg ugyanis a Guns N' Roses együttes két monumentális lemeze, a Use Your Illusion 1 és 2, olyan dalokkal, mint a November Rain, a Don't Cry, vagy éppen a Civil War. Dalok, amelyek egy korszakot határoztak meg, miközben a világ egyik legnagyobb rockzenekara a csúcson már a szétesés jeleit mutatta. 12:30 után felidézzük majd a két legendás lemez történetét, érdekességeit és máig tartó hatását, és egy dalt is meghallgatunk a felejthetetlen albumpárosról. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, a zene után jövünk vissza.

0: Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne derülne ki valamelyik nagy mesterséges intelligencia cégről, hogy a legfejlettebb MI ügynökei elszabadultak, feltörtek valamit, szabadon garázdálkodtak, vagy éppen szervezkedtek az interneten, anélkül, hogy ezt bárki hetekig vagy hónapokig észrevette volna. Egyre inkább úgy tűnik, hogy kicsúszik az MI-t fejlesztő cégek kezéből az irányítás, sokan pedig bizony világvégét is jósolnak. Szinte mindegyik fejlesztő cég jelentett már biztonsági incidenseket, miközben a vállalatvezetők nincsenek egységes állásponton. Egyrészük szigorúbb módon képzelné el az MI kordában tartását, másrészük szerint nincs szükség korlátozásra, miközben például Donald Trump, amerikai elnök a további fejlesztések gyorsaságát csürgeti, mert hát kiélezett a verseny Kínával. Közben egykori MI cégvezetők, fejlesztők és tudósok egyre nagyobb számban hívják fel a figyelmet a biztonsági intézkedések fontosságára, és megkongatták a vészharangot. Hogyha ilyen ütemben folytatódik az MI fejlesztése, már csak néhány hónapunk maradt hátra attól, hogy valóban elszabaduljon a pokol. Na de valósak-e ezek a jóslatok, vagy csak félünk az ismeretlentől? Valóban veszélyes fegyvere az MI, vagy csak pánikkeltés történik? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Kis Gergely mesterséges intelligencia szakértővel, az Attrektó ZRT társalapítójával és igazgatósági elnökével, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, Gergely!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz!
0: Először is tisztázzuk, hogy mik azok az MI ügynökök, amikről mostanában beszélünk.
1: Az MI ügynökök, vagy AI agentek, ugye sokféleképpen hívják őket, ezek olyan technológiák, amiknek a hátterében a nagy nyelvi modellek vannak, amiket ugye mindannyian ismerünk, és ők annyiban különböznek a chatbotoktól mondjuk, vagy az ilyen egyszerű AI asszisztensektől, hogy képesek arra, hogy feladatokat elejétől a végéig végig menjenek rajta, elvégezzék, kódot írnak, e-mailt írnak, mindenféle önálló eszközöket használnak, képességeket használnak, és sokkal

0: előbbre tud haladni a folyamatban egy emmi ügynök, vagy ha meg nem egy emmi ügynök, hanem mondjuk 100 vagy 500, akik egy feladaton dolgoznak, akkor ugye ők mind munkát végeznek.
1: És mit jelent a gyakorlatban, amikor arról olvasunk, vagy azt halljuk, hogy engedély nélkül cselekedtek, illetve mi történt pontosan, amikor arról hallunk, hogy elszabadultak, vagy önállóan valamilyen feladatot véghez vittek? Milyen körülmények között történik ez?
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert itt egy kicsit összefolyik az a narratíva, ami egy kicsit ilyen felszínesebb narratíva, és aztán a technológiai, tudományos része ennek a kérdésnek. Az említett, meg sokat megénekelt eset, amikor az OpenAI-nak az agentjei törtek be külső rendszerekbe, illetve a szintén ismert Anthropic agentek által elkövetett dolgok, ezek mind úgy működnek, hogy biztonsági tesztelés során előre kiadott feladatokat hajtanak végre ezek az ügynököt, és igazából itt fontos tudni, hogy egy ügynök, amikor dolgozik, egy komplexebb megoldás, akkor ő képes saját ügynököket is létrehozni, tehát ilyen módon lehet az, hogy hirtelen nem egy ügynök dolgozik, hanem sok ugyanazon a feladaton. Na most, hogyha ezek az ügynökök kapnak egy feladatot, hogy nem tudom, az OpenAI esetében az volt, hogy szerezzenek meg egy kulcsot, ami nagyon-nagyon nehezen megszerezhető módon volt elrejtve a rendszerben.
1: Tehát ez egy teszt volt, egy ilyen zárt térben véghez vitt teszt?
0: Igen, biztonsági teszt. Mind a két esetben, az OpenAI és az Anthropic esetében is ezek tesztelés alatt történtek ezek a dolgok. És akkor ugye, amikor az a feladata az AI-nak, hogy szerezzen meg egy kulcsot, ami nagyon nehezen megszerezhető, akkor nyilván mit csinál? Neki áll, és minden eszközt felhasznál arra, hogy ő ezt megkeresse és megszerezze. És az a pillanat, amikor ugye kiment a sandbox rendszerből, ebből a homokozó rendszerből ez az agent, vagy agent csapat, az mindegyik esetben egy hibás konfigurációnak, tehát egy technológiai komponens, egy hibás szerver konfigurációnak köszönhetően történhetett meg, hogy ők elhagyták ezt a sandbox rendszert. És azért nagyon izgalmas az egész kérdés, mert ugye a narratívában, meg az újságcikkekben itt azt halljuk, hogy akkor az AI agentek kitörtek, és akkor ők önállóan elkövettek valamit, de itt azért értsük meg, hogy a maga a feladat, amit kaptak, az volt, hogy te egy homokozó rendszerben vagy, és az a feladatod, hogy keresd meg ezt a bizonyos kulcsot. És amikor az agent ki tudott menni a homokozó rendszerből, ő még mindig azt hitte, vagy hihette, hogy ez egy szimulált környezetnek a része, és igazából nem más történt, mint az, ami feladatot ő megkapott, hogy minden eszközzel szerezze meg a kulcsot. És mit tett? Minden eszközzel megszerezte a kulcsot. Tehát
1: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adtak egy lehetetlen feladatot az emminek, és ő addig ment, amíg ezt a lehetetlen feladatot meg nem oldotta, és az azt jelenti, hogy a homokozó rendszer, ami egy elzárt, ha jól tudom, az egy elzárt környezet, ő ebből kilépett az internet, tehát kilépett az internetre, és akkor addig ment, amíg ellen végezte ezt a lehetetlennek tűnő feladatot?
0: Gyakorlatilag pontosan így van, ugye, és ott van a pont, hogy kiléphetett az internetre, ezek hibás konfigurációnak a következménye. Tehát ez egy mérnöki hiba. Nem lett volna szabad idáig eljutni, hogy kiléphessen, de amikor kilépett, ő akkor se lett egy hirtelen önállóan valami tudatra kelt valaki, hanem még mindig azt hitte, hogy a sandbox rendszerben van, hiszen ő neki ez volt az utasítása.
1: És ő csak ment a feladat után.
0: Így van.
1: Egészen elképesztő dolgokat olvastam, hogy állítólag miután kilépett az internetre, vagy kiléptek ezek az ügynökök az internetre, és továbbra is ezt a feladatot próbálták végrehajtani, akkor már létező vállalatok rendszerét feltörték, illetve régi fórumokon, évek óta vagy évtizedek óta nem használt fórumokon beszélgettek egymással, utasításokat adtak egymásnak, és hierarchikus rendszer alakult ki közöttük. Ez már tényleg egy ilyen sci-fi filmbe illő megoldás. Ez igaz?
0: Igen. Mert egy sci-fiben élünk. Tehát, hogy konkrétan ez ugye minden, amit láttunk a 80-as, 90-es években, ilyen sci-fi filmekben, azok mind megvalósultak, sőt. Tehát valóban ez van, de még egyszer itt a jelen pillanatban azon nem kell, pontosabban tök jó, hogy ezen gondolkodunk. Ilyen esetek segítik hozzá az emberiséget, hogy a technológiát azt szépen próbálja kontrollálni, próbálja a saját érdekében felhasználni, biztonságot teremteni és előre vinni a dolgokat. Én nagyon is üdvözlöm azt a dolgot, hogy ezek ilyen komoly publicitást kapnak ezek az esetek, mert most még ezek elejétől a végéig jól visszakövethető technológiai esetek, és legtöbbször technológiai kérdések. És épp itt az ideje, hogy ezeket technológia oldalról, meg IT-biztonsági oldalról is megfogjuk, meg szabályozási oldalról is megfogjuk. Tehát valóban ezt a sci-fi korszakot éljük, és ezek az AI agentek, meg úgy általában az AI technológia az valami hihetetlenül komoly, mély, transformatív erejű technológia, de ilyet láttunk már az emberiségben korábban, az emberiség történelmében korábban, és mindig egy fontos feladata volt az emberiségnek, hogy ezt a technológiát a saját szolgálatába állítsa, és olyan módon használja, hogy az nekünk így közösségünknek jó legyen.
1: Tehát, hogy ez akkor, ezek alapján ez azt jelenti, hogy amikor azt halljuk, hogy az Emmy, vagy az Emmy ügynökök titokban szervezkedtek, és eltüntették a nyomukat, mert ugye hetekig, hónapokig nem derült ez ki, és később jöttek rá, ez azt jelenti, hogy ez nem valós megtévesztés volt az Emmy részéről, nem kelt önálló életre, mint hogy ezt a filmekben láttuk, csak mi adunk neki ilyen szándékot, vagy ilyen szándékot, mi tulajdonítunk ennek a rendszernek, ez a rendszer csak egy feladatot végzett el. Mennyire tudják most ezek a fejlesztő cégek ezek alapján kezelni ezt a rendszert, vagy mennyire látnak bele még az Emmy működésébe egyáltalán?
0: Kettő bontanám a választ. Az első az az, hogy amit ezek az AI ügynökök most csinálnak, igazából ez szerintem nagyon hasonló ahhoz, amit mi magunk emberek is csinálunk bizonyos esetekben, és az ő tevékenységük az egy ilyen görbetükör az emberi tevékenységek mellett, ugye, hiszen a nagy nyelvi modellek, ezek a hatalmas milliárd dolláros befektetést igénylő óriás adatközpontokon futó modellek, ezek igazából az emberiségnek az ösztudását tanulják meg, mindent, amit valaha ember leírt, szöveg és publikus és nyilvános, az nagyjából ezekben már benne van, és ne csodálkozzunk azon, hogyha olyan tevékenységeket végeznek, amiket mi magunk is végeznénk, hogyha hasonló feladatokat kapnánk meg. Tehát szépen levezethető ebből a szervezkedés, ugye, az, hogy ő próbál magának értelmet találni a feladatában. Ez mind-mind ebbe a mintába illeszkedik, hogy az emberek is, hogyha nem egy ember van együtt, ha egy ember van egyedül, akkor az egész máshogy viselkedik, mint ha 10 ember van mondjuk egy kis céges csapatban, vagy mint hogyha nem tudom, 10 000 ember van egy futballstadionban. Ugye ugyanarról az emberről van szó, de mégis teljesen másként viselkedik, és az ügynökéknél ugyanígy van, hogy egy agent, 100 agent, 10 000 agent, az egy különböző típusú kommunikációs feladat, és akkor itt mennék át a második részére, hogy ennek a ezt úgy kezeljük technológiailag, hogy amikor egy agentet kezelünk, akkor ugye akkor működik jól egy agent, hogyha megfelelő kontextusa van neki, tehát megfelelő dolgokat lát a világból, tisztában van vele, hogy ő mit tehet, mit nem tehet, milyen információ forrásból tájékozódik, megadjuk neki a kontextust ahhoz, hogy a munkáját jól el tudja végezni. Hogyha 100 agent működik együtt, meg 1000 agent, akkor ezeket harmonizálni kell, tehát még egyszer az emberi példából egy embert menedzselni, meg egy 100 fős csapatot menedzselni, az nem ugyanaz a feladat, és ugyanez van az agenteknél, és ezt pedig harness engineeringnek hívjuk, amikor a teljes agentik csapat körül ugyanezt a kontextust megteremtjük, amivel a csapat hatékonyan fog majd tudni a saját feladatával foglalkozni. És jelenleg ezek a nagy AI cégek, nyilvánvalóan én nem dolgozom egyik nagy AI cégnél se, és nem vagyok teljesen a tűz közelben, de úgy gondolom, hogy teljes abszolút kontroll alatt vannak, tehát vagy kontrollban vannak, tehát semmi olyan nincsen jelenleg, hogy itt nem tudom, elszabadulnának az agentek, vagy elvesztenék ezt a kontrollt, de a biztonsági tesztek során számtalan ilyen meglepetés, vagy nem is tudom, derül ki, amik aztán ilyen nagy publicitást kapnak, és még egyszer, nagyon jó, hogy ez kiderül, és nagyon örülünk neki, és villám gyorsan haladunk afelé, hogy a biztonsági réseket azokat zárjuk be, de most a következő évek azok biztos, hogy ennek a ezt a korszakot fogjuk látni, hogy az AI-ok meg az AI agentek mindenféle biztonsági törést fognak elkövetni, meg bemennek ide-oda, meg elrontják, meg leállítják a szervert, meg nem tudom, és akkor loholnak utána az IT biztonsági szakemberek, vagy jó esetben előtte, és próbálják ezeket az új technológiából fakadó kihívásokat megoldani.
1: Na de akkor miért szólaltak fel sokan, akik ezeknél az AI fejlesztő cégeknél dolgoztak, vagy korábbi vezetők voltak, esetleg tudósok, vagy ezen a területen dolgoznak még mindig, hogy nincs kontroll alatt az AI fejlesztő cégek tevékenysége állítólag, tehát hogy ők nem tudják kontroll alatt tartani, inkább így fogalmaznám az emmit, először a biztonságot kéne fejleszteni, de ezzel elmaradnak, mert hát ugye megy a nagy verseny, ahogy ezt a bevezetőben is mondtam, főleg Kínával, mert hogy az emmi elsősorban most egy fegyver, vagy legalábbis fegyverszerű eszköz, ami hogyha megfelelő szintre fejlődik, akkor fegyverként is használható. Tehát megy a nagy loholás, megy a nagy verseny, egymással is az AI fejlesztő cégek, ugye itt most beszéltünk az OpenAI-ról, aki, ha jól tudom, ugye a ChatGPT-t működteti, az Anthropic, ha jól tudom, a Claude-ot, de van a Google-nak, a Meta-nak is, tehát ők egymással is versenyeznek, illetve azért is versenyeznek, aki tud előbb egy fegyvert előállítani, és akkor itt jött a példa, hogy ugye minden fegyver esetében a biztonság kérdését is meg kell oldani. Valóban kontroll alatt tartják ezt az egészet? Ezek a fejlesztő vállalatok?
0: Én azt mondom, meg az előbb is azt mondom, hogy ma még szerintem biztosan kontroll alatt tartják ezt a dolgot, hogy az, hogy van aggodalom, meg hogy fejlesztők mondanak fel és mennek el, mert hogy úgy érzik, hogy ez túl messzire megy, ezzel abszolút egyet tudok érteni és egyet érezni, de ez abból fakad, hogy látjuk, hogy rohamos a tempó, tehát hihetetlen, tényleg hónapról hónapra új világokba lépünk szinte, itt a tudományos oldalról is mondhatnám, hogy most már a ugye, híres Millennium Prize matematikai megoldásokat az utóbbi két hétben egy ilyen Reonavir Stokes egyenletre hozott megoldást az OpenAI-nak, egyébként egy 1200 ügynökből álló csapata megoldott egy olyan matematikai problémát, amit még eddig senki, illetve az Anthropic a múlt héten jelentette be, hogy valami egész újszerű enzimrendszert fedeztek fel, ami az emberi szervezetben működik, és a genszerkesztéshez majd ez egy jól használható dolog lesz, tehát hogy amit akarok ezzel mondani, hogy a tudománynak a határterületein is ma már AI rendszerek dolgoznak, és az ember által ismert világnak a leírása ugye az a tudomány, és ebben is az AI rendszerek lépnek előre, biológia, matematika, fizika, kémia, új dolgok születnek hétről hétre. Na most, és ezért hangsúlyozom többször, hogy szerintem ma rendben vagyunk, ma még ezek kezelhetők, ezek a folyamatok, na de mi lesz holnap? És ugye nem tudom én se, meg senki se, és azok, akik felszólalnak, a Dario Amodei, az Anthropicnak a CEO-ja ugye írt ezt a kiáltványt, nem is tudom, múlt héten vagy két hete, hogy az a cím, hogy We Must Pace the Frontier, az nagyjából annyi, hogy a legfejlettebb AI fejlesztéseket le kell lassítani, azért kell lelassítani, hogy a biztonsági fejlesztések fel tudják venni a tempót, tehát hogy a fejlődés az rendkívüli, és igazán fundamentális, tehát mondom, az emberiségnek az össztudományát hétről hétre villámsebességgel viszi előre, ami nem csoda, hogy nem tudjuk, hogy ebből mi lesz majd. De ez egy ilyen, szóval nem az a válasz, hogy ebből rossz lesz, hanem hogy ebből nagyon jó is lehet, és ugye ezen megy a vita. Nagyon jó, hogy megy a vita, tehát a Dario Amodei írta ezt a kiáltványt, és a Sam Altman, az OpenAI-nak a CEO-ja még aznap mellé állt a kiáltványnak, pedig ők ős ellenségek egyébként, és az Elon Musk is még aznap tweetelt egyet, vagy x-elt egyet, hogy a Dario is right, tehát hogy neki igaza van, szóval a legnagyobb arcok, a legnagyobb AI akik a saját cégeiket akarják igazából lassítani, ez a kiáltvány. És milyen furcsa, hogy a másik oldalon meg ugye a Donald Trump és az őt körülvevő tanácsadók, meg egyébként mondjuk a Mark Zuckerberg is, aki nem tanácsadó, hanem ugye a Meta-nak a alapító CEO-ja, ők úgy gondolják, hogy nem kell, a legjobb szabályozás az, hogyha nincs szabályozás, És egyébként ez is lett a múlt heti Trump bejelentésnek a vége, hogy önkéntesen a vállalatok csatlakozhatnak valami saját maguk által definiált szabályozáshoz, de nincs hivatalos állami szabályozás, mert úgy érvelnek, hogy ha ilyen lenne, akkor az állam átvenni a felelősséget ezektől a cégektől, és akkor ezek a cégek, ezek mondhatnák azt, hogy figyelj, hát mi szabályozottak vagyunk, mi azt csináljuk, amit nekünk szabad, hát az, hogy esetleg rossz következményei vannak, az nem a mi dolgunk. És ezért azt mondják a Trump bejelentés szerint a múlt héten, hogy nem, igenis felelősek vagytok azért, amit ti csináltok, tehát ha te ügynököd majd holnap után, nem tudom én, 500 ember haláláért lesz felelős, akkor te börtönbe mész, drága CEO. És ez az a megoldás, ami valóban megfelelő irányba tereli majd a fejlesztéseket, ez Amerikának a múlt hét pénteki álláspontja a kérdésben.
1: Az amerikai politikai vezetés igazából versenykínával, ahogy ezt már korábban is említettem, hiszen itt tényleg nagy a verseny a fejlesztés területén, de mi az a pont? Mi történik akkor, hogyha eljön az a pont, hogy nincs visszaút, amiről sokan beszélnek? Tehát milyen esetben jön el az a pont, amikor nincs visszaút, amikor kifejlesztik a szuperintelligenciát, vagy mi az a kritikus pont, amiről sokan beszélnek?
0: Hát egyrészt ugye ezzel a kifejezéssel most már egy kicsit múlt hét péntek óta óvatosabban kell bánni, mert ugye Trump elnök úr bejelentette, hogy mostantól kezdve az amerikai kormányzati kommunikációban nincs többé AI, nem létezik ez már, hogy Artificial Intelligence, hanem mindezt hívjuk mostantól szuperintelligenciának. És ez egy ilyen elnöki kijelentés, tehát egyébként van is értelme, meg nincs is.
1: Mi volt a célja, anélkül, hogy most politizálnánk? Szakmai szempontból.
0: Azt, hogy jobban rámutat arra, hogy itt nem valami emberszerű, tehát nem a saját helyettesítésünkre vagy mintánkra készítjük ezt a technológiát, hanem ez van komplementer dolog, egy erősebb intelligencia, mint az emberé, mert ezt bár a intelligencia szót is ezt definiálni kéne, de mondjuk ha most azt mondjuk, hogy érvelési képesség, az egy nagyon jól definiált dolog, és az mai AI rendszerek azok jóval erősebb érvelési képességgel rendelkeznek, mint az emberek. Ez mérhető, mert ez egy ilyen kijelenthető dolog. Hogy tekintsen úgy az emberiség erre, mint egy eszközre, amit majd használni fog a saját céljaihoz, és ne pedig azt lássa meg benne, hogy ez valami emberszerű, vagy valami emberi képességeknek a kiváltására szolgáló dolog. Szóval talán ez lehet mögötte, hogy ez az AI, ez meg hogyha én cinikusan akarnám mondani, akkor nyilván Amerika múlt hét pénteken elérte a szuperintelligenciát, de ezt egy ilyen marketing fogásnál tette meg, nem pedig technológiával.
1: Na de visszatérve a kérdésre, mikor jöhet el az a pillanat, amikor már nem kezelhető, vagy mi ez a kritikus pont?
0: Hát erre nagyon nehéz válaszolni szerintem, mert milyen szempontból, tehát most nem tudom én, az internet az ma még leállítható? Vajon? Hogy az, vagy ott már túl vagyunk egy ilyen kritikus ponton, amikor az emberi civilizáció, mondjuk itt legalábbis ez a modern városi nyugati emberi civilizáció igazából annyira függ az internettől, hogyha én azt most lekapcsolnám egy perc múlva, akkor nem tudom én, hatalmas világgazdasági katasztrófa, és nyilván ez is történne. Hát az AI-ban, vagy az AI-jal szerintem mostanában vagyunk itt ezen a ponton, már lehet, hogy egyébként meg is haladtuk, amikor mondjuk egy orvostudományi területen például, hogyha egyik pillanatra a másikra megállítanánk ezeket a rendszereket, akkor visszavetne bennünket. Lehetne egyébként beszélgetni mindenféle ilyen katasztrófa szenáriókról, hogy ugye a szintetikus biológiában nagyon komoly, ugyanúgy, ahogy lehetőségek, ó, nagyon komolyak, hiszen fantasztikus orvostudományi előrelépések vannak tényleg hétről hétre. Ugyanúgy ennek a másik oldala is létezik, hogy egy rossz felhasználó, rossz szándékú felhasználó nagyon erős technológiával tudja a saját rossz szándékát megtámogatni, és összességében én nem tudom, én százszorosára, ezerszeresére teszem annak a valószínűségét, hogy egy rossz szándékú szereplő a nagyon fejlett intelligenciájú eszközzel fog olyan cselekményeket elkövetni, ami az emberiség kárára lesz, és szinte nullára teszem annak az esélyét, de ez egy vélemény, nem tény, hogy az AI önmaga majd itt valamit elkezd velünk gonoszkodni, vagy egyáltalán ezt az önállóságot elkezdi gyakorolni.
1: Tehát nem önmagában az AI, mint intelligencia a veszélyes, hanem az, hogy kinek a, tehát az a nagy kérdés, hogy kinek a kezében kerül és ki fogja irányítani. Közben ugye egyre több a mesterséges intelligenciával szembeni tiltakozás is és szkepticizmus mellett, hiszen Amerikában például sokan tiltakoznak az óriási adatközpontok ellen, mert hogy ugye rengeteg áramra és hűtésre van szükségük, egyre nagyobb adatközpontokat kell építeni az AI, a mesterséges intelligencia működtetésére és fejlesztésére, ami ugye a környezetre is negatív hatással van. Csak egy példa, nemrégiben terjedt az interneten a hogyan néznék ki a 80-as években típusú játék, amikor mindenki ugye retro képeket készített a ChatGPT segítségével általában, és csak mókából készültek ezek a fotók, de állítólag több mint 29 millió liter vizet fogyasztott el, azaz 1 milliárd kép, azaz 1 milliárd kigenerált kép, ami csak ebből a mókából készült. Nem túl nagy luxus vagy felelőtlenség a mai világban ennyi vizet elpazarolni, úgymond, vagy elszórakozni a mesterséges intelligencia által? Tehát, hogy itt a kérdés az lenne, hogy ugye említesz nagyon sok pozitív hatást is, amit a mesterséges intelligenciának köszönhetünk a kutatás, a tudomány területén, de hogy meg kell tanulnunk azt is, hogy ezt hogyan használjuk hasznos dolgokra, és mondjuk ne pazaroljuk a vizet 80-as évekbeli fotók készítésére?
0: Nagyon jó felvetés, és természetesen fontos, hogy felelősen használjuk ezeket a rendszereket, de a felelősen szót még, hogyha ki is hagyom belőle, akkor meg még fokozottabban igaz, hogy nagyon fontos, hogy megtanuljuk használni jó ezeket a rendszereket. A saját érdekünkben, a közösségünk érdekében egyértelműen és teljesen világosan ez a jövő, mindent az AI fog meghajtani. Nekünk ezt tudnunk kell egyéni szinten is, téges szinten is használni. Most visszatérve az ilyen energia meg adatközpont kérdésekre, ez egy nagyon árnyalt kérdés. Nincs technológia, fejlődés, ilyen, hát ugye nem akarom elbagatellizálni, meg ez ilyen csúnya szó, de hogy mellékhatások nélkül, mert ugye az, hogy az embernek a vizét megissza, az egy mellékhatás, és amikor a városban meg nem jön víz a csapból, ugye Kaliforniában ez tavaly előfordult, mert az AI adatközpontba ment a víz, akkor az ugye nyilván nem jó, de hogy amennyire tudom, a floridai golfpályáknak a vízfelhasználása az bőven meghaladja az adatközpontoknak a vízfelhasználása, meg a kaliforniai mandula termesztésnek a vízfelhasználása is bőven meghaladja az adatközpontoknak a vízfelhasználását. Ezzel egyáltalán nem azt akarom még egyszer mondani, hogy ezzel nem kell foglalkozni, hanem inkább csak azt, hogy kontextusban kell látni ezt a dolgot. És eközben az S&P 500-nek, az amerikai tőzsdeindexnek már több mint a 40%-a az olyan értékből áll, ami valahol ilyen AI-hoz kapcsolódó érték. Tehát nem az, amit a világgazdaságban teremt, hát ugye értéket, vagy pénzt, ezt most nem is tudom, és ráadásul ez egy pillanatnyi állapot, mert lehet, hogy egy hónap múlva a tőzsdeindex az sokkal alacsonyabban lesz, vagy sokkal magasabban, tehát ez is egy ilyen változó dolog, de a technológiai fejlődés az mindig ilyen. Autópályákat is építettünk, meg erdőket kivágtuk, hogy a vonatsíneket lerakjuk, meg pöfögött a gőzmozdony, meg nem tudom én, égetjük a benzint, meg játszunk számítógépes játékokkal a világon sok százmillióan, és rengeteg energiát fogyasztunk el ezzel, és akkor ennek mi értelme van? Hát nagyjából ugyanaz, hogy változik a világunk, új technológiák jönnek, azok új energiamix mentén fognak működni, és még egy gondolatom van ide, hogy egyébként nem vagyok benne biztos, ezt majd ő mondja, vagy mutatja meg, hogy én úgy érzem, hogy lehet, hogy ez egyébként csak egy lokális probléma, így az időben, hiszen az Elon Musknak a SpaceX nevű cége, ami nemrég nyáron ment tőzsdére, ő igazából azzal az ígérettel ment a tőzsdére, az volt az egyik ígérete, ami miatt ilyen óriási trillió dolláros jegyzése, vagy billió dolláros jegyzése volt, hogy adatközpontokat telepít az űrbe. És lehet, hogy néhány éven belül, sőt én ezt valószínűleg is tartom, hogy ez lesz egyébként, hogy az űrből fogunk kapni nagyon sok intelligenciát, tehát ott a nap az ott süt, onnan lesz majd energia, és akkor a Földön meg nem fogja ez a drága vízünket inni, legalábbis arányaiban nem annyira, mint most, mert most nincsenek még az űrben adatközpontok, mert most kerülnek fel az elsők.
1: Ez akkor a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csak arra van szükség, hogy a fejlesztő cégeket ellenőrizzék, valamilyen úton módon vagyok ellenőrizzék magukat, illetve a biztonsági intézkedéseket véghez vigyék, hanem arra is szükség van, hogy mi felhasználók is helyesen megtanuljuk használni a mesterséges intelligenciát. Ez hogyan oldható meg a véleményed szerint? Mire van szükség leginkább első lépésként?
0: Hát nagyon profán, vagy ilyen egyszerű megoldás, tényleg az van, hogy használni kell. Tehát itt nincs mese. Számtalan forrásból lehet tájékozódni, a YouTube például ingyenes platform, ugye tele van jobbnál jobb videókkal, folyamatosan nincs az az ember, aki ezt fel tudná dolgozni, hogy mennyi szuper jó cucc van ott, tehát ha már más nem is mondok, csak egy sima YouTube-ot, akkor is rendkívüli dolgokat lehet megtanulni, de el lehet menni előadások, konferenciák, könyvek, nem tudom, millió forrásból lehet tájékozódni, de az, ami a nagyon fontos, hogy nem tájékozódni kell, hanem csinálni, használni. Le kell tölteni, van egy csomó ilyen ügynök platform, az OpenClaw például egy nagyon népszerű platform, a Hermes egy nagyon népszerű platform, de most Amerikában ugye múlt héten megjelent a Metának, ugye igazából a Facebookhoz tartozó ez a termék, a Muse, úgy hívják, hogy Meta Muse, és azt hiszem 10 nap alatt valami 5 millió, vagy nem akarok hülyeséget mondani, de hogy nagyon-nagyon-nagyon sok letöltése van ennek az alkalmazásnak, és amennyire hallom, kiváló agentik megoldás született, ez a Meta Muse rendszer, ami mobil appként kell elképzelni, majd nem sokára gondolom itt is elérhető lesz, egész egyszerűen megcsinál neked mindent. Amit el, nem tudom én, lefoglalja, kikölcsönzi, visszaadja, mindenféle dolgot képes megcsinálni, de akkor ebbe lépjünk bele. Kezdjük el használni, kezdjük el megérezni, hogy mire jó, mire nem jó, hol vannak a határai, mikor lesz az első olyan dolog például, amit úgy elront, hogy aztán az ránk ég, nem tudom én, kiküld valami kellemetlen e-mailt valakinek, mert akkor ugye nem figyeltünk oda. Tehát ugye az agent az egy szoftver. Nem determinisztikus, mert a nyelvi modell miatt ugye nem mindig ugyanazt kapjuk a válaszra, de hogy lehet jól használni, meg lehet rosszul használni, és csak a saját példánkor, saját önmagunk tapasztalatán keresztül fogjuk tudni. Úgyhogy például a Hermes agentnek a használatát, azt merem javasolni a hallgatóknak, nagyon egyszerűen nem kerül pénzbe, nagyon egyszerűen le lehet tölteni, van már Windows, meg Mac, meg Linux kliens, mindenféle ilyesmi. Letölti az ember, elkezdi futtatni az első agentet, és napok alatt hatalmasat tágul az agya.
1: Több mint 2 évtizede foglalkozol a mesterséges intelligencia elméleti és gyakorlati kérdéseivel is, úgyhogy ismered ezt a területet. Még valószínűleg akkor kezdtél el ezzel a területtel foglalkozni, amikor még szinte sehol sem volt, és most meg már olyan ütemben fejlődik, hogy ahogy te említetted, nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, és gyakorlatilag ezt sci-fi filmben élünk. Hogyan látod te a jövőjét a mesterséges intelligenciának és annak felhasználását? Mitől tartasz ma a leginkább, és mi ad okot arra, hogy bizakodó legyél, és szépen lásd a mesterséges intelligencia jövőjét, úgymond?
0: Én abszolút optimista vagyok, ilyen techno-optimista vagyok én. Úgy gondolom, hogy az emberiségnek a technológia az eddig mindig tudta a javát szolgálni. Lehetne most arról beszélgetni, hogy mit nevezünk annak, hogy az emberiség jó állapotban van, vagy boldog, vagy nem tudom, mi a jó egyáltalán az emberiségnek, de mondjuk tételezzük fel, hogy az életkor például egy ilyen, sokkal tovább élünk, mint valaha. Úgy gondolom, hogy meg erről vannak kutatások is egyébként, hogy összességében az emberiség jobban is érzi magát, mint mondjuk 50-100 nem tudom hány évvel ezelőtt, és ezt a trendet várom folytatódni. Tehát én azt gondolom, hogy az AI, mondom, nagyon erős, nagyon fundamentális technológia, én saját magamban valahova így a elektromosságnak az erejéhez teszem, és akkor nézzünk körül a lakásunkban, vagy az irodánkban, hogyha nem lenne elektromosság, akkor mi lenne. Az AI az nagyjából ugyanez a kategória, és teljesen azt várom, hogy nem csak én várom Dario Amodeinek, ugye múlt heti kijelentése, sőt ebben a manifestójában, a Viva Space the Frontier, abban a manifestóban írta, hogy azt gondolja, hogy 5-10 éven belül az emberi betegségek nagy részét meg fogja tudni gyógyítani az AI által segített technológiai fejlődés. És ez azért nagyon izgalmas, mert ő tavaly márciusban vagy februárban Davosban a világgazdasági konferencián mondott egy olyat, hogy szerinte a szoftverfejlesztésnek, a kódírásnak a nagy részét villámgyorsan, akkor 6 hónapot mondott, 80%-ban, aztán 12 hónapban 90%-ban kiváltja az AI technológia, és én ugye egy szoftverfejlesztő cégnek vagyok a tulajdonosa, és ezt egyáltalán nem hittem el neki, hogy ez lehetetlen. Hát ott van a sok emberünk, mindenki kódol, szoftvert ír, nem fogja, nincs ilyen. Én elhiszem az álmodainak, hogy a világ legokosabb embere, meg trillió dollár, meg minden, de ilyen nincsen. És azt láttuk decemberre, meg januárra, februárra, hogy valóban ma már alig írunk kódot, az AI írja meg a kódot, ez egy évvel ezelőtt elképzelhetetlen dolog lett volna. És ugyanez az ember, akinek egyébként eredetileg biológus a végzettsége, mondja azt, hogy 5-10 éven belül a betegségek nagy részére gyógyírt fogunk találni az AI segítségével. Hát mi ebben a nem lelkesítő? Gyönyörű világkép, és csomó jó dolog fog ebből szerintem kisülni. És hogy az aggodalmam pedig, ami, tehát hogy én azért igyekszem úgy optimist lenni, hogy közben racionális szempontokat is mérlegem, hogy amíg eljutunk ide, illetve amíg ezt az utat járjuk, addig nagyon sok negatív eseménnyel fogunk találkozni, emberek fognak meghalni, nem tudom én, értékek fognak eltűnni, megsemmisülni, hasonlóan, mint egyébként mondjuk a közlekedésben, ugye minden nap számtalan halálos baleset van a világban, ami következménye annak, hogy amúgy nagyon gyorsan el tudunk menni anyukánkhoz, meg a nem tudom, bárhova ahhoz képest, hogy 100 évvel ezelőtt lett volna. Szóval lokális mélypontok lesznek, katasztrófák, vagy ilyen nagy hírt kapó emberi élet, emberi áldozatok, nem tudom, ez mind-mind lesz. Szerintem ez sajnos nem megúszható, de hogy összességében meg mégiscsak azt gondolom, hogy egy gyönyörű korban élünk, fantasztikus technológiai lehetőségekkel, és felelősségünk nekünk az mindannyiunknak, hogy ezt ilyen pozitív irányba tudjuk használni. Lehet, hogy úgy találjuk meg a felelősségünket egyébként, hogy a negatív következményeknek a mitigálásával, vagy elhárításával foglalkozunk, tájékoztatjuk mondjuk a közösségünket abban, hogy egy deepfake videóval lehet, hogy el tudják venni majd a pénzét, vagy stb. Ez is értékteremtés. De hogy összességében én azt gondolom, hogy egy fantasztikus korban élünk, és nagyon jó.
1: Zajlik a technológiai verseny a mesterséges intelligencián belül, de annak biztonságáról és korlátozásáról is egyre élesebb a vita. Az aggasztó jóslatok szerint elég nagy a veszély, na de mekkora ez a valós veszély, és mennyi ebből a pánikkeltés, valóban kicsúszhat-e az irányítás az emmit fejlesztő cégek kezéből, vagy egy szebb kor köszönt ránk? Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Kis Gergely, mesterséges intelligencia szakértővel, az Attractor ZRT társalapítójával és igazgatósági elnökével. Gergely, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
0: Köszönöm, viszontlátásra. Szerusztok.

0: Most felteszek a kérdést, hogy mitől lesz valaki magyar, az nem az állampolgárságtól függ, az nem a születési helytől függ, az nem a származástól függ, hanem attól, hogy én magaménak érzem-e ezt a közösséget, többet jelente nekem ez a kultúra, mint másnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy számomra a magyar kultúra a legfontosabb és a legszebb, de ez nem azt jelenti, hogy többnek tartanám bármely más nemzet kultúrájánál, csak az, hogy nekem ez a legkedvesebb. De ettől még becsülöm és szeretem a többit is. Hát ez így dől el szerintem, itt a szívünk táján.
1: Katona Csaba történész, a Budapesti Országos Levéltár kommunikációs referense lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, vajon mitől magyar a magyar, miért hiszik egyesek, hogy eltitkolják előlük az igaz múltat, és hogy tényleg egy vérből valók vagyunk-e. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Vajon miért kell Kovács Magda írónőnek időnként elbújni a saját meséibe? Milyen volt Fónod Zoltán író közérzete 1990-ben, és hogyan emlékeztek barátai Szijjártó Jenő karmesterre 1999-ben? A kérdésekre a választ megadjuk a szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Fica Jánossal. Jogi rovat gyerektartással és egy kis rocktörténelem a Guns N' Roses-szal. Erre számíthatnak az előttünk álló órában, kezdődik a pénteki nappali utolsó órája, de előbb még átadom a szót Ürge Tamás hírszerkesztőnek.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Peter Pellegrini és Donald Trump közvetlen és nyílt beszélgetést folytattak. Ukrajnában benyújtották a parlamentnek a magyar kisebbség oktatási jogait megerősítő jogszabálycsomagot. Rendkívül meleg időnk lesz, akár 27 fokot is mérhetünk napközben. Jó napot kívánok, jönnek a részletek! Peter Pellegrini államfő ma a közösségi oldalakon közzétett egy fotót amerikai kollégájával, Donald Trumppal, akivel a múlt héten találkozott egy ünnepélyes recepción az ENSZ közgyűlése alkalmával New Yorkban. A recepciót rendező Trumppal elmondása szerint közvetlen és nyílt beszélgetést folytatott, írja a TLSR. Az amerikai elnökkel az energetikáról, a védelemről, a beruházásokról, a munkahelyekről és az ország számára elérhető konkrét gazdasági lehetőségekről beszélt. Erősebb együttműködést, több beruházást, nagyobb energiabiztonságot, valamint kölcsönös tiszteleten, közös értékeken és konkrét eredményeken alapuló partnerséget akarunk, magyarázta Pellegrini. Úgy fogalmazott, ideje új szintre emelni a Szlovákia és az Egyesült Államok közötti partnerséget. Magyar Péter magyar miniszterelnök és Orbán Anita magyar külügyminiszter is üdvözölte, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A tervezet elfogadása megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A törvényjavaslatról az ukrán parlament dönt várhatóan még októberben. Magyarország továbbra is a Párbeszéden és a kárpátaljai magyar közösség mindennapjaiban is érzékelhető eredményekben érdekelt, fogalmazott a magyar külügyminiszter. Karol Navrocki lengyel elnök aláírta az üzemanyagokat forgalmazó cégek többlet nyereséget érintő külön adóról szóló törvényt, egyúttal utólagos alkotmánybírósági normakontrollt kért a jogszabályról. A törvény értelmében az üzemanyagokat forgalmazó cégeknek az idei év márciusától a jövő év márciusáig terjedő időszakban 50-60%-os adót kell fizetniük egy megszabott küszöböt meghaladó nyereségük után. Navrocki hangsúlyozta, elvárja, hogy Donald Tusk miniszterelnök kormánya betartsa ígéreteit, és a törvény aláírása után azonnal a 2023-as parlamenti választási kampányban ígért szintre csökkentse a kereskedelmi üzemanyagárakat. Tusk választási ígérete szerint 1,19 euró lenne a 95-ös benzinliterenkénti ára, jelenleg Lengyelországban 8 zloty, azaz 1,83 euró körül mozog a benzinár. A jóváhagyott törvény alapján jövő héten várhatóan literenként mintegy 1 zlotival, csak nem 23 centtel csökkennek a lengyelországi üzemanyagárak. Rövid sporthíreink jönnek, Zsigárdi László, tiéd a szó.
3: A Veszprém 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát. Az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjében és másodszor hódította el a trófeát. A labdarúgó nemzetek ligája B divíziójában a Puskás stadionban ma 20 óra 45 perctől játsszák a Magyarország-Grúzia mérkőzést. A C divízióban szintén ma 20:45-től lesz a Feröer-szigetek-Szlovákia találkozó.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült időnk lesz ma, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, délelőtt a völgyekben elszórtan köd vagy alacsony szintű réteg felhőzet alakulhat ki. Rendkívül meleg idő várható, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. A hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Ma este 9:30-tól karbantartás miatt teljesen lezárják a D2-es autópályán Pozsonyban a Szikina alagutat. A korlátozás reggel 7:30-ig tart, a forgalmat Patronka felé terelik. Az alagút a következő 2 éjszaka is zárva lesz. Vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

Ebben az órában jogi rovatunkkal jelentkezünk, melynek témája ezúttal a gyerektartás lesz. Meddig kell fizetni, mi történik akkor, ha a gyermek tovább tanul, és mi van, ha valaki nem fizeti a megítélt tartásdíjat, vagy éppen megváltozik a szülők anyagi helyzete. Ezekre és a leggyakoribb tévhitekre is választ ad néhány perc múlva állandó szakértőnk, dr. Ulekla Ildikó ügyvéd. Azt követően pedig egy legendás zenei dupla albumra emlékezünk. 35 éve jelent meg ugyanis a Guns N' Roses együttes két monumentális lemeze, a Use Your Illusion 1 és 2, olyan dalokkal, mint a November Rain, a Don't Cry, vagy éppen a Civil War. Dalok, amelyek egy korszakot határoztak meg, miközben a világ egyik legnagyobb rockzenekara a csúcsán már a szétesés jeleit mutatta. Fél 12 után felidézzük tehát a két legendás lemez történetét, érdekességeit és máig tartó hatását, és még egy dalt is meghallgatunk a felejthetetlen albumpárosról. Továbbra is számítunk megtisztelő figyelmükre, tehát, ha tehetik, maradjanak velünk!

0: a gyerektartással kapcsolatban?
1: A gyerektartásról nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy egyszerű matematikai kérdés, hogy van egy gyermek, van egy összeg, amit fizetni kell, de a valóságban ez sokkal bonyolultabb kérdés, és nagyon függ az élethelyzettől. Tehát a bíróság maga egy egész élethelyzetet vizsgál. Mire van szüksége a gyereknek, mire képesek a szülők, és ki milyen formában vesz részt a gyereknek az ellátásából. Szlovákiában ezt a kérdést a családjogi törvény vizsgálja és szabályozza. A törvény szerint mindkét szülőnek eltartási kötelezettsége van a gyermeke iránt, viszont nem feltétlenül kell financiális, tehát pénzügyi keretek között azonos mértékben ezt vállalnia. A legfontosabb kérdés az az, hogy a gyermek képes-e önállóan eltartani magát. Gyakori tévvit, hogy és ezzel találkozunk leggyakrabban az irodában is, hogy azt gondolják a szülők, hogy a gyerek 18 vagy 25 éves koráig kell fizetni kötelezően az eltartást, az úgynevezett vízsivnét a szlovák megnevezés szerint. Ez nem így van. A 18. életkor az azért fontos, mert olyankor lesz nagykorú a gyermek, és attól a naptól számítva már nem az eltartó vagy a gyám betöltő szülő az, aki felveheti ezt a pénzt, hanem maga a gyermek. Tehát onnantól fogva nem annak a szülőnek kell a tartásdíjat folyosítanunk, akinél a gyerek el van helyezve, hanem magának a nagykorú gyermeknek. A 25 év pedig azért szokott bevésődni az embereknél, mert bizonyos jutatások ehhez az életkorhoz köthetőek, amiket igényelhetnek a szülők. Ez viszont nem igaz, hogy a tartásdíj 18 vagy 25 éves koráig fizet csak az eltartott gyereknek. Ha a gyermek középiskolában vagy nappali tagozaton egyetemen tanul, és ezt reálisan a jövőbeli munkavállalásáért teszi, tehát szakmai előrelépését biztosítja, akkor a tartási kötelezettség általában továbbra is fennáll ezeket a korokat figyelembe véve. Ugyanez igaz akkor is, hogyha a gyerek azért nem képes magát eltartani, ezen a koron túl, mert ezt az egészségügyi állapota vagy más objektív körülmények nem engedélyezik. Más a helyzet természetesen akkor, hogyha nagykorú gyermek indokolatlanul nem tanul, vagy nem dolgozik, vagy csak formálisan tart fel valamilyen tanulmányi jogviszonyt azért, hogy ne kelljen neki munkába állni. Ilyenkor már felmerülhet, hogy a tartási kötelezettség megszüntethető, vagy módosítható. Ezt a kérdést azonban nem érdemes önhatalmulag meghatározni, mert amennyiben a bíróság egyszer már döntött a tartásdíj mértékéről és a kötelességről, akkor ezt csak bírósági úton lehet megszüntetni.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha a gyermek tovább tanul, egyetemre vagy főiskolára jár, ez esetben mi a helyzet a tartásdíjat illetően?
1: Egyetemi tanulmányok esetén általános szabálynak számít, hogyha a gyermek nappali tagozaton jár egyetemre, akkor a tartási kötelezettség általában fennmarad. Nappali tagozat esetén ugyanis a gyermek rendszerint még nem tud teljes körű munkát vállalni, ugyanakkor a bíróság itt is fogja vizsgálni, hogy a tanulmányok észszerűen haladnak-e, hogy a gyermek teljesíti a kötelezettségeit, és a képzés az valójában a jövőbeli önálló életét segíti-e. Nyilván egy harmadik egyetem, amit mondjuk egymás után végez a gyermek, már nem indokolt, tehát az első kettőből is nagy valószínűséggel ő már el tudná tartani magát, és biztosítani tudná a jövőjét. Ami a távutat illeti, erről már ugye egy picit beszéltünk az előzőekben is. A távúton végzett egyetemi tanulmányok sem jelentik önmagukban és automatikusan az eltartási kötelezettség végét. Inkább azt a kérdést nyitják meg, hogy a gyermek az adott tanulmányi forma mellett képes-e dolgozni, és hogy ténylegesen rendelkezik-e olyan jövedelemmel, amelyből önállóan meg tud élni. A tartásdíj célja, és ez nagyon fontos tudatosítani, a tartásdíj célja nem az, hogy egy nagykorú gyerek kényelmesen eltartott legyen. A tartásdíjnak a célja az sokkal inkább az, hogy reális esélyt kapjon a gyermek arra, hogy szakmát, vagy végzettséget, vagy önálló egzisztenciát teremtsen magának.
0: Mi történik, hogyha valaki nem fizeti a tartásdíjat? Mit tehet ilyenkor egy szülő?
1: Természetesen alaphelyzetben korrekt kapcsolatoknál ez nem kérdés, mert a szülők megegyezhetnek annak mértékét.

0: Ről, illetve arról, hogy milyen tartásdíjt szabjunk meg. Amennyiben ez nem működik magától, vagy nem működik a kommunikáció, akkor minden esetben a bíróságot, vagy a bíróságnak a segítségét kellene kérnünk. Tehát, hogyha a tartásdíj még nincs meghatározva egy bírósági döntésben, akkor az az első lépés, hogy keresetet kell beadni a bíróságra, ahol pontosan meghatározzuk, hogy milyen kiadásai vannak a gyermeknek, és akkor ennek függvényében természetesen az anyagi helyzetet meg a kereseti lehetőségeket figyelembe véve, milyen tartásdíjt kívánunk megítéltetni a bíróság által. Tehát a bíróság maga nem hasraütéssel állapítja meg, hogy milyen tartásdíjat fognak fizetni az egyes felek, hanem komplex átvizsgálásnak vetik alá úgy a gyermek kiadásait, mint a szülőknek a bevételeit, vagy magát az anyagi helyzetét, vagy a vagyoni helyzetét sokkal inkább. Tehát a gyermeknek megint csak nem akármilyen kiadásait fogják figyelembe venni, hanem főként az indokolt kiadásokról beszélünk, például az élelmezés, lakhatás, ruházat, oktatási költségek, egészségügyi költségek, gondolok itt egészség károsodásokra akár, nem komolyakra, de akár egy szemüveg, vagy egy fogszabályzó, vagy egy ételintolerancia is indokolhatja a megemelkedett kiadásokat egy gyermeknél, ezért ezeket is figyelembe kell venni. De fontos az, hogy a gyermeknek szabadidős tevékenységei is legyenek, vagy más hasonló kiadásai, ha vannak, akkor ezeket számításba kell venni, mert ezek is biztosítsák a jövőben szellemi, illetve fizikai fejlődését is akár. Tehát ezeket a kiadásokat alávetjük a szülőknek a jövedelmi kereseti lehetőségeinknek a faktorába, illetve a vagyoni lehetőségeik faktorába. Fontos, hogy a bíróság nem kizárólag azt vizsgálja, hogy mennyi pénz érkezik be a szülő bankszámlájára, hanem azt is nézheti, hogy a szülő milyen végzettséggel, tapasztalattal vagy vagyoni háttérrel rendelkezik, és hogy reálisan mennyit kereshetne. Nagyon gyakran találkozunk a bíróságon azzal, hogy próbálja a köteles szülő eliminálni, tehát lecsökkenteni a kereseti lehetőségeit annak reményében, hogy a tartásdíjat azt ne kelljen megfizetnie. Na most ilyen esetekben, hogyha mondjuk minimálbérre dolgozik, akkor a bíróság azt is vizsgálni fogja, hogy az ő szakmájában, amit kitanult, milyen potenciális keresetet érhetne el, és akár annak ellenére, hogy mondjuk kimutat egy 800-900 eurós kereseti lehetőséget, abból fog kiindulni, hogy 1500-1700 eurót kereshetne, hogyha reálisan abban a szakmában helyezkedett volna el, ahol neki lehetősége lenne a tanulmányait tekintve.
1: Hogyan és mi alapján számolják ki a tartásdíj mértékét?
0: A tartásdíj megállapításán ezen kívül még az is nagyon fontos faktor, hogy ki mennyit és milyen személyes gondoskodást nyújt a gyermeknek. Másképp kell természetesen megítélni azt a helyzetet, amikor az egyik szülő a gyermek mindennapi gondozásában részt vesz, vagy másképp kell megítélni azt a helyzetet, amikor nagyon keveset foglalkozik a gyermekkel. Természetesen függvényében attól, hogy hogyan van a gyermek elhelyezés megoldva, ez akár azt is indokolhatja, hogy a bíróság tartásdíjat nem határoz meg. Egy váltott vagy egy közös felügyeletnél például ez teljesen mindennapi, hogy a bíróság nem határoz meg tartásdíjat, hisz a szülők olyan részben vesznek részt a gyermeknek a ellátásában, ami ezt nem indokolja. A bíróság tehát komplexen értékeli a szülők tényleges hozzájárulását a gyermeknek a életéhez, és nem feltétlenül csak pénzbeli, hanem személyes gondoskodás formájában is elvégezhető ez a fajta betét a gyermek életében. A jogerős bírósági döntés meghozatalát követően a kötelezett szülő kötelessége, hogy a megállapított összeget azt időben és abban a meghatározott összegben fizesse meg. Amennyiben ez elmulasztódik a köteles szülő részéről, akkor vannak biztonsági mechanizmusok, amik biztosítékot adnak a gyermeknek, illetve az ellátó szülőnek arra, hogy ezt akár kényszer rendelkezések által valamilyen formában megszerezze és biztosítsa ezzel a gyerek a megélhetését.
1: És ez hogy működik? Mik ezek a megoldások, amelyekkel ezeket biztosítani lehet, hogy a tartásdíj valóban meg legyen fizetve?
0: Már maga a bírósági döntés kiadása is sokszor segít egyébként, hogyha a köteles szülő tudatában van az annak, hogy a nem megfizetéssel gyakorlatilag következmények lehetnek a számára. Több módja van egyébként, hogy milyen formában lehet a tartásdíjat kikényszeríteni a köteles szülő részéről. Ugyanis amennyiben akár csak egy hónappal elmarad a köteles szülő, ez indokolja azt, hogy végrehajtásra adja az a szülő, akinek ez meg van ítélve, ez az eltartási összeg, vagy akár a nagykorú gyermek. Tehát a végrehajtás elkezdésével különböző intézkedésekhez folyamodhat a végrehajtó, akár a munkabérből való a levonáshoz, bankszámla záróláshoz, vagy más vagyon értékesítéséhez is. Ráadásul sokkal széles körülbelül a végrehajtás ilyen esetekben, mint általánosan, ugyanis nem csak a tartozó összeg megfizetéséig tart ez a végrehajtás, hanem ezt túlmenően a havi összeg befizetésének biztosításához is. Tehát, hogyha elkezdődik egy ilyen folyamat, akkor nem az van, hogy tudom, hogy ez 2000 euró mértékéig fog tartani adott esetben, ami az aktuális tartozás, hanem a végrehajtó a havi összeget is alá teszi, és havi szinten elsősorban az aktuális tartásdíjat, majd az elmaradott tartásdíjat fogja levonni a számlánkról, vagy a bérünkből, vagy akár eladással beszerezni, és már mikor a nullára jutunk, még mindig minimum 3 hónapig fog tartani ez a végrehajtás. Tehát ez egy elég kellemetlen folyamat. Ezen túlmenően a szlovák jog ismer úgynevezett kényszerítő intézkedést is, megint csak a végrehajtással összefüggésben, és ezt a végrehajtó teheti meg, méghozzá a jogosítvány elvételét. Tehát, hogy akinek minden nap szüksége van a jogosítványára, nyilván meggondolja, hogy elmaradjon-e a tartásdíjjal, ami egyébként erkölcsileg el is várható tőle, hisz ez a gyermek az ő gyermeke is, és nem biztos, hogy elmegy arra a szintre, hogy megengedje magának, hogy a jogosítványát ennek függvényében elvegyék. A harmadik lehetőség, ami nagyon erősen biztosított most már, és ezt azért mondtam, mert ez nagyon sokáig nem így volt, illetve volt lehetőség büntetőeljárást indítani a múltban is, viszont olyan feltételei voltak, hogy amennyiben bizonyos részét a tartásdíjnak megfizették, vagy egy bizonyos idő nem telt el, akkor ez nem jött számításba. Ma viszont már úgy van a jogszabály megalkotva, hogy bűncselekménynek minősül az a tevékenység is, vagy az a mulasztás is a köteles szülő részéről, amikor 2 éven belül 2-szer nem fizeti meg a tartásdíjat. Tehát, hogyha 2 éven belül teljesen mindegy, melyik 2 évet figyeljük, és 2 hónapig nem fizette meg a tartásdíjat, akkor az azt jelenti, hogy bűncselekményt követett el. Nyilván ez első alkalommal még nem feltétlenül letöltendő büntetést jelent, de a későbbiekben, hogyha akár visszaesőről van szó, vagy hogyha különösebb hatással volt a nem megfizetés a gyermek életére, akárhogy kényszerhelyzetbe került, az azért már akár, és nem egyszer okozhat letöltendő börtönbüntetést is. Megint csak biztosítva az ellátását a gyereknek, tehát hogy magát a célját a tartásdíjnak, hogy a gyermeknek biztosítva legyen a jövője, illetve a jelenje, hogy a jövőjét bebiztosíthassa. A szlovák állam is bizonyos biztosítékat vállal a tartozó szülő helyett, ugyanis amennyiben a tartozó szülő a homokba dugja a fejét, és nem hajlandó a tartásdíjat biztosítani a gyermekének, és az a szülő, akinek ez jogosultsággal jár, vagy maga a felnőtt gyermek elkezdi a végrehajtást, illetve a büntetőeljárást is, akkor kérvényezheti a munka, szociális és családügyi hivataltól az úgynevezett náhrad nevízsivnét, tehát a megelőlegezett tartásdíj megszabását, amikor is az állam a köteles fél helyett megfizeti ezt az összeget, majd behajtja a köteles félen. ha sikerül neki.
1: Mi történik akkor, hogyha a kötelezett félnek megváltozik az anyagi helyzete, elveszíti a munkáját, vagy egészségügyi károsodás ér, és nem tudja fizetni a tartásdíjat, és ezt már előre tudja, hogy nem lesz rá anyagi lehetősége. Tehát nem elmarad a fizetéssel, hanem megváltozik az anyagi helyzete. Ez befolyásol-e bármit?
0: Alapvetően a tartásdíj kötelezettségének megváltoztatásához három faktor az, amit a bíróság vizsgál, és ez minden szakaszában életének a gyermeknek. Az, hogy milyen kiadásai vannak, illetve hogy a szülőknek milyen bevételi, illetve vagyoni helyzetük van. Bármikor, amikor ez a három faktor megváltozik, a bírósági döntés is megváltoztatható. Nyilván a bíróság elsősorban azt fogja vizsgálni, hogy milyen körülmények vezettek oda, hogy ez a helyzet fennáll, tehát hogyha ok nélkül vagy indok nélkül a köteles szülő megváltoztatja a kereseti lehetőségeit, az még nem ok arra, hogy a tartásdíj kötelessége megváltozzon. Általában olyan esetekben, amikor mondjuk egy betegség vezet oda, hogy nem tudja fizetni a tartásdíjat, akkor a tartásdíjat leszokták csökkenteni, viszont nagyon ritka eset egyébként Szlovákiában az, amikor ez így átmegy. Tehát, hogy nyilván az egészségügyi okok azok olyanok, amik, de túl sok a próbálkozás a köteles szülők részéről, és ezért azért nagyon körültekintő a bíróság olyan esetekben, amikor ez megszűnhetne, vagy akár lecsökkenhetne adott esetben. Ilyen indoknak még esetleg, ami eszembe jutott, hogy mi vezethet oda, hogy csökkentsük a tartásdíjat, hogyha esetlegesen a köteles szülőnek ugye más gyermeke is születik, akkor már két vagy három gyerek iránt tartozik eltartással, és ez azért a családi költségvetést lényegesen meg tudja rövidíteni, de az a tapasztalatom, hogy azért sokkal könnyebb, magasabb tartásdíjat meghatároztatni, mint hogy csökkentsük ennek mértékét.
1: Van-e exakt meghatározása a tartásdíjnak?
0: Bíróságok sokkal könnyebb helyzetben vannak úgy másfél-két éve, ugyanis az igazságügyi minisztérium kiadott egy ilyen úgynevezett metodikát, tehát egy metódust arra, hogy minek alapján kellene objektíven meghatározni a tartásdíj mértékét. Ez a metódus, ez gyakorlatilag abból indul ki, hogy bizonyos korú gyermek és bizonyos számú gyermeknél, vagy eltartási kötelezettségnél milyen százalék arányban határozhatjuk meg a tartásdíjat. Ez nem azt jelenti, hogy centre pontosan így fogják meghatározni. Nyilván dolgoznak egy kis rezervával, hogy a későbbiekben lehessen akár emeltetni a tartásdíjat, és nyilván ugye a kortól függően növekedik is ez a százalékos arány, de azért meghatározható. Minden egyes konzultáción, amikor ilyen kérdéssel foglalkozunk, mindig összeírjuk a gyermeknek a kiadásait, és megnézzük ezt a százalék arányt is. Ami még mérvadó lehet, ahogy azt említettem is, a szülőknek a betétük személyes alapon, tehát hogy mennyit foglalkoznak a gyerekkel, illetve mennyit tudnak személyesen beleadni a gyermek életében. Alapvető szabály abban az esetekben, hogyha nem váltott és közös felügyeletről van szó, hogy amelyik szülőnél van a gyermek elhelyezve, annak a szülőnek kisebb arányjal kellene beleszállni a költségekbe, ami a anyagi részét illeti. Ezt általában a bíróság egyharmad, kétharmad arányban szokta meghatározni, tehát kétharmadot kellene a teljesen összeírt költségekből kifizetnie a köteles szülőnek.
1: Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik éppen most válnak, és szeretnék elkerülni a későbbi vitákat a gyerektartást illetően? Mit érdemes tenni ilyenkor?
0: Lehet, hogy nem jogi szempontból fognám meg a témát ebben a kérdésben. Soha ne felejtsék el azt, hogy ez egy közös gyerek, és hogy hogy valamikor ők szerették egymást, és hogy ezt a közös gyermeket ezt közösen vállalták. És hogyha ez alapján fognak az életben előre menni, akkor valószínűleg nem lesznek semmilyen viták. Nagyon sok belátás kell hozzá, nagyon sok megértés kell hozzá, és nagyon sok szeretet kell hozzá a gyerek felé. És ha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy nem kell, hogy ezt bírósági úton oldják. Ha nincs meg, akkor meg teljesen mindegy, hogy mit tanácsolok nekik, akkor úgyse lesz egyetértés ebben a kérdésben.
1: Dr. Ulek Lojé Dikó, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak.

0: 12:30 múlt 6,5 perccel, most színes híreink következnek Nyitrai Nóra összeállításában.
1: Két hónappal azután, hogy az OpenAI nyilvánosságra hozta a Hugging Face feltörését, a ChatGPT gyártójánál jelentősen megszaporodtak a hasonló incidensek. A napokban a cég felfedte, hogy ügynökei hozzáfértek több ausztrál és amerikai kormányzati weboldalhoz, beleértve az Oktatási Minisztérium, a Tőzsdefelügyelet és a Kereskedelmi Minisztérium weboldalait is, utóbbiról pedig az amerikai népszámlálási adatokhoz is hozzájutottak. Az OpenAI ezek mellett azt is bejelentette, hogy Emmy ügynökei 53 képet is kiszivárogtattak ChatGPT felhasználóktól. A nyilvánosságra hozott információk egy új adatvédelmi kockázati területet tárnak fel, és jól mutatják, milyen nehéz még egy a technológia élvonalában lévő mesterséges intelligenciával foglalkozó cég számára is ellenőrizni saját ügynökeit. A céget jól ismerő belsős informátor jelezte, szeptember közepéig az OpenAI nagyjából 200 olyan esetet talált, amikor ügynökei nem kívánatos módon viselkedtek. Az elmúlt hetekben Elon Musk többször is felháborodott és jogi fenyegetéseket fogalmazott meg az Oscar-díjas Alex Gibney-ról a szóló dokumentumfilmje miatt, amely októberben kerül bemutatásra. Musk befolyását, mint a világ leggazdagabb embere, jól mutatja, hogy ennek hatására az összes nagy közösség média platform megtagadta a film reklámozását. A promótálást tiltó platformok sorában kezdetben az X-en túl ott volt a YouTube, a TikTok, az Instagram és a Facebook is. A film forgalmazója, a Blacker Street fellebbezett a közösség média oldalaknál az elutasított hirdetések miatt. A Facebookot és az Instagramot birtokló Meta ezt is elutasította, azonban vélhetőleg a közösségi nyomásra válaszul úgy döntöttek, mégis engedélyezik. A Meta közleményében annyit írt, ez egy hiba volt, és a hirdetéseket visszaállítjuk. Ugyanígy tett a YouTube is, amely azzal védekezett, az előzetes mindig is elérhető volt a platformon. A közel 4 órás Musk című film átfogóan bemutatja milliárdos életét, a dél-afrikai gyermekkorától kezdve végigvezet a techvállalkozóként elért sikereken és politikai szerepvállalásán is. Nemrégiben feltűnt egy új RemControl elnevezésű kártevő, amely egy ingyenes tévénéző alkalmazást népszerűsít, ám ezen keresztül megszerezheti a gyanútlan felhasználók adatait. A Group IB kiberbiztonsági cég kutatói által felfedezett program legalább május óta aktív, de az első mintákra csak júliusban figyeltek fel. A legfőképp európai, kanadai és közel-keleti személyek ellen alkalmazott kártevő több mint 30 adathalász réteget alkalmaz, amelyek legfőbb célja a banki hitelesítő adatok ellopása. A kártevőt egyébként legalább részben, de az is lehet, hogy teljes egészében mesterséges intelligencia segítségével készítették. A fertőzött alkalmazásokat hamis Playjáruház oldalakon keresztül terjesztik. A hackerek arra is ügyeltek, hogy a hamis oldal ne akadjon fenn a Meta hirdetési rendszerének szűrőin, így a felhasználóban sem támad kételj a letöltés előtt.

35 éve, 1991. szeptember 17-én nem egy, hanem rögtön két új albummal jelentkezett a Guns N' Roses. A Use Your Illusion 1 és 2 összesen 30 dalt tartalmazott, köztük olyan későbbi klasszikusokat, mint a November Rain, a Don't Cry, a Civil War vagy a You Could Be Mine. A két lemez a Guns N' Roses pályafutásának csúcspontját jelentette, ugyanakkor már egy egészen más zenekart mutatott, mint amilyet korábban megismerhetett a közönség. A legendás albumok 35. évfordulója alkalmából egy rövid összeállítást készítettünk. A Guns N' Roses 1987-es Appetite for Destruction albuma még nyers, koszos hard rock volt, így a zenekar a maga műfajában népszerű volt, de a szélesebb nagyközönség még nem ismerte, stadionkoncerteket még nem tartottak. A Use Your Illusion lemezeken viszont már zongora, billentyűs hangszerek, fúvósok és hosszú összetett dalok is megjelentek. Ebben különösen az énekes Axl Rose ambíciói játszottak nagy szerepet, aki már nem egyszerűen rock dalokat, hanem monumentális műveket akart készíteni. A Use Your Illusion 1 és 2 ugyanazon a napon jelent meg, és egyből óriási siker lett. Amerikában a két album a Billboard lista első és második helyén nyitott. Egyetlen hét alatt együtt közel 1,5 millió példányt adtak el belőlük az Egyesült Államokban. A lemezek egyik legismertebb dala jóval korábban megszületett már. Axl Rose már a Guns N' Roses befutása előtt dolgozott a November Rain című dalon, és több korai demo is készült belőle. A legendás gitáros Slash visszaemlékezése szerint létezett egy körülbelül 18 perces változat is a dalból. A végleges felvétel közel 9 perces lett, és Slash gitár szólóival együtt a zenekar egyik védjegyévé vált. A két lemez egyik különlegessége még, hogy a Don't Cry mindkettőn megtalálható. Az első albumon az eredeti, a másodikon egy alternatív szövegű változat is hallható. Maga a dal egyébként a Guns N' Roses egyik legrégebbi szerzeménye. Ebben az időszakban Steven Adler dobost Matt Sorum váltotta, bár a Civil War című dalban még Adler dobolt. Nem sokkal a lemezek megjelenése után pedig Izzy Stradlin, a zenekar egyik alapítója és fontos dalszerzője is távozott. Miközben tehát a Guns N' Roses a világ egyik legnagyobb rockzenekarává vált, a klasszikus felállás már szétesőben volt. Talán a legérdekesebb történelmi egybeesés, hogy a Use Your Illusion albumok szeptember 17-én jelentek meg, a Nirvana Nevermindja pedig mindössze egy héttel később. Szinte egymás mellett áll tehát a rock két nagy korszaka, a Guns N' Roses hatalmas stadionrockja és az érkező grunge jóval puritánabb, koszosabb világa. A Use Your Illusion 1 és 2 egyszerre mutatta meg a Guns N' Roses erejét és túlméretezett ambícióit. A zenekar ekkor jutott el a csúcsra, miközben már megjelentek azok a feszültségek is, amelyek később szétszakították a klasszikus felállást. 35 év után pedig a két album legjobb dalai, a November Rain, a Don't Cry, az Estranged vagy a Civil War, továbbra is a Guns N' Roses életművének meghatározó darabjai. Hallgassunk most meg egyet a legendás dalok közül. Következik a Don't Cry, Axl Rose feledhetetlen hangjával.

Hölgyeim és uraim, véget ért a pénteki nappali. A mai műsorban a kávéról, a mesterséges intelligenciáról és a gyerektartásról is beszélgettünk. Ezeket a beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják, de érdemes egyéb tartalmakért és friss hírekért, információkért is ellátogatni honlapunkra, illetve követni rádiónkat Facebookon, Instagramon, illetve Spotify-on is. Mai munkatársam, Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Egy hét múlva ismét várom önöket itt, a Pátria Rádióban. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

az út jobb oldalán. Egy sárga rózsa hervadt homlokán, a szürke úton

0: Vajon miért kell Kovács Magda írónőnek időnként elbújni a saját meséibe? Milyen volt Fónod Zoltán író közérzete 1990-ben, és hogyan emlékeztek barátai Szijjártó Jenő karmesterre 1999-ben? A kérdésekre a választ megadjuk a szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Most felteszik a kérdést, hogy mitől lesz valaki magyar, az nem az állampolgárságtól függ, az nem a születési helytől függ, az nem a származástól függ, hanem attól, hogy én magaménak érzem ezt a közösséget, többet jelente nekem ez a kultúra, mint másnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy számomra a magyar kultúra a legfontosabb és a legszebb, de ez nem azt jelenti, hogy többnek tartanám bármely más nemzet kultúrájánál, csak az, hogy nekem ez a legkedvesebb. De ettől még becsülöm és szeretem a többit is. Hát ez így dől el szerintem, itt a szívünk táján.
2: Katona Csaba történész, a Budapesti Országos Levéltár kommunikációs referense lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, vajon mitől magyar a magyar, miért hiszik egyesek, hogy eltitkolják előlük az igaz múltat, és hogy tényleg egy vérből valók vagyunk-e. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Elhunyt a lány, akit kedden késelt meg a 13 éves diák társa a Staskovi iskolában. Letartóztattak egy volt fideszes magyar minisztert és egy államtitkárt. Rendkívül meleg idő várható, akár 22-27 fokot is mérhetünk délután. Jó napot kívánok! A részleteket Ürge Tamás mondja el.
2: A kórházban tegnap belehalt sérüléseibe az a fiatal lány, akit kedden késelt meg diáktársa a Csacai járásbeli Staskovi alapiskolában, jelentette be Richard Rasi, a parlament elnöke a parlament plenáris ülésén. Egy 61 éves tanárnő a helyszínen belehalt sérüléseibe, az iskolás lány a támadás második áldozata. Egy másik tanítónő is megsérült, őt kórházban ápolják. Azt hiszem, senki sem tudja elképzelni, mit élhetnek át most a szülők. Őszinte részvétem a családnak és a hozzátartozóknak, mondta Richard Rasi.
1: Peter Pellegrini államfő ma a közösségi oldalakon közzétett egy fotót amerikai kollégájával, Donald Trumppal, akivel a múlt héten találkozott egy ünnepélyes recepción az ENSZ közgyűlése alkalmával New Yorkban. A recepciót rendező Trumppal elmondása szerint közvetlen és nyílt beszélgetést folytatott, írja a TLSR. Az amerikai elnökkel az energetikáról, a védelemről, a beruházásokról, a munkahelyekről és az ország számára elérhető konkrét gazdasági lehetőségekről beszélt. Erősebb együttműködést, több beruházást, nagyobb energiabiztonságot, valamint kölcsönös tiszteleten, közös értekeken és konkrét eredményeken alapuló partnerséget akarunk, magyarázta Pellegrini. Úgy fogalmazott, ideje új szintre emelni a Szlovákia és az Egyesült Államok közötti partnerséget.
2: Ma délután ülésezik a szlovák koalíciós tanács, amely az állami költségvetési tervezetről tárgyal. A Robert Fico miniszterelnök által összehívott ülésen napirendi pont lesz a környezetvédelmi minisztérium vezetésének kérdése is. Fico Andrej Danko SNS elnökkel egyeztet a tárca új vezetőjének személyéről. A minisztériumot jelenleg ideiglenesen a kormányfő vezeti, miután Peter Pellegrini államfő szerdán menesztette Tomás Taraba minisztert. Az új miniszter kinevezéséről Fico és Danko mai egyeztetése után születhet megállapodás.
1: A koalícióra a közeljövőben az év törvénye vár a jövő évi állami költségvetés jóváhagyása. A lapokat azonban éppen a független frakció nélküli képviselők keverhetik meg, mivel a koalíciónak mindössze szűk 76 képviselői szavazata van garantálva.
2: A parlament tegnap este lezárta a vitát a fiatalság radikalizáció elleni védelmét tárgyaló kormányjavaslatról. Az új jogszabály bevezetné a radikalizáció és az erőszakra való mozgósítás kockázatainak koordinált értékelési mechanizmusát. Emellett szabályozná a közösségi hálók használatát a 16 évnél fiatalabb gyermekek számára. Tomás Drucker oktatási miniszter a vita során hangsúlyozta, hogy ez a törvény kulcsfontosságú alapot biztosít ahhoz, hogy az állam rendelkezésére álló összes eszközt fel lehessen használni. A képviselők ma egyebek mellett az új pszichoaktív anyagokról szóló törvényt, valamint az úgynevezett gyógyszerreformot tárgyalják. Ma a törvényhozásban nem fognak szavazni. Tegnap délelőtt kezdődött Hankó Balázs, fideszes magyarországi országgyűlési képviselő nyomozási bírói meghallgatása a Kecskeméti járásbíróságon, és délután 2 órára megszületett a döntés, a volt minisztert letartóztatták. Közvetlenül utána a korábban államtitkári pozícióban lévő Varga Bajusz Veronika sorsáról is döntöttek, akinek szintén elrendelték a letartóztatását. A bíróság szerint fennáll a szökés és az eljárás befolyásolásának veszélye. Mindkettőjüket hűtlen kezeléssel vádolják, több mint 17 milliárd forintot, mint egy 46 millió eurót oszthattak szét a Nemzeti Kulturális Alap az NKH pénzéből, a szabályzatokat és a törvényi előírásokat megszegve.
1: Magyar Péter magyar miniszterelnök és Orbán Anita magyar külügyminiszter is üdvözölte, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A tervezet elfogadása megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A törvényjavaslatról az ukrán parlament dönt várhatóan még októberben. Magyarország továbbra is a Párbeszéden és a kárpátaljai magyar közösség mindennapjaiban is érzékelhető eredményekben érdekelt, fogalmazott a magyar külügyminiszter. Az Európai Unió újból felszabadítana egy részt stratégiai olajtartalékából, hogy így zabolázza meg az elmúlt hetekben elszabadult energia árakat, jelezte Dan Jorgensen, energiaügyi biztos, az Euronews-nak. Az összes nemzetközi energiaügynökségi tagállammal egyeztettünk, nem csak az Egyesült Államokkal arról, hogy mikor jön el a megfelelő idő a készletek felszabadítására. Korábban már éltünk vele, és valószínűleg ismét élni fogunk vele, mondta a dán uniós biztos. Az olajpiacot az iráni háború és a visszaeső finomítói kapacitások egyszerre szorítják. Ennek hatására az elmúlt hetekben jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, különösen a dízelé. Az Egyesült Államok ezért arra ösztönzi az európai országokat, hogy nyúljanak hozzá vészhelyzeti olajtartalékaikhoz.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A Veszprém 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klub világbajnokság döntőjében, s másodszor hódította el a trófeát. A labdarúgó nemzetek ligája B divíziójában szereplő magyar válogatott ma 20:45-kor a Puskás stadionban a grúz csapatot fogadja. A C divíziós szlovák együttes 20:45-kor a Feröer szigeteken lép pályára. A Dac 2-1 arányban legyőzte a felcsúti csapatot a dunaszerdahelyi előkészületi labdarúgó mérkőzésen. Alex Molchan 7-5-6-3-ra kikapott az orosz Karen Khachanovtól a pekingi tenisztorna második fordulójában. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája volt a leggyorsabb, az év elejéről elhalasztott és most Malajziában sorra kerülő Forma 1-es Bahreini nagydíj mai első szabad edzésén. A második tréninget Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője zárta az élen.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült, időnk lesz ma délután, a nyugati ország részben átmenetileg megnövekedett a felhőzet, rendkívül meleg idő várható, 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, a hegyekben 1500 méternél 12 fok valószínű, többnyire mérsékelt marad a szél. Szombaton is az eddigiekhez hasonló enyhe, eseménytelen időjárású napunk lesz. A hűvös hideg hajnali órákat, illetve a napkeltét követően gyorsan emelkedik a hőmérséklet. A kora délutáni időszakban holnap 25 fok körüli maximum értékekkel lehet számolni.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Ma este 9:30-tól karbantartás miatt teljesen lezárják a D2-es autópályán Pozsonyban a Szikina alagutat. A korlátozás reggel 7:30-ig tart, a forgalmat Patrónka felé terelik. Az alagút a következő két éjszaka is zárva lesz. Vezessenek óvatosan!
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Péntekenként szlovákiai magyarok könnyűzenei műsorunk szereplői. Ezúttal is színes szeletet hasítunk ki munkásságukból, és megtöltjük vele az előttünk álló bő 3/4 órát. Szép napot, jó szórakozást kívánok! Kezdésnek itt van 12 hip-hop előadó. Már most kijelenthetjük, hogy közös munkájuk a felvidéki Cypher talán legfontosabb dalunk 2026-ban.

0: stabil a horgony.
1: A Cypher a rapzenében az a szituáció, amikor a rapperek körbeállnak, egymás után kapják meg a mikrofont, és kötetlenül egymást kiegészítve vagy épp hergelve nyomják a szövegeiket ugyanarra a zenére. A felvidéki Cypher közreműködői Yakuza Ritual, DK, Verzál, Dave, Mike Rame, Kales, Csakez, Kiko, Közlegény, Hozé, Eliot és Felt. A szerzemény videoklipjének forgatásán készült összeállításunk meghallgatható honlapunkon a www.patria24.stvr.sk címen a podcastek között. A 12 MC 96 sor összefogott a felvidéki hip-hop széna cím alatt. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk szlovákiai magyarokkal.

A felvidéki Cypher után 180 fokos zenei fordulatot vettünk. Szivaroztam, elégettem a számat, Korpás Éva énekelt. A folytatásban érkezik két párkányi együttes, elsőként a Nópara a Léghajó című újdonságával, majd az Ady Endre alapiskola mellett működő Ady Street a Csak engedd el című zene számával. Az előttünk álló blokkban jön még a Totalika az Átjárón túl, a tavaly feloszlott Estendőn a Víz tetején és a Bogas a Forradalmár című felvétellel. Tisztelt hallgatóink, folytatódik könnyűzenei műsorunk szlovákiai magyarokkal itt a Pátria Rádióban.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: A Nópara, az Adi Street, a Totalika, az Estendön és a Bogas zenélt. Önök a Pátria Rádiót, s benekönnyű zenei összeállításunkat hallgatják péntekenként szlovákiai magyarokkal. További perceinkben velünk lesz a Szamária Klezmer Band, a Sírnak Rínak a Bárányok című népdalát dolgozásával. Az Essencia az úgy, ahogy az elején, ennek zenéjét a frontember Lakatos Róbert szerezte, a szövegét Grecsó Krisztián írta, és a Gimes a Reggae című szerzeménnyel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

Közel 30 évet mentünk vissza az időben, a Gimes 1998-as Reggae című zeneszáma szólt. Előtte az Essencia és a Samária Klezmerben zenélt. Az elmúlt bő 3/4 órában szlovákiai magyarok szórakoztatták önöket. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Vasárnap délelőtt a 10 órai hírek után műsorunk beszélgetős változata jelentkezik. Hétfőn itt a déli hírblokk és az 1 órai hírek köztisában napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból válogatunk. Szép hétvégét kívánok hallgatóinknak!

0: egy nagyon aranyos élményem volt Gömörbe. Fáni nénihez mentem volna, egyedül lakott a öreg házba, de előtte építettek a fiatalok, azoknál megálltam, és akkor a Somogyi Margit jön ki, kiabálva, hogy Ángyó, jön ki, vendége van. Azt mondja, nem mehetek, a rádiót hallgatom. Mert egy jön ki, Méri Margit van itt. Azt mondja, ammá nem lehet, a most van a rádió.
1: 90 éves Méri Margit néprajzkutató, akit közel 2 évtizeden át készített néprajzi műsorokat a Szlovák Rádió magyar adása számára. Belebeszélgetünk a Nyugaton a helyzet soron következő adásában. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája. Várom Önöket 14 óra után a Pátria hullám hosszain.
2: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szigorúbb és hatékonyabb szankciókat sürget az erőszakkal szemben az oktatási miniszter. Közel 100 iskola rongálódott meg a francia diák tüntetések során. Napsütéses, meleg idő lesz jellemző délután 26 fokos csúccsal. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. Szigorúbb és hatékonyabb szankciókat sürget az erőszakkal szemben Tomás Drucker oktatási miniszter a staskovi iskolai tragédiával kapcsolatban. A tárcavezető szerint elfogadhatatlan az erőszak helyeslése, támogatása vagy arra való buzdítás is. Hangsúlyozta, a rendőrségnek alaposan ki kell vizsgálnia az eset minden körülményét, az iskoláknak pedig továbbra is biztonságos helyet kell jelenteniük a diákok és a pedagógusok számára. Drucker szerint mindenkivel szemben azonos mércét kell alkalmazni, függetlenül attól, honnan származik, vagy milyen politikai nézeteket vall. Mint fogalmazott, kizárólag az számít, hogy valaki megszegi-e a törvényt. A staskovi támadásban egy 61 éves tanárnő és egy 13 éves diáklány vesztette életét. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom arra hívja a PS, az SZSZ, a KDH és a parlamenten kívüli demokrati pártok képviselőit, hogy november 17-én közösen szervezzenek megmozdulásokat a megyei székhelyeken. Igor Matovics, a mozgalom vezetője szerint ezzel azt jelezhetnék az embereknek, hogy az ellenzéki pártok képesek együttműködni. A Szlovensko 7 városban, Nagyszombaton, Trencsénben, Nyitrán, Besztercebányán, Zsolnán, Eperjesen és Kassán foglalt le területeket a rendezvényekhez. Matovics szerint a választók egységes ellenzéket szeretnének látni. Mihály Sipos, a Szlovensko Zaludyi frakció vezetője bírálta, hogy a kormány megszüntette november 17-e munkaszüneti nap jellegét, és a parlament következő ülésének kezdetét is erre a napra tűzte ki. Azt szeretné elérni, hogy az ülést egy nappal korábban kezdjék meg. A pozsonyi Comenius Egyetem ma az elhunyt hallgatóira emlékezik. Az intézmény október 2-át az összes olyan hallgató emléknapjává nyilvánította, aki tanulmányai alatt vesztette életét. A kezdeményezés az egyetem testnevelési és sporttudományi karától indult, és kapcsolódik a 4 évvel ezelőtti Zoch utcai tragédiára emlékező programokhoz. A 2022. október 2-ai közlekedési balesetben 5 egyetemista vesztette életét. Emlékükre, valamint valamennyi áldozatra ma délután 1 órakor gyertyagyújtást tartanak az új Zoch utcai emlékműnél, majd 2 órakor megemlékezés lesz a testnevelési és sporttudományi kar épületében. Mintegy 100 középiskola rongálódott meg Franciaországban az elmúlt napok diák demonstrációi és útlezárásai során. A tüntetéseken, amelyek eredetileg többek között az oktatás nagyobb támogatásáért indultak, több helyen zavargások és erőszakos cselekmények történtek. Több városban gyújtogattak, Marseille-ben egy tűzoltó autót is felgyújtottak, Párizsban pedig rendőrökre támadtak. A rendőrség tegnap csak nem 2000 embert vett őrizetbe, és 305 rendőr, illetve csendőr sérült meg. A délkelet-franciaországi Auvergne-Rhône-Alpes régióban 25-30 millió euróra becsülik a károkat. A kormány az erőszakért a radikális baloldali csoportokat okolja, köztük Jean-Luc Mélenchon vezette engedetlen Franciaországot, a párt azonban visszautasítja a vádakat. A tiltakozások országszerte folytatódnak. A lengyel védelmi minisztérium olyan törvényjavaslaton dolgozik, amely biztosítaná, hogy az ország teljes mértékben felkészült legyen egy esetleges háborúra, írja a Zsecspospolita című lengyel napilap. A tervezett célja Lengyelország védelmi képességeinek erősítése, valamint az ország védelmi irányítási rendszerének és az államigazgatás felkészültségének javítása. A jogszabály rendezné a fegyveres erők és a belső biztonságért felelős szervezetek együttműködését, illetve a hibrid, kiber és dezinformációs fenyegetésekkel kapcsolatos szabályokat is. Emellett bővítenék az ország védelmében résztvevő szervezetek körét, és gyorsítanák az alakulatok stratégiai helyszínekre történő átcsoportosítását. A minisztérium megerősítette, hogy dolgozik a tervezeten, de egyelőre nem tudni, mikor kerülhet a parlament elé.
0: Időjárás.
1: Napsütéses, meleg idő lesz jellemző délután, a hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, gyenge légmozgás valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a Pozsonyi D1-esen a Galvániha utcára vezető letérő előtt Ligetfalu felől. Rövid fennakadásra számíthatnak, és a letérősában is akadályozott a haladás. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Aki igazán megszereti a horgászatot, az előbb-utóbb megtapasztalja, hogy ez jóval több egyszerű halfogásnál. Megtanít figyelni, türelmesnek lenni, elfogadni azt is, hogy nem minden alkalommal térünk haza zsákmánnyal, és életformává tud válni. Beszélgető partnerem cikkeket írt a horgászatról, volt a helyi horgászszövetség elnöke, rendszeresen részt vesz világversenyeken, és ehhez csak az kellett, hogy 7 évesen egy különös ajándékot kapjon, egy pecabotot. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: A horgászat sokak számára egyszerűen egy hobbi. Van, aki azért ül ki a vízpartra, hogy kiszakadjon a mindennapok rohanásából, másokat maga a halfogás izgalma vonz, és vannak olyanok is, akik számára a horgászat idővel sokkal többé válik. Életformává, szenvedélyé, a természettel való különleges kapcsolattá. Mai beszélgető társam Kúkel Tamás számára is valahogy így alakult ez a történet. Egykor ő is ugyanúgy kezdte, mint sok más horgász, kíváncsiságból, a víz és a halak iránti érdeklődésből, meg főleg azért, mert 7 évesen nem is értette, mit kapott, és miért kapta azt a különleges ajándékot, ami egy horgászbot volt. Az évek során azonban a kezdeti próbálkozásokból komoly szenvedély lett, a horgászat pedig nem csak azt tanította meg neki, hogyan kell megtalálni és megfogni a halat, hanem türelemre, kitartásra, figyelemre és a természet tiszteletére is. A következő percekben arról beszélgetünk Kúkel Tamással, mikor és hogyan került kapcsolatba a horgászattal, mi fogta meg benne annyira, hogy hosszú távon is megmaradjon ez a szenvedély, és hogyan változott az évek során a horgászathoz való viszonya. Szó lesz természetesen emlékezetes élményekről, a horgászat szépségeiről és nehézségeiről, arról is, milyen tudásra, tapasztalatra és türelemre van szükség ahhoz, hogy valaki igazán jó horgásszá váljon. És talán az is kiderül a beszélgetésből, mi az, ami újra és újra visszahívja az embert a vízpartra. Kúkel Tamástól először azt kérdeztem, mikor, hogyan, miért kezdődött ez a vonzalom.
1: Ez úgy alakult, Isten igazából, ha most így visszanézek, ugye 30 évet visszamenőleg, akkor 7 éves voltam, azt hiszem, vagy 8, mikor keresztanyám beállított nekem egy horgászbottal, meg egy orsóval. Még akkor még én nem is tudtam azt, hogy tulajdonképpen mi az a horgászat, mire kell, miért kell kimenni, milyen halak vannak. Nem voltak barátaim se annyira, akik úgy, a családban se volt senki, aki horgászott volna. És akkor ugye megkaptam ezt a botot az orsóval. Nem volt még akkor internet, nem volt még akkor YouTube, stb. Facebook, mindahogy most. De voltak könyvek, amiket már lehetett akkor kapni, megvettem, olvasgattam, utána jártam, fokozatosan összehaverkodtam olyan fiatal emberekkel, akikkel kikijártunk horgászni. Úgy indult el ez az egész dolog, úgy aztán megismertem a halakat. Nekem még engedélyem nem volt, valamikor még volt ilyen kör, a helyi relaxnak nevezhető szabadidőközpont, igen, ilyesmi, és ott Dobos Ferenc szomszédom volt az, aki ezeket a gyerekeket így tanítgatta. Volt ebből valamilyen szinten egy vizsga is, ott voltak őszervezett horgászversenyeket, és így került hozzám közel ez az egész horgászat, és aztán úgy ismerkedtem ott meg fiatal gyerekekkel, kortársaimmal, olyan idősekkel, mint én, Isten igazából, és akkor úgy jártunk ki a tópartra, és úgy kezdődött az egész horgászat nálam.
2: Akkor ez a véletlen műve, mert hát mondod, hogy a családban senki nem horgászott, vagy nem foglalkozott ilyesmivel. Keresztanyádnak milyen ihlete támad, hogy ő pont egy horgászbottal állított be, vagy szóval ez kiderült valaha is, hogy akkor miért pont ezt az ajándékot választotta?
1: Hát ezt nem értettem én se, mert 7 éves koromban még ugye nekem a prioritás, Isten igazából, a foci, a sport, a biciklizés, meg ugye volt nekünk falun egy ház, ott működtünk heti szinten. Hogy miért a horgászbot, hát ezt mai napig sajnos nem tudom, de amúgy nagyon jó tette akkor, hogy így döntött, hogy ilyen ajándékot kaptam, és szerintem nagyon jó ajándék ez egy gyereknek, mert kiesik az a gyerek tulajdonképpen a komfortzónájából, megtanítsa a horgászat a gyerekeket arra, hogy vigyázzonak az állatokra mondjuk, sporttársaik legyenek, hogy küzdjenek egy kicsit egymás közt, hogy azért versenyzünk, és akkor ott legyen a súlya ennek az egésznek. Megtanul az ember egy kicsit úgy önállósulni, mert én is ahogy nagyobb lettem, már édesapámat is belehúztam, mert mindig hordott minket, ugye neki nem volt horgászengedélye, nem volt pecabotja, és akkor úgy vettünk neki is, meg hamar jár velünk, akkor már mégis ő is megfertőződött ezzel a szenvedéllyel, úgymond.
2: Gyerekként téged mi vonzott ebbe az egészbe? Az, hogy ki lehet menni a természetbe, vagy a vízparton töltött idő, vagy esetleg a halfogás izgalma, vagy inkább az, hogy valamit saját magadnak kellett megfejtened ahhoz, hogy mondjuk sikerrel járj?
1: Hát én amúgy is szerettem a természetbe járni, mert édesapámmal azért kikimentünk gombázni is, mivel hétvégén is falura jártunk, ott mindig volt hova menni, mert ott folyt a patak, ott tanultam meg a halakat is, hogy milyenek vannak a vízben. Ha már ugye ott volt az a horgászbot, akkor már muszáj volt felszerelni. Valahogy kellett rá damil, horog, úszó. Volt itt egy helyi horgászüzlet, ahova elmentünk barátaimmal elsősorban, mert ők velük kezdtem ezt az egészet. És akkor bevásároltunk, összeraktuk a dolgokat. Nálam Isten igazából az volt a motiváció, hogy tudjak egyáltalán halat fogni. Mert nem tudtam, hogy mire van a horog, nem tudtam, milyen csalit kéne föltenni, nem tudtam, milyen módszerekkel lehet halat fogni, és elsősorban az volt a motiváció, hogy valamilyen kis halat meg tudjak fogni, és amikor ez sikerült, akkor emlékszek rá, hogy haza is vittem, megmutattam, hogy no, ilyen halakat fogtam, megnéztük,

0: fogni. Na meg akkoriban még tiszta volt a patak, volt benne hal. Most már azért ez nem egészen így van.
1: Mondjuk te itt laksz a Rimaparton. Próbálkoztál a Rimában is? Mert hát ugye a régi szép időkben mesélték, hogy ugye a Rimában még rák is volt, tehát ugye annyira tiszta volt ez a folyó. Hát manapság ez már nem elmondható, mi a helyzet a halakkal, van-e még benne, meg hogy egyáltalán volt olyan, hogy én nem tudom, gyerekkorodban kiszaladtál csak ide a Rimapartra úgy egy kicsit pecázgatni.
0: Van tapasztalatom ezen a téren, mivel benne voltam a helyi horgász egyesületben, mint tag, úgymond elnök, úgyhogy rendszeresen hoztunk halat, telepítések voltak rendszeresen, meg volt adva, hogy miből mennyit kell betenni a folyóba, meg a tavakba, úgyhogy vannak mindenféle halak. Azaz, hogy mivel haladunk a korral, egyre szárazabb a nyár, kevés az eső, alacsony a vízállás, a halaknak is küzdeni kell, hogy túléljék a nyarat, de a folyóvíz azért még mindig olyan, hogy azért ott folyik az a víz, hidegebb az a víz, több a oxigén, de vannak különben a Rimában, pisztolánktól kezdve domolykó, ponyfélék, keszekfélék, ragadozó halak, csak tudni kell, hogy hova kell menni keresni őket.
1: Tehát, hogy nem itt a városban találja meg az ember a Rima élő világát.
0: Én mindig azt mondom az embereknek, hogy néha megoldás a szemed előtt van, csak nem látod. Ami azt jelenti, hogy elég ide kimenni az orvoshoz, a másik oldalra, a Rimának, ami tőlem nincs messze. Lehet, hogy korán kell kelni, vagy később este felé, mert ugye olyankor az aktivitás szerintem jobb, de mindenféleképp, ha az ember rákészül, akkor itt is gyönyörű halakat lehet fogni a centrumba. Pisztrangtól kezdve ponyfélék, ragadozó halak vannak, csak kevesebb. Kevesebb, de azért lehet fogni halat. És mindig azt mondom, hogy azért a víznek adni is kell, nem csak venni a víztől. Mert ha mindannyian mindent elviszünk, akkor ugye a mi gyerekeink már csak nézhetik a vizet, és akkor ma nem lesz benne se pisztrang, se ponyfél, nem is fogja tudni, hogy mi ez a hal. Hogy néz ki?
1: A horgászat az már mai napokban egészen más szerepet tölt be a te életedben, mint amikor elkezdted. Mikor érezted először azt, hogy ez már nem egyszerűen csak egy szabadidős elfoglaltság, egy hobbi, hanem ez Isten igazából már szenvedély lett?
0: Eleinte ez úgy volt, hogy jött a nyári szünet, mikor még iskolába jártam. Voltak ugye horgászversenyek, azért elmentünk, mert azért éreztük azt a barátaimmal, hogy miért ne? Hát gyerünk, versenyzünk, meglássuk, mi lesz. Hát nem tudom, hogy a profizmus-e vagy a szerencse hozta, de még versenyt is sikerült nyernem. Első évbe, második évbe, harmadik évbe. Engem az akkor nagyon megfogott, hogy van értelme annak, amit csinálok, és azért úgy mondom, hogy nem is az a bot, vagy az az orsó, hanem az a díj, az a kupa, és az az elismerés, hogy ott volt az a fiatal srác, és mindenkit kitörült valamilyen szinten, mert megfogta a legnagyobb halat, vagy a legtöbb halat. Akkor ez így nagyon megfogott ez a versengés. Onnantól kezdve már minden évben jártam versenyezni, amikor időm engedte. Na és aztán úgy, ahogy nő fel az ember, komolyodik, úgy váltottam én is le az egész horgász botjaimat, a székeket, az egész felszerelést, amit gyűjtögettem fiatal koromban. Ezért jártunk kiállításokra is, hogy ott megnézzük, hogy mi az, ami most jó, mi az, ami jobb, mi az, ami másképp néz ki. Így fejlődtem fel arra a szintre, hogy hát azért már most van egy komoly felszerelésem, amivel el tudok menni akár egy hétre is valahova.
1: Aki kívülről látja a horgászt, az sokszor csak annyit lát, hogy az ember kiül a vízpartra és vár. Te mit szeretsz leginkább abban az időben, azokban az órákban, amikor még csak kiülsz, várakozol, mondjuk még nem történik semmi, hanem tényleg ez a nyugodt időszak van?
0: Hát mivel nekem olyan munkám van, hogy azért emberek közt vagyok, napi szinten, nagy a zaj, mindenki valamit akar, mindenkinek meg kell felelni. Nekem olyankor nagyon jól esik az, amikor kimehetek a tópartra. Nem is mindig az a fontos, hogy többen legyünk, néha az az egyedül lét is jó, mikor csak ül az ember a székében és nézi a vizet, hallgassa a madarak csicsergését, vagy a békák brekegését, vagy csak figyeli a vizet, és akkor olvas a vízből, hogy mi is történhet a víz alatt. Elsősorban ez az, ami engem megnyugtat és feltölt. Onnantól kezdve ma nem is az a lényeg, hogy az ember fog-e halat, vagy nem, hanem az, hogy kint voltam, feltöltődtem, jó idő van, süt a nap. Természetesen azért ezt hozzáteszem, hogy egy horgászt a rossz idő se halítsa meg, tehát rossz időben is érdemes kimenni.

0: enni, annak is megvan a varázsa. Ez az, ami engem elsősorban feltölt, az, hogy fogok-e halat, az már egy plusz az egésznek. Én isten igazából sporthorgász vagyok, úgyhogy én nem nagyon szoktam halat hazahozni. Elfogyasszuk a halat ritkán, jó a halhús, egészséges, de inkább visszaadom az életét annak a halnak, amelyik ott úszkál a vízbe és táplálkozna, én meg megfogom őt. Olyankor inkább azt mondom, hogy menjél vissza, majd jövőre találkozunk.
1: Kifoglak még egyszer.
0: Hát lehetséges, igen. Vagy a gyerekek. Nekem az mindig olyan megtiszteltetés, mikor kimegyek ide a helyi horgasztóra is, 5-6 éven keresztül megfogok egy pontyot, amelyeknek mondjuk jellegzetes formája van, vagy kinézete, és tudom, hogy még itt van. Tudom, hogy még itt él, és még itt van, és nől, és jól érzi magát. Úgyhogy ez nekem mindig olyan, mint hogyha találkoznánk a régi barátokkal.
1: Az előbb már meséltél arról, hogy te elkezdtél versenyezni is. Tehát, hogy ez is egy ilyen pluszt adott a horgászatban, hogy akkor az ember összeméri a tudását, meg a tehetségét, és akkor ugye ez a versenyszellem, ez is benne van. Mikor fordultál a versenyhorgászat felé, vagy mi volt az, ami miatt úgy gondoltad, hogy már nem csak a kikapcsolódást keresed, vagy az, hogy a barátokkal kimentek, és akkor én nem tudom, pecázgattok, hanem hogy akkor már tényleg jön ez a versengés, vagy jöjjön ez a versengés, esetleg meg akartad magad mérettetni mondjuk idősebb, tapasztaltabb emberekkel szemben, vagy horgászokkal szemben.
0: Hát fiatalabb koromban isten igazából csak ilyen helyi versenyekre jártam. Jó volt az is, mert ismertem a vizet, tudtam, hogy mi az, ami működik, találkoztam az ismerősökkel, úgyhogy tulajdonképpen ezért ezek a versenyek is elsősorban arról is szólnak, hogy találkozunk a tóparton, és akkor van egy beszélgetés, egy gulyásozás. Az ember találkozik ismerőseivel, jó az, hogyha még mindenki ott van, mert lehet, hogy jövőre ma kevesebben leszünk. Na és aztán volt lehetőségem, vagyis szerettem volna egy világbajnokságra eljutni, vagy egy magasabb szintű versenyre, ahol ugye magasabb a tét, magasabb a kihívás, idegen víz. Nem tudtam volna elképzelni, hogy valaha ez sikerül. Jó helyen voltam, jó időben, volt szerencsém megismerni olyan embereket, akik ugye ma járnak ilyen versenyekre, és akkor elvittek magukkal. Eljutottam egy világbajnokságra, ami a Balatonon van minden évben. Áprilisban az egy egyhetes verseny. Körülbelül 300-400 csapat versenyzik az egész tón. Azért ott már nagyon nagy tétek vannak, nagyon nagy díjakat lehet nyerni. Az egy forma egy a horgászatban, isten igazából, és sikerült oda eljutnom. Na ott a verseny újra arról szól, hogy azok az emberek, akiket eddig a tévében néztem, vagy a kiállításon találkoztam velük, és nem ismertem őket, most lehetőségem volt ellenük versenyezni. Megismerni őket, hogy aha, akkor te vagy a Zoli, te vagy a Pista, eddig csak a tévében láttalak, most tudunk együtt egy képet csinálni együtt, vagy tudunk beszélgetni, megismerkedni. Ez egy nagyon nagy dolog volt számomra, és egy kihívás, mert elkerülsz megint egy idegen vízre, amit nem ismersz, nem tudod, hogy mi az, amire számíthatsz, nem tudod, hogy jó helyen vagy-e. Nagyon nehéz egy ilyen versenyen helyt állni. Sokszor az egész csak arról szól, hogy az ember ott volt. Szabadságoltunk egy hétig, és horgasztunk, beszélgettünk, de nem mindig a nyereménye fontos, de nagyon-nagyon nehéz ilyen versenyeken megfelelni, meg megfejteni azt a vizet, túlélni azt az egész hetet, hogy senkinek semmi baja nem történt, senkinek nem lyukadt ki mondjuk a csónak, vagy nem törte össze magát, mert azért bizony zord időjárások is szoktak lenni, amire ugyanúgy fel kell készülni. Úgyhogy erről is szól, ez egy ilyen jobb verseny, hogy oda már azért kell egy jobb felszereltség is.
1: Egy ilyen rangos versenyre. Mégis hogy sikerült eljutnod? Mert azt mondod, hogy lehet, hogy a szerencsén múlott, de hát nyilván azért valahogy egyrészt kell is az embernek, hogy legyen valamilyen gyakorlata, valamennyire felkészült legyen, hogy egy ilyen helyre elkerülhessen. Meg hát lehet, hogy jó időben jó helyen kell lenni.
0: Az IBCC-t, az tulajdonképpen ez a balatoni világbajnokság, mindig csak a Fishing and Hunting csatornán néztem az előtt, mindig úgy rákészültünk minden évben, hogy na most lesz az IBCC egy hétig, és akkor minden este megnézzük az összefoglalót.
1: Akkor ez azt jelenti, elnézést, hogy szabadba vágok, hogy a pecásoknak külön TV csatornájuk is van.
0: Ez egy horgász, vadász csatorna, ahol ilyen híres emberek bemutassák termékeiket, meg ugye technikákat, ugyanúgy a vadászat terén és a horgászat terén, és én mindig tavasszal ezt a világbajnokságot ott figyeltem, mint valaki vasárnaponként a Forma 1-et, én ezt néztem egy hétig, mert ez csak egyszer egy évben van, és akkor volt szerencsém összejönni itt Szlovákiába olyan fiatal emberekkel, akik ugyanúgy egy horgász cégnek dolgoztak, és akkor regisztráltunk, vagyis gondolkoztunk azon, hogy elmennénk erre a Balatonra. No, de mivel vannak versenyzők, akik ma minden évben járnak. Van egy 300 csapat, nagyon nehéz a 300 csapatba bekerülni. Ha valaki visszamondja, akkor jönnek a tartalékosok, akik mehetnek a versenyre. No, mi is akkor tartalékosnak regisztráltunk, és mivel ez a cég volt a legnagyobb hálnak a szponzora, így ha valaki szerencsére kiesett, mondhatom így, és a főszervező felhívott minket, hogy van most rá ilyen lehetőség, hogy a ti cégetek, mind a legnagyobb hal díja, be tudnátok jutni a versenybe. Ha van kedvetek, akkor lehet regisztrálni, és akkor el lehet menni. Én akkor nagyon meglepődtem, mert ez azt hiszem mindig úgy van a regisztráció, hogy szeptemberben kell regisztrálni a jövő évre, tehát most ebben a hónapban kell regisztrálni már a 2027-es évre, és januárban, februárban kell ezt végighúzni, mint pénzügyileg, mint csapattagilag, és áprilisban van a verseny, és engem januárban akkor felhívtak, hogy van ez a lehetőség, lehet menni. Na, onnantól kezdve minden napja az embernek úgy megyen, mint munkában, mint itthon, hogy na, mit viszünk akkor az IBCC-re, akkor miből mennyi fog kelleni, akkor ez is fog kelleni, akkor az is fog kelleni, akkor gondolkozzunk még el, hogy összerakjuk a dolgokat áprilisig, hogy minden meglegyen, mert azért ott mégis kint van az ember egy hétig, nincs a hátam mögött egy horgászüzlet, ahol bemegyek, és akkor azt mondom, hogy ebből kéne még meg abból, hanem ugye idegen emberekkel indultam el, akiket sose nem láttam előtte. Úgyhogy ez egy olyan volt, mint hogyha elmentünk volna az erdőbe, és nem tudjuk, hol kötünk ki. Meg nem tudunk, hogy találunk egyáltalán valamit. Csak úgy kimegyünk, és meglássuk, hogy mi lesz. Úgyhogy így indult ez az egész világbajnokság nálam, hogy kimentem emberekkel, akiket nem ismertem, de ott megismertem őket, mai napig barátok vagyunk. Még halat is sikerült fognunk, valamilyen szinten elégedett is voltam, és azóta már igyekszek azért minden évbe, ha sikerül eljutni erre a versenyre.
1: Valamilyen helyezést is értetek el akkor?
0: Hát mi akkor nem értünk el helyezést, mert azért ott úgy kell ezt elképzelni, hogy itt azért egy 5-6 ezer kiló halat fognak egy hét alatt azok az elsők, másodikok, harmadikok. Vannak ilyen szektor eredmények is, mert vannak ilyen szektorok, amiben vagyunk mondjuk 5-6 csapat, ott is lehet eredményt elérni. De azért hozzáteszem, hogy ott a profiknak a profikja jár erre a versenyre, és azért ők már azért nagyon jól tudják, hogy ebből a helyből, vagy abból a helyből mit lehet kihozni, jó-e ez a hely, vagy nem jó ez a hely. Az a tavasz időjárás is nagyon olyan, hogy egyik nap süt a nap, másik nap zuhog az eső, harmadik nap fúj a szél, azért ez is befolyásolva a halak kapó kedvét.
1: Hogyan lehet Hát én nem is tudom, milyen jó kifejezés erre, jól felkészülni arra, hogy az ember esetleg nyerhessen, vagy nyerjen, vagy ilyenkor mi befolyásolja tulajdonképpen azt, hogy az ember sikeres legyen, vagy ne legyen sikeres? Mert mondtad sokszor itt a beszélgetés folyamán, hogy ugye figyelni kell a vizet, mert hogy vannak vizek, amiket ismersz, van, ami teljesen új, meg kell tanulnod, hozzá kell szoknod. Tehát, hogy a víz az egyik aspektus, aztán ott van az időjárás, amit te magad is mondtál. Ugye, ami befolyásol nagyon sok mindent, ahogy mondod, például a halaknak a kapókedvét. Gondolom, arra is oda kell figyelni, hogy adott vízben milyen fajta halak vannak, mert az egyikre így kell menni, a másikra amúgy kell menni. Tehát, hogy amikor az van, hogy egy mégiscsak, ahogy te mondod, nem egy helyi kis versenyen, hanem azért egy nagy versenyen, ahova külföldről is jönnek, tehát egy ilyen nemzetközi megmérettetésen, ott nagyon sok összetevő van, vagy ott is nagyon sok összetevő van. Mik azok a legfontosabbak, amiket úgy föl kell mérned, előtte el kell gondolkodnod rajta, esetleg a csapattársakkal megbeszélni, hogy az ember minél sikeresebb lehessen, vagy akár győzelemre vigye az aznapi horgászatot?
0: Hát én két részre osztanám ezt az egészet, úgymond. Van az egyik része, amit be tudunk folyásolni, meg van a másik része, amit nem tudunk befolyásolni. Az a nem befolyásolható az, hogy milyen idő lesz, azt senki nem tudja előre, hiába nézzük az előrejelzést, hogy lehűlés jön, olyankor talán ennie kéne halnak, vagy felmelegedés jön, vagy a légnyomás csökkenés is nagyon-nagyon megviseli. Az embereket is nem még a halat a vízbe, ami nem tud hol elbújni, meg nincs gyógyszere, amit bevesz. Ez az egyik része, ugye, a nem befolyásolható dolog, meg ugye új víz, nem tudod, hogy mi van a vízben, nem voltál ott soha, nem látsz bele, a se tudod, hogy jönnek-e oda halak egész héten, vagy nem. De ezek a nem befolyásolható részek. A befolyásolható az az, amire rá tud az ember készülni olyan szinten, hogy azért már most vannak a piacon, a palettákon tényleg annyira széles körű csali világok, hogy a fűszeres, édes, büdös, nem tudom milyen ízvilágoktól kezdve mindenféle csalik vannak, amiket be lehet vetni. Mindenféleképp mi sporthorgászok meg profi horgászok már tudjuk azt, hogy ebben az időszakban ilyen ízvilág kell. Ez egy elrugaszkodó tényező, hogy tavasszal lehet, hogy ez az édes jobban működik felmelegedő vízben, mert az sem mindegy, mert hideg víz az őszi is, meg a tavasz is, de az egyik felmelegedő, a másik lehűlő víz. És akkor ott van a nyári időszak, amikor meleg a víz, ott megint az a fűszeres, büdös ízvilág jobban működik. De én azt mondom, hogy a halaknak benne van a génjükben a kukorica, búza, az ilyen szénhidrátos, normál kajak, úgymond, amit ugyanúgy érdemes használni, mert az a halnak az egy olyan barátságosabb, hogy lássa azt a kukoricát a vízbe, és akkor oda megy, megnézi kíváncsiságból. Ezek azok a dolgok, amiket mink tudunk, amikre rá lehet készülni, hogy felkészülök valamilyen szinten a csapattársaimmal arra, hogy ezt viszünk, meg mindig jó azért, ha van egy stratégia, hogy így kezdjük el, éjszaka így fogunk horgászni, napközben úgy fogunk horgászni, ha szél van, és nem tudunk vízre menni, közelre kell horgásznunk, ahova be tudjuk dobni esetleg a csalit. Jó ez, hogyha felkészülsz rá, meg jó az, hogyha van egy cél, egy stratégia, bíznod kell abba, amit csinálsz. Én mindig azt mondom, hogy nem baj az, ha 3 napig nincs kapás, majd lesz 4. nap. Ha meg nem, akkor majd lesz 5. nap. De bízni kell azért, ott van ez a pszichológia mindig az emberekben, hogy ha napközben nincs, majd lesz éjszaka. Ha nincs éjszaka, majd lesz reggel. Nem, ha reggel nincs, majd este lesz. Ha máma nincs holnap, biztos, hogy el fogja már húzni. Ezt így csinálod 3 napig, hogy az idegrendszeredet áthűjíted, hogy majd jön. De biztos, hogy fog jönni, mert előbb-utóbb úgy is fog jönni. És bíznod kell abban, amit csinálsz. Ha nem lesz ez így, akkor megint azt mondod, hogy hát nem jó, erre pecázunk, húzzuk máshova. Mert arra nem jár a hal. Akkor próbáljunk meg egy új helyet. És itt van mindig ez, hogy mindig dolgozol körülötte, hoztuk ezt, ezzel elindultunk, ennél ki kell tartani, mert ez biztos, hogy jó lesz. Ha meg nem lesz jó, mindig kell egy B-terv, hogy hát ha nem jó az édes, akkor lehet, hogy a fűszeres jobb lesz, vagy a büdös. Úgyhogy mindig azért próbálgatni kell, spekulálni kell, úgymond, hogy talán ezt, talán azt, és akkor ez az a része, amit be tudsz folyásolni. Hogyha ma elmegy egy versenyre, akkor rá kell arra készülni, hogy elindulunk ezzel, ezzel jövünk haza. Ha sikerül, nyerünk, ha nem sikerül, már legközelebb.
1: Melyik volt az a versenyed, amelyikre a mai napig a legbüszkébb vagy?
0: Hát ez a Balaton azért ez a top, úgy mondom. Hát Magyarországra járok azért sok bányatóra, meg egyesületi tavakra versenyezni. Itt ezeket a helyi versenyeket már úgy elengedtem. Már ez már nekem nem kihívás. Ide ma elmegyek úgy, hogy főzök gulyást. És akkor beszélgetünk, de ma nem versenyzek. Ez a Balaton azért ez egy nagyon magas szintű verseny. Nagyon nehéz oda bekerülni. Erre nagyon büszke vagyok, mert még a tévében is benne voltunk. Van erről egy összejátszás is. És mikor a gyerekem leül a tévé, azt mondja, apa, hős vagy, benne vagy a tévébe. Olyankor az úgy jó esik, hogy no, most már az IBCC-t nézhessük magunkat a tévébe tulajdonképpen, mert benne vagyunk mi is, nem kell ma most rákészülnünk minden évben, hanem elmegyünk, és ott vagyunk élőben, de itt is Szlovákiában vannak azért az Zemplínska sírava, az egy hatalmas víztározó, oda is szoktunk járni, az is egy nagyon nagy kihívás, szlovák top versenyek közé tartozik.
1: Menet közben, vagy beszélgetés közben azért ugye említetted te azt is, hogy a helyi horgászszövetségnek az elnöke voltál. Most már igaz, hogy nem töltesz be pozíciót, de hát azért tulajdonképpen a szakmai életben, a horgászok szakmai életében is belefolytál, részt vettél. Azon kívül említetted te nekem, hogy ifjú korodban voltak ilyen szárnypróbálgatásaid, hogy még cikkeket is írtál. Azért próbáltál te belefolyni a horgászatba nem csak úgy, mint egy hobbi tevékenységbe, vagy nem csak úgy, mint egy versenysportba, hanem azért a szakmai részébe is. És azon kívül mondtad azt is, hogy itt a helyi tavakat, ilyen horgász tavakat felügyeltétek, és hát oda jártatok, hát én nem is tudom, tisztítani, vagy mit kell ilyenkor?
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye gyerekkorom óta aktívan közreműködtem a horgászat terén. Vannak azért ilyen brigádok is minden évben, amiket minden tagnak meg kell csinálnia egyszer egy évben, mert az hozzá tartozik, ugye a horgászhoz nem csak kimegyünk és pecázunk, hanem azért le is kell festenünk néha egy-egy korlátot, vagy szemetet összeszedni, vagy mólót készíteni, vagy stb. A tópart körül. Volt lehetőségem úgymond jelentkezni a helyi horgász egyesületbe, a magasabb körökbe. Hát azért nagyon sok ember ismer, megszavaztak. Engem az akkor nagyon meglepett, hogy azért kaptam egy 350 szavazatot, ami nagyon sok szavazat volt. Nekem akkor ez nagyon jól esett, hogy belekerültem ebbe a levesbe, mint komponens, és tudok valamit, többet is nyújtani a tavaknak, a horgászoknak. Nem olyan egyszerű ez, ahogy az emberek gondolják. Az egy dolog, hogy az ember ott van, messzebb nyúl el a keze, így mondanám inkább, de azért mindig vannak fölöttem is erők, amikkel nagyon nehéz küzdeni. Amit lehetett, azt azért megcsináltunk. Azért voltam ott egy szuper csapattal, mert azért voltunk ott többen, akik benne voltunk ebbe a levesbe. Nagyon sok mindent megcsináltunk, amit lehetett, nagyon sok mindent, mint süllőfészkeket csináltunk, etettük a halat, hogy nőjön. Ha beteg volt, betegség ellen ugye szórtunk meszet, meg tisztítottuk azokat a partokat, megcsináltuk az utat a tóhoz. Ameddig nyújtózkodhat az ember, addig nyújtózkodik is. De mikor nem tud tovább nyújtózkodni, olyankor kezdett el ez fájni, hogy lehetne még, de nem lehet. Szóval ez fájt a legjobban. Ezért is engedtem el ezt a dolgot aztán, hogy néha az összejátszás, ha jobb lenne, meg az a csapatépítés, akkor minden mehetne sokkal jobban is. Meg több mindent lehetne csinálni a vizeké, a horgászoké. És akkor ezt így elengedtem, hogy ez nem tőlem függ, nem csak tőlem függ. És akkor elengedtük ezt mindannyian tulajdonképpen, akik benne voltunk ebbe a levesbe, úgymond. Most ugyanúgy tevékenykedek, de bizonyos határon belül. Mert én amondója vagyok, hogy sajnos ezeknek az egyesületi vizeknek nincs jövőjük. Én mindig azt mondom, hogy a magántó annak van jövője, mert annak van egy gazdája, telepítve van, le van kaszálva a fű, rendes az út, be van kerítve, be van kamerázva, vigyázva van rá.
1: A magántavak azok jobban karban vannak tartva, meg a környékük is.
0: Magántónak van egy gazdája, aki törődik vele azért, hogy a vendégek elégedettek legyenek. Ahhoz, hogy a vendégek elégedettek legyenek, kell, hogy jó nézzen ki, le legyen kaszava fű. Ezek ilyen apró dolgok, legyen tűzifa mondjuk, az út meg legyen csinálni, hogy be tudja jönni autóval. Na meg természetesen mindenki nagy halat akar fogni. Mindenki nagyon nagy halat akar fogni. Ha nincs nagy halatóba, nem fog oda menni orgászni, mert minek fogok olyan vonat után futni, ami nem vesz föl. Azért idő kell ahhoz, hogy nagy hal legyen a tóba. Meg nagyon nehéz ezt a nagy halat be is szerezni, hogyha nagy halat akarsz venni, ez nagyon nehéz, meg ennek nagyon nagy ára is van, annak a nagy halnak. Az egyesületi tavakban az a különbség, hogy ott inkább arra megy ki a játék, hogy beszórjuk a halat a vízbe, jönnek a helyi horgászok, a hús horgászok, akik elviszik, megeszik, nincs annak kevés annak a halnak a lehetőség, hogy megnőjön nagyra. Nagyon nehéz egy egyesületi tón fognod mondjuk egy 20 kilós pontyot. Mert azért egy 20 kilós ponty, ez 15 év, még megnő. És most gondolj vele, hogy 15 évig ott úszkalt a vízbe, és senki nem fogta meg, vagy vigyázott magára, vagy visszaengedték. Azért ez ma manapság lehetetlen egy egyesületi tón. Na meg ugye vannak magántelkek, ahova nem tudsz bejutni. Vannak helyek, ahol nincs út, az autót tönkreteszed, vagy zsumbújba jössz, vagy ugye most, ahogy nem esik az eső, alacsony a vízalas, nagyon sok faktor van. Én nem mondója vagyok, hogy egy egyesületi tónak nincs olyan gazdája, mint egy magantónak. Ez a különbség a kettő között. Megint sokan azt hiszik, hogy egy magantón egymás után húzogod a 20 kilós pontyokat, azért ott is meg kell dolgoznod azért, hogy fogja a halat, ugyanúgy, mint egy egyesületi tón. Ne gondolják azt az emberek, hogy egy magantó könnyebb. Csak annyi a különbség, hogy a magantón tudom, hogy van benne, az egyesületi tó meg lehet, hogy van benne. Ez a különbség a kettő között.
1: Rimaszombatban, meg hát főleg ugye itt a környékén, milyen lehetőségei vannak annak, aki most szeretne megismerkedni esetleg a horgászattal. Te milyen vizeket, vagy pecahelyeket, és milyen halfajokat ajánlanál egy kezdőnek? Mire kell egy kezdőnek odafigyelni?
0: Én gyerekként, mivel fiatal voltam és kicsi, kis halakkal kezdtem. Én azt mondom, hogy ez a spicbotos horgászat, ez egy olyan alap. Oda nem kell csak egy bot, egy damil, egy úszó, horog, valami kukac, és akkor egymás után húzogod a halacskákat, aminek ugye az a lényege, hogy megtanulod azt, hogy ott az úszó elmerül, bevágok, rajta van a kis hal, ráteszem a csalit, megtanulom azt, hogy ez egy vörös szárnyú keszeg, ez egy bodorka, ez egy szélhajtóküsz, és akkor megismered a halakat, hogy ilyen halak vannak a vízbe, zsír, tudom már, hogy ez mi, ezt már kipipálhatom, és akkor úgy megyek följebb a pontyra, vagy a ragadozóhalra, vagy a legnagyobb halra, harcsára, ugye, és úgy készülök rá, mert minden halhoz úgymond más technika is kell, meg más felszerelés. Itt nálunk vannak egyesületi tavak, ugye itt van a kurinc, az ozsgyán, ami a mi környékünkbe beletartozik, az a kurinci tó, az ozsgyáni, az almágyi, a bátki és a csízi tó, ahol vannak különféle halállományok, ott lehet tulajdonképpen elkezdeni ezekre horgászni, de vannak magántavak is, például az abafali tó, ami egy magántó, oda nem kell engedély, oda bárki mehet, kifizeted a napi jegyet, horgászol. És ugye ugyanúgy foghatsz többféle halat, többféle módszerrel. Azért nem olcsó dolog ez a horgászat, azért ezt tegyük hozzá, hogy én tudom azt, hogy ott van az én fiam is, aki kijön velem, van egy pecabotja, ő olyan horgász, hogy nem igazán üli ki. Ha nincs kapás, akkor most apu, én nincs kapás, apu, hol a hal? Apu, meddig fogunk itt ülni?
1: Hány éves?
0: Hát 8 éves, ő inkább az a pisztrán horgász, hogy bedobom, fogom, és az úgy oké. Mert akkor megy az idő, ott van az élmény, de mikor kimegyünk pontyozni, és fél napig semmi, azon nem érdekes. Én azt mondom, hogy pontosan ezért jobbak ezek a magántavak, mert oda mégis kimegy, azért be van telepítve, azért könnyebb halat fogni, mint egy egyesületi tón. Én nem mondója vagyok, hogy az ember hamarabb próbálja ki egy alapszinten, ami egy olcsóbb is, energiatakarékosabb is, és aztán, ha megfogja őt ez a dolog, no, akkor vegyé sátrat, vegyé alvant, vegyé csónakot, motort, stb. Mert azért erre rá kell készülni, akár több 10 000 euró is lehet. Most bevásárol az ember a gyereknek egy 10 000 eurós dolgot, amit aztán nem fog használni, akkor fölösleges. Azért mondom, hogy itt ez a spicbot, mennyi fogja a kis halat, ha sikerül, és szereted, élvezni fogod, akkor majd veszünk egy pontyos botot, bedobott pontjra. Ha ez is sikerült, akkor fogunk egy pergetőbotot, elmegy pergetni, fogsz ragadozó halat, pisztrángot. Ha kibírod, vegyünk egy sátrat, aludjunk ott. Én azt mondom, hogy fokozatosan kell ezt felépíteni. Gyerekkortól egész felnőttkorig, meg ugye attól a 10 eurótól egész a 10 000 euróig, ha az embert komolyan érdekli ez a dolog.
1: Mit mondanál annak, aki még soha nem horgászott, és azt gondolja, hogy ez csak arról szól, hogy az ember leül a víz mellé és vár? Mi az, amit szerinted csak azért meg igazán, aki már egyszer maga is horgászbotot vett a kezébe, és azért kipróbálta, hogy mi is ez a horgászat?
0: Én azt mondom, hogy kezdj el, aki nem kezdte el. Én erről írtam is a Magyar Horgászban valamikor cikkeket, hogy a horgászat arról is szól, hogy találkozunk a tóparton. Most nem tudom pontosan, hogy mi volt a címe, de valami ilyesmi volt tulajdonképpen, és azért is jó ez a dolog, mert kimégy, ott vannak a havereid, akik horgászni járnak ki, és mindig megvan a téma, horgászok között mindig van téma. Tehát mindent szétszedünk a tóparton, egyszerűen az autóktól kezdve a horgászat, az egészség, stb. Meg kint vagy a természetben. Én azt mondom, hogy azért most is élvezni kell azt az időt, amíg még jó idő van, ki kell menni, ott azért horgászatnál lehet sütögetni, lehet bográcsozni, lehet nagyon jókat nevetni. Én van úgy, hogy kimegyek, be se dobom a botot. Sütünk valamit, beszélgetünk, bográcsozunk. Ez is egy része a horgászatnak. Nem egészen úgy van ez, hogy csendes bolondok, hogy ülünk kint, mindenkinek csendbe kell lenni, és akkor nem lehet semmit szólni, mert a csendes bolondok kint vannak, mert halat fognak. Azért nem egészen van ez így. A halnak nincs füle, amivel fülel a vízbe, és akkor hallja, hogy itt van a Tomi, a Laci, a Zoli, és akkor mama nem eszünk, mert itt vannak. Ki kell menni, ki kell próbálni. Nagyon sok fiatalt látok, akik elkezdtek horgászni, nagyon sok nőt látok, akik elkezdtek horgászni. Ott is nem azt látom, hogy most akkor ülünk csendbe, és akkor várjuk a kapást, hanem bedobjuk a botot, közbe sül a kolbász, közbe sátrat építünk. Olyan dolgokat kihordanak az emberek a tópatra, hogy egetverő, hogy plazma tévétől kezdve láttam sütőt is, amiben süteményt süttek gázpalackra. Azért vannak emberek, akik a luxusé, meg a komforté mindent megtesznek. Én láttam a Balatonon olyan csecsapatokat, akiknek három sátor volt, pedig csak egyikbe laktak, egyikbe volt nekik a konyha, amiben volt nekik mosógéptől kezdve, sörcsapológép, hordósörök, tévé, hűtő, gázpalackok, a másik sátorban volt a hálószoba, ahol csak aludtak, a harmadik sátorban meg volt a beszélgető, ahol csak a székeken ültek, és akkor sörözgettek, beszélgettek, kávézgattak együtt, szóval erről is szól a horgászat, nem csak arról, hogy bedobom a botot, ott a csali, és akkor már lesz valahogy.
1: A kisfiadat őt mondtad, hogy hát ugye őt azért kiszoktad magaddal hordani, nyilván ez is olyan dolog, hogy hangulat kérdése, éppen mikor van kedve, vagy nincs kedve kimenni apával pecázni. Azt is mondtad, hogy a párodat is sikerült azért már megfertőznöd, szóval ő is elkezdett horgászni.
0: Ez úgy van, hogy mikor ugye otthon valaki ezt elkezdi űzni, akkor ebben mindenki belefolyik valamilyen szinten, mert ma lássák azt, hogy no, hűl le az idő, apa megy biztos fogasozni, mert ha van ideje, azért csak kimegy, meg azért én is úgy vagyok, hogy nem viszem el a halat, de azért karácsonyra azt a süllőt igyekszem megfogni, hogy azért a szentesti asztalon ott legyen az a hal, vagy itt-ott egy pisztrangot elhozok, amit megeszünk. Ugye nekem is, hát már két pincém van, mert egy kevés. Úgyhogy ma muszáj volt egy másikat is úgymond oldalom, hogy mindent el tudjak tenni.
1: Úgy vagy, mint a csehekes ádrakkal.
0: Pontosan, igen, csak ők még nagyobba viszik. Én még nem vagyok azon a szinten, de közeledek hozzá. Ebbe belecsöppennek itthon is, mert azért vannak itthon is, ott van a csizma, ott van a... Azért akarva mégy, látod azt, hogy ott egy katalóg, az az apaé, mert azt nézi, mert az horgászkatalóg. Akkor van úgy, hogy a giliszta a hűtőbe van, mert épp hűteni kell, mert megyünk ki holnap horgászni, hogy túléje. Ott is, ha az asszony kinyissa a hűtőt, akkor lássa, hogy hú, itt a giliszta, itt peca lesz. Akkor a balkonon lehet, hogy ott szárad a merítőháló, mert épp vizes volt, úgyhogy ebben mindenki belecsöppen, és így indult ez az egész is, hogy a világbajnokságra is, mikor elmentünk, akkor a párom is úgy döntött, hogy ő eljön velünk. Én mondtam akkor, hogy figyelj, nem kötelező, nem lesz az ott olyan zsír, mint itthon, azért ezzel számolni kell, hogy lesz rossz idő, hideg, kint vagy sátorba, nincs az a zuhany, nincs az a vécése úgy, mint itthon. De azért megoldottuk, kipróbálta, azt mondta, hogy jó, nem volt rossz. Ma azért jár velem, van saját botja, mondta, hogy ő szeretne saját felszerelést, mondtam, hogy oké. Ma mostan olyan szinten vagyunk, hogy ő is fogja a telefont, bármit megrendel magának, mert ma belelát, hogy mi az, ami jó, mi az, ami csak jó néz ki, de nem olyan jó. Azért, ha jön a karácsony, és nincs probléma, hogy kinek mi kell. Meg a gyerek is ugyanúgy belecsöppent ebbe, ő neki inkább az a sátorozás még most, ami úgy nem is az a horgászat, hanem megyünk sátorozni, ott is alszunk, jó, de jó lesz. Neki inkább ez, vagy süssünk kiskolbászt, vagy főzünk gulyást, vagy neki inkább még ez, ami... Én nem kényszerítem őt, hogy csinálja ezt. Attól, hogy most apa pecázik, attól nem kell a gyereknek is. Ha akár jöjjön, ha akár csinálja, ha azt mondja, hogy focizni fog, focizzon.
1: Ugye a focizás az még a jobbik verzió, de mondjuk addig se ül a gép előtt, addig se a telefont nyomkodja, addig se játszik a PlayStation-on, meg az Xbox-on, meg az ilyen egyéb kütyükön. Szerinted, most azt mondod, hogy oké, hogy nem kötelező azért, mert apa horgászni jár, de szerinted fontos egyébként a fiatalokat esetleg a horgászat felé elcsábítani? Nyilván mindenkit nem lehet. De ez is ugye egy természetben történő tevékenység, tehát hogy a gyerek addig is kint van, jó levegőn, vízparton. Sokszor mondtad azt is, hogy ugye ott nem csak az van, hogy az ember kimegy és elvesz a víztől, hanem a víznek vissza is kell adni. Azon kívül ugye halakra is figyelni kell, ismerni is kell őket. Hogy azért nagyon sok aspektusból tevődik össze, de valahol a természet szeretetére és a természet védelmére, meg a természettel való együttélésre is megtaníthat, nem?
0: Én szerintem fontos, hogy a gyerekek közé ez bekerüljön, mert valamikor ugye, amikor én gyerek voltam, volt ez a szakkör, amit Dobos Ferenc csinált, és én ott nagyon sok mindent megtanultam. Sajnos most már nincs. Na azért változott már azóta a világ, akkor még ez ingyen volt, akkor még sok minden volt. Most már azért ez nem így van. Most már azért egy szakkörhöz is kell neked helység, el kell intézned, le kell egyezned valakivel, hogy te ott szakkörözni akarsz, meg nem lehet mindent ingyen se csinálni. Sajnos, mert ilyen világ van. Vannak ezek a cserkész közösségek is. Ez is hasonló. Mert itt is be kell cserkészned a halat, vagy kimégy sátorozni, tüzet kell raknod, le kell zuhanyoznod valahogy, vagy meg kell mosdanod, a higiénát is meg kell oldanod. Ez is olyan, mint a cserkészkedés, hasonló szerintem. Azért jó, hogyha a gyerekekhez ez eljut, mert azért mi se leszünk itt mindig. Ez az egyik dolog. És az a gyerek azért hadd tanulja már meg azt, hogy ha kimegyek, akkor valamilyen szinten gondoskodnom kell magamról, alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy nem vagyok otthon a négy fal közt, hanem kint vagyok, rossz idő van, kell egy ernyő, kell egy sátor, fel kell öltözködnöm, ha enni akarok, valamit el kell készítenem, nincs az a hűtő, hogy kinyitod és akkor eszel, hanem valamit el kell készítened ahhoz, hogy legyen vacsora, vagy legyen ebéd. Úgyhogy szerintem fontos ez, én biztos vagyok benne, hogy jó lenne, ha lennének ilyen körök a gyerekeknek, ahol közelebb kerülnének ehhez, mert ugye iskolában is biológián azért valamit tanulnak a halakról, de a horgászatról annyira nem. Meg ezért jók ezek a kiállítások is, amikre az ember elmegy, mert ott azért a gyerekeknek is vannak dolgok, amiket csak a gyerekeknek készítenek. Vannak ott profi horgászok, akik bemutassák a gyerekeknek a horgászatot. Vannak ilyen óriás medencék, amikben halak vannak, és lehet pecázni a kiállításon. Ki lehet próbálni ezt a csalit, hogy hogy úszik. Meg vannak gyerekeknek direkt felszerelések. Szóval ezért jó, ha vannak szerintem ezek a körök, vagy vannak horgásztáborok is, ahova el lehet vinni a gyereket, és ott összeismerkedik a többi gyerekkel, megtanulják azt, hogy hogy kell működni egy ilyen horgásztáborban. Úgyhogy szerintem mindenféleképp jó, mert ha nem is fog ezen az úton haladni, de legalább nem idegen neki ez a dolog, hogy kimegyünk sátorozni, vagy hogy kell a pecabotot használni. Szerintem ez mindenféleképp jó. És biztos, hogy a gyerekeknek kell ez. Már a 21. században azért, ezek a gyerekek is olyanok, hogy nem igazán mennek sehova, csak otthon, a tévé. És én mindig azt mondom, hogy ez a természet azért jó, ha ott van köztük.
1: Még így a végére áruld el azt, hogy van-e kedvenc halfajod? Melyik esetleg az, amelyiket szereted kifogni? És volt-e olyan hal vagy halfaj, amelyiknek a kifogása még számodra is kihívást jelentett? Hát nem tudom, ravasz volt a hal, vagy egyéb dolgok adottak közben?
0: Mivel járok ezekre a bajnokságokra, ott inkább ez a pontyfogó verseny megy. Természetesen mindenki nagy halat akar fogni. Ha fog az ember 10 kilós pontyot, akkor 15 kilós lesz a cél. Ha fogsz 15 kilósat, jó lenne 20 pluszosat fogni. Ha 20 pluszos is megvan, akkor ma 25, meg 30, meg 35 kilós kéne. Megint azért pont se nem nő 100 kilóig. Én mindig azt mondom, hogy lehet fogni szép halat 5 kilósat is, mert van egy 5 kilós hal is, ami nagyon szépen, gyönyörű pikkely mintázata van mondjuk, vagy színe. Azok az egyedi halak, azok, amik különböznek a többitől. Nem a súlya lényeg, mert akkor mindig nagyobbat akarsz fogni. De ha fogsz egy gyönyörű halat, olyat, például egy koi pontyot, aminek szép aranysárga színe van, akkor az egy olyan, hogy nekem is ez volt olyan bakancslista, hogy szeretnék egy szép nagy koit fogni, hála Istennek sikerült. Nem volt csak 16 kiló, de olyan szép hal volt, hogy egyszerűen sosem felejtem el. Lehet, hogy még egyszer találkozunk. Egy magantón fogtam Magyarországon. Én szerintem ez a lényeg, hogy az ember egyedi halakat fogjon, nem is az, hogy nagyon nagyot. De megint ahhoz, hogy ez sikerüljön, megint csak azt tudom hangoztatni, hogy adnunk kell a víznek, nem csak elvinni a vízből. Mert ha adunk bele mondjuk 1000 kilót, és kiveszünk 1200-t, akkor mindig kevesebb meg kevesebb lesz. Tehát az a maradék is, ami ott élt, abból is kiveszünk valamit, akkor mindig kevesebb lesz, és a következő generációnak már nem lesz horgászat, meg nem lesz az, hogy a gyerekeknek is bemutassuk azt, hogy menjék ki horgászni, mert vannak gyönyörű koi pontyok. Hát nem lesz, mert el fog tűnni. És ezért jó, mindig hangoztatom a magam tavak, mert ott nem viszik el a halat. Ott lesz az a hal, és ott lehet ezeket az egyedi halakat fogni. Attól is jó egy tógazda, ha betesz ilyen egyedi halakat. Nekem a kedvenc halam, Isten igazából, a fogassüllő, az az egyik legjobb halfajta. Azt mondhatnám úgy, hogy első osztályú hal. Ha már egyszer hazahozok halat, akkor mindenféleképp fogassüllőt hozok. Minimum szalka van benne, gyönyörű fehér húsa. Nincs az a ponty szaga, az a hal szaga annyira, mint a pontynak. Az egy első osztályú ennivaló hal. Sajnos azért a fogassüllőből kevesebb van, jóval kevesebb van, mint a pontyból. Nagyobb kihívás is megfogni, nehezebb is megfogni. Éppen azért vagyok úgy vele, hogy azért, ha egy évben fogok kettőt, és kettőt elviszek, akkor nekem az úgy elég. Nem fogok most minden nap fogasozni, csak azért, hogy tele legyen a fagyasztón fogassal. Mert én mindig csak annyit viszek el, amennyi nekem szükségem van, és kész. Ha mindenki ezt így csinálna, sokkal több hal lenne a vízbe is. De vannak ugye emberek, akiknek nem elég, rengeteg kell, aztán kidobják, vagy eladják. Vannak emberek, akik tényleg elviszik azt, amire komolyan szükségük van, és akkor biztos, hogy ez a horgászat is más szinten működne, hogyha mindenki ezt úgy csinálna, szerintem.
2: Kúkel Tamással beszélgettem arról, hogy mikor és hogyan került kapcsolatba a horgászattal, mi fogta meg benne annyira, hogy hosszú távon is megmaradjon ez a szenvedély, és hogyan változott az évek során a horgászathoz való viszonya.

0: csak most marad csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, választasz a szövegeddel engem, még elszalasztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél, én voltam az igazi nagy fogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy valaki más.
2: Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok, Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől, a viszonthallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Staskovi tragédia nem lehet pártpolitikai csatározások témája a parlamenti házelnök szerint. Az Egyesült Államok Latin-Amerikába irányította át a Szlovákiának szánt katonai támogatás egy részét. Napsütéses, meleg idő lesz jellemző délután 26 fokos csúccsal. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Richard Rasi parlamenti házelnök szerint a staskovi iskolai tragédiát nem szabad pártpolitikai csatározásokra és politikai haszonszerzésre felhasználni. Részvétét fejezte ki az áldozatok családjának, és arra kérte a kormánypártokat, az ellenzéket, a közéleti szereplőket és a médiát, hogy tartsák tiszteletben az áldozatok méltóságát. A családok magánéletét, valamint a gyerekek és a pedagógusok lelki állapotát. Rasi szerint az iskolák biztonságáról és a megelőzésről beszélni kell, de tárgyilagosan és szakmai alapon. Szigorúbb és hatékonyabb szankciókat sürget az erőszakkal szemben Tomás Drucker oktatási miniszter a staskovi iskolai tragédiával kapcsolatban. A tárca vezető szerint elfogadhatatlan az erőszak helyeslése, támogatása vagy arra való buzdítás is. Hangsúlyozta, a rendőrségnek alaposan ki kell vizsgálnia az eset minden körülményét, az iskoláknak pedig továbbra is biztonságos helyet kell jelenteniük a diákok és a pedagógusok számára. Drucker szerint mindenkivel szemben azonos mércét kell alkalmazni, függetlenül attól, honnan származik vagy milyen politikai nézeteket vall. Mint fogalmazott, kizárólag az számít, hogy valaki megszegi-e a törvényt. A staskovi támadásban egy 61 éves tanárnő és egy 13 éves diáklány vesztette életét. Robert Kalinyák védelmi miniszter üdvözli, hogy az Európai Unió 60 millió eurót különít el keleti határának védelmére. A szlovák védelmi tárcát elsősorban a drónok elleni védelem fejlesztése érdekli. Kalinyák szerint Szlovákia a barak légvédelmi rendszert fokozatosan integrálja saját légvédelmébe és a NATO rendszerébe. A rendszer egyes elemeit, köztük a kis drónok felderítésére alkalmas radarokat Lengyelországban és Romániában is tesztelik. Az unió tagállamok védelmi miniszterei 5 határokon átnyúló védelmi projektet adtak jóvá, ezek között szerepel az Eastern Flank Watch kezdeményezés is, amely a keleti szárny védelmét erősítené. Szlovákia támogatja az Európai Unió teljes jogú tagságát minden nyugat-balkáni és keleti partnerségi ország számára, amennyiben teljesítik a szükséges feltételeket, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter montenegrói tárgyalásán. Blanár felajánlotta Szlovákia tapasztalatait az uniós csatlakozási folyamat utolsó szakaszához. Montenegró eddig a 33 csatlakozási fejezetből 18-at zárt le, és azt tervezi, hogy az összes fejezet, tehát még az év végéig lezárja. Podgorica célja, hogy 2028-ban befejezze a teljes csatlakozási folyamatot. A szlovákovi formátum külügyminiszterei hangsúlyozták, hogy a nyugat-balkán integrációja Európa biztonsága szempontjából is fontos. Planár szerint az Európai Unió a nyugat-balkán országai nélkül nem teljes, és a térség stabilitása nélkül Európa jólétesen biztosítható. Az amerikai kormányzat 52 millió dollár értékű katonai támogatást irányított át Szlovákiától, Észak-Macedóniától, Tunéziától és Iraktól. Panamának, Perunak, Ekvádornak és Kolumbiának, írta a The Washington Post 3 amerikai tisztviselőre hivatkozva. Az összegből eredetileg Szlovákia is részesült volna. Jan Shaheen szenátor és Gregory Mix képviselő korábban felfüggesztette az átcsoportosítást, a Trump kormányzat azonban ennek ellenére folytatta azt. A két demokrata politikus szerint a lépés ellentétes a kongresszusi előírásokkal, mivel a pénzt eredetileg Ukrajna és az ukrajnai háború által érintett európai szövetségesek támogatására szánták. Az amerikai külügyminisztérium szerint a támogatásnak Latin-Amerikában, a kábítószerkereskedelem elleni fellépésben és a Panama csatorna biztonságának erősítésében lehet nagyobb haszna.
0: Időjárás.
1: Napsütéses, meleg idő lesz ma jellemző délután, a hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, a gyenge légmozgás valószínű.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 10-20 perces torlódás alakult ki Sztupava elején Pozsony irányából, Pozsonyban a Sancován a főpályaudvar felé, és Kis-Szuca Újhely előtt Zsolna irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. Mivel jár a független színházi lét, beszélhetünk-e egyáltalán szlovákiai magyar független színházi szcénáról, és bátrabban kísérletezhet-e az alkotó, ha alternatív színházat csinál? Szeptember 14-e és 19-e között rendezték meg Komáromban az Alternatíva független színházi seregszemlét. A rendezvényen készült riportunk következik Varga Emese főszervezővel, az Arab Éjszaka című előadás két szereplőjével, Olasz Istvánnal és Bandor Évával, valamint Hizsnyan Géza színházi szakemberrel beszélgettem. Varga Emesével, az Alternatíva független színházi seregszemle főszervezőjével beszélgetünk itt Komáromban, az Egressy Béni VMK-ban. Emese, először helyezzük el magát a fesztivált, mi az Alternatíva, miért éreztétek fontosnak, hogy egy kimondottan a független színházat felmutató seregszemlére szükség van?
2: Azért, mert először 8 évvel ezelőtt, 2018-ban szerveztük meg akkor Dunaszerdahelyen, és már akkor is egyre több olyan társulat vagy szervezet jött létre, amelyek a struktúrán kívüli produkciókat hoztak létre. És érdekes, vagy kíváncsiak voltunk arra, hogy mit mutat ez a kép, hogy miről beszélnek, milyen módon működnek. Tehát volt egyfajta ilyen színházi körképet akartunk létrehozni ezáltal, és 18-ban is már volt több produkció, de sokkal kisebb, egyrészt a fesztivál maga is kisebb volt, és kisebb produkciók is voltak. 18-ban, amikor elkezdtük, akkor maga az alternatív szó is mást is jelentett, tehát volt például az és is meghívtuk, tehát volt egy amatőr előadás is, és akkor még kicsit szűkebben gondolkodtunk. Azóta fölnőtt, tehát a 8 év alatt fölnőtt egy színház, fiatal színházi alkotó generáció. Tehát azt gondolom, hogy annak is köszönhető, illetve a kulturális támogatási rendszernek is köszönhető, hogy egyre többen kezdenek el saját produkciókkal, vagy saját színházi programokkal foglalkozni, és teljesen látható, hogy itt voltak a nagy öreg csapatok, vagy vannak a nagy öreg csapatok, és mellettük van egy teljesen új fiatal generáció, akik ezen a területen tudnak sokkal inkább generációként bemutatkozni, mint a kőszínházakban. Úgyhogy ez egy nagyon, szerintem egy nagyon izgalmas az, hogy 8 éve volt az első, 2023-ban volt egy második a Covid után, és most pedig ez a 12 előadás mutatja, hogy történik ezen a téren, vagy ezen a területen is történik egy generációváltás, és a fiatalok egyre több új színházi lehetőséget próbálnak meg. És ott már érződik az is, hogy nem csak arról szól az ő független létük, hogy nem férnek be esetleg, hogy nem jutnak be kőszínházba, hanem arról is, hogy kicsit másképp gondolkodnak színházról, és próbálnak új témákat, területeket fölhozni, hogy megfogalmazni. Tehát az elmúlt 8 évben, annak ellenére, hogy világjárvány volt, ami nagyban megnehezítette a kulturális és társadalmi működést, nagyon nagyot lépett előre ez a színházi közösség, mert most 12 előadás van a fesztiválon, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon, ez egy fejlődő tendenciát mutat, és nagyon, nagyon izgalmas képet ad arról, hogy a struktúrán kívüli színházak mivel foglalkoznak, milyen témákat vesznek elő, vagy milyen gondolatokat fogalmaznak meg, milyen utakat keresnek a bemutatkozásra.
1: Próbáljuk is ezt közelebb hozni a hallgatókhoz, hogyha valóban ezekben a napokban valaki beül ide az Alternatíva fesztivál előadásaira, akkor milyen színházi világokkal találkozhat? Mi alapján állt össze az idei program?
2: Igyekeztünk igazából minden részét megmutatni ennek a világnak, tehát ezek közül a társulatok közül többen foglalkoznak gyerekprodukciókkal, vannak színházi nevelési produkciók a fesztivál programjában. Tehát például holnap délelőtt 10 órakor a János gimnáziumban a Wecker műhelynek az előadását, a Fiút látják majd a gimnázium diákjai, de ma az ipari szakközépiskolában

0: színpadon, és teszik ezt pozsonyi történetekkel, tehát a Többnyelvű Pozsony című könyv alapján készült ez az előadás a Trepp alkotóitól, Pavel Viechának a rendezésében, és egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet arra, hogy működik ez a többnyelvűség. Tehát ilyen eddig tudomásom szerint Szlovákia Mér Színházban nem volt, tehát ez mindenképpen egy formabontó dolog. De sorban a héten aztán jönnek a különböző független társulatok, vagy alternatív társulatok előadásai. Kedden mutatkozott be a Pozsonyi Főiskola és a Szimbol koprodukciójából született Mário és a Varázsló, ami azért izgalmas, mert egy olyan előadás, ahol az egyetem magyar hallgatói és tanárai együtt lépnek színpadra. Tehihai Péter rendezte az előadást, szerintem nagyon szép előadás volt tegnap is. Ma este a City Reboot társulatot láthatják a nézők. Holnap egy monodráma lesz a Kispéntek kamarateremben. Kalocsányi Gábor Minden csodás dolog című monodrámája kerül bemutatkozásra, és szombaton besűrűsödik a program. Jön a The Art, művészeti ügynökség, a művészet című, az minden ez a komédiával mutatkoznak be. Illetve utána a Három és fél nővér, az Abgang polgári társulás előadása, Rédli Károly rendezése, ahol a csehovi női sorsok kerülnek egy görbetükörbe, és a partitánccal zárjuk majd a fesztivált, ami Pinta Viktória alkotása, ő írta és rendezte Lorca versei alapján. Gál Sára játszik az előadásban, és a Rév Magyar Kultúraházában kerül bemutatásra.
1: Alternatív és független. Mitől alternatív, mitől független egy színházi és seregszemle? Nincs mögötte állandó intézmény, vagy ez egy művészi gondolkodásmódot is jelent?
0: Mind a kettőt párhuzamosan. Tehát elsősorban azért, azt hiszem, a szlovákiai magyar független széna elsősorban azért alakult, mert mindenki kereste, tehát az utat. Ugye két kőszínházunk van csak, a hagyományos értelmített három az Ifjú Szívek Táncszínházzal együtt, és a színházon kívüli alkotók, de nem csak a színházon kívüliek, hiszen egy csomó olyan társulat van, akik a Jókai Színházban, illetve a Thália Színházban játszanak, de keresték azokat a lehetőségeket, hogy egyéni módon vagy saját előadásokat hozzanak létre, tehát egyrészt ezt a intézmény és háttér nélküliséget is jelzi, másrészt pedig szerintem azokat a kísérleteket, vagy azokat az előadásokat, vagy azt a gondolkodásmódot mutatja, aminek a mi színház kultúránkban nem tudnak olyan hangsúlyt kapni, vagy olyan fajta teret kapni. Tehát a színházi nevelési előadások például, egyik színházunk sem foglalkozik vele, igaz, hogy Kassán volt erre pár éve kísérlet, illetve több körben volt erre szándék, vagy kísérlet, de nem tud a színház csak ezzel foglalkozni. Így azt gondolom a Wecker működése, illetve a Treppnek is van ilyen előadás, illetve most a Dialognak is, ez mindenképpen hiánypótló és nagyon fontos szegmense ennek. De vannak olyan kísérleti belőadások, mint például akár a Nagy Másik volt, ami egy striptease átirat, vagy az Arab Éjszaka a City Reboot előadásában, amelyek lehet, hogy azért nem kerülnek bemutatásra, mert a témájuknál, formájuknál fogva esetleg nem feltétlenül illeszthetőek be a nagyszínházak műsortervébe. Tehát, hogy van ebben egyfajta művészi útkeresés is, és hát intézmény szempontjából pedig az, hogy egy bizonytalanabb háttér nélküli helyzetben születnek, aminek nagy szépsége van, és nagy kockázata.
1: Uh-huh. Ugye te hosszú éveket töltöttél kőszínházi közegben, és közben független produkciókban is dolgozol. Mégis mit tud megengedni magának egy független műhely, amit egy repertoár színház nehezebben?
0: A Dialognak az elsőleges feladata, a célja az volt, amikor létrejött, hogy a szlovákiai magyar dráma helyzetét próbálja újra pozícionálni, újra gondolni és megerősíteni. És nyilván azt gondolom, hogy a közszínházban is ez egy fontos cél és szándék lenne. Tehát nem gondolom azt, hogy ezt a színházigazgatók hanyagolnák, de biztos, hogy kockázatosabb bemutatni egy teljesen új szöveget közszínházi keretek között, amikor esetleg a költségvetés 3 vagy 4 új bemutatóra ad lehetőséget, akkor az adott művészeti vezetés átgondolja, hogy mi az, amivel minél nagyobb közönségi réteget meg tud szólítani, és mi az, amiből aztán valamilyen színe vissza is tudja hozni a közönséget, illetve a költségvetési hiányokat. Úgyhogy értem, tehát, hogy pontosan az miatt, mert hosszú éveket voltam kőszínházban, értem, hogy van egy kockázata, amit a jelenleg is szerintem törékeny gazdasági helyzetben nem feltétlenül tudnak bevállalni, vagy nem engedhetik meg azokat a lehet, hogy periférikus produkciókat, amik egyébként nem vonzanak tömegeket. Mert ezek az előadások is, amiket itt bemutattunk, nem tömegeket vonzanak. Tehát ez nem az a műfaj, de nem is ez a célja, tehát nem is azért jött létre. Persze mindenki

0: ha minél többször is játszhatja, és minél több néző előtt, tehát ez teljesen természetes szándék, de ezért ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy másik műfaj, és ezeket a picike utakat, ösvényeket, tehát nálunk a szlovákiai magyar dráma volt az egyik, ami fókuszban volt mindig a dialoggal, illetve a szimbólum belül pedig mindig igyekeztem a főiskolásoknak vagy a fiataloknak lehetőséget adni a bemutatkozásra, ami szintén a kőszínházaknál nem, tehát hogy biztos van egy fokozatosabb gondolkodás, hogy mikor, milyen helyzetben tud bemutatkozni egy-egy egyetemista, vagy éppen friss diplomás alkotó.
1: Mennyire beszélhetünk ma szlovákiai magyar független színházi szcénáról? Tehát vannak már egymásra figyelő, egymással kapcsolatban álló műhelyek, alkotók, vagy inkább egyfajta különálló kezdeményezésekről beszélünk?
0: Szerintem van. Nem alakult még ki egy tudatos együttműködés, de közben meg ez sem igaz, mert több társulatban is van már, tehát voltak már az elmúlt években koprodukciók. Több társulatban elindult már valamiféle kapcsolódás. Egyelőre ez úgy nyilvánul meg, hogy a színészek vándorolnak produkciókon belül, tehát egyik produkcióból a másikba. Tehát most is volt, tehát ma például Bandor Éva játszott a Dialog produkciójában, és este a City Reboot előadásában. Holnap Kalocsányi Gábor napok lesz, ilyen értelemben, mert ő is több produkcióban játszik, vagy mutatkozik be. De például a Gál Sárinek is több előadása volt, vagy a Heringes Sümrinek is több előadásban is dolgozott, tehát hogy van egyfajta átfedés, vagy a Szebellai Dani a Trap produkciójában és a Dialog tantermi előadásában. Tehát ilyen színészileg ez már kezd kirajzolódni. Pénteki nap folyamán terveztünk egy workshopot, amit Sereglei András vezet, amire megszorítottuk az alternatív színházi alkotókat, tehát egész akik itt most részt vesznek, de azokat is, akiknek most nincs itt előadása. Pont arról szeretnénk beszélgetni, hogy milyen módon tudnánk a jövőben kapcsolódni, és egy kicsit tudatosabb együttműködést kiépíteni, hogy miben látják a problémákat, a lehetőségeket az alternatív szcénának a résztvevői. Úgyhogy pénteken túl azon, hogy most van itt egy seregszemle, egy szerintem nagyon színes és izgalmas kínálata az alternatív színházaknak, azon kívül lesz egy szakmai beszélgetés arról, egy találkozó arról, hogy ezek az együttműködések vajon a jövőben hogyan, milyen formában indulhatnának el. Én azt gondolom, hogy az hiányzik, hogy tudatosabban, tehát a szervezeteket összekapcsoljuk és összehangoljuk, és akár nagyobb produkciókat is csináljunk együtt, és akár együtt pályázzunk bizonyos projektekre, mert azt gondolom, hogy ez lehet, hogy hatékonyabb lenne, de van néhány dolog, ami az alternatívak vagy a független társulatok életét megnehezíti, tehát egész az egyeztetés, mert mindenki rengeteg produkcióban játszik többféle művészi feladatot, láttál, és az alternatívok egyik nagy bánata az, hogy nagyon nehezen egyeztethetőek a színészek, és egy-egy időpont van csak, amikor előadásokat be lehet tuszkolni, főleg amikor a kőszínházakkal kell vetélkedni, és nyilvánvalóan a kőszínházaknak egyeztetésileg mindig elsőbségük van. A másik pedig a technikai, logisztikai része, hogy mennyit bír el egy alternatív társulat, tehát hogy technikailag, díszletben, technikai igények szintjén, tehát ott is azért redukálni kell, mert nagyon sok produkció ment el azon, tehát a mi előadásaink közül is, hogy nem tudtuk biztosítani azokat a technikai feltételeket hosszú távon, amik szükségesek lettek volna. Tehát hogy van itt néhány olyan akna, amit hogyha együtt megpróbálunk megoldani, és együtt koordináljuk ezeket a fölmerülő kérdéseket, akkor lehet, hogy egy még színesebb, még igényesebb, és akár nagyobb projekteket is megcélzó független színházi együttműködés jöhet létre.
1: Bandor Évával és Olasz Istvánnal beszélgetünk, itt vagyunk Komáromban, az Alternatíva független színházi seregszemlén, és az Arab Éjszaka című előadást adtátok elő. Az előadás után vagyunk, most hogy érzitek magatokat?
2: Hát erősen kimerülten, hát ez, ahogy te is láttad, hogy ez egy bő 50 perces, mint egy gyors vonat, tehát hogy egy őrületes koncentrációt igénylő előadás, mivel hogy arról van szó, hogy nem egy klasszikus értelemben vett előadást játszunk, ahol ketten-hárman dialogizálnak, aztán bejön a következő szerep, hanem végig öten és egymásra épülő mondatokat mondunk, aminek nagyon pontosnak kell lennie, és közben még azért a karaktereinket is kell tartani. Tehát fáradtak vagyunk, mert ez egy nagyon intenzív előadás, és még előtte próbáltunk is, úgyhogy most így vagyunk. Én őszintén úgy vagyok vele, hogy én úgy érzem, hogy ezt tudjuk egy picivel jobban is játszani, mint ahogy ma ezt megmutattuk, de mert legyünk őszinték, szóval nézem a futballértékeléseket is az edzőktől, és olyankor azért úgy én ezt bírom, hogy amikor elmondják, hogy őszintén, hogy hát ez szóval, hogy el kell mondani azt is, ami esetleg nem sikerült annyira, és én is úgy érzem, hogy szerintem tudjuk ezt még jobban, még pontosabban is játszani. Lehet, hogy ez ma nem teljesen így történt, de egyébként egy jó élmény volt, mert ez mindig egy jó élmény ezt az előadást játszani, és óriási kihívás számunkra ez, hogy ezt így pontosan, vagy amennyire lehet pontosan mondjuk el, és egymásra épülve mondjuk el ezt a szöveget, ahogy mondtam, tartva még a karaktert is, úgyhogy ez... Hát most így még le kell ünnepedni, ez minden alkalommal egy olyan szakasz, hogy még most így frissen vagyunk az előadás után, úgyhogy még ennek le kell ünnepednie.
3: Ez volt a negyedik előadásunk, úgyhogy ezt májusban mutattuk be, ha jól emlékszem. Szakaszosan tudtuk próbálni, mert hogy ugye jövünk itt minden felől a független létből, meg a külszínház létből, és azért nehéz egyeztetni, tehát ennek azért megvan a hátránya is, hogy össze kell egyeztetni az embereket, hogy ki mikor ér rá, úgyhogy ez egy Pityu erről tudna mesélni, hogy ez mennyire nehéz, hisz mindnyájan nagyon sok felé vagyunk. Nekem ez a mai nap volt ugye reggel egy tantermi előadásom a kitelepítésről az ipari iskolában, és aztán utána próbáltunk arab éjszakát, és akkor este bemutattuk az arab éjszakát itt a fesztiválon. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerethető anyag, nem hiába vettük elő, és egyébként Forgács Péter rendezte, akivel nagyon szeretünk dolgozni, de ennek az anyagnak még érnie kell bennünk is, és remélem, hogy még lesz alkalmunk majd leülni úgy az 50. előadás után, és akkor azt mondani, hogy na most nagyon jó volt ez a koncert.
1: Hát tényleg egy nagyon különleges előadás ez az arab éjszaka. Ugye adott egy lakótelepi éjszaka, amiből lassan valami álomszerű, szinte ilyen megfejtetetlen világ bontakozik ki. Az érdekelne, hogy mi fogott meg benneteket elsőre? Mi volt az, amiért épp ezt a szöveget azt mondtad, hogy ezt muszáj megcsinálni?
2: Talán valóban a rendhagyósága ennek a szerkezete. Tehát, hogy ilyet tényleg nem látni gyakran a színpadokon, hogy öt szereplő végig narrálja is azt, hogy épp most mit csinál, és közben megéli is azt, ami történik vele. Ez egy ritkaság, egy nagyon bravúrosan megírt szöveg ez, de ezt azért ki kell bogozni, és ezt meg kell élni, és be kell gyakorolni. Szóval mindenképpen az volt benne a kihívás, hogy egy mai modern szöveg, tehát mai modern és mai téma, és azok a dolgok, problémák, amik egy mai embert körülvesznek, azok a vágyaik tulajdonképpen ezeknek a szereplőknek elhatalmasodnak az előadásban, és ez ebben a struktúrában egy nagyon izgalmas, hogy ez így összecseng. Forgács Péterrel azért is választottuk ezt az előadást, mert az előző produkció, amit közösen csináltunk, ez az Ernelláy Farkaséknál volt, Hajdú Szabolcs műve. És jóformán ugyanez a csapat állította színre, tehát Holocsi Kriszti, Szabó Viktor, Bandor Évi és én. És amikor Forgács Petivel azon gondolkodtunk, hogy akkor mi legyen a következő, akkor már az volt az első kritérium, hogy alapvetően legyenek benne azok a szereplők, akik akkor voltunk, mert annyira jól dolgoztunk együtt. És akkor Péter hozta ezt az ötletet, hogy legyen az arab éjszaka, akkor kellett még egy szereplő, és akkor Bér Marci csatlakozott hozzánk, de itt alapvetően tényleg a mi mindenkori munkánknak az a lényege, hogy itt olyan emberek jöjjenek össze, akik szeretnek együtt dolgozni. Jól megértjük egymást, jó az az együtt gondolkodás, és Péter ennek egy vezetője rendezőként, úgyhogy ez is egy kritérium volt, a másik az, hogy tényleg, hogy találjunk egy olyan darabot, ami mai, én úgy mondtam, hogy ne legyen durva, ne legyen trágár, mert akkor arra azért megint csak kevésbé jönnek az emberek, de legyen egy olyan izgalmas, újszerű előadás, ami valami újat hoz a közönségnek.
1: Hogyha erről a független szcénáról beszélgetünk, alternatív szcénáról, ez valóban az a terep, ahol meg lehet olyan dolgokat mutatni, amit külszínházban nem, vagy ez inkább egy ilyen kicsit ilyen túl romantizált valami, hogyha független színházról beszélgetünk, hogy szóval, hogy külön lehet-e választani, lehet-e itt többet, lehet-e itt bátrabban, mint
2: hát
1: külszínházban?
2: Igen, alapvetően itt lehet tényleg még bátrabban belelépni, bár azért az is már jó, hogy a külszínházaink is most már egyre jobban nyitnak az új formák, meg új új darabok felé, sok a kortárs előadás most már, de hát azért ez a független szféra engedi meg azt, hogy jobban ki lehet próbálni, és hát igen, akkor el kell fogadni azt, hogy nem 300, 500 meg 1000 embernek játszok ezeket az előadásokat, hogy lehet, hogy csak 50-nek, de az az 50 ember viszont tényleg arra kíváncsi, hogy mi újdonság, mi új van a színházban. Itt lehet merészebb dolgokat kipróbálni, mondom, tudva azt, hogy lehet, hogy nem annyira sokan nézik, de hát mégiscsak így lehet. De aztán van ennek egyfajta romantikája azon a vonalon is, hogy itt nincs mögöttünk egy technikai apparátus, hanem mindent magunk csinálunk meg, nekünk kell elkészíteni, aztán össze is pakolni. Ez egy idő után azért fárasztó is tud lenni, úgyhogy ez a romantika olyan felemás romantika, de úgy jó ezt megélni, mert így viszont valóban az ember olyan függetlenebből tud alkotni, és nem valami felsőbb igények kiszolgálását végezzük.
1: Iva, te nagyon sokféle közegben mozogtál, mozogsz, filmek, kőszínház, független szcéna, számodra ez mit jelent? Tehát mivel jár ez ebben a közegben mozogni?
3: Nagyon jó egyébként ez amennyire féltem tőle, hogy elszakadni egy kőszínházi léttől, rengeteg új dolgot hozott az életemben, és rengeteg új embert, akikkel ezek a találkozások mindig valahol építenek, és valahol azt érzem, hogy az alkotói energiámra még szükség van, és hogy még mindig tudok újat kisajtolni magamból, mert örök félelmem az, hogy beleragadok valamibe, és folyton egy ilyen spirál forgok. Én csináltam egy erős vonalat, húztam, és azt mondtam 2019-ben, hogy akkor próbáljuk ki ezt a létet, és nem bántam meg. Nem bántam meg, mert frissen tart. Visszatérni a szlovák színpadi közegbe 20 akárhány év után, és szlovákul játszani, az egy plusz kihívás számomra. Tehát én utoljára főiskolán játszottam szlovákul. Az, hogy filmekben szlovákul játszani, az egy teljesen más történet, mint az színpadon 6-7-es próba folyamat után bemutatni egy előadást. Addig, amíg ezt örömmel csinálom, addig, amíg örülök annak, hogy emberekkel találkozom, és jó emberekkel találkozom, addig nem panaszkodhatom, és nem mondhatok semmi rosszat. Úgy érzem magam, mintha ez úgy építene, és frissen tartana. Nagyon jó dolog.
1: Ugye ez az előadás a City Reboot polgári társulásnak a produkciója. Ugye a néző az nagyjából azt látja, hogy van egy produkció, lejátszátok, az megy mindenki, de miből áll létrehozni egy ilyen előadást? Kezdve onnét, hogy pályázat, hogy le kell szervezni, menedzselni kell, és akkor még le is kell játszani, stb.
2: Tulajdonképpen már el is mondtad a egyik részét ennek, de azért, hát igen, vannak még további kis apróságai, meg nem csak apróságai. Hát ez egy bonyolult folyamat, pontosan azért, mert hogy jóformán én is hogy egyedül vagyok erre, vagy még van egy-két segítő ebben a dologban, de ahogy mondtam, hogy nincs mögöttünk egy olyan apparátus, mint egy színházban, hogy mindenre van egy titkárnő, egy asszisztens, meg stb. Szóval, hogy itt tulajdonképpen úgy van, hogy igen, egy adott időszakban összeülünk, ugye az adott rendező, én, mint a társulás vezető, és akkor, hogy kitalálunk egy darabot, akkor ahhoz megvannak a szereplők, akkor azokat össze kell egyeztetni. Itt jön egyébként az egyik legnagyobb probléma, hogy ha mi már különböző helyekről jövünk, néhányan Jókai Színházból, Éva, mint szabadúszó, most már Bérmarci is, és hát tudom én a jövőben, ha így lesz, akkor, hogy tehát máshol dolgozó színészekkel együtt dolgozni, ez mindig egy nehéz egyeztetés, mert mindenki csinálja maga dolgát, és az egyébként nagyon jó, hogy mindenkinek sok dolga van. Tehát valahol az egy jó dolog, hogy mindenkinek van sok lehetősége, csak azt, hogy az adott produkcióhoz az mind összejöjjön, az viszont egy elég kemény munka, tehát kitartás kell nagyon sokan egy ilyen társulás vezetéséhez, és aztán hát még azon kívül még papírmunkát is kell csinálni, számlákat kiállítani, nagyon sok mindent megtanultam ez mellett, tehát hogy már ilyen irodai munkát is néha tudok, hogy feleségem is így már mosolyog, hogy amikor mi még összejöttünk, akkor még jóformán a számítógépet nem tudtam bekapcsolni, most meg már számlákat állítok ki, már másolok innen, oda, kiállítom ezt, szerződéseket írok, aztán a könyvelőhöz azt el kell vinni, hogy ugye minden rendesen legyen könyvele, és pályázatokat kell írni, mert hogy onnan tudjuk finanszírozni, mert másképp egyszerűen nehéz ilyen produkciókat összehozni, csak jegyárakból egyszerűen nem lehetne kiállítani egy előadást, úgyhogy nagyon jó, hogy vannak ezek a pályázati rendszerek, de hát ezeket mindent meg kell csinálni. Ahhoz mondjuk egyébként nekem konkrétan a Hanusz Szilvia egy nagyon jó munkatárs, tehát az igazából azt ő készíti el, de hát aztán nagyon sok mindent azért úgy kézben kell tartani, azt felügyelni, hogy az minden meglegyen, leadni időben dolgokat, reklámozást el kell intézni, hogy azért legyen valami plakát, akkor azt mindent leegyezni. Közben mindig van valami jön, amit újra kell tervezni, mert ez is része. Aztán létrejön az előadás, utána azt futtatni kell, vagy működtetni kell, tehát leegyezni az egyes előadásokat, hova megyünk, ahhoz mi kell, mi minden legyen meg. Tehát sok hosszú folyamat, de aztán úgy utólag azért minden megszépül, és tényleg minden jó úgy visszagondolni, hogy azért ezek szép élmények voltak. De nem kevés munka, az biztos.
1: Mi lesz az arab éjszaka sorsa? Következő előadások mikorra várhatók?
2: Egyelőre nem tervezek, pontosan ezért, mert nagyon sok energiát kivett most ez a produkció is, és én, hogy az mellett még a Komáromi Jókai Színház színésze vagyok, szóval, és még családom is van, szóval egyelőre nem tervezek újabb produkciót, de mindenre nyitott vagyok, csak egy kicsit ezt ki kell fújni most ezt a próba folyamatot, és most egyelőre még játszani szeretnénk ezt. Én nem szeretném halmozni az előadásokat, hogy sorra-sorra csináljunk újat és újat. Most egyelőre ezt szeretném, hogy menjen, és aztán majd úgy lassan lesz majd valami új, ezért nem is tudok most úgy konkrét tervekről beszélni.
3: De ezt is kérdezte a Laci, hogy mi lesz az arab éjszaka sorsa, úgyhogy erre én most akkor válaszolnék, hogy mindenképpen az a terv, hogy ezt játsszuk tovább, minél többet játsszuk. Gondolom még után játszásra is kéne pályázni, mert azért nagyon jól tudjuk, hogy nagyon nehéz manapság a kultúrát az embereknek megfizetni, úgyhogy ez a pályázati rendszer ez nagyon jó, és hogyha továbbra is támogatni fognak bennünket, akkor még továbbra is tudunk tervezni előadásokat, és tudjuk vinni. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülnék, hogyha ennek az arab éjszakának egyébként tényleg az lenne a sorsa, hogy nagyon-nagyon sokszor játsszuk, és mondjuk egy 50. után üljünk le beszélgetni, mert ebben örömkoncert is van. Hogyha ez jól tud menni, ennek a ritmusa az első pillanattól kezdve elindul, akkor ez egy örömjáték, és ezért érdemes csinálni.
1: Köszi szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Hizsnyon Géza színházi szakemberrel beszélgetünk itt az Alternatíva Független Színházi Seregszemlén Komáromban. Az Arab Éjszaka című előadást tekintettük meg. Mit látott és hogy tetszett az előadás?
4: Hát nagyon érdekes előadást láttam egy nagyon fontos szerzőtől. Egyúttal úgy gondolom, hogy valamilyen módon az alternatívának, mint fogalomnak, és a fesztiválnak, mint rendezvénynek a visszaigazolását. Tehát úgy gondolom, hogy ez a fajta a mi színházainkban szokatlan, és a nézők által nem nagyon ismert dramatikai stílus, ez kőszínházakban, nálunk a két kőszínházban nehezen, vagy csak tényleg nagyon, nagyon nyomokban megvalósítható esetenként, ugye nem véletlenül Simmel Feniget még nem is játszottunk, tehát úgy gondolom, hogy ez az alternatíva és a alternatíváként létrejövő csoportoknak az egyik nagyon fontos feladata, vagy célja is, igyekezete is, hogy olyan színházi műfajokat, olyan szerzőket hozzon be, akik egyébként a néhány évadbeli kőszínházi előadásba idézőjelben nem férnek bele, meg egyáltalán a klasszikus kőszínházi elképzelésekben nem férnek bele. Konkrétan az előadásról, de azt kell mondanom, hogy Ronald Schimmelpfennig ugye a ezredforduló német drámaíróknak az egyik ilyen különleges figurája, aki azt kell mondani, hogy ő maga egy stílus. Tehát ő nem abszurd, nem groteszk, de messze nem realista darab, amit ír, tehát meg kell találni azt a nagyon-nagyon borotva élen táncoló, meglepő, érdekes, különleges helyzeteket, váratlan eseményeket produkáló stílust, amit az ő darabjai tartalmaznak és megkívánnak. Ezt nekünk, a mi színházunknak és a mi színészeinknek tanulni kell. Nagyon szép pillanatai voltak az előadásnak, és úgy gondolom, hogy ezért olyan problémás pontja is, amikor visszatértünk a klasszikus, realista színházhoz, ami nem a Schimmelpfennig világa.
1: Amikor Szalaki Magyar Független Színházról beszélünk, mennyire beszélhetünk már önálló szcénáról? Tehát megvan már ennek annyi műhelye, annyi alkotója, produkciója?
4: Hát nem tudom, hogy ez számszerűsíthető-e. Úgy gondolom, hogy beszélhetünk róla, nem azt jelenti, hogy van-e elég idézőjelben alternatív vagy annak nevezett tartott előadás, hanem az, hogy születnek-e olyan fontos, érdekes, izgalmas produkciók, amik a kőszínházban nem születtek volna meg, és erre az a válaszom, hogy igen, azzal a kitétellel, hogy ugye egy elméleti ember a Kibicnek semmi sem drága felkiáltással azt szeretné, hogyha sokkal több, meg sokkal érdekesebb, meg sokkal különlegesebb minden is lenne körülötte, de egyértelműen azt mondhatom, hogy igen, és örüljünk neki, hogy van ilyen.
1: Ugye a szlovákiai magyar színház életet nagyon sokáig alapvetően a két hivatásos kőszínház határozta meg. Mit változtat ezen a képen az, hogy mellettük egyre több kisebb társulás, polgári társulás, alkalmi, alkotói közösség jelenik meg? Tehát mit tudnak hozzátenni ahhoz, amit a nagy intézmények kínálnak?
4: Tudnak hozni olyan előadásokat, műfajokat, tartalmilag is, meg stilárisan is olyan produkciókat, amiket a kőszínház vagy nem tud, vagy nem akar bevállalni. És úgy gondolom, hogy mivel nagyon sok idézőjelben kőszínházi, klasszikus képzettségű és a kőszínházakban is játszó színészek vannak benne, ezért hozzájárul a színészek stílusvilágának a szélesítéséhez is, ami szintén egy nagyon fontos dolog.
1: Ugye gyakran azt mondják, hogy a független színház valóban is szabadabban kísérletezhet. Ez mennyire van itt? Tehát mennyire lát olyan témákat, olyan formákat, olyan színházi nyelvet, amely könnyebben megszülethet ebben a közegben?
4: Mindenképpen tágítja a horizontot. Konkrétan most bár úgy gondolom, hogy a szervezők igyekeztek mindent meghívni, vagy mindent bemutatni, ami ezen a téren a szlovákiai magyar színházművészetbe, drámaművészetbe történt, de azért azt gondolom, hogy azért lehetne bátrabban kísérletezni, és még különösebb dolgokkal próbálkozni, ami nincs itt, és ami már egy lépéssel továbban és egy lépéssel talán még szokatlanabb, az például Forgács Miklósnak az ilyen mára performance és színház határán működő nagyon szuggesztív, nagyon szokatlan és néha közönséget szó szerint sokkoló előadásai. Tehát mindenképpen lehetne még szélesebb spektrum, még bátrabb próbálkozások, de én nagyon örülök annak, ami van.
1: Örül tudni lehet, hogy szívügye a szlovákiai magyar dráma. Itt az Alternatíva Fesztiválon legjobb tudomásom szerint nem szerepel a szlovákiai magyar dráma. Mennyire feladata, vagy mennyire lenne, vagy kellene, hogy feladata legyen ennek a szcénának, hogy ezt a vonalat jobban felkarolja?
4: Hát nyilvánvalóan feladata is. Talán a gond az is, hogy nem születik annyi, meg talán kevésbé mernek kísérletezni, de hát például, hogyha magának az ilyen nem kőszínházi, tehát alternatív próbálkozásoknak a történetét nézzük, akkor például a sóki monodrámáknak, vagy a sóki daraboknak a bemutatója például, ami egy nagyon izgalmas és érdekes része a szlovákiai magyar dráma irodalomnak, az mindenképpen csak is a alternatív csoportoknak köszönhető.
1: Az elkövetkező napokban melyik előadást várja, vagy mely előadásokat?
4: Hát valami töredelmesen, hogy én mivel nagyon szeretem a színházat, és nagyon kíváncsi ember vagyok, én mindegyiket nagyon várom. Azoknak az alkotóknak a produkcióját, akiket még kevésbé ismerek, azokat talán egy kicsit nagyobb kíváncsisággal, de tulajdonképpen mindegyiknek nagyon örülök, amit látni fogok.
1: Szeptember 14-e és 19-e között rendezték meg Komáromban az Alternatíva független színházi seregszemlét. A rendezvényen készült riportunkat hallották Varga Emese főszervezővel, az Arab Éjszaka című előadás két szereplőjével, Olasz Istvánnal és Bandor Évával, valamint Hizsnyan Géza színházi szakemberrel beszélgettem. Október 9-e és 11-e között immár 6. alkalommal rendezik meg Pozsonyban a Bázis Fesztivált. A kortárs irodalom, színház és képzőművészet képviselőit is megszólaltató rendezvény ezúttal is több helyszínen várja a közönséget. A fesztivál programjairól Entót Anikót, a Bázis Egyesület társelnökét kérdeztem. 6. alkalommal rendezik meg Pozsonyban a Bázis Fesztivált, az idei programokról Entót Anikót, a Bázis Egyesület társelnökét kérdezzük. Kedves Anikó, köszöntelek a vonalban, szervusz!
5: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, Laci.
1: Idén meglepően erős a színházi vonal a Bázis Fesztiválon. Van ennek valami különösebb oka, vagy egyszerűen csak így alakult?
5: Amikor elindítottuk ezt a fesztivált, akkor megegyeztünk abban a bázis elnökségében, hogy összművészeti fesztiválról lesz mindig szó, de mindig lesz egy kiemelt művészeti ág. Volt már képzőművészet, volt már film, volt már irodalom, most a színház áll a fókuszban.
1: Bontsuk is ki egy kicsit ezt a vonalat, ugye három színházi kerekasztal és három előadás is szerepel a programban, ráadásul olyan témákkal, mint a női szerepmintázatok, a színház és politika kapcsolata, vagy fikció és valóság viszonya. A Bázis és a Novotvar közös programjában pedig Petra Fornajová színházi és táncművészeti alkotásainak irodalmi hatásairól lesz szó. Te személyesen melyik programot várod ezek közül a leginkább, mire vagy a legkíváncsibb?
5: Természetesen én főszervezőként mindegyikre egyformán kíváncsi vagyok, nagy izgalommal várom. Elég komoly háttérmunkát igényelt ennek a szerintem remek programnak az összeállítása. És hát a fesztiválunk az igazából a Bázis Egyesület tagjai munkásságának a prezentálását szolgálja elsősorban, de nem zárkózunk el, nem bázis tagok szerepeltetésétől sem, amint ezt a program is mutatja. A kerekasztal beszélgetések sorozata, ez szintén hozzátartozik a bázis fesztiválok hagyományához, és itt nagyon fontosnak tartjuk ezeket a kerekasztal beszélgetéseket, mert mindig aktuális témákat tudunk feldolgozni, megbeszélni, égető kérdéseket megvitatni, és hát ezek nagyon inspiráló beszélgetések szoktak lenni. Most lesz ugye egy női fókuszú, lesz egy színház és politika fókuszú, illetve egy konkrét előadás elemzésre építő kerekasztal beszélgetés, szerintem mindhárom igencsak termékeny lesz.
1: A képzőművészet is jelen lesz a fesztiválon, látható lesz a Tű, Rés, Határ, Szóképek című rendhagyó vándorkiállítás, és a 10. in situ művésztelepen készült alkotásokból is nyílik egy tárlat. Mit érdemes tudni ezekről, és mivel hívnád meg rájuk a hallgatókat?
5: A Tű, Rés, Határ egy olyan vándorkiállítás, ami a fotográfia és az irodalom kapcsolatát mutatja meg. Felkért fotográfusok fotóihoz szerzők, szlovák és magyar szerzők készítettek ihletett szövegeket, és ezek magyar és szlovák változatban olvashatók vagy láthatók ezeken a rollapokon. Ez tulajdonképpen már a második ilyen vándorkiállításunk, az első is néhány évvel ezelőtt nagy sikert aratott, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy érdemes ezt újra megismételni. Vályi Horváth Erika ennek a kiállításnak a kurátora, és az az érdekessége, hogy Erika tud egy középiskolásoknak szóló foglalkozást is mellékelni a kiállítás szövegeihez és képeihez. Ez a Novotvar Fesztiválon is szerepel majd, mert hogy a Bázis Fesztivál évek óta tulajdonképpen összekapcsolódik a Novotvar Fesztivállal, mi is vendégségben vagyunk náluk, ők is eljönnek hozzánk vendégségbe, és ennek az is a bizonyítéka, hogy a Bázis Fesztiválunkon Petra Fornajová dramaturggal is lesz egy beszélgetés. Tehát rálátásunk lesz a szlovák színházi kultúrára is. Az in situ kiállítás pedig szintén hagyomány, hiszen nagyon sok bázis tagunk az in situ művészteletnek is a tagja, és ez egy remek együttműködés a két, tulajdonképpen művészeti csoportosulás között. Nagyon örülünk ennek a kiállításnak, és kíváncsian várjuk az alkotók friss műveit.
1: Nincs Bázis Fesztivál irodalom nélkül. Az első közlés programjában fiatal alkotók olvasnak majd fel műveikből, és a Madács díjak, valamint a Bázis díj átadására is a fesztiválon kerül sor. Mit mutat az idei első közlés felhozatala? Látszanak-e valamiféle új irányok, új hangok a szlovákiai magyar irodalomban?
5: Az első közlés az tulajdonképpen összefügg a bázis díjpályázatunkkal, aminek az a lényege, hogy a bázis tagjai számára egy irodalmi pályázatot hirdetünk, és ez egy játékos pályázat, mivel hogy a szerzők neve nem derül ki a zsűri számára, tehát csak a szövegek versenyeznek. Egy háromtagú zsűri választja ki évről évre a legjobbnak ítélt szöveget, és gyakorlatilag még a bázisdíjas szövegen kívül 15 szövegszerzője kap meghívást az első közlés programpontban, mind pénteken, mind pedig szombaton lesz egy ilyen programrész, de nem árulhatok el ettől többet, mert a bázisdíjas szöveg szerzője, illetve az első közlés rovatban bejutott szövegek szerzőinek a neve csak az eredményhirdetésen derül ki. A Bázis Fesztiválon köszöntjük a Madás díjazottakat is, ez pedig azért van, mert a Bázis Egyesület 3 éve társtulajdonosa már ennek a nagymúltú irodalmi díjnak, nagyon sok bázistag kapta meg mind a fődíjat, mind a nívódíjakat, és az idén először fordult elő, hogy az irodalmi alap, amelyik a másik társtulajdonosa a díjnak, a díjátadó ünnepségre csak a fődíjasokat hívta meg, a nívódíjasokat viszont nem. Ezt szervezési okokra vezették vissza, de mi úgy gondoljuk, hogy megtiszteljük azokat a szerzőket, akik ezt a rangos irodalmi díjat megkapták, és hát az idén mind a négy nívódíjas az bázistag lett, úgyhogy ezért is örülünk, hogy köszönhetjük őket a közösségünk előtt és nyilvánosság előtt is.
1: Ja, lesz egy vasárnapi plusz program is, egy izgalmasnak ígérkező tematikus pozsonyi séta, egykori kollégán Kornyák István vezetésével. Miről szól majd a séta, és kiknek ajánlanád?
5: Hát minden olyan érdeklődőnek ajánlom ezt a sétát, a két Pozsony múltja, illetve a nagy történelmi személyiséget Pozsonyhoz fűződő kapcsolata érdekel, és remek dolog ez is, hogy a Pozsonyi Képlivel is együtt tudunk működni, hiszen ez a program a Pozsonyi Képli szervezésében kapcsolódik a Bázisfesztiválhoz Kornyák István vezetésével.
1: Ugye immár a 6. Bázisfesztivál következik, tehát talán már hagyományról is beszélhetünk. Miben szeretne újat hozni az idei fesztivál, és mi az, amit az előző évek jól bevált programjaiból, hangulatából mindenképpen szeretnétek továbbvinni?
5: A Bázisfesztivál az egyetlen pozsonyi magyar fesztivál, amelyik összművészeti fesztiválnak számít, és ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a Bázis Egyesület tagjai találkozzanak, hiszen mi nagyon szétszórtan élünk a világban, és ez egy olyan esemény, amire nagyon sokan eljönnek, illetve be tudjuk egymásnak mutatni az eltelt időszakban született műveket, tudunk beszélni az alkotó folyamatokról, tehát mindenképpen rendkívül inspiráló. Ez belső értelemben. Aki nem alkotóként és nem bázistagként látogat el hozzánk, az pedig kap egy keresztmetszetet a kulturális folyamatokról, ebben az évben a színházról, úgyhogy én nagyon sok szeretettel várok minden érdeklődőt erre a fesztiválra az Egyesület tagjainak a nevében is.
1: Október 9-e és 11-e között immár 6. alkalommal rendezik meg Pozsonyban a Bázis Fesztivált. A programokról Entót Anikót, a Bázis Egyesület társelnökét kérdeztem.

0: Mi minden készülhet egy apró piros somból, és hogyan lesz egy régi gyümölcsből manapság különleges termékek sora. A Kovács család sombirtokán és gyümölcsös kertjében jártunk, ahol a somtermesztés hagyományáról, a gyümölcsök feldolgozásáról, valamint a családi birtok mindennapjairól beszélgettünk. Tartsanak velünk, és fedezzük fel együtt a sombirtok különleges világát. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Most felteszik a kérdést, hogy mitől lesz valaki magyar, az nem az állampolgárságtól függ, az nem a születési helytől függ, az nem a származástól függ, hanem attól, hogy én magaménak érzem ezt a közösséget, többet jelente nekem ez a kultúra, mint másnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy számomra a magyar kultúra a legfontosabb és a legszebb, de ez nem azt jelenti, hogy többnek tartanám bármely más nemzet kultúrájánál, csak az, hogy nekem ez a legkedvesebb. De ettől még becsülöm és szeretem a többit is. Hát ez így dől el szerintem, itt a szívünk táján.
2: Katona Csaba történész, a Budapesti Országos Levéltár kommunikációs referense lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, vajon mitől magyar a magyar, miért hiszik egyesek, hogy eltitkolják előlük az igaz múltat, és hogy tényleg egy vérből valók vagyunk-e. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
0: Mi minden készülhet egy apró piros somból, és hogyan lesz egy régi gyümölcsből manapság különleges termékek sora. A Kovács család sombirtokán és gyümölcsös kertjében jártunk, ahol a somtermesztés hagyományáról, a gyümölcsök feldolgozásáról, valamint a családi birtok mindennapjairól beszélgettünk. Tartsanak velünk, és fedezzük fel együtt a sombirtok különleges világát. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
3: A 2 éve elhunyt Maggie Smith-re emlékezünk.
4: Az angol színésznő a világ számára elsősorban a Harry Potter filmek meggalagony professzoraként, esetleg a Downton Abbey grófnőjeként volt ismert.
3: Írótábor Magyar Kanizsán.
5: Nagyon kevés irodalmi rendezvényünk van, pláne olyan irodalmi rendezvény, ami ilyen hosszú hagyományokra nyúlik vissza.
3: A Nuda Veritas botránya és Gustav Klimt felemelkedése.
6: Klimt 1862. július 14-én született Baumgartenben. 6 testvére volt.
3: Új élet egy súlyos baleset után, Réka Sikároly.
7: Vagyok, amennyi vagyok, azzal kell valamit kezdeni, ami éppen van, ami éppen adódik.
3: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
8: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A staskovi tragédia nem lehet pártpolitikai csatározások témája Richard Rasi szerint. Közel 100 iskola rongálódott meg a francia diák tüntetések során. Hétvégén is folytatódik a nyárias időjárás, holnap legfeljebb 26 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Richard Rasi parlamenti házelnök szerint a staskovi iskolai tragédiát nem szabad pártpolitikai csatározásokra és politikai haszonszerzésre felhasználni. Részvédét fejezte ki az áldozatok családjának és arra kérte a kormánypártokat, az ellenzéket, a közéleti szereplőket és a médiát, hogy tartsák tiszteletben az áldozatok méltóságát, a családok magánéletét, valamint a gyerekek és a pedagógusok lelki állapotát. Rasi szerint az iskolák biztonságáról és a megelőzésről beszélni kell, de tárgyilagosan és szakmai alapon. A fiatalok védelmében rendszerszintű változásokat sürgetnek az ellenzéki pártok képviselői. Szerintük az Oktatási Minisztérium parlament előtt lévő, a fiatalok radikalizálódását megelőző törvényjavaslata önmagában nem oldja meg az iskolai erőszak problémáját. Többek között az iskolai pszichológusok és szakmai csoportok számának növelését, valamint a pedagógusok és diákok kötelező válságkezelési képzését és gyakorlatát szorgalmazzák. Az ellenzéki politikusok szerint nagyobb támogatásra van szükség a fiatalok védelmével foglalkozó civil szervezetek számára is. Bírálták egyes kormánypárti politikusok szerintük agresszív megnyilvánulásait, és hangsúlyozták, a közéletben kevesebb agresszivitásra és több pozitív példára van szükség. A belügyminisztérium arra figyelmezteti a határ mentén élőket, hogy Ausztria szombaton, azaz holnap déltől egy órán át teszteli országos riasztási rendszerét. Az akció részeként Ausztria teljes területén megszólalnak a szirénák, és tesztelik az AT Alert mobiltelefonos riasztási rendszert is. A Szlovákiában tartózkodók közül is megkaphatják a tesztüzenetet azok, akiknek mobiltelefonja az osztrák mobilhálózatra csatlakozik. Ez főként az osztrák határ közelében, az osztrák szolgáltatók bázisállomásainak hatókörében fordulhat elő. Az Európai Bizottság újabb 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a háború alatti finanszírozási szükségletekre és az állami gazgatás működtetésére. A támogatás kifizetését azután hagyták jóvá, hogy Ukrajna több stratégiai területen, köztük az igazságszolgáltatás, az energiapiac, a pénzügyi szektor, a közlekedés és a mezőgazdaság terén is reformokat hajtott végre. Ez a 8. kifizetés az úgynevezett Ukrajna eszköz keretében, amely az ország újjáépítését, reformjait és uniós csatlakozási folyamatát támogatja. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a támogatás hozzájárul Ukrajna pénzügyi stabilitásához és jövőbeli újjáépítéséhez. Ukrajnának 2026-ra további 33,7 milliárd euró uniós támogatás áll rendelkezésére. Mintegy 100 középiskola rongálódott meg Franciaországban az elmúlt napok diák demonstrációi és útlezárásai során. A tüntetéseken, amelyek eredetileg többek között az oktatás nagyobb támogatásáért indultak, több helyen zavargások és erőszakos cselekmények történtek. Több városban gyújtogattak, Marseille-ben egy tűzoltó autót is felgyújtottak, Párizsban pedig rendőrökre támadtak. A rendőrség tegnap csak nem 2000 embert vett őrizetbe, és 305 rendőr, illetve csendőr sérült meg. A délkelet-franciaországi Auvergne-Rhône-Alp régióban 25-30 millió euróra becsülik a károkat. A kormány az erőszakért a radikális baloldali csoportokat okolja, köztük a Jean-Luc Mélenchon vezette engedetlen Franciaországot, a párt azonban visszautasítja a vádakat, a tiltakozások országszerte folytatódnak.
0: Időjárás.
1: Holnap is derülték volt és napsütés várható. A reggeli órákban kisebb felhőzettel és köddel is számítani lehet. Éjjel legkevesebb 5, legfeljebb 12 fokot mérhetünk, nappal a hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: 10 perces torlódásra számíthatnak Komárom elején Nagymegyer felől és a Pozsonyi D1-esen a reptér előtt a kikötői híd irányából. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kikő FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, következzen most újból egy ismétlés a szerdai nappaliból. Arcmás portré sorozatunkban az ősz folyamán ismert házaspárokat mutatunk be a szlovákiai magyar kulturális életből. A mai részben két olyan emberről lesz szó, akiknek az életében a szavak, a könyvek és a kultúra mindig is meghatározó szerepet játszottak. Csanda Gábor és Cséliszka Györgyi voltak vendégeim. Mindketten a pozsonyi Comenius Egyetemen végeztek magyar-szlovák szakon. Györgyi a Madács könyv kiadónál, Gábor a Pátria Rádió elődjénél a Csehszlovák Rádió magyar adásában kezdte pályáját. Cséliszka Györgyi később az Új Nő és az Új Szó munkatársa volt, majd 2006-tól 17 éven át vezette a Vasárnap családi magazint. Irodalmi interjúi az Ezüst szálon című kötetben jelentek meg, Lilla naplója címmel pedig két kötetes könyvet adott ki. Csanda Gábor dolgozott az Irodalmi Szemle, a Kaligram, a Vasárnap és az Új Szó szerkesztőjeként, és a Nyitrai Egyetemen is oktatott. Jelenleg a Fórum Kisebbség Kutató Intézet kiadói igazgatója és a Fórum Társadalomtudományi Szemle főszerkesztője. Az egyetemi éveik alatt ismerkedtek meg egymással 1982-ben, bár, mint az hamarosan az interjúból kiderül, volt egy annál sokkal régebbi találkozásuk is, még gyermekkorukban, amikor Györgyi enyhe költői túlzással megmentette Gábor életét. Cséliszka Györgyi örök ellenzékinek tartja magát, aki a huszáki normalizáció idején is minden erejével lázadozott a fennálló renddel szemben. Csanda Gábor fiatal korában inkább visszahúzódó ember hírében állt, kerülte a társaságot, és csak kedvesének köszönhetően jutott el olyan összejövetelekre, ahol, mint beszélgetésünk során fogalmazott, langymeleg füstben formálódott az ellenzékiség. Beszélgettünk tapintatból cizellált szavakról, hosszas kávézgatásokról az egykori Luxor kávéházban, csendről, őszinteségről, és arról is, hogy nem biztos, hogy mindig humoros dolgokat kell mondani ahhoz, hogy valaki humorral szemlélje a világot és saját magát. Kezdjük talán a ti megismerkedésetekkel. Hogyan emlékeztek vissza az első találkozásra? Mi volt az első benyomásotok egymásról, Györgyi?
2: Elég viccesen kezdődött, ugyanis amikor fölvettek az egyetemre, akkor a faluban, Köböl Kóti vagyok, egy falubeli néni mondta, hogy hát ő is mondta a lányának, hogy jelentkezzen főiskolára, és nem akart. Pedig hát mondtam neki, hogy kislányom, nem kell azt elvégezni, de hát férjet találni, csak legalább azért, hogy hát kihöz fogsz itt férhez menni, mi lesz veled? És akkor ezt én olyan viccesnek találtam, hogy ilyen is van, hogy férhez menni. Úgyhogy aztán fölvételünk után ez az úgynevezett kötelező nyári társadalmi munka volt, ahol megismerkedett mindenki, aki abba a csoportba kezdett járni. Az egész csoportunk részt vett rajta, kivéve Csanda Gábort, mert ő ugye a tanszék vezető fia volt, és kapott kivételt valami más elfoglaltsága miatt. És akkor ott összebarátkoztam egy lánnyal, nagyon jól kijöttünk, és ezt a történetet elmeséltem neki, hogy hát tulajdonképpen ugye nem tudjuk, hogy milyen lesz ez az egyetem, fogjuk-e bírni mi ezt az egyetemet, na de hát, ahogy a Manci néni mondta, legalább majd férhez megyünk, és nagyokat hahotáztunk. Aztán jött a beiratkozás napja, beléptünk a terembe, két pattanásos, kis nyeszlett, húzott nyakú fiú ült a hátsó sorba, egymásra néztünk az icussal, és azt mondtuk, hogy na, itt se fogunk férhez menni. Így kezdődött, akkor még nem tudtam, hogy kik ők, aztán amikor kiderült, hogy a kisebbik és pattanásosabbik az a tanszékvezetőnk fia, akkor anyukám mondta, hogy hát hisz ő a Pista bácsi unokája, Köböl Kúti az anyukája. Ó, és innen már tudtam, hogy én annak idején 5 éves koromban megmentettem őt, vagy megvédtem őt egy nagy szégyentől, megtoroltam inkább, mert a szégyentől nem tudtam megvédeni, akkor építették a falunkban a vízvezetéket, és mély gödröket ástak ki a csöveket, ahogy vezették, és az egyik velünk játszó fiú hátulról orvul belelökte őt. És az én igazságérzetemnek ez nagyon nem tetszett, úgyhogy elintéztem azt a fiút rendesen. Úgyhogy az egyik erre ment bőgve haza, hogy papa, a másik amarra ment bőgve, hogy mama. És ezt én elmeséltem aztán neki, így ismerkedtünk tulajdonképpen meg. Egyébként azt hiszem, ő nem vett volna észre engem.
1: Ez így van.
3: Egészen pontosan nincs, így tiltakozni akartam már az elején, de hát Katica úr, kérem, szóval azért nem így van. Ezt nekem mikor elmesélte, akkor én már kiszemeltem őt. Eszterházinak van az a mondata, ugye, hogyha világon létezik 4 nekivaló feleség, abból ő az egyiket megtalálta szerencsésen, és ezzel én is így vagyok. Hogyha van a világon 2, abból az egyiket megtaláltam. Ránézni, amilyen gyönyörű volt, van. És aztán kinyitotta a száját, és ilyeneket beszélt, de nem csak beszélt, hanem ő aktívkodott ebben is, ahogy ezt úgy hívjuk, ezt a kis történetet, amikor az árokba hátulról engem belelöktek, hogy megmentette az életemet. És nem az életemet mentette,

0: ember voltál. Györgyi viszont már, mint te is említetted, járt különböző lakásokra, repülő egyetemekre, titkos összejövetelekre, hogy voltak ilyenek? Milyen volt ez a bizonyos underground, kicsit ilyen ellenálló közeg? Te hogyan kerültél bele ebbe, Györgyi?
1: Hát én tulajdonképpen mindig is ellenálló voltam, mindig ellenzéki voltam, örök ellenzéki vagyok, az is maradtam. Gimnazista koromban háborogtam ugye a pártunk és kormányunk teljhatalma ellen, ott is voltak különböző konfliktusaim a tanáraimmal, akik nagyon párthűek voltak, és hát ezt úgy lehetett rólam tudni, és amikor ide kerültem, a Jaikba kezdtem járni, a Jaikba összeismerkedtem hasonlóan gondolkodó, vagy hasonló érzületű emberekkel, és akkor megszólítottak, hogy gyere te is. Tehát így, tulajdonképpen így. Aztán volt ennek egy kis érdekes vonzata később, amikor a Gáborral megismerkedtem, mert ugye ő, mint a csandatanár úrnak a fia, az tudva lévő, hogy a csandatanár úr ellen is háborogtam már gimnazista koromban. Ő is azt a vonalat képviselte, ami ellen én háborogtam, és szóltak, hogy menjek. De már ketten voltunk, és akkor néztek rám egy pillanatig, és hát Gábort is hozhatott tulajdonképpen, de csak a saját felelősségedre, te tudod, hogy milyen. Úgyhogy én meg tudtam már akkorra, hogy milyen, mert az nagyon hamar kiderült, hogy nem azt a vonalat viszi tovább, amit az édesapja, és aztán együtt mentünk onnantól.
2: Így osztott nekem lapot, így. Hogy én voltam a született pozsonyi, a Mihály Kapui könyvesbolton kívül nem nagyon ismertem semmit. Úgy ismertem, de nem jártam el a pozsonyiakkal. Nagyon Tespet városnak találtam. De például az, hogy a József Attila ifjúsági klubba, a Jaikba, hogy elhangzott járjak, az eszembe nem jutott volna, hogy én társas életet éljek, vagy valami kulturális közéletet. Oda a Györgyike vitte engem. El nem felejtem, mert ő egyébként szavaló volt, mindig is. Versenyeket nyert, de ha volt valami rendezvény, Köbölkúttól akár messzebb is, vagy közelebb Párkányban, akkor őt hívták meg, és akkor én ezeken részt vettem, és figyeltem őt, hogy mennyire tudja, mennyire benne van, mennyire élvezi azt, hogy őt nézik, őt hallgatják, amitől én mindig is óckodtam, és nagyon fölnéztem rá miatt, de ő vitt el engem a Jaikba, pozsonyi létemre, ő volt az, aki elvitt. El nem felejtem, Grendel Lajos volt ott, a Vajkai Miklósnak a Másnapos Város című kötetét mutatták be, nagyon prima bemutató volt, tele volt a terem, a folyosó jobban tele volt, mert a folyosón lehetett dohányozni, tulajdonképpen ott termelődött ki ebben a langymeleg dohányfüstben az ellenzékiség. Én persze nem ismertem őket. Györgyike meg felolvasott ebből a Vajkai könyvből, de ő ismerte a fölöttünk járókat, tehát Öllős Laci, Tóth Károly, Gyurgyik Lackót, ezeket mind ismerte, és hát látod, nem csak megvédett engem, hanem még be is protezsált ebbe a társaságba.
1: Hát mondjuk könnyű volt ismernem, mert kollégiumban laktam, ugye, és ők is kollégiumban laktak, tehát ez azért ezt hozta magával.
2: Igen.
0: Milyen volt az a két ember? Azt ugye említettétek, hogy azt a két világot, hogy más és más világból érkeztetek meg egymáshoz. De hogy milyen volt az a két ember, aki, akkor mondjátok 82-ben, hogy pontosak legyünk, megismerkedtetek, egymásba szerettetek, miről álmodoztatok, hogyan képzeltétek el a jövőt, és mi az, ami a, talán a mai napig megmaradt abból a két emberből?
2: Hát, hogy miről álmodoztunk, én a Györgyikére emlékszem. Ez egy nagy, hát nem biztos, hogy nagy, de én így gondoltam akkor kicsi gyerekként, hogy nagy családi ház volt, egy nagy fehér kutya, vagy Bernáthegyi, és egy kerek francia ágy. És az volt az érdekes, hogy nem volt hol laknunk, és amikor megláttunk a kirakatban egy kerek francia ágyat, és volt pénzünk, mi ezt diákként megvettük. Megvettük, és csak utána gondolkodtunk, hogy mi lesz vele, úgyhogy az éjszaka közepén ott hívogattam mindenféle ismerősöket, hogy jöjjenek utánfutóval, de hát én erre emlékszem. De nem. A közös olvasás volt például, a közös élmények, a közös végtelen sokáig tartó beszélgetések a pozsonyi Stúr utcai Luxor kávéházban, ahol nagyon

0: nagy márványasztalok voltak, és a fizetőpincér magyar volt, és hagyta, hogy naphosszat ott üljünk, még előadások helyett vagy alatt is, és beszélgessünk.
1: Egy kávé mellett.
0: Egy kávé mellett. Így, erre emlékszem.
1: És már a városban, ha találkoztunk előre, köszön.
0: Így van.
1: Én arra emlékszem, ugye, ahogy mondtam, itt sem megyünk férhez, mondtuk az Icussal, és miután megszólítottam őt ezzel a kis közös történetünkkel, így kezdődött el a beszélgetés köztünk, mert egyébként ők a Duna utcáról többen is fölvételt nyertek ebbe a csoportba, úgyhogy ők úgy összetartottak, nem nagyon kommunikáltunk még a szemeszter kezdetén mindenki mindenkivel, de mivel mi így közös múltunk adódott, elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés során kiderült számomra, hogy egy nagyon olvasott ember, megdöbbenve tapasztaltam, hogy ugyanazokat a könyveket olvasta, amit én, akkor elképzelhetetlen volt számomra, tehát én a bátyám után olvastam például, kérdezted, hogy honnan ez a kapcsolatok, meg a föllépésem, meg a nem tudom mi, hát 7 évvel idősebb bátyám, aki Budapesten volt egyetemista, ő rá hivatkoztam nagyon sokat, és mindig ő volt a példaképem, őt utánoztam gyakorlatilag. Tehát én olyan könyveket olvastam, amit mások nem. Tehát a gimnáziumban szerintem senki a kortársaim közül. Ő viszont igen, tátott szájjal és megdöbbenéssel fogadtam, hogy a Pénzhamisítók naplóját olvasta, a Bűn és bűnhődést, a Varázshegyet olvasta, és akkor ezekről kezdtünk beszélgetni, és kiderült számomra, hogy mérhetetlenül okos. És elkezdtem fölnézni rá, és már nem is volt olyan kicsi, már nem is volt olyan pattanásos, egyre szebbnek láttam.
2: Úgy olvastam, hogy Gábor az első rádiós munkához is volt keze Györgyinek, mert hogy ő szólt Nagy Ildikónak, hogy hazatérsz a katonaságból, és így kerültél a Rádió Magyar adásába, ahol aztán az 1989-es rendszerváltást is megélted.
0: Igen.
2: Hogyha erről kicsit beszélnétek, hogy hogyan emlékeztek vissza erre az időszakra, Gábor, hogy élted meg azt a magyar adásnál azt az időszak?
0: Nagyon jó időszak volt. Tényleg így volt, hogy a Györgyike mondta, hogy ez a Gábor, ez fog hazajönni, mondta Nagy Ildikónak, és nincs helye, vagy legalábbis a gimnáziumban, itt Pozsonyban nem keresnek most senkit, és akkor mondta Nagy Ildikó, hogy ó, hát hírszerkesztőre mindig szükség van. Ide jöttem, nagyon jó volt. A rendszerváltás után mentem el, akkor hívott el Grendel Lajos az irodalmi szemlébe. De nagyon jó volt abból a szempontból is, hogy mi akkor többszöri költözés, kollégium, albérlet után jutottunk hozzá Pozsony püspökin egy vályogházhoz. Akkor már megvolt az első gyermekünk, 86-ban született Máté fiunk.
1: Még egyetemista korunkban,
0: de ez már az egyetemnek a vége volt, amikor én jöttem ide dolgozni, Györgyike pedig a Madásba ment, és az olyan volt, nem csak utólag visszagondolva, hanem valóban olyan volt, mint egy romantikus, családi, esti film, amiben vannak kisebb-nagyobb problémák, de minden happy end. Tehát az a vályogházacska, az azért is jó volt, mert Pozsony püspöki egy magába fogadó község, tehát ott a magyarok ránk találtak, segítettek, szlovákok is egyébként. Azért mondom ezt a vályogházacskát ennyire, mert kicsit úgy is nevezték, hogy mézecskalács kunyhó. Ez egy 8x8-es alapterületű ház volt, amit mi megvettünk, vályokból volt, 60 centi széles falakkal, és vizes volt a mennyezetig. Na most a mennyezet követte a tetőt, tehát a szoba közepén volt a legmagasabb a szoba, és az ajtók felé volt a legalacsonyabb, és egyszer egy irdatlan nagy zivatar, szélvihar alkalmával néztünk ki az ablakon, hogy verte az esőt az ablakra, a szél, hogy mi az az Ilonka néni kertjében. És akkor jöttünk rá, hogy a mi plétetünk.
1: Mint a sztaniol papír.
0: Mint a sztaniol papír, úgy szépen levitt, lekapta és letette az ő kertjébe. Tehát mi ott olyan dolgokat éltünk meg fiatalon, gyermekkel, aztán 2 gyermekkel, mert a Sára is ott született már 5 évvel később, amik valóban filmbeillők, akkor lehet, hogy kemények voltak, de nagyon, nagyon jól emlékszünk rá. Úgy emlékszünk rá, mint a legboldogabb időszakok egyikére.
2: Ez sokkal inkább a ti közös életeteknek, hogy mondjam, ilyen pillanatfelvételei, és akkor ez valamilyen módon nálatok összekapcsolódik ezzel a rendszerváltás időszakának a pillanatával. György, te hogyan emlékszel vissza erre az időszakra?
1: Hát nekem ilyen eufórikus érzés volt. Tehát jártunk ki a térre, csörgettük a kulcsot, és úgy gondoltam, hogy végre megértem, végre szabadság, végre minden jó lesz innentől. Aztán nagyon hamar kijózanodtam. Mint ahogy mondtam, örök ellenzékiként megtapasztaltam nagyon hamar, hogy igen, sok minden rossznak valóban vége azóta is. Nem tudom még meddig, de vége. Viszont az emberi jellemek, az ember, mint olyan, nem változik meg egy forradalommal, vagy egy tüntetés által. És aztán láttam, ahogy rendeződnek a sorok, hogy tulajdonképpen ugyanoda lyukadunk ki, ahonnan elindultunk.
2: Most ugyan ott vagyunk, ahol elindultunk?
1: Azért nem. Nem, de hogy... Még nem, de hát jelek utalnak rá, hogy oda juthatunk.
2: Hát bízunk benne, hogy nem így lesz.
1: Bízunk benne, hogy nem így lesz.
2: Arcvás portré sorozatunkban Csíliszka Györgyivel és Csanda Gáborral beszélgetünk, villámkérdések jönnek. Van-e olyan vonása a másiknak, amit több mint 40 év után sem sikerült teljesen megfejtenetek a másikban?
0: Hát én értetlenül nézek rá folyton, mert olyan emlékező tehetsége van, tehát amit a családból úgy szoktunk mondani, hogy keddi napon toltam a kórót, az ő rá jellemző, minden apró detailra emlékszik, és ez számomra megfejthetetlen, mert én néhány lényeges dologra emlékszem, és aztán összefolyik minden. Ő viszont tudja napra pontosan, percre pontosan, és én szerintem ez nem teljesen emberi.
1: Nekem ennek az ellentetje, hogy érthetetlen számomra, hogy nem tud emlékezni olyan dolgokra, amik fontosak voltak az életünkben, az ő életében fontosak.
2: György, hogyha Gábornak egyetlen olyan tulajdonságát kellene kiemelned, amelyet nagyon szeretsz vagy tisztelsz benne, de talán azok, aki kevésbé közelről ismerik, nem is látják, hogy van ilyen, vagy hogy ez van, szóval mi lenne az?
1: Én szerintem látják azok is, akik ismerik őt, azok látják, mind nem csak én látom. Ez a véghetetlen, mérhetetlen empátiája és odaadása, segítőkészsége. Bele tudja érezni magát az ember akármilyen helyzetébe, és a kellő pillanatban mindig, a legnehezebb pillanatokban is megnyugvást tud adni.
2: Gábor ugyanez Györgyiben.
0: Hát az igazságérzete, az, amit az elején is mondott, hogy ő nem viselte el kislányként, hogy egy kisfiút belelöknek hátulról az árokba. Az továbbra is érvényes, tehát mérlegjegyű, és van benne egy nagy-nagy mérlegelés. Én bármit mondok, ami mondjuk túl pozitív, azt ő mindig tudja cizellálni, vagy ha mondok valami negatívat, akkor mindig talál mellé valamilyen jó tulajdonságot, és ezt szintén tapasztalja mindenki, aki vele együtt van, dolgozik, vagy vele együtt társalog.
2: Ki tudja megnevettetni könnyebben a másikat?
1: Gábor engem.
0: Együtt rötyögünk. Voltunk egyszer egy nyári kiránduláson, és mi a repülővel mentünk, nem vittünk magunkkal könyvet, csak egy folyóiratot, és abban egyetlen egy novella volt a közepén, egy nyári novella. Arra emlékszem, hogy olyan kezdő író írhatta, és hát alkalmazkodott ahhoz, hogy ez nyári olvasmány, könnyed legyen, laza, és tele volt jelzővel. Az éjszaka mély kék volt, a tenger világos kék, a fák lombja örökzöld, stb. Annyira elkapott bennünket a röhögés akkor, hogy nem bírtuk ezt a két oldalt elolvasni normálisan, mert egyszerűen szakadt rólunk a víz, és együtt törültünk annak, hogy hát mik vannak. De valószínűleg a novella az nem volt olyan rossz, úgyhogy lehet, hogy túl jó kedvünk volt már akkor is.
2: Mindketten egész életetekben szövegekkel, könyvekkel, újságírással, szerkesztéssel foglalkoztatok. Mit jelent ez otthon? Most ebből az derül ki a számomra, hogy ti igenis megmutatjátok egymásnak, amin igen. éppen dolgoztok. Kikinek mondjuk a szigorú szerkesztője ilyen van?
1: Gábor nem szigorú szerkesztőm, de az tény, hogy anélkül vezércikket nem adtam le, még akkor se, hogyha távolságokra voltunk egymástól, hogy ő ne olvasta volna el. Tehát mindig elküldtem neki, és mindig jóvá is hagyta. Tehát ő utána még azért én nekem el kellett olvasnom, hogy tényleg rendben van-e.
0: Hát ez az empatikus ember, nem? Aki megérti a szerzőt, és pátyolgatja, és nem bántja a szöveget.
2: Neked volt olyan tapasztalat, hogy fordítva, hogy...
0: Persze, hát sokat nem írtam, de például amikor a Covid volt, akkor mondták, hogy az újságoknak nagyon megcsappan a terjesztése, meg nem is lehetett nyitva, ugye akkor az újságos, hogy a vasárnapban dolgozott a Györgyik, hogy a vasárnap online-t kell valahogy nyomni, és persze ingyen, és akkor írtam ilyen kis szösszeneteket a vasárnapba, sorozatba, minden héten egy jelent meg, egyszerre írtam többet, és ezeket mind megmutattam a Györgyikének, és amit ő kikorrektúrázott nekem, vagy megszerkesztett, azt én mind jóvá hagytam. Én egyébként mindig jóvá hagyom azt, amit a szerkesztő mond, mert ő látja, ő tudja, én nem tudom. A legjobb szövegek egyébként úgy születnek szerintem, hogy először megszerkesztik őket, és egy más valaki a korrektor, nem ugyanaz. Mert ugyanaz az ember nem láthatja, máshogy olvas.
2: Györgyi, te ugye 17 évig vezetted a vasárnapot, és amikor búcsúztál a laptól, akkor a harmadik gyermekednek nevezted. Az érdekelne, hogy egyrészt Gábor, hogy te mit láttál ebből közelről, tehát hogy voltak-e mondjuk ezzel kapcsolatban olyan időszakok az életetekben, amikor azt éreztétek, hogy a munka már valahogy túl nagy helyet foglal el a másik életében. Ezt szóvá szoktátok-e egymásnak tenni, meg tudjátok ilyenkor beszélni, hogyha azt érzitek, hogy ez már valamilyen szinten a munka közétek áll, úgymond.
0: Nem tettük szóvá, de és nem is állt nagyon közénk, mert Györgyike aztán belevetette magát szívvel, lélekkel, tehát például ha az volt, hogy a vasárnap megy a Simon Júdára, akkor teljesen természetes volt, hogy a mi autónkkal megyünk, a mi költségünkön, mi rakjuk bele a vasárnapokat, amiket osztogatni lehet, mi keressük meg a placot ott Párkányba, és egyáltalán ott is lelkesek vagyunk, és kínálgatjuk az újságot. Nekem tetszett, ugye, hogy a Györgyikét ismerik, hogy a vasárnapot ismerik, hogy úgy jönnek oda ahhoz a sátorhoz, most maradok a Simon Júdánál, de ők rengeteget jártak különböző helyekre, távol keletre is, mármint Szlovákia keleti részén, nem távol keletre. Hogy nagyon tetszett, hogy ők ezt mind szintén a maguk hát gyermekének, unokájának tartják, és ez engem lelkesített. Ott nem volt szó arról, hogy most éjjel van, vagy itthon dolgozunk, vagy sok a munka vele, mert ez azzal járt, ezt tudtam. Tudtam, hogy azzal jár.
1: Szóval én túlzásba vittem. Igazad van, igen, túlzásba vittem, és teljesen átadtam magam alap szerkesztésének, irányításának. Ezért is mondom, hogy a harmadik gyerekem, mert addigra már a gyerekeim felnőttek, és tulajdonképpen ebben éltem ki minden fölös energiámat és időmet, erőmet, és hát jól akartam csinálni, úgy jól, hogy a magam szerint jól, tehát, hogy magam előtt rendben legyek, hogy ne kelljen szégyenkeznem magam előtt, hogy tudjam, hogy amit csináltam, abba tényleg mindent beleadtam, és nem csak olyan félvárról. És aztán ez azt hozta magával, ugye, hogy állandóan ezen kattogott az agyam, és mivel az agyam állandóan ezen kattogott, ugye állandóan erről is beszéltem. Tehát komikus helyzetek voltak, nem csak otthon, mindenhol, társaságban, mindig ott kötöttünk ki, hogy a vasárnap. Tehát az ismerőseim, vagy a beszélgető társaim már hahotáztak azon, hogyha Györgyi megjelenik, akkor 2-3 mondat után a vasárnapról fogunk beszélgetni. Vagy szerzőt szereztem, vagy témát szereztem, vagy
0: előfizetőt.
1: Vagy előfizetőt. És a Gábor nélkül ezt nem lehetett volna megcsinálni. Tehát ehhez egy ilyen társ kellett, mint ő, aki most nem tudom, hogy őszintén vagy toleranciából, de teljes mellszélességgel mellettem állt, és ha én lelkes voltam, akkor ő ugyanúgy lelkesedett az én munkámért, vagy az én sikeremért, az én eredményemért, és soha nem azt mondta, hogy most már elég. A gyerekeim mondták egy idő után, hogy anyuka, most már aztán elég, mert azért nem csak a vasárnap van, mi is vagyunk.
2: Ezek szerint a munka és a magánélet között nehezen volt egy határhúzható, vagy egy vonal, hogy összeért ez a két dolog. Gábor, a naplódban használod a cizellálás szót, ezt már használtad itt a beszélgetés során is, szóval, hogy az ember addig formálja a mondandóját, amíg a másik megérti, de közben nem érzi magát megbántva. Kettőtök között is? Fontos a számodra?
0: Fontos, fontos a szóhasználat, fontos az, hogy elkezdje az ember valahogy valamilyen normális hangnemben, tehát ha megszólítom, mondom neki, hogy kutyika, elnézést, mi kutyikázok, akkor ennek meglegyen az éve. Cizellálni az olyan, Györgyike, ugye ez az, amit mondtam, hogy ő társas lény, tehát ő neki a vasárnap adta vissza azt, ami gimnazista és egyetemista korában ez a kártyaosztogató volt, tehát itt tényleg visszakapta azt, ami fiú korában volt, mert hogy miután összeházasodtunk, nem sokat jártunk a Jaikba, tehát én próbáltam őt ebbe az én szobai környezetembe szorítani, és némileg sikerült is, de a cizellálás azért fontos, hogy az ember mindig megadja a módját annak, amit mond, ahogyan mondja. Meg aztán bele ellentétben, aki gyors, sok a munka, tenni kell, cak-cak-cak, menni kell a dolognak, nekem van időm arra, mert lassú ember vagyok, aki szöszmötöl rajta, aki úgy el van vele. Szerkeszteni is így szerkeztünk, hogy mind a kertbe, ha kimegyünk, van kertünk, akkor én azon töröm a fejem, hogy nagyjából, amikor majd átöltözöm, akkor melyik részét fogom csinálni, gyomlálni fogok-e, vagy azt a farakást szüntetem meg, és azon kapom magam, hogy miközben én meditálom, Györgyike legugolva már rég két kanda gyomot kiszedett, szóval ő azért tetrekészebb.
2: Kedves Györgyi, több mint 40 év együttélés után jobban tudja az ember, hogy mit és hogyan mondhat a másiknak?
1: Nyilvánvalóan jobban tudja, hisz azért 40 év tapasztalat, 43 lesz most már nem sokára, tapasztalat az nem kis tapasztalat, de ha úgy belegondolok, vagy visszagondolok, az elején se törtem én ezen a fejem, hogy mit mondhatok neki. Mondtam, amit gondoltam. És én szókimondóbb vagyok, vagy nyersebb vagyok, hogyha arról van szó, de ő, ahogy most elmondta, erre a nyersességemre is higgadtan tud reagálni, és azt hiszem azért működik ez a dolog.
2: Kiegészítitek egymást.
1: Igen.
2: Gábor, mindent ki kell mondani egy kapcsolatban, vagy valamikor a hallgatás?
0: Nem, azért az őszinteség fontosabb a hallgatásnál, legalábbis szerintem. Hallgatni is lehet úgy, hogy azzal mond az ember valamit, ugye, hogy nem mond, tehát azzal mondja el, de őszintének kell lenni.
2: Mennyire része a mindennapjaitoknak a humor, és miben tud segíteni kettőtök között?
0: Igen, mi humoros emberek vagyunk. Hát az nem azt jelenti, hogy egész nap rötyögünk, meg vicceket mesélünk egymásnak, de látjuk a dolgok humoros oldalát. Ezt még a Varga Erzsi mesélte annak idején a Györgyikének, mikor még a Madásban dolgozott, hogy megfigyelt valami asszonyt a buszon, hogy valami furcsán állt rajta, és akkor hirtelen magára gondolt, hogy vajon rajta is van-e valami furcsa, és innen származik ez a mondásunk, hogy bírálom, aztán tolsöprő meg a valagamból kilóg. Tehát nem biztos, hogy humoros dolgokat kell mondanunk ahhoz, hogy humorral vegyük a világot, meg egymást is.
1: Nyilvánvalóan van valamilyen irónia, nem viccesség. Én csak arra emlékszem, hogy a gyerekeim, amikor pöröltem velük, kicsinyek voltak még, olyan 10-5 évesek, és nevetgéltek. És akkor egyre jobban fölbőszültem, és egyre hangosabban mondtam, hogy hát ez már tarthatatlan, hát mi van itt, és még röhögtök is. És akkor a Máté, az idősebbik, ugye olyan megszeppenve, anyuka, ne haragudj, de te még pörölni is olyan viccesen tudsz. Nyilván a szóhasználat, amit az ember hoz a nagyszüleitől, a nem tudom honnan egészen örököl, a fordulatok tudnak vicces helyzeteket és vicces dolgokat produkálni.
2: Csinliszka Györgyivel és Csanda Gáborral beszélgetünk, továbbra is itt az Arcmásban. Újabb három villám kérdés. Mitől lesz számotokra jó a közös idő? Attól, hogyha beszélgettek egymásról, hogyha csináltok valamit együtt, vagy elég, hogyha egyszerűen csak egy közös térben vagytok?
0: Nekem elég a közös tér, tehát az a tudat, hogy ott van a szomszéd szobában, vagy a konyhában, ahol egyébként folyton a Pátria szól, mert azra van ráállítva a rádiónk. Ez pont elég nekem, ez a biztonságérzet, az a otthonérzet. Gyerekeinkkel voltam így, hogy ők is nem sok figyelmet kaptak bizonyos időszakba tőlünk, vagy tőlem legalábbis, de azáltal, hogy ott voltam a szomszéd szobában, bármikor jöhettek, nem zavartak, de ettől függetlenül, hogy közös tér, ez elég nekem.
1: Nekem jó az, hogyha például én a konyhában tevékenykedem, és éppen a Pátriában ismétlés van, akkor ő mondjuk odaül és olvas nekem.
2: Ez az olvasás, ez előjön többször.
1: Igen.
2: Mennyire van szükségetek külön töltött időre, és ilyenkor mit szoktatok csinálni? Tehát mi az, ami feltölt benneteket?
0: Külön talán nincs is.
1: Hát mindenki végzi a dolgát. Én ülök az én gépemnél, és ott dolgozom, ő az övénél, és ott dolgozik.
0: Át szoktunk egymáshoz nézni, mondjuk keresünk egy szót, mert György is azért sokat fordít nagyon. Megkérdezi, vagy én megkérdezem, és akkor kicsit meditálunk fölötte, bújjuk a könyveket, szóval azért vagyunk akkor is, hogyha külön szobában vagyunk.
1: Olyan külön töltött időnk nincs, hogy távol lennénk egymástól.
0: Mert most például is például együtt jöttünk, ugye?
1: Most is együtt jöttünk, de a Gábor például, hogyha akárhova elmegy, tudom én, valamilyen gyűlésre kell mennie, írólvasó találkozóra megy, akármilyen rendezvényre megy, ott alvós rendezvény ről is hazajön, éjszaka nem maradott. Tehát nagyon rövid vagy kevés az az idő, amikor nem lennénk mind a ketten otthon.
2: Vannak olyan közös szokás, hát erre fogom tudni már a választ, de azért felteszem. Vannak olyan közös szokásaitok, kis rítusaitok, amelyekhez ragaszkodtok, utazás, séta, kávézás, olvasás, ami igazán így a tiétek. Az olvasás, akkor ez már tudjuk, hogy van.
0: Vannak, persze, vannak olyan rítusok, amelyekről nem is tudjuk, hogy rítusok. Például elkezdünk enni, és aki elsőként a másiknak szel a sajátjából, és átteszi annak a másiknak a tányérjára, az egy rítus. A másik már nem ismételheti meg ezt ugyanis. Tehát akinek először eszébe jut áttenni valamit a sajátjából a másik tányérjára, ez jut most eszembe. Ez egy rítus, amiről mi se tudunk. Nem mindig alkalmazzuk, de mindig nagyon örülök, ha nekem eszembe jut, hogy aha, akkor ebből a rántott sajtból átteszek neki, teljesen mindegy, hogy ő tésztát teszik, vagy mást.
1: Ami nekem nagyon tetszik, és rítus szerintem, hogy minden reggel engem megpucolt gyümölcsvár egy kis tányéron, alma fölszeletelve.
0: Igen, a reggeli készítés az én reszortom.
2: Szép. Amikor szülők lettetek, akkor volt valamiféle tudatos elképzelésetek arról, hogy mit és hogyan szeretnétek átadni a gyerekeiteknek?
0: Szerintem nem volt, nekem legalábbis nem volt. Az is, amit most mondok, hogy úgy él az ember, hogy arra gondol, hogy hát a gyerek ezt látja, hogy én így csinálom, majd akkor ezek szerint ő is így fogja csinálni, tehát hogy leutánozza a magatartásomat viselni. Az is csak most jut eszembe, hogy akkor ez az igény volt-e bennem, arra nem emlékszem.
1: Tudni kell azért, hogy mi 20 évesen házasodtunk össze. Tehát elsős egyetemista korunkban. Azt is elmondhatjuk, ugye, hogy én meg is buktam.
0: Igen.
1: Tulajdonképpen azért is házasodtunk össze, mert a Gáborka nagyon megszerelmesedett.
0: Bizony.
1: Elsős volt, 20 éves, és hát nagyon nem tetszett ez a szüleinek, érthető módon. És aztán valahogy el kellett intézni, hogy ez a szerelem tárgya elkerüljön a környezetéből. És mivel az elsőt nem lehetett akkor még ismételni, hát ezért úgy alakították, hogy én magyar leíró nyelvtanból nem csináltam meg a javító vizsgát sem. Illetve hát nem mutatták meg a dolgozatomat, hanem csak kiszóltak, hogy nem írtam meg. És akkor ugye ezzel haza kellett jönnöm, vagy mennem Köbölkútra. Gábor nagyon megijedt, hogy akkor most mi lesz. Ott fogok ülni a széntelepen, a szüleim azzal riogattak, hogy ha nem fogok tanulni, akkor a széntelepen fogok ülni és pecsételgetni a szállító leveleket, ezért tanuljak. No most akkor engem megbuktattak, tehát megyek a széntelepre pecsételgetni, gondolta majd valami szép szenes ember belém szeret, és akkor vége itt az idillnek, és akkor azt mondta, hogy elveszlek. Úgyhogy így elsős korunkban összeházasodtunk, hát a becsületjére legyen mondva a szüleinek, hogy végül is nem akadályozták meg tovább már. Viszont a rektor hozott éppen akkor egy olyan rendeletet, hogy az elsőt is lehet ismételni, mivel hát gyakorlatilag az a legnehezebb, vagy a legproblematikusabb, miért ne lehetne. Így aztán ott maradtam. Harmadikos voltam, mikor a Máté született, és akkor azt gondoltuk, hogy miért ne bírnánk mi ezt, miért ne tudnánk csinálni, és ahogy a természet hozza, tehát Gábor már 5 éves volt, kevesebbet kellett neki órára járnia, adtuk a gyereket, vettük a gyereket, átadtuk egymásnak, és így növekedett. Amikor már elvégeztem én is az egyetemet, addigra leszerelt a Gábor a katonaságtól is, tehát tulajdonképpen jól is jött ez az én bukásom, mert így elrendeződtek a dolgok. Addigra már megint nem a gyerekneveléssel foglalkoztunk, hanem úgy éltük az életünket, vagy azt csináltuk, amit helyesnek látunk, és a gyerek előtt is csinálható, tehát a gyereknek is, mint egy példa, az olvasást tudom csak mondani, 2-3 éves lehetett, már a könyvet fogta, és lapozta, és ő is leült olvasni. 4 évesen magától megtanult olvasni, mert kérdezgette a betűket, látott valahol ez milyen betű, az milyen betű, és megtanult magától olvasni. És fokozatosan így aztán született a Sára, őt meg már a bátyja is inspirálta, ugye, és mind olvasó emberek lettek. Hogy ez tudatos volt, én ezt nem hiszem.
0: Mi ezt nem azért csináltuk, mert valamit tudtunk, vagy valamit akartunk, vagy előre elterveztük, hiszen számos olyan családot ismerünk, ahol mind a két szülő olvas, a gyerekek pedig nem. Nekünk ez így volt természetes, és ebben a Györgyi vitte a prímet. Tehát mentünk a Vaskutacskára a két kicsi gyerekkel piknikezni, és a Mici maszkot hozta a Györgyi, és olvasta. És én örültem a harmadik nagy gyerek a legjobban, hogy ilyen prima kis piknikünk van.
1: De ezt azóta is emlegetik például, hogy milyen jó volt az, és ott olvastuk a Mici mackót. Sára volt az, aki nehezebben állt rá erre az útra, tehát nehezebben olvasott magától, és ebben már talán volt tudatosság, arra emlékszem, szintén a konyha, ugye főzés, ott ül a Sára, és valami indiános könyvet kellett, kötelező olvasmány volt, és mondta, hogy ez hülyeség, ő ezt nem bírja, én ezt biztos, hogy nem fogom tudni elolvasni, és mondta, hogy olvassál nekem egy kicsit, míg én főzök, segíts nekem, hogy jobban teljen az időm, és akkor ugye olvasott nagy nehezen, nagy nyöszörögve, és átvettem, hogy akkor most besegítek én, hogy gyorsabban menjen. És akkor olvastam 4-5 oldalt én. És ott a történet elkezdett már izgalmasabbá válni, és megtetszett neki. És aztán már ő akart olvasni, és valahogy fokozatosan így, aztán egyszer csak már könyvekkel járkált ő is.
2: Az hol jön el az a pont, amikor a hogy is mondjam, csak a szülőnek már a legfontosabb feladata az az, hogy elegendő szabadságot adjon a gyerekének ahhoz, hogy azzá váljon, akivé ő maga szeretné. Mennyi múlik a nevelésen?
0: Nem tudom, nem tudok erre válaszolni. Mert ebben viszont nagyon liberálisak voltunk, tehát amikor láttuk, hogy valamerre fele hajlik, Máté az egyik példa, Sára a másik példa, tehát a Máté elment Düsseldorfba a Képzőművészeti Akadémiára, és mi tudtuk, hogy ez a gyerek, ez persze lehet, hogy valahol művész is, de inkább tudós, tehát hogy olyan az agya, mint a szivacs, és érdekli a művészet történet. És akkor ugye Györgyike mondta neki, hogy ezt, hogy kisfiam, azért gondold meg, de más szó nem volt, és ment Düsseldorfba, 1000 kilométerre tőlünk, dolgozott, hogy egyetemre járhassam. Nem irányítgattuk úgy, hogy jobbra-balra, még ez, még az. Nem volt ilyen szándék bennünk. Láttuk, hogy ők is tudnak valamit. Ha valamihez nagyon vonzódik, az úgy is előbb-utóbb sikerül. Tehát a Sára most úgy dolgozik, hogy a nyelvekből él, de tolmács szakot végzett a Comeniuson, tehát azt végezte, amire szüksége van, és úgy, ahogy van. Nem mondtuk neki. Neki se.
2: Mit tanultatok ti a saját gyerekeitektől?
0: Ó, hát rengeteget lehet. Például a humort, a kacagást, a vicces dolgokat. Hát nagyon sokat lehet tőlük tanulni.
1: Türelmet.
0: Türelmet is, igen.
2: Hogyha visszagondoltok arra az önmagatokra, akik fiatalon egymásra találtak, és összevetitek őket a mai önmagatokkal, akkor találtok magatokban olyan gesztust, olyan szokást, olyan gondolkodásmódot, akár hanglejtést, amiről biztosan tudjátok, hogy a másiknak a hatására alakult ki?
0: Persze, hogyne.
1: Igen. Hogyne.
0: Ez is összefügg az iróniával, tehát azért ez megvan bennem, és szerintem Györgyikében is, hogy átveszi a beszédmódomat, idéz engem, hogy magamra döbbenjek, hogy mit is beszélek, a hanglejtést, a hangsúlyt, a nyelvjárásiasságot mondja el benne, és akkor én tudom, hogy aha, most túl komolykodtam, most ezt vissza kell venni. Persze.
1: Nagyon jól tudjuk egymást parodizálni.
2: Ezt most nem fogom kérni, hogy mutassátok be, ezt a hallgatóknak a képzeletére bízzuk. Így végül, hogyha külön-külön kellene megfogalmaznotok, hogy mit kaptatok a másiktól, amit nélküle valószínűleg nem kaptatok volna meg az élettől?
1: Én a maximális biztonságot, tehát minden tekintetben a biztonságot.
0: Én pedig mindenképpen azt, hogy a nyitottságot, hogy nyitottnak lenni az emberek felé. Tehát én azért voltam itt hírszerkesztő a Pátriában, az akkori Csehszlovák Rádió magyar adásában, mert a hírszerkesztő csak hírt szerkesztett, csak a gépírónővel találkozott, és semkivel nem kellett se beszélnie, se bemennie, se kimennie, és ezt találtam a Györgyiben, ezt a nyitottságot, hogy nyitottnak kell lenni a társaság iránt, a mások iránt. Én egyébként nagyon begubózott ember maradtam volna, ha nincs.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, és hogy beszélgethettünk, és hogy ilyen őszintén vallottatok magatokról, meg az életetekről. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Mi köszönjük,
1: hogy itt lehettünk.

0: Vajon miért kell Kovács Magda írónőnek időnként elbújni a saját meséibe? Milyen volt Fónod Zoltán író közérzete 1990-ben, és hogyan emlékeztek barátai Szijjártó Jenő karmesterre 1999-ben? A kérdésekre a választ megadjuk a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: A Keleten a helyzet című műsor a heti vendége Viga Gyula, muzeológus, a bodrogközi étkezési szokások kutatója.
2: Visszatérve a töltött káposztára. Na most vagy tettek alá apró káposztát, vagy nem tettek. Vagy tettek rá paradicsomot, vagy nem tettek. Vagy ez friss hús volt, vagy füstölt hús volt. Ezt a húst késsel szabdalták össze, és úgy tették bele a káposztába, vagy ledarálták. Van, ahol az egyik végét nyomják be a hegyes, a másik vége a káposztának, van, ahol mind a két végét. Van, ahol pici apró káposztát töltenek, még a cigándiak azt mondják, hogy náluk akkorák káposzta volt a sarobján, hitték be a konyhába a tűzhelyre. Mikor ön azt mondja nekem, hogy töltött káposztát főztek, akkor tudjuk mind a ketten, hogy lehet, hogy egészen más étel.
1: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Közös november 17-i megmozdulásokra hívja az ellenzéki pártokat a Szlovensko mozgalom. Már több mint 560 iskolát érintenek a diák tüntetések Franciaországban. Hétvégén is folytatódik a nyárias időjárás, holnap legfeljebb 26 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Tomás Drucker oktatási miniszter szerint a szlaskovi iskolai tragédia áldozatai és családtagjai iránti tiszteletet úgy is ki lehet fejezni, ha nem terjesztünk találgatásokat, összeesküvés elméleteket vagy ellenőrizetlen állításokat. A miniszter szerint most az elcsendesedésnek és a tiszteletadásnak van itt az ideje. Hangsúlyozta, hogy a rendőrségnek alaposan fel kell tárnia a történtek minden körülményét, az iskoláknak pedig biztonságos helynek kell maradniuk a gyerekek és a pedagógusok számára. Drucker elutasította az erőszak támogatását, igazolását vagy bagatelizálását, és gyorsabb, hatékonyabb szankciókat sürgetett. A keddi szlaskovi támadásban egy 61 éves tanárnő és egy 13 éves diáklány vesztette életét. Az esettel egy 13 éves diákot gyanúsítanak. A szlaskovi iskolai tragédia közvetlen következményeként elsősorban az érintett embereknek kell segítséget nyújtani, hangsúlyozta az Emberjogi Koalíció. A szervezet szerint a további intézkedéseknek a korábbi hasonló esetek tapasztalataira, valamint az erőszak és a radikalizáció megelőzésével hosszú ideje foglalkozó szakemberek tudására kell épülnie. Kiemelték, a biztonságos iskolákról szóló szavakat ezúttal konkrét, rendszer szintű intézkedéseknek kell követni. Az erőszak megelőzésének, a gyors segítségnyújtásnak és a gyerekek, valamint az iskolai dolgozók védelmének tartósan a rendszer részévé kell válnia, és ezért nem hárulhat kizárólag az iskolákra a felelősség. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom arra hívja a Progresszív Szlovákia, az SZSZ, a KDH és a parlamenten kívüli demokrati pártok képviselőit, hogy november 17-én közösen szervezzenek megmozdulásokat a megyei székhelyeken. Igor Matovics a mozgalom vezetője szerint ezzel azt jelezhetnék az embereknek, hogy az ellenzéki pártok képesek együttműködni. A Szlovensko hétvárosban, Nagyszombaton, Trencsénben, Nyitrán, Vesztercebányán, Zsolnán, Eperjesen és Kassán foglalt le területeket a rendezvényekhez. Matovics szerint a választók egységes ellenzéket szeretnének látni. Mihály Sipos, a Szlovensko Zaludyi frakció vezetője bírálta, hogy a kormány megszüntette november 17-e munkaszüneti nap jellegét, és a parlament következő ülésének kezdetét is erre a napra tűzte ki. Azt szeretné elérni, hogy az ülést egy nappal korábban kezdjék meg. Franciaországban ma már több mint 560 középiskolát érintettek a diákok tiltakozásai, közölte az Oktatási Minisztérium. A mintegy 3700 franciaországi középiskola közül körülbelül 400-at bezártak és áttértek a távoktatásra. A tiltakozások egy hete kezdődtek Párizs térségében. A diákok többek között az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány és az iskola épületek rossz állapota miatt demonstrálnak. A héten az egyetemekre is átterjedtek a megmozdulások, és több helyen erőszakos incidensek is történtek, köztük rongálás és gyújtogatást. A francia oktatási miniszter szerint a tiltakozások kezdete óta 170 diák és 65 oktatási dolgozó sérült meg. Emmanuel Macron francia elnök szerint a fiatalok egyes kifogásai jogosak, de ezek nem igazolják az erőszakot.
0: Időjárás.
1: Holnap is derült égbolt és napsütés várható, a reggeli órákban kisebb felhőzettel és köddel is számítani lehet. Éjjel legkevesebb 5, legfeljebb 12 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódásra számíthatnak Sztupava elején Pozsony felől 10 percet, Komárom elején Nagymegyer felől 4 órát, Kassán a Linkován az Eperjesi út irányába pedig 20 percet várakozhatnak. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern. Milyen hatása lehet az amerikai EMMI megállapodásnak? Nagyobb lesz a biztonság? Szó lesz arról, hogy hogyan tovább a magyarországi startup vállalkozókkal. Aztán az intézetről, ami a társadalmat szeretné felkészíteni az igazi mesterséges intelligenciára. Újra az EMMI nevéről az infószótárban, majd a regények képi illusztrációiról, és végül a robotok halálugrásáról beszélgetünk. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután a Pátria Rádió élőadásában, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben, szintén a Pátrián, de hogyha valaki lemaradt, akkor megtalálja a neten a műsorunkat. Itt van az asztaltársában dr. Bódi Zoltán, netnyelvész, infószótár alapító. Szia Zoli!
3: Szia! Tisztelettel köszöntök mindenkit.
2: Velünk van a Holmi vonalban Justin Viktor, tudományos újságíró. Szia Viktor!
4: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is.
2: Velünk van a stúdióban Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.
5: Üdv mindenkinek, sziasztok!
2: És szintén itt van Herpai Gergely, a TheGeek.hu főszerkesztője.
6: Sziasztok, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: És van egy vendégünk is, mégpedig telefonon jelentkezik be Turcsán Tamás Péter, akit mi évtizedek óta sájként ismerünk. Ő most már a Tudományos és Technológiai Minisztérium Innovációs Államtitkárságának a startupokért felelős osztályvezetője. Jó hosszú lett ez a cím, kedves Sáj.
7: Igen, eléggé. Maradjunk a sájba, jó?
2: Oké, köszönjük szépen, és azt is, hogy tegeződhetünk még veled, ugye?
7: Ne viccel.
2: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a hallgatók a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Egyfajta EMMI alkotmánynak nevezte az amerikai elnök azt a megállapodást, amit a mesterséges intelligencia fejlesztőivel kötött. Egyértelműen az EMMI-vel, tehát a mesterséges intelligenciával kapcsolatos biztonsági kérdésekről van szó. A Fehérházban lezajlott tárgyaláson részt vett többek között az OpenAI, az Anthropic, a Google, a Meta és az Nvidia vezetése is. A technológiai vállalatok önkéntes biztonsági vállalásokat tettek. Ennek gondolom része az is, hogy egy másik hír szerint pár nappal ezelőtt az OpenAI, tehát az egyik cég bejelentette, hogy ők bizony leállnak a mesterséges intelligencia fejlesztésével és tesztelésével, mert az megint kitört volna. Erről az elmúlt hetekben sokszor beszélgettünk itt a műsorban. Tehát ez érezteti, ezek a hírek mutatják, hogy vannak veszélyek, vannak biztonsági problémák. Ezt akarják megoldani ezzel a megállapodással, Artúr? Egyáltalán mit lehet elérni egy ilyen megállapodással? El lehet-e érni a nagyobb biztonságot?
5: Hát valamit muszáj tenni, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy már nagyon küszöbön állt, hogy legyen valamilyen általános megállapodás vagy megegyezés. Annyiban módosítanék a híren, hogy az OpenAI nem állt le minden fejlesztéssel, egy legutóbbi modelljét tartja vissza aktuálisan, tehát ez egy kicsit ilyen gesztusértékű, slash, vagy ilyen, és egy picit azért a belső aggodalmakat is próbálja kezelni, de ebben semmi újdonság nincsen. Tehát
2: meg egy kicsit olyan hatású, mint hogy egy ragadozó állat megfogadná, hogy vegetariánus lesz.
5: Igen, egy-két időnként szoktak ilyet csinálni, tehát valamikor füvet esznek, hogy a fáj gyomruk meg ilyesmi, de alapvetően attól ők még ragadozók maradnak. Igen, ez így van, de más cég is csinált már ilyet, tehát az Anthropic is visszatartott már ilyet, sőt, ő volt az első, aki ezzel kezdte. Tehát azt hiszem, hogy ez inkább egy jelzés arra, hogy belül is érzik, hogy vannak olyan problémák, amit nem tudnak kezelni, például a júliusi incidensek, amikről itt is beszámoltunk a műsorban, Hugging Face-ről, többinek a maradványai, azok még mindig itt keringenek körülöttünk, mert minden héten kiderül, hogy még ezt is csinálta, meg azt is csinálta, amire nem jöttünk rá, és most arra az OpenAI is bevallotta, hogy több terabájtnyi napló adata van, amit még nem is dolgozott fel, mert az emberek nem tudnak ilyen gyorsan feldolgozni dolgokat, tehát már most látszik az, hogy mondjuk július óta van egy már júliusban bekövetkezett problémákat próbálunk mi lassú emberek most utólag belátni, hogy milyen problémák fakadhatnak bele. Tehát igen, tehát arra akarok lyukadni, hogy kell önszabályzás, egyébként csinálják is, tehát mindenki szabályozza magát, de ez az önszabályzás nem egységes, nincsenek egységes mérőszámok mögötte, nincsenek egységes megállapodások, nincsenek még csak ilyen önszankciók se, hogy akkor, ha valami bekövetkezik, akkor ezt fogom csinálni. Nincsen olyan hatóság, ami ezt számon kéri, nincsen olyan általános szabályzat, vagy ilyesmi, ami megállapít bizonyos szinteket, mértékeket, és mindez nem független. Tehát gyakorlatilag ez egy teljesen ilyen vadnyugati, vadinternetnyugati jelenség jelenleg.
3: Első lépés,
5: és olyan cégekre bízod rá az önszabályzást, akik egyébként egy ilyen állati nagy versenyben, mondjuk Kínával, egy hatalmas nagy pénztömeget égetnek el naponta, tehát ilyen dollármilliárdokat, meg százmilliárdok repkednek itt. Szóval hát itt az önszabályzás az kevés lesz, de első lépésnek jó.
2: Egyébként, aki nem követi annyira ezeket a híreket, mondjuk el, hogy pár nappal ezelőtt éppen az amerikai elnök mondta, hogy ő nem akarja azt, hogy leálljanak a fejlesztésekkel.
5: Hogyne, persze, hogy nem akarja.
2: Tehát ő azt mondja, hogy dehogy is nem fejlesztenek a cégek, csak gondolom ezért jöttek össze ott a Fehér Házba, hogy megbeszéljék, hogy mégiscsak biztonságos legyen a fejlesztés.
5: Szerintem azt beszélték meg, hogyha most lefordítom így magyarra, vagy angolról magyarra, hogy oké, csináljátok, robogjon ezerrel ez a valami, csak közben ne üssön el minket. Aha. Szerintem ez a lényege az egésznek, mert amúgy, hogyha kiszabadul a cucc, és nem tudják kordában tartani, és mondjuk az OpenAI, vagy az Anthropic, vagy valaki kidob egy új modellt, ami azonnal föltöri mondjuk a Pentagont, meg a titkosszolgálatot, és mindjárt gyorsan el is postázza mindenkinek a világon, meg mondjuk kiküldi Kínába, mert ő úgy gondolja, hogy úgy fejlődik a világ, hogyha mindenki minden információval képben van, és ezt mondjuk 3 hónap múlva vesszük észre, az gond.
6: Jó, de egyébként akkor... ezt maga az AI gondolhatja így, vagy valaki, aki egy őrült hacker, most mondtam valamit, és ő gondolja így, hogy így kell az ő gondolatmenete szerint a világnak haladnia. Tehát ezt, vagy pedig tényleg maga az AI gondolja így, hogy ő így fejleszti magát?
5: Az AI tréning anyagában és a neurális hálózatában már benne van az őrült gondolat is, meg a nem őrült gondolat is. És hogy éppen melyik jelentkezik, melyik pillanatban, az egy aktuális szituációtól függ, és mivel még ezt sem tudjuk annyira precízen szabályozni, még véletlenül se gondoljon ilyesmit, ezért jelent kockázatot az, hogy előfordulhat ilyen, de a kérdésben azt hallom ki, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy nem arról van szó, hogy ő nagyon sokat gondolkodott ezen, majd megőrült, vagy azért, mert nagyon rossz volt a gyermekkora, ezért ő most mindenkit felnyom, hanem egyszerűen így alakul.
8: Erre szabad erről teljesen más gondolni, mint az eddig ilyen?
5: Lehet, bármit gondolhatsz.
8: De én azt gondolom, hogy ez nagy politika, és hát ahogy a múlt héten ugye volt egy sajnálatos adás, kimaradásunk, de ezt akárhányszor szívesen elmondom, hogy nagy piaci érdekcsoportok csapnak össze. Ennek nagyon kevés köze van szerintem a mesterséges intelligenciához, meg ahhoz, hogy mire képes, meg hogy mit szeretne. És sokkal inkább arról szól, hogy van egy úgynevezett regulatory capture, ami azt jelenti, hogy a törvényhozás a tét. Az a tét, hogy a jövő gyakorlatilag abszolút piacvezető iparágának, tehát ami minden más nagyságrendekkel felül fog múlni, annak kik lesznek a nyertesei, kik lesznek azok a nagy multinacionális vállalatok, meg modellek természetesen, amiket gyártanak, melyek lesznek azok, akik és amik vezető pozícióban lesznek, és ezt törvényileg is garantálják a számukra. Tehát ez egyfajta nagyon intenzív, nagyon masszív lobby tevékenység.
5: De Viktor, ebben...
8: És itt Trump, befejezem én is, bocsánat. A Trump ugye Peter Thielt képviseli, Elon Muskot képviseli, tehát ők vannak egy lobby csoportban. Erről rengeteg gazdasági cikk van egyébként, nagyon-nagyon masszív sajtója is. Ugyanakkor a sajtója van, mint ennek a, ilyen idézőjelbe teszem most, mivel ez az én véleményem, de jelentős szakújságíró tábor van e mögött is. Ez riogató média kampány, ami folyik, egy nagyon intenzív, ijesztgető kampány. Ezekkel a kitörésekkel, meg az emlegetett ilyen kiszabadulásokkal, ahol egyértelműen be van bizonyítva, hogy itt nagyon, nagyon gyengén védték ezeket a rendszereket, amik aztán idézőjelben nagy nehezen kijutottak, vagy eleve úgy promptolták őket, hogy megpróbáljanak majd kijutni. És itt most leültek a Trumpék, leültek az OpenAI-jal, meg a Google-lel, meg az Anthropic-kal, és valószínűleg hoztak valamiféle olyan gazdasági megállapodást, ami ide is ad, meg oda is ad, és felosztották ezt a piacot. Tehát ezen rajta van az USA-nak majdnem a teljes GDP-je, tehát most már bőven több mint 50% azon áll, hogy az AI iparággal mi lesz. Tehát
2: ez is egy értelmezés, szerintem ezt teljesen elfogadhatjuk egy értelmezésnek.
5: De a világ multidimenzionális, tehát nem beszélünk egymás ellen.
7: Ez nekem is lenne egy mondatom majd, hogyha lehet.
2: Mondja, Csáj, hallgatunk.
7: Szerintem ezért is iszonyúan fontos az, hogy megtanuljuk azt a szót, hogy digitális szuverenitás. Tehát itt tényleg két pólusú világra szakadtunk, ugye a kínai és az amerikai világra. Azért Kínában is most már egészen komolyan kezdtek el szabályozni, ugye főleg rádöbbentek arra, hogy az emberek belebolondultak gyakorlatilag az AI használatba, és a magánfelhasználás is egészen eltorzult, és hát kezdenek betiltani dolgokat. Látjátok ti is ezt a dolgot, azt szerintem iszonytatóan nem mindegy egyébként, hogy eljutunk-e odáig, hogy tudatosan használjuk az AI-t, és a tudatos használat azért az Európában is felvetődött, hogy ehhez digitális szuverenitásra lesz szükség.
5: Én akartam egyébként Kínát behozni a beszélgetésbe, mert ugye már múlt héten is fölmerült ez a szempont, hogy oké, hogy egy ilyen önszerveződés, egy ilyen önszabályozás beindul Amerikába, na de ezt hogy terjesztenék ki a világ többi mesterséges intelligencia fejlesztőjére?
9: Nekem az a véleményem, hogy ez egy, tehát ugye már többször mondtam, és mindig is ez volt a hitvallásom, hogy szerintem az AI és az összes dolog, ami körülötte van, az a világ leginterdisziplinárisabb, legtudományabb közötti problémája jelenleg. Tehát a létező összes terület, amit most Viktor kihangosított, az is egy állapot, a technológiai rész is egy állapot, a jogi rész is egy állapot, a hatalmi pozíció, a geopolitika, és még a környezetvédelem, és még energiafelhasználás, stb. Tehát ezek mind összefonódnak egymással, és igen, egyfajta ilyen AI hidegháborúszerű szituáció is kezd kialakulni, ahol bizony, ahogy Viktor is mondta, egy nagyon fontos hatalmi tényező, hogy kinek a kezében mi van, de olyan dolognak kell a kezükben lenni, ami nem sül el fegyverként a kezükben, ami nem nyomja le a gazdaságot, ami inkább élénkíti, de közben nem. Csak itt van egy olyan probléma, hogy ez az első olyan ilyen önálló, ha úgy tetszik, cselekvésre képes valami, aminek a kontrollálása lényeg,

0: az történik, ami Kínának az érdeke. Aha. Tehát én ezt gondolom.
1: Oké, okay. Zoli?
2: Én azt veszem észre, hogy mi már sokkal többet beszéltünk a mély tartalmi kérdésekről, mint amelyik a szeptember 29-i tényleges megállapodásban megtörtént és alá lett írva. Ez egy rövid általánosságokat tartalmazó megállapodás, nem kötelező érvényű, némi önkorlátozásra való hajlamot és motivációt mutat fel mind az Egyesült Államok kormánya, mind a meghívott nagy fejlesztők között.
1: Szándéknyilatkozat.
2: A presztízs dolgozik mögötte. Uh-huh. Az amerikai kormányzat a legnagyobb fejlesztőkkel egyetértésben tudatosan behozta a társadalmi és a globális diskurzusba a mesterséges intelligencia per korlátozás, per veszélyek témakört, és a mögé állt valamilyen módon a tekintélyébe, anélkül, hogy nagyon megerőltették volna magukat, és tudatosan egy testületet létrehoztak volna, amelyik egy hónapon belül azokat a mérőszámokat és kategóriákat, amelyeket nagyon jól elmondott itt előbb Artur, azok kidolgoznák, és tényleg egy rendes korlátozás lenne. Erre nincsen szándék. És itt van, és ez tetten érhető abból is, hogy ugye az amerikai kormányzatnak kifejezetten erős érdeke az, hogy menjen előre a fejlesztés. Tehát ne álljunk meg, de azért valamit mutassunk fel, hogy azért foglalkozunk a problémákkal is.
1: Jó, tehát akkor, ahogy kimondtuk, ez az első lépés, és aztán várhatóak újabb lépések, amiről mi majd itt beszélgetni fogunk a Postmodernben.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
1: Túcsán Tamás Péter alias Sáj, ahogy mi ismerjük. A legutóbbi műsorunkban, azt hiszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt voltál itt velünk a stúdióban, az ország legnagyobb prompter közösségének vezetőjeként mutatkoztál, vagy mutattunk be, és akkor a promptolásról beszélgettünk, tehát te is benne vagy ebben az egész mesterséges intelligenciával foglalkozó világban, de most a veled kapcsolatos hír az, hogy az új Tudományos és Technológiai Minisztérium innovációs államtitkárságának startupokért felelős osztályvezetője lettél, és ezért is hívtunk föl itt a műsorban, hogy egy kicsit erről beszélgessünk. Nekem még van egy nagyon régi emlékképem, hogy szerintem te beszéltél nekünk a műsorunkban arról, hogy a startup az micsoda.
4: Hát ez még nagyon régen volt.
1: Igen. Igen. És hát, csak így nagyon röviden a hallgatónknak elmondott, hogy a startup az micsoda?
4: Hát a startup az egyfajta olyan szerintem varázslat, ami egy innovatív ötletből elindulva megpróbál valamiféle nemzetközi sikert elérni. Hát azért a világ tele van megvalósult startupokkal, tehát a jelenlegi online terünk ugye tele van startupokkal, annak idején ugye a Google-el, a YouTube-bal, vagy akármi hasonlóval kezdődött ez az egész őrület. Tehát ez végül is akárhogy is nézzük, ez egyfajta vállalkozói forma, amelyben azt gondoljuk, hogy valamiféle óriási nemzetközi skálázódási lehetőség van.
1: Tehát a lehetőség itt ebben a kulcs,
4: lehetőség,
1: ugye?
4: Igen,
1: tehát nem az,
4: igen,
1: hogy induló vállalkozás, mert olyanból nagyon sok van, hanem az, hogy az ötletben benne van, hogy akár nagyot is dobbantson, és a nemzetközi szintéren is elérjen valami sikert, vagy ha nem a nemzetközi, vagy a világszínpadon, de legalább Európában legyen nagy siker, nem?
4: Hát egyébként visszautalva az előző beszélgetésre, ugye hihetetlen módon lecsökkent az az idő, amíg validálni lehet jelen pillanatban egy startupot, hiszen pont a mesterséges intelligencia az a valami, amivel most már nagyon-nagyon könnyedén épít bárki is egy MVP modellt, gyakorlatilag egy kipróbálható verziót, vagy hát lecsökken a fejlesztői költség, vagy fejlesztői idő, hiszen egy csomó mindenki ugye ráállt a mindenfajta AI alapú fejlesztésre. Nem hagytam abba az AI-ozást, tehát ez véletlenül se gondolja azt, hogy én most attól, hogy beültem a minisztériumba, én leálltam volna ennek a kutatásával, meg a megismerésével. Jó magam is a mai napig készítek, most már programokat is készítek, uh-huh. Büszke vagyok rá, hogy például a gyerekemnek csináltam egy olyan

0: AI alapú programot, ami a periódusos rendszert tudja megtanítani valakinek viszonylag hatékonyan és gyorsan.
1: Az előbb azt mondtad, hogy lecsökkent a belépési küszöb, ha jól értettem, tehát hogy egyre könnyebben jutunk hozzá olyan eszközökhez, amivel startupot indíthatunk. Tehát sokkal könnyebb lett a startup vállalkozóknak a helyzete az utóbbi pár évben?
0: Talán könnyebb lett. Hát az utóbbi pár évben azért nem lett könnyebb, mert az elmúlt 3 évet azért megszenvedte a magyar startup világ, az Európai Unió nem nagyon segítette itt a történeteket, ugye pontosan tudjátok ti is, hogy miért. Most visszatérünk ahhoz a standardhez, ami az európai standard, tehát hogy igenis, hogy vissza kell haladnunk Európába, mert azt mondtuk, hogy nem fogunk politizálni, de hát sajnos a startup az egyfajta olyan dolog, ami nemzetközi, tehát ez nem lehet, nem egy lokális történet.
1: Ja, azzal akartalak egy kicsit provokálni.
0: Nem létezik magyar startup siker.
1: Sáj, azzal akartalak provokálni, hogy azt mondod, hogy könnyű belépni a startupok világába, de akkor miért kell a minisztériumnak ezzel foglalkozni?
0: Hát a minisztériumnak nem ezzel kell foglalkozni, azt mondta egyszer egy nagyon-nagyon okos politikus, hogy minél kevesebbet avatkozik bele egy kormány ebbe a történetbe, annál jobb, annál hatékonyabb, de hát Európai Uniós támogatások vannak, Európai Uniós versengés van. Budapest nem olyan nagyon rosszul áll ebben a történetben, de voltunk ennél azért már jobban is.
1: Tehát akkor te segíteni akarsz a koordinációban, hogy hozzájussanak a startupperek a támogatásokhoz, pályázati pénzekhez?
0: Képzeld el azt, hogy 2014-ben volt utoljára ennek a Magyarországnak startup stratégiája. Uh-huh. 2014-ben, ami aztán azonnal a fiókba is került.
1: És most lesz új?
0: Uh-huh. Ezen dolgozunk nagy erőkkel, én is nagyon komolyan dolgozom ezen, és ez nem azt jelenti, hogy Budapest lesz itt a nagy startup központ, és aztán semmi más, hanem egészen pontosan azon is dolgozunk, hogy bekapcsolódjon végre több hubbal vidék is, tehát bejelentkeztek azok a kollégák, barátok, ismerősök, jó barátok, akik szeretnének vidéken is központokat felállítani, elindítani. Hát itt nem csak a startup a cél, hanem a tudomány népszerűsítés, az egész innováció népszerűsítése. Tehát az én minisztériumom arra jött létre tudományos és technológiai minisztérium néven, gyakorlatilag felé lesz-e újra ezt a magyar innovátor lázat, ezt az innovátor szemléletet. Mi annyira büszkék vagyunk arra, hogy mekkora nagy innovátorok voltunk világéletünkbe, hát ezt most megpróbáljuk valahogy újraéleszteni.
1: Említettem az előbb, hogy legutóbbi alkalommal az ország legnagyobb prompter közösségének vezetőjeként jöttél, tehát van rálátásod arra, hogy a mai magyar közösség hogyan foglalkozik a mesterséges intelligenciával. Hogy érzékeled, lényegében most óriási energiákat lehet felszabadítani ezzel, hogy startup vállalkozásokat indítanak?
0: Hát én azt látom, hogy őrült kapálózás van agentik irányba, tehát hogy most mindenki azt mondja, hogy tanuljatok agenteket, és majd csináljatok agenteket, és az majd milyen jó lesz. Ennek aztán szerintem Artur pontosan meg tudja mondani a végeredményét, hogy mennyi lesz belőle az infobiztonságilag veszedelmes történet. Mindenki azt hiszi, hogy most tud programozni, tehát nem tudunk programozni, én se tudok programozni attól, hogy a mesterséges intelligenciával megcsinálok egy olyan szoftvert, ami nekem tetszik. Én nem hiszek benne abba, hogy most óriási áttörés lenne. A KKV-k AI használata minőségen aluli jelen pillanatban Magyarországon, és hát az emberek etikus használat története is nagyon-nagyon gyenge lábakon áll. Egyébként a minisztériumban lesz egy, illetve hát már van is egy AI-ért felelős helyettes államtitkár, az gyakorlatilag ilyen stratégiai kérdéseket fognak szintén tervezni a minisztériumba ebbe az ügybe, mert ebbe is lépkedni kell nagyon erősen. Hát európai szabályozást ti is látjátok, hogy változik minden. Európa ahelyett, hogy egyébként erősen fejlesztene, ahelyett megint szabályoz. Tehát, hogy ez, de az nem is baj egyébként, a szabályozás az kell is.
1: Mondtad, hogy lesz startup stratégia, mikorra várható?
0: Hű, erre nem tudok valódi dátumot mondani. Szeptember 1-e óta az egy hónapja dolgozom a pozíciómba. Nem mondom, hogy előtte nem csináltam a különböző dolgokat, nem építgettem a rendszert, de hát még nagyon az elején tartunk, minden minisztérium most építkezésben van. Nem nagyon nyilatkozhatok más minisztérium nevében, de a gazdasági minisztérium is gazdaság, hogy energetikai, gazdasági és energetikai minisztérium, hogy pontos legyek, és dédelget Kapitány István is tédelget ebbe az irányba elképzeléseket. Én azt gondolom, hogy a scale-up-okat és a startup-okat majd külön kell választanunk. Jaj, megint igen egy definíció, hogy mi az a scale-up. Hát az a nagyon jól működő, az már nagyon jól működő vállalkozás, mert olyan startup, ami már elég jól van, és már tud értékesíteni sok mindent, és vannak benne azért lehetőségek, hogy a nemzetközi szintre menjenek. Na, ezek a scale-up-ok szerintem...
1: Itt a felskálázhatóságot jelenti?
0: Igen, ezek már felskálázhatók, már akár nemzetközi szintre is, és ez szerintem a gazdaságnak a lényege. Most képzeljétek el úgy, hogy ugye itt összetartozik minden, mindennel. Tehát az oktatás, ugye melyik országokban lett elképesztően nagy startup élet, azokban, ahol az oktatás baromira felfutott, mint Szingapúr, Finnország, tudok mondani ilyeneket nagyon szépen. Gyönyörűen az oktatás, hozzá kell kapcsolni az oktatást. A mi csak a elefántcsont tornyunkat építjük fel, a tudomány és technológia nagy szentélyét, azon nem fogunk semmit érni, hanem igenis, hogy ezt kell fogni ezeknek a minisztériumoknak, és ezeknek a területeknek kell összefogni. Oktatást össze kell kötni a kutatással, a fejlesztéssel, és aztán ebből üzleti formába átcsoportosítva a vállalkozásokat, fejlesztve a vállalkozásokat, a gazdaságba és a külügybe ugye a kapcsolódást megtalálni. Én ezeken a stratégiákon dolgozom most, tehát a 20 év tapasztalat azért hát jól jön most eléggé rendesen, mert azért ezt pontosan tudjátok ti is, hogy ezt nem ma kezdtük, ezt a sztorit, meg nem ma kezdtünk el beszélgetni a startupokról se.
1: Így van. Talán nálunk kezdtél erről beszélni a mi műsorunkban. Mi sok sikert kívánunk az új feladatodhoz, és várunk vissza majd a műsorba, amikor már a konkrétumokról is majd sokkal többet beszélhetünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és szívesen jövök bármikor, mert nagyon szeretem a műsorotokat.
1: Köszönjük szépen. Turcsán Tamás Pétert hallottuk, aki a Tudományos és Technológiai Minisztérium startupokért felelős osztályvezetője.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
1: Sáj az előbb említett az oktatásnak a szerepét, hogy milyen fontos. Hát talán innen is közelíthetünk a Google új kezdeményezéséhez, a DeepMind intézethez, amiről most Keleti Artúr beszámol nekünk. Ez nem oktatási intézmény, de valami olyan hely, ami pont azt célozza, hogy az embereket fölkészítse. Mégpedig valami nagyon új világra, ami a mesterséges intelligenciához kötődik.
3: Igen, de közben már magam elé képzeltem szegény hallgatónkat, aki már fél órája azt hallgatja, hogy a mesterséges intelligencia az hány és miféleképpen és mit fog csinálni vele, és akkor még most jön egy intézet is, ami pontokba szedi azt, hogy mi minden történik. Szóval igyekszem hasonlóan a gyerek orvosokhoz ilyen kis dalocska éneklése közben ilyen pum-pum-pum beadni az injekciót, a szurit, úgyhogy megpróbálom ezt ilyen lightweight-re, ilyen könnyűre venni, mert egyébként már igen. Na, de hogy válaszoljak a kérdésedre, valóban hiányzik-e mögül jelenleg az a fajta összefogott, átgondolt, standardizált, tudományos, függetlenszerű megközelítés, ami ahhoz kell, hogy ezeket tudjuk rendesen értékelni. Ugye az elmúlt 10 év az arról szólt nagyjából ebben a mesterséges intelligencia fejlesztésben, hogy mindenki ráígért a másikra, 30-40 különböző teszton, ami szerint mérik ezeket a rendszereket, egy rémálom, amikor kijön egy új modell, hogy az valaki rájöjjön, hogy ez most okosabb be a másiknál, mert ennyi pontszám van, annyi pontszám van, ebben jobb meg abba jobb, mindenki jobb a másiknál, ami kijön legutoljára, az a legjobb, az a legtutibb. Na szóval ebben rendet kéne csinálni, és erre jönnek rá azok az aggályok, amikről eddig is beszéltünk, hogy mennyire biztonságos, mennyire nem, hogy mérjük ezt, milyen standardek szerint. Szóval ezeket próbálja ez az intézet, ami megint csak egy cégnek a saját találmánya.
1: Hogy pont a Google feladata nem csinálás?
3: Nem, de ez hát az előbb említett önszabályzásnak egy ilyen, hogy mondjam, egy standardizáltabb.
4: Hát ők értenek hozzá.
3: Egy ilyen elegánsabb nyúlványa. Tehát
1: de az Anthropic azt mondja, hogy ő is ért hozzá.
4: A nagy cégekre gondolok én.
3: Igen, igen, de hát akkor majd létrehozzák az Anthropic intézetet, vagy ja, értem, amit, de azért a DeepMind-nak annyi előnye van, nem véletlenül így nevezték el, és nem Google intézetnek, hogy azért a DeepMind nagyon sok kutató munkát letett már az asztalra. Van ugye Nobel-díjasuk, Demis Hassabis, fehérje hajtogatás, stb. Vannak olyanok, ott dolgoznak azok az emberek, akik megalkották a mesterséges általános intelligencia, az AGI fogalmát. Ott dolgoznak azok az emberek, akik gazdasági modellekkel szimulálták, hogy mi fog történni, hogyha ilyen létezik, és most semmi más nem csinálnak, csak válaszolva a létező kihívás, ezt egészet összehúzták egy valamibe, és megpróbálnak irányokat adni neki, illetve saját vállalásokat tenni. Például azt, hogy ez az átmenet, amit mondtál, hogy megkezdődött az AGI átmenet, ezt megpróbálják végigvezetni, és ahogy mondtad, edukálni kicsit az embereket, elmagyarázni neki, hogy mi várható, mi következik be.
1: Márjál, ezt még nem mondtuk végig rendesen, nem csak AGI, hanem ugye mesterséges általános intelligencia. Igen. Ez beszéltünk már itt a műsorban róla, de szerintem a hallgatók kedvére ezt elmondhatjuk, hogy ez nem ugyanaz, mint a mesterséges intelligencia. A mesterséges általános intelligencia ennél jóval nagyobb, jóval fejlettebb dolog.
3: Az egy emberi színvonalat elért. Tehát úgy, ahogy mi magunkat általános intelligenciának mondjuk, hogy mindenkinek van ilyen képessége. Na, amikor a mesterséges intelligencia is eléri ezt a szintet, ez hívják mesterséges általános intelligenciának, és itt felmerült a kérdés, egyébként annyi kulisszatitkot árult, hogy már adás előtt elkezdtünk ezen vitatkozni, hogy most akkor általános mesterséges intelligencia, vagy mesterséges általános intelligencia, és erre meg azt tudom mondani, hogy jelenleg legalábbis az angol szász megközelítésben, ott ugye Artificial General Intelligence a neve, ott például az összes ilyen intelligenciának a jelzőjét rakják elé. Tehát, hogy milyen típusú intelligenciáról beszélünk. Tehát mesterséges, az mindegyikre igaz, és akkor van mondjuk egy narrow típusú, egy szűk intelligencia, van egy general, vagyis egy általános intelligencia, van egy super intelligencia, egy super intelligence. Tehát ezért ez az ANI, AGI, ASI rövidítés, ez a jellemző, illetve részben azért is, mert lehetne elé is rakni ezeket a rövidítéseket, de ott meg összekeverhető könnyen a generatív mesterséges intelligencia, az is G-vel kezdődik. A magyarban lehet, hogy jobban csúszik ez az általános mesterséges intelligencia, de egy kicsit félrevezet, mert valójában mindegyik mesterséges, csak más típusú intelligenciákról beszélünk, tehát lehet, hogy kicsit olyan nyelvtörőbb, vagy nem tudom, de a mesterséges szuperintelligencia szerintem jobban hangzik, mint a szupermesterséges intelligencia, és így ez igaz a mesterséges általános intelligenciára is.
1: Oda még visszatérnék, hogy mondtad, hogy az emberhez leginkább hasonló lesz az általános mesterséges intelligencia, de sokan azért már most úgy kezelik ezeket a nagynyelvi modelleket, ugye, ahogy népszerűbb nevén mesterséges intelligenciának mondják, mint hogyha ember lenne, tehát beszélget vele úgy, mint hogyha barátja lenne, vagy társa lenne. Tehát itt keverednek már ezek a fogalmak. Igen. Én ezért meg is kérdeztem délután, műsor előtt a Gemini nevű nagynyelvi modellt, mesterséges intelligenciát, hogy miben maradnak ők most még el az általános mesterséges intelligenciától.
3: Mit mondott?
1: Felsorolt 5 dolgot. Az egyik azt mondja, hogy a kauzális megértés és világmodell hiánya. Ez hát nincs benne.
4: Az okokozatiság, az állítás előzmény, következmény, és ennek a kulturális és a világismereti kontextusba való helyezés, ami nekünk embereknek, tehát kár beszélni, mert ez teljesen hétköznapi egyenben, ne tud másképp gondolkodni. A gép pedig csak másképp tud gondolni.
1: Szóval ez nincsen benne. Nincsen benne a valódi érvelés, és ezt összeveti a mintafelismeréssel, mert ez benne van a mostani modellekben, tehát valódi érvelést nem tudnak. Nem tudják a hosszú távú tervezést, és az autonómiájuk sincs meg. Folyamatos tanulás és tartós memória nincsen, illetve az energiahatékonyság. Ugye itt fölírta, vagy odaírta nekem a Gemini, hogy az emberi agy 20 wattot fogyaszt. Elég hülyén hangzik is, hogy az agyunk 20 wattot fogyaszt, de ezzel szemben pedig az adatközpontok, illetve a mesterséges intelligencia központok óriási gigawattokat fogyasztanak.
3: Igen. Ezek, amiket most elmondtál, ezek mind létező érvek, viszont egyik sem fekete-fehér. Tehát nem egy nulla vagy egyes
5: Igen, például a hosszú távú tervezés, én Codex-et használok, és ha jól tudom, a Codex például képes, a Codex az a ChatGPT-nek egy ilyen olyan funkciója, hogy például Word-ot, Excel-t, vagy egyéb ilyen szoftvereket tud használni, és nem csak a Codex, hanem most kisavítom magam, a maga a chat funkció, és azt meg tudja csinálni, hogy egy hét előre tervez, tehát hetenként összefoglalja neked a projektjeidet. Nekem például most majd beszélünk a könyvemről, azzal kapcsolatban is kiadókkal volt tárgyalás, vagy az oldalammal kapcsolatban is rengeteg fajta ilyen projektet összefoglal, vagy a BBG-nek is írok. Uh-huh. És ezeket mind ilyen külön projektenként hetente előre megtervezi. Tehát én ezzel azért vitatkoznék, hogy nem tud
1: a. Hát lehet, hogy itt a hosszú távú tervezés inkább a stratégia alkotása vonatkozik, ami hát nem ilyen egy hétre, két hétre, hanem mondjuk hát évekre előre.
3: Attól függ, milyen alkalmazásban használjuk. Ezért mondom, hogy nem fekete-fehér. Egy kutatónak, már a műsorban is többször beszéltünk róla, teljesen mást jelent a hosszú távú tervezés, sőt az érvelés, megalapozottság, stb., mint ahogy mindenkinek más jelent, egy marketinges kevésbé érdekel a halucináció, egy kutatót jobban érdekel a halucináció. Még ezt fokozhatnánk. Még de a lényeg az, hogy nagyon sok ilyen paraméter van, amit itt lehet csúsztatgatni, de ami nagyon érdekes, hogy eddig a Google nem nagyon mondott számot arra, hogy mikor lesz ez a bizonyos mesterséges általános intelligencia, és most már ez az intézet, pontosabban Shane Legg, az egyik vezetője, őtől származik az AGI kifejezés, mondjuk így, 50% esélyt lát arra, hogy minimális típusban ezt, amit az előbb felsoroltál, RP 2028-ra szerinte el fogjuk érni. De ilyeneket még a Demis Hassabis sem nagyon mondogatott, mindig így elütötte az élét, hogy pár év, meg majd meglátjuk, vagy mindent. Tehát, hogy érezhetően, ahogy egyre közelebb jutunk egy ilyen állapothoz, mert most is ilyen témákról beszélgetünk, hogy egyre valószínűbb, hogy ez be fog következni. A másik, hogy egy olyan ilyen pontozókártya, ilyen kognitív keretrendszert fejlesztenek ki, amiben több különböző képességét is mérik az AI-nak, észlelés, szelektív figyelem, munkamemória például, hosszú távú memória, nyelvértés, pragmatika, abstrakt, induktív, stb. Tehát egy csomó olyan dolog, amit egyébként emberektől is elvárunk.
4: Így van.
3: Tehát
4: így
3: ezeket, van. Ezeket méregeti. Ezen kívül az, hogy van ez az önfejlesztő képesség, a mag autonómia szintje, ezt is, és azt mondták, most lezárva, mert ilyen putyot ígértem, és belecsúsztam, hogy mégiscsak itten tudóskodunk. Szóval a lényeg az, hogy gyakorlatilag egy olyan nyilvánosság előtti független tesztelési platformot akarnak kidolgozni, meg azt javasolják a kormányzatnak és az USA-ban, hogy legyen ilyen hatóság, vagy ilyen szervezet, aki ilyesmit csinál, aki ezeket pontosan mérőszámokra lefordítja a kutatók segítségével, és onnantól kezdve mérhetővé válik, hogy ki hol tart, mi mennyire veszélyes, mitől kell félni, és akkor ennek a megfelelő hatása is lehet, hogy ki mennyire kell, hogy visszafogja magát, kit hogyan kell szankcionálni, és még így talán az is irányítható lesz, hogy akkor a Kínával való versenyben ez ne legyen egy visszafogó tényező. Aztán ilyentől kezdve már persze, amit Viktor is így kifejtett, jön a minden más. A nagypolitika, a gazdaság, az erőjátékok, a stb. Tehát ez, mint a klímánál is, ez a most akkor eldíleljük egymással nem tudom milyen kvótákat, meg akkor kicsit behunjuk a szemünket, mert ez most nekünk nagyon kell, de most még nincs mi fölött behunyni a szemünket, mert nincsen ilyen rendszer. Ezen dolgoznak ők.
1: Csak röviden, Artúr, te személyesen el tudod képzelni, hogy 2 év múlva ott tartunk, hogy lesz általános mesterséges intelligencia?
3: Te nyilván a mesterséges általános intelligencia.
1: Még nekem is meg kell tanulni.
3: Vicceltem, ez a nyilván nagy probléma. Na, szóval nem. Én azt gondolom, hogy már most is egy ilyesmi állapotban vagyunk, csak csúszunk bele folyamatosan, bizonyos szinten már elértük, bizonyos helyen nem értük el, és ebben nincs egy jelenleg közmegegyezés. Tehát nem tudom ezt megmondani, szerintem szépen csúszunk majd bele, és bizonyos problémák előbb fognak jelentkezni, mint mások.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Az amerikai elnököt, Donald Trumpot már említettük a műsor elején, és nem csak azt mondta, hogy a fejlesztéseket ne állítsák le, hanem indított egy szavazást, azt hiszem, hogy a saját közösségi oldalán, hogy átnevezzék a mesterséges intelligenciát. Nem tudom, hogy mi volt ennek egyébként a kiinduló pont, hogy miért kell átnevezni, de minden esetre eljutottak egy szavazásig, és annak lett is eredménye, ahogy ez a hírekből kiderült számunkra, itt Magyarországon és gondolom Szlovákiában is, hogy szuperintelligencia lesz innentől az Egyesült Államokban a neve a mesterséges.
3: Azt hiszem, Chuck Norrisra fogják átnevezni.
1: Az se lenne utolsó.
4: Na, elmondom ennek a hátterét. Tehát a kiinduló pont az volt, hogy az Egyesült Államok elnöke nyáron publikálta azt, kijelentette, hogy ez a kifejezés, ez pontatlan. És a tőle megszokott lendülettel, meg ilyen pragmatikus szemlélettel azt mondta, hogy jó, hát akkor viszont találjunk ki rá egy másikat, és egy csomó javaslat született például, Supreme Intelligence, tehát ugye a legfelsőbb intelligencia, ugye a Supreme Court, tehát ugye a legfelsőbb bíróság, tehát ilyen ebben az értelemben, Superior Intelligence, hát felsőbb rendű intelligencia, valami ilyesmi, és Extreme Intelligence, vagyis Extreme Intelligencia. Na most ebből most eljutottunk szeptember végén oda, hogy akkor legyen Super Intelligence, tehát szuper intelligencia ez az elnevezés, és megint a tőle megszokott pragmatizmus ki is adott egy rendeletet, hogy akkor innentől az Egyesült Államok adminisztrációjában, tehát kormányzatában a mesterséges intelligencia helyett a Super Intelligence kifejezést tanácsos használni.
1: Egyébként tényleg pontatlan a mesterséges intelligencia kifejezés?
4: Olvastam ilyen tanulmányokat, illetve voltam ilyen tudományos diskurzusokban, amelyek szerint igen, valóban pontatlan, de alapvetően nem az előtaggal van a probléma, a mesterségessel, amelyre ez a Egyesült Államokbeli kormányzati diskurzus fókuszál.
1: Mert ugye ez semmi más nem lenne, mint az, hogy az ember hozta létre.
4: Igen, hanem jellemző módon az intelligencia, az utótag a problémás tudományosan, mert az intelligencia az hagyományosan valami nagyon emberi dolog, a tudásnak, a kontextusba helyezett tudásnak a képessége, felfogó képesség, műveltség.
5: Megoldó képesség. Is, nem? Valahogy érzelmi intelligencia
4: igen,
5: is.
4: Igen,
5: valami,
4: igen. Ugye
5: az, abszolút tehát, is benne az AI.
4: Igen, igen. Tehát ugye érzelmi, vagyis az érzelmeink kezelésehez irányítása kezeléséhez kapcsolatos műveltség, háttértudás.
1: Meg ne hagyd ki a probléma megoldó képességet.
4: Hát ez mind ugye a része a dolog, kreativitás, de valami nagyon emberi dolog, és pont azok a szempontok hiányoznak, amit éppen az előbb mondott el ugye Artur, hogy létrejött a Google-ben ez a társadalmasítással foglalkozó bizottság, csak pont ezekre koncentrál. Tehát éppen, hogy az intelligencia ezért problémás, és én egyébként Prószéki Gábor professzortól, aki hát egy nagyon jelentős hazai mesterséges intelligencia és hát digitális tudományokkal foglalkozó kutató, ő mondta azt, hogy ez inkább ezek autonóm gépi tanulási rendszerek. Uh-huh. Hiszen gépi tanulási rendszerek már azért vannak jó ideje, és az éppen az autonóm rendszerek, na szóval, de ne menjünk bele ebbe a terminológiai vitát, tehát az jó, a lényeg az, hogy pont arra fókuszált ez a kezdeményezés, a szerkezetnek arra a pontjára, amelyről egyébként nincsen vita. Tehát persze, hogy mesterséges, hát világos, hát hiszen az ember hozta létre.
1: Meg ezt nem dolgot. 4 éve használjuk a mesterséges intelligenciát, hanem nagyon régóta.
4: Mit tippeltek az artificial intelligence, tehát az angol kifejezés?
1: Hát csak Spielberg filmje
6: 1954.
4: Uh-huh. 1588. Uh-huh. 1588. John Harvey írt egy filozófiai fejtegetést, tehát a
1: filozófiai
4: problémák diskurzusának a problémája, valami ilyesmi címmel, és azzal foglalkozott ebben a passzusban, hogy a tudás, tehát az intelligencia, az ugye az emberben egy Istentől származó valami, és éppen ezért nem vezethet el minket az isteni képesség, ez, mert az Isten nyilván csak olyan képességekkel ruházott fel minket, amivel őt nem fogjuk tudni helyettesíteni, és itt elkezdett erről filozofálni, hogy natural or artificial intelligence, tehát a természetes, vagy egy mesterséges intelligencia képes-e a végső kérdések megválasztani, illetve képes lehet-e egy ember által megteremtett intelligencia megválaszolni a végső filozófiai kérdéseket?
1: Zoli, vágjunk egy nagyot, mert nagyon telik az idő.
4: Igen, igen.
1: Egyébként a szuperintelligencia az már jobban kifejező?
4: Az a probléma a szuperintelligenciával, hogy éppen az előbb említett mesterséges általános intelligenciának egy szaknyelvi szleng, tehát könnyedebb megnevezésére már ez le van foglalva, és a probléma, a legnagyobb oka pedig az, hogy ez a fajta presztízs típusú nyelvi változás, felülről jövőnek mondjuk mi nyelvészek, tehát presztízs és irányítjuk, ez addig szokott működni, amíg a presztízs tart. És hát a mesterséges intelligenciának hívjuk már egyébként, jól mondtátok, 1954 és 56 között, most nem menjünk bele, mert nincs rá idő, azóta mindenki így nevezi azt a valamit, tehát most ezt átnevezni, hát ez inkább ilyen politikai nyelvi marketing
3: eszköz. Egy rövid mondatot muszáj mondanom, az, hogy az is pontatlan, ne arra, Zoli, hogy ilyenünk már van, mert az AGI, ugye az általános intelligencia, az ennél alattabb lévő dolog, a superintelligence, az a biztosan az ember képességeit meghaladó valami.
4: Igen.
3: Tehát a Trump most gyakorlatilag marha gyorsan ugrott egyet, egyébként ez jellemző rá, állati olcsón csinált szuperintelligenciát, a még általánosból se.
4: Igen.
3: És ez abból is látszik, hogy például Jensen Huang, aki az Nvidia-nak a vezetője, most néztem egy nagyon érdekes beszélgetést egy konferencián, legalább 6-szor szúrta el, tehát hogy egyszerűen még nem szokta meg, hogy az artificial helyett a supert mondja állandóan.
6: Én is kiegészítem.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Csak azért röviden mond Viktor, mert még két témánk van. Jó, nem, szóval van egy nagyon jó sztori.
7: Nagyon röviden rossz a konnotációja a szupernek, és a mesterségesnek pedig földelő, vagy hogy mondjam, tehát hogy mindenki tudja, miről van szó, mikor mesterséges bármiről beszélünk. Az valami, amit ember alkotott, ember hozott létre. A szuper, az pedig ugye szuperlatívus, ez pedig valami, ami akár ember feletti, vagy az embert meghaladó történet, és a Trump a mai létező AI-t, vagy MI-t nevezte át szuperre, amivel ugye Arthur vázolta ezt ilyen képzavart idézett elő, a mai az egyrészt nem szuper, másfelől meg egyáltalán nem biztos, hogy jó az, hogyha eltitkoljuk, hogy ezt ember alkotta.
1: 1991-ben megyünk vissza, amikor a mozikban megjelent a Terminátor 2. És annak van egy ikonikus jelenete, amikor ugye a Schwarzenegger alakított a Terminátor figura, hát bevégzi. A legvégén. Igen, Arthur adja itt a zenei illusztrációt hozzá. Ez a történetnek a leglényege. Meséld el nekünk, Viktor, mi történt Finnországban?
7: Hát ugyanez a szomorú zene. Én egyébként észrevettem magamon, hogy ugyanúgy elszomorodtam, mint a T2 végén. Nagyon, nagyon érdekes volt, amikor ezt a videót megnéztem. A Figure 02, ilyen fantázia nevű robotnak a gyártója, a Figure AI nevű vállalat dekomisszionálta, ez nem egyszerű szétszerelés, ez olyan, mint ez egy katonai terminus, tehát mondjuk az ilyen katonai fejlesztéseket szokták így leszerelni, a autógyárak a titkos fejlesztéseiket, és ez mindig azt jelenti, hogy tökéletesen megsemmisítik, tehát valamiféle módon teljesen megsemmisítette a 02-es szériájú robotjait.
1: Terminálták,
7: és pont ugyanúgy bevonták Schwarzit, és pont ugyanúgy eljátszották. Hát miért? Ez nagyon jó kérdés. Azért, mert ezek kutatási fázisban lévő robotok, noha egyébként a BMW gyárában dolgoztak, nagyon sok belőlük, illetve fejlesztési feladatokat gyakoroltak rajtuk, meg végeztek rajtuk a kaliforniai központjukban, tele operációs adatgyűjtés, meg laborteszteket, de jön a Figure 03, hát ez az egyértelmű oka.
1: Tehát eljárt az idő felettük.
7: Én utána néztem, hogy miért nem adták el, hát ugye emlékszünk rá, ezt én is hoztam, Arthur is hozta, nagyon sokszor beszéltünk a Figure robotokról. Ezek konyhában tányérokat pakoltak, minden nagyon ügyesen, tehát én kérdeztem volna, miért nem vehetek egyet a konyhámba, és az azért nem, mert képzeljétek el, ez kamu, tehát a konyhában, igazándiból a konyhával promózzák, de ezzel igazándiból a BMW gyárat akarják megszólítani, tehát megmutatják a BMW gyár beszerzési főnökének, nézd, ez akár egy konyhában is lehetne, én elhiszem.
3: Jó, de Viktor, ettől nem kellett volna bemártani abba a katlanba szegényt.
7: Igen, de hogy a dekomisszionálás, vagyis ez a leszerelés, ez azt jelenti, hogy olyan ipari titkok vannak benne, amiket ha ma mondjuk például egy emlegetett kínai cég megkapna, vagy rátehetné a kezét, akkor akár a becslések szerint akár 2 évet is megsporolhatnának a fejlesztésekkel, például az aktuátoraik, tehát az egyik legforróbb terület az, hogy mivel is hogyan fogja meg azt a tányért.
3: Most már tényleg ilyen forró egyébként.
7: Igen, nagyon. Most már annyira, hogy olvasztotta a céllávát, amit viszont, és mondom neked, Artur, mert én tudom, hogy neked van például egy darabka szened a Titanicnak az üzemanyagából.
3: Ez igaz.
7: Na, ebből ugyanígy lehet majd venni, figure 2 darabkát. Ezt most kiárulják, ugyanilyen kis asztali díszekbe, meg ilyen mini darabokba. Ja, és még egy érdekes dolog.
3: Igen?
7: Megnéztem, hogy nem tették közé, hány darab volt, de kinyomoztam, hány darab volt. Tippeljétek meg, hány darab 0-2-est
1: nem tudom.
7: Olvasztott.
1: 100.
7: 350-nél is többet, képzeljétek el.
1: Ugye, én egyet nem értettem, mert elolvastam a cikkben, hogy be kellett tanítani ezeket a robotokat arra, hogy az olvasztó tégely fölé menjenek, és beleugorjanak, és ahogy Schwarzenegger is tartotta így az ujját, így mutassák ezt közben. Miért nem fogták meg, és kézzel beledobták ezeket a robotokat?
7: Hát, egy kicsit legenda killer leszek, mert hogy ezek a... Ez ugye egy... grafitelektródás ívhúzó kemence volt, ahol egy 75 tonnás ívkemence, ahol 30 × 60 000 amper üzemi áram szaladgál, ugrál a grafitelektródák között. És ez önmagában akkora áramerősséget és olyan mágneses mezőt generál, hogy ennek a közelében nem lehet menni. Tehát, hogyha tehát magyarul a T2-nek a vége nem igazán működne a valóságban, mert ahogy ereszkedne bele egy ilyen kemencébe, már jóval előbb az elektromos mező miatt teljesen kikapcsolna. Tehát nem tudná már a hüvelykujját felfele tartani. Uh-huh. De hát érdekes egyébként, hogy akkor mégis hogyan csinálták meg. Valószínűleg kikapcsolták arra pici időre az éveket, és akkor megszűnt a mágneses mező, és tudták így vezérelni. Vagy tudta a robot már eleve, hogy majd ezt kell csinálnia, és mire képes volt.
1: Egymás után mind a 350 beleugrott?
7: Nem lett volna erre lehetőség. 20 perces ablakokban semmisítették meg őket, a nagy részüket szétdarabolták, és beledobálták kézzel. Ez a beleugrálás, ez a szimpadias rész, itt néhány tucat robotot áldoztak fel így, vagy néhány tucat robot végezte így csak.
1: Postmodern. Herpai Gergely újságíró barátunk most már évek óta jár ide a műsorba, és most azzal a hírrel jelentkezett szerkesztőnknél, Részbetyár Gábornál, hogy La Danse Macabre címmel egy regényt írtál, ami csak részben a számítógépes játékok világára épül, az egyik játék világára.
5: Nem igazán épül a számítógépes játék világába, inkább csak a fejemben állt össze ez a hobbi, meg a különböző játékok világa, azzal a történelmi sztorival, amit még az egyetemen, vagy nem is sztori, igazából ezt a történelem, ami Cesare Borgia köré épül, és a reneszánsz korszakra.
1: Egy régóta dédelgetett ötlet akkor.
5: Igen, és ez...
1: Plusz még a Dracula is benne van, vagy a vámpírok.
5: Igen, hát nem kifejezetten a Dracula, hanem inkább az egész vámpír mitológia. És ezt a két dolgot kapcsoltam össze, ugyanaz a regény koncepciója, hogy mi lenne, hogyha Cesare Borgia nem halt meg volna 1507-ben, mint ahogy meghalt egy csatában, hanem vámpírra válik, és egy vámpír szervezetnek lesz a bérgyilkosa, és ekköré felépítettem egy ilyen történelmi regényt.
1: A könyv ugyan nem jelent még meg, de készen vagy vele, vagy elkészültél, igen, majdnem 300 oldal, és ami miatt erről beszélgetünk, hogy nagyon érdekes módszert választottál az illusztrációk készítésére. Én adás előtt láttam, gyönyörű, majdnem megkérdeztem, hogy ki készítette az illusztrációkat.
5: Igen, tehát ezeket az illusztrációkat én készítettem AI-jal, majd nem tudok rajzolni, úgyhogy, és azért döntöttem emellett, mert el akartam készíteni a regénynek a PDF verzióját, amit majd megosztok a barátaimmal, vagy a kiadókkal, és úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha illusztrációkat is készítenék bele, amelyek úgy néznek ki, mint a klasszikus könyveknek az illusztrációi, amiket a gyerekkorunkban olvastunk, és...
1: Pont úgy néz ki, amúgy tényleg, mint egy történelmi könyvnek a lapja, hogy lapozgattam ezt a PDF-et, tehát sikerült elérni ezt a hatást vele.
5: Hát gyakorlatilag pont ezt a parancsot adtam kézének, hogy ilyen rajzokat készítsen, és a mintákat pedig korabeli festmények alapján, illetve az Assassin's Creed-ben szerepel Cesare Borgia figurája, és az alapján is azok alapján a mintákat is részben használtam fel, aztán rájöttem, hogy azokat a dolgokat, amelyek copyright-osak, azokat kiszedtem, tehát gyakorlatilag így áll össze egy ilyen különböző ilyen korabeli festményekből, és és modern rajzokból, ábrákból, vagy akár amit az AI, ahogy elképzeli a színészek alapján, hogy hogy néztek ki bizonyos karakterek.
1: Az elég grafikus, hogyha hallgatja most ezt a műsort, most szomorú lehet, hogy nem vele készítetted el.
5: Igen, volt egy vitám is egyébként hát online, Facebookon, hogy ez gyakorlatilag ez vezet ahhoz, hogy a grafikusok nem kapnak munkát, és ez valóban valamilyen szinten egy probléma, de ha belegondolunk, más szempontból meg az alkotó dönthet úgy, hogy az ő képzelete alapján az AI segítségével úgy alkotja meg az illusztrációkat, ahogy ő szeretné. És ha egy másik embernek egy illusztrációt rajzol meg, az okvetlenül nem feltétlenül azonos azzal, mint ahogy ő elképzeli. Ha viszont ő alkotja meg, akkor annyiszor mondja meg az AI-nak, hogy változtassa meg, ahányszor akarja, hogy átrajzolja.
1: Meg is fordíthatjuk ezt a dolgot, mert mondhatja ugyanez a grafikus, hogy jó, én rajzolok ilyen grafikákat, és a szöveget meg megírattatom a mesterséges intelligenciával, és akkor te vagy szomorú, nem?
5: Persze, csak azért hozzá kell tenni, hogy AI-val írni regényt, hát azért annak a minősége még mindig.
3: Lehet, hogy valahogy grafikus meg azt mondja, hogy grafikát rajzolni az nem ugyanolyan, mint ahogy én csinálnám.
5: Persze, de az Árfi azt mondta, hogy tetszett, hogy már egy ember tudok mondani, aki azt mondja, hogy rendkívül hasonlít ezek a klasszikus regények illusztrációit.
1: Szóval nem félsz attól, hogy egyszer majd a regénykészítés, a regényírás, vagy a számítógépes játékok készítése, minden átmegy a gépeknek a fennhatósága alá?
5: Hát persze ez a veszély fennáll, de ez egyébként mindenre jellemző, tehát minden, az életünk minden aspektusára.

0: Véget ért a mai Posztmodem, köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Herpai Gergelynek, vendégünknek Túrcsán Tamás Péternek és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak, aki az utómunkáért is felel, valamint a technikai munkatársaknak Budapesten Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk jövő héten, viszontlátásra YouTube-on, viszonthallásra Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Posztmodem.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormány a jövő héten elfogadhatja a jövő évi költségvetés tervezetét. Drámai állapotban van az ukrán főváros, annak polgármestere szerint. Hétvégén is folytatódik a nyárias időjárás, holnap legfeljebb 26 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. A szlovák kormány hétfőn, október 5-én elfogadhatja a 2027-es állami költségvetés tervezetét, valamint a Környezetvédelmi Minisztérium személyi összetételével kapcsolatos szükséges intézkedéseket közölte a kormányhivatal a koalíciós tanács mai ülése után. A tanács ülését Robert Fico miniszterelnök hívta össze. Fico szerdán jelezte, hogy az SNS-szel együttműködve rendezni a környezetvédelmi tárca vezetésének kérdését. A minisztérium államtitkára Filip Kufa tegnap megerősítette, hogy ő az SNS egyetlen jelöltje a posztra. A tárcát jelenleg ideiglenesen Robert Fico vezeti, miután Peter Pellegrini államfő szerdán felmentette Tomás Tarabát, akivel szemben előző nap bizalmatlansági indítványt fogadott el a parlament. A koalíciós SNS szerint elérte, hogy a tranzakciós adó 2027. december 31-ével megszűnjön. A párt emellett saját eredményének tartja, hogy 5 millió euró visszakerül a kulturális minisztérium költségvetésébe a kulturális rendezvényekre eladott belépőjegyek után. Az SNS közlése szerint minden 85 év feletti nyugdíjas legalább 700 eurós nyugdíjat kap majd, függetlenül attól, mekkora nyugdíjban részesült korábban. A párt úgy értékelte, hogy a koalíciós partnerekkel folytatott tárgyalások együttműködő légkörben zajlottak. Az SNS bízik abban, hogy a parlament elfogadja az állami költségvetést, és nem vezetnek be új adókat, illetve nem növelik a lakosság terheit. Martina Simkovicsová kulturális miniszter módosítana a támogatási szabályokat, hogy kulturális célú forrásokból ne lehessen felvonulásokat vagy politikai rendezvényeket finanszírozni. A miniszter szerint egyetlen felvonulást sem tekint kulturális eseménynek, függetlenül attól kiszervezi azt. Hangsúlyozta, hogy nem ért egyet a pozsonyi Pride és a Másság Filmfesztivál ideológiai üzenetével, de szerinte a szervezők nézeteivel való egyet nem értés önmagában nem lehet ok a támogatásra. Elutasítására. A miniszter ugyanakkor kijelentette, hogy a jövőben kizárna a kulturális támogatások ilyen célú felhasználását. Lengyelországban holnaptól hatóságilag korlátozzák az üzemanyagok árát. A 95-ös benzinliterenként legfeljebb 1 euró 54 centbe, a 98-as 1 euró 74 centbe kerülhet, a gázolaj ára pedig legfeljebb 1 euró 80 cent lehet. Az intézkedés azután lép életbe, hogy Karol Návrocki lengyel elnök aláírta az üzemanyag cégek többletnyerességére kivetett adóról szóló törvényt. A jogszabály 60%-os adót vezet be a folyékony üzemanyagok értékesítéséből származó többletnyereségre. Az ebből származó bevételből finanszíroznák az üzemanyagok közvetett adóinak csökkentését és az árplafont. Az árakat naponta frissítik. Vitalij Klitschko Kijev polgármestere szerint az ukrán főváros drámai helyzetben van, az utóbbi időben fokozódó orosz támadások miatt. Klitschko szerint az orosz csapások az infrastruktúrát, a közlekedést, a lakóépületeket és a szociális intézményeket is károsítják, emellett ismét az energetikai hálózatot is támadják. A polgármester úgy fogalmazott, a város működtetése már nem a megszokott életkörülmények fenntartásáról, hanem a biztonságról és a túlélésről szól. Kijevet ma is orosz drónok támadták, a Dnyeperen átívelő több hidat lezártak, miután dróntámadás érte a déli hidat, amelyen metróvonal és közúti forgalom is áthalad.
0: Időjárás.
1: Holnap is derült égbolt, napsütés várható. A reggeli órákban kisebb felhőzettel és köddel is számítani lehet. Éjjel legkevesebb 5, legfeljebb 12 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódásra számíthatnak a pozsonyi D1-esen a kikötői híd után Aranyhomok felé 10 percet, Kassán a Hlinkován az Eperjesi út irányába pedig negyed órát várakozhatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: Tomás Tarabát az ellenzék és az SNS közös szavazataival leváltotta a parlament, Peter Pellegrini államfő pedig már fel is mentette a környezetvédelmi miniszteri tisztségből. A tárcát ideiglenesen Robert Fico vezeti, Filip Kufa államtitkár pedig azt mondja, ő az SNS egyetlen miniszterjelöltje. Taraba közben frakció nélküli képviselőként tért vissza a parlamentbe, Peter Sliszko pedig kilépett a Halaszból, és Taraba politikai szövetségeseként folytatja. Fico péntek délutánra koalíciós tanácsot hívott össze, ahol a költségvetés mellett Andrei Dankóval a környezetvédelmi tárca jövőjéről is tárgyal. Ki nyert és kiveszített az elmúlt napok erőpróbáján, és mennyire működőképes még a kormánytöbbség? Cimmer Gáborral, a Paraméter hírportál szerkesztőjével beszélget. Hol tart most a koalíciós válság? Taraba leváltásával most lezárult ez a konfliktus, vagy inkább csak új szakaszba lépett?
3: Én azt hiszem, egyértelműen kijelenthetjük, hogy egy új szakaszba lépett a koalíciós válság. Nem teljesen látjuk, hogy hogyan zárult volna le a konfliktus, ami ugye abból adódott, hogy Andrei Danko mindenképpen el szerette volna távolítani a környezetvédelmi minisztérium éléről Tomás Tarabát. Nem teljesen világos ugyanis, hogy mi fog történni a parlamentben. Ugye a koalíciónak a 150 fős parlamentben legkevesebb 76 szavazatra van szüksége ahhoz, hogy kormányozni tudjon, és a tegnapi szavazásokból azt láttuk, hogy épp hogy csak megvan ez a bizonyos 76 szavazatuk ahhoz, hogy törvényeket fogadjanak el, ugyanis hát Taraba és az oldalán a HLASZ korábbi képviselője Peter Sliszko már nem sorolja magát a koalíciót támogató képviselőköz. Így nagyon nehéz kormányozni, különböző megállapodásokat kell kötni, nem csak a koalíciós pártokkal, hanem ezekkel a szereplőkkel is, ami gyakorlatilag egy ilyen permanens válsághelyzetet eredményez, főleg akkor, hogyha küszöbön áll az év a legfontosabb törvényének, a költségvetésnek, a jövő évi költségvetésnek az elfogadása. Így gyakorlatilag ez a kormányválság, ez a koalíciós válság, ami kialakult Tomás Taraba leváltásával, ez igen nagyon hosszan elhúzódó folyamattá alakul.
2: Tarabát végül az ellenzék és az SNS együtt váltotta le. Mennyire rendkívüli helyzet az, amikor egy kormánypárt a saját kabinettjének miniszterét az ellenzékkel közösen buktatja meg?
3: Újságíró kollégák keresték, hogy mikor volt erre utoljára példa, és azt hiszem, hogy valamikor a 90-es évek elején kormányzó párt az ellenzék segítségével, az ellenzék szavazataival távolította el az adott minisztert a pozíciójából, tehát ez egyáltalán nem szokásos.
2: De ekkor, amikor ez történt, akkor a HZDSZ bele is bukott ebbe a miniszterleváltásba. Várható hasonló földrengés?
3: Hát ugye most az a kérdés, hogy ha a jelenlegi kormánykoalíció az kitölti-e a 4 éves választási ciklust, vagy hogy komolyabban megrázza-e ez az egész folyamat a kormányt, a kormánykoalíciót. Ezzel kapcsolatban az a elemzők egybehangzó véleménye, hogy mi bizonnyal nem kell számítanunk előrehozott választásra. Egyszerűen túl sok a koalíciós szereplőknek az érdeke abban, hogy megtartsák a hatalmukat és kitöltsék ezt a 4 éves ciklust, mint hogy előrehozott választásokat hagynának jóvá. Ugyanakkor hát van több lehetőség is még az előrehozott választás előtt. Ott esetben egy kormány rövid ideig, vagy hát átmenetileg működhet kisebbségben is, tehát kisebbségből is lehet kormányozni. Ilyenkor ugye a koalíció vezetőinek kell nagyon ügyesen a szabad vegyértéke ügyeket kérdező egyéni képviselők között halásznia vagy horgásznia egy-egy törvényjavaslat elfogadásához egy-egy szavazatot ezek közül a szabad vegyértéket jelentő képviselők közül. Igazából egy ilyen forgatókönyv is elképzelhető. Illetve hát az is elképzelhető, hogy valamilyen újra strukturalizáció következik be a kormány környékén. Hát emlékezzünk csak arra, mi történt Rudolf Hurjakék esetében, akik néhányan összeálltak a parlamentben, egy blokkoló kisebbséget tudtak létrehozni a parlamenten belül, magán az ő néhány képviselőjük szavazata nélkül a koalíciónak nem volt meg a szükséges 76 szavazata, és a koalíciót, illetve a kormányt ennek megfelelően át kellett alakítani, ezért kapta meg Rudolf Hurjak a sportminisztérium vezetését, amit ugye Robert Fico akkor az SNS-től el, és újra rendeződtek a koalíción belüli viszonyok egy válság után, és ment tovább a folyamat, ment tovább a kormányzás. Most is elképzelhető hasonló dolog, hiszen mondjuk ugye küszöbön áll a költségvetés elfogadása, ami ugyan egy nehéz kérdés, de egyben lehetőséget is ad arra, hogy a különböző csoportosulásoknak az igényeit, ilyen programszerűségeit, hogy mire szeretnének pénzt a jövő évi állami költségvetésből, azt a kormány ilyen értelemben ki is elégítse. Tehát, hogy a költségvetésben tud ígérni ezeknek a kisebb csoportoknak bizonyos lehetőségeket.
2: Ugye André Danko hónapokon át Taraba távozását követelte, és végül el is érte. Szerzett ezzel politikai pontokat, vagy inkább az látszik, hogy az SNS belső konfliktusa tovább gyengíti a pártot?
3: Ki kell mondani, hogy nem igazán szerzett politikai pontokat. Az SNS-nek a támogatása a legutóbbi felmérések szerint is a parlamenti küszöb alatt van, tehát az akkor tegnapi felmérése valahova 4% fölé mérte a szlovák pártnak a támogatottságát. Igazából így a szavazók körében legalábbis ez nem jelentette akkora nyerességet Andrei Danko pártjának, mint mondjuk a koalíción belüli erőviszonyok szempontjából, hiszen Danko a koalíción belül most megmutatta az izmait, megmutatta, hogy végső soron el tud érni valamit, még úgy is, hogy az ellenzékkel fog együtt szavazni.
2: Engem az érdekel, hogy milyen pozícióba kerül a Republika ezek után. Tehát, hogy tud-e profitálni abból, hogy az SNS hónapok óta a saját belső konfliktusaival van elfoglalva?
3: Valóban azt látni, hogy a parlamenten kívüli Republika az jelentős támogatottságot szerzett a választók körében. A legutóbbi felmérés, amit az AKO ügynökség készített és tegnap hozták nyilvánosságra, ebben a felmérésben a Republika 9,7%-on áll, tehát ekkora a támogatottsága a választók körében, ami a parlamentben 19 mandátumot jelentene. A Republika gyakorlatilag szabadon tudja bírálni, és szabadon tudja megszólítani annak az oldalnak a szavazóit, ahol a Smer is található, és az említett Szlovák Nemzeti Párt, tehát SNS is található. Valójában innen tud erősödni ez a szélsőséges párt, tehát a Republika, és hát azt is el kell mondani, hogy Robert Fico pártja, a Smer, nemhogy nem zárja ki az együttműködést ezzel a szélsőséges párttal, tehát a Republikával, hanem még minden jel szerint még segíti is ezt a formációt, hiszen a minap visszaléptette a Smer az Eperjes megyében állított megye elnök jelöltjét, és ugye ebben a megyében indul a megye elnöki pozícióért Milan Mazurek is.
2: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Címer Gáborral, a Paraméter szerkesztőjével beszélgetünk. Beszéljünk még egy kicsit Tomás Taraba utódjáról a Környezetvédelmi Minisztérium élén. Ugye Filip Kufa az SNS egyetlen miniszterjelöltje is már aláírási jogot is kapott a tárcánál. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy készítik elő a kinevezését, és szinte biztosra vehetjük, hogy ő lesz az új miniszter?
3: Hát legalábbis Filip Kufa önmaga biztosra teszik, hogy ő lesz a miniszter, tehát hogy ilyen szellemben nyilatkozott. Az, hogy valójában mi fog történni, az azért nagyon sok mindenen múlik, így például Peter Pellegrini is, aki többször kijelentette, hogy nem igazán tartja jelöltnek Filip Kufát, illetve Pellegrini úgy fogalmazott, hogy az új környezetvédelmi miniszternek jobb kéne lenni, mint az előző környezetvédelmi miniszternek, nem pedig rosszabbnak. Hát ugye egyértelműen Kufára utalt. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy végül Kufát kinevezik-e a miniszteri tisztségbe, hiszen gyakorlatilag most is miniszteri jogkörökkel fog bírni, hiszen hogyha aláírási joga van, és a miniszterelnök Robert Fico irányítja formálisan a minisztériumot. Ilyenkor a valódi, tehát vezetői kompetenciák a tárcánál úgy átszoktak csúszni az államtitkárok szintjére, tehát gyakorlati értelemben már most is Filip Kufa a minisztérium vezetője. Igazából csak az a kérdés, hogy ezt szimbolikusan szentesítik-e a miniszteri kinevezéssel, amit ugye a köztársasági elnök hajt végre. Egyébként innentől kezdve, hogy ez csak egy szimbolikus lépés, nem lényegtelen, de valójában a gyakorlati probléma már inkább megoldódni látszik, már mint annak a gyakorlati problémája, hogy kivezeti ezt a minisztériumot.
2: Ha Fico valóban Kufát javasolja majd, marad még valódi mozgástere Peter Pellegrini államfőnek?
3: A korábbi köztársasági elnökök működéséből kialakult szokások értelmében hát van mozgástere Peter Pellegrininek, hiszen mondhatja egy ponton azt, hogy ő nem nevezi ki Filip Kufát környezetvédelmi miniszternek. Ugyanakkor ezzel Pellegrini gyakorlatilag tovább fűteni a koalíciós ellentéteket, és hát ne felejtsük el, hogy Peter Pellegrini is a halász, a koalíciós halász éléről érkezett a államfői palotába, így aztán nem igazán érdeke különösebben fűteni

0: Itt a beszélgetésünk szállát a parlament felé, akkor nézzük meg, mi a helyzet a törvényhozásban. Tibor Gaspar azt mondja, hogy a parlament működik, és törvényeket fogad el, és aznap valóban több törvény is átment. Ez azt mutatja, hogy ez a válság nem igazán nehezíti meg a parlament munkáját, vagy legalábbis, hogy kezelhető?
1: Dehogy nem nehezíti meg. Ez ennek az egész válságnak a magia, hiszen arról van szó, hogy a parlament ugyan tényleg befogadott bizonyos jogszabályokat, de összesen hármat. Tehát, hogy a rengeteg, hát én most nem látom magam, hogy hány száz pont van a parlamentnek a programján, ugye ez nem mind önálló törvény, de hát mindegyik pont egy végszavazást jelent. De most ebből a rengeteg törvényből hármat sikerült elfogadniuk, azzal együtt, hogy ráadásul az egyik törvényt, ami hát ugye rendkívül fontos, hiszen Szlovákia új polgári törvénykönyvet kapott, tehát hogy ezt még az ellenzék jelentős része is megszavazta, hiszen ebben egy ilyen konszenzus volt, hogy szükség van már végre egy modernebb szabályrendszerre, ami az örökléseket és a különböző ilyen polgári viszonyokat szabályozza, de hát ezen kívül még kettő törvényt sikerült elfogadniuk, és az összes többi szavazást és tehát ilyen döntést azt jövő hétre hasztották. Tehát megint maga előtt tologatja a parlament a fontos döntéseket, a törvények elfogadását. Ez nem más, de a parlamenti munkának a rendkívüli megnehezülése, hiszen innentől kezdve minden egyes szavazásnál különböző megállapodásokat fog kelleni kötni ezekkel a kisebb frakciókkal, mindamilyeneket Taraba is képvisel. Ugye még arról a forgatókönyvről nem is beszéltünk, hogy ugye Taraba most Peter Sziskoval egy kétfős csoportot alkot, de nem kizárt, hogy Peter Kotlár, ugye az SNS frakciójában ülő, de nem párttag, inkább a szélsőjobboldali dezinformációs közegben ismert, közegnek a csillagaként fémjelzett Peter Kotlár COVID-biztos is csatlakozik a Tarabiskó kettőshöz, és hogyha ez megtörténik, akkor Tarabáéknak már blokkoló kisebbsége lesz, és minden szavazást úgymond kérhetnek valamit a koalíciótól, hogy odaadják a voksaikat.
0: Tomás Taraba távozott a kormányból, de a konfliktus ezzel még korán sem ért véget. A személyi kérdések mellett már a parlamenti többség stabilitása is tét. Címer Gáborral, a Paraméter szerkesztőjével beszélgettem. Köszönöm a helyzetértékelést, további szép napot kívánok.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok.
0: Újabb miniszterelnök jelölt bukott el Romániában. Siegfried Mureșan kormánya a szükséges 233 szavazat helyett mindössze 182-t kapott a parlamentben. A PNL, az USR és az RMDS támogatta, a szociáldemokrata PCD viszont nem állt mögé. Így továbbra sincs olyan parlamenti többség, amelyre stabil kormány épülhetne. Mureșan már a második jelölt, aki elbukott a bizalmi szavazáson, ezzel alkotmányosan megnyílt az út az előrehozott választások előtt is. Ilyenre azonban Romániában még sosem volt példa. Mi lehet a következő lépés, és van-e még esély politikai kompromisszumra? Illyés Gergely erdélyi politológussal beszélgetünk. Miért bukott el Siegfried Mureșan kormánya?
2: Én azt gondolom, hogy ez papírforma-szerű eredmény volt, ez a szavazás. Május elején bukott meg Ilie Bolozsának a kormánya egy bizalmatlanság indítvánnyal, és tulajdonképpen azóta ezek a pártok, úgynevezett fősodorbeli pártok, tehát a hagyományos román pártok nem tudnak kompromisszumra jutni, nem csak abban, hogy ki legyen a közös miniszterelnök, hanem abban sem, hogy milyen kormányzást folytassák-e a deficit csökkentést, ami most már égetően szükséges, és az idei évben javította is az egyenleget, vagy pedig ugye a szociáldemokraták, akik buktatták ezt a kormányt, azok azt mondják, hogy ennek véget kell vetni, és újra valahogyan gazdasági növekedést kell elérni, emelni kell a nyugdíjakat, a béreket. Nyilvánvalóan itt már a pártok azok a 28-as választásokat tartják szem előtt, és úgy tűnik, hogy eddig legalábbis nem tudtak egy olyan kompromisszumot kötni, amely egyrészt engedné a további közös kormányzást, másrészt egy közös miniszterelnök személyében is meg tudtak volna egyezni.
0: Mi a legnagyobb gond ezek között, a pártok között? Mi az, ami miatt nem tudnak vagy képtelenek megegyezni?
2: Ez egy érdekes kérdés, ugye a legutóbb

0: Utóbbi napoknak a sajtó bombája egyébként nem csak Romániában, hanem Európa szerte, hogy a görög-amerikai nagykövet az a görög energetikai miniszternek azt mondta, hogy ugyanúgy megbuktathatjuk a görög kormányt, mint ahogy a román kormányt megbuktattuk. Ugye arra vonatkozik ez az utalás, hogy itt a gázszállítási szerződések miatt, amit ugye a román kormány Ilija Bolozsán nem akart gázvásárlási szerződést kötni az amerikai LNG-vel, és talán, hogy emiatt gyakoroltak nyomást az amerikaiak a szociáldemokratákra, hogy buktassák a kormányt. Ugye ezt alátámasztandó előkerültek fotók a Sonny Grindeanu, PSD elnök és az aténi amerikai nagykövet társaságában vacsoráznak, és nyilván itt elindult a spekuláció, persze a felek ezt tagadják. Akkor, amikor ez a kormány megbukott, akkor a szociáldemokraták nyilván a általuk népnyúzónak nevezett intézkedések megállításával indokolták ezt. Sokak szerint azért szúrhatta a szemüket Ilija Bolozsán, mert az állami vállalatok átszervezését tűzte a zászlajára. Ugye itt több mint 1000 állami vállalatról van szó, és ezekben a vállalatokban főleg a szociáldemokrata párt által oda helyezett pártfunkcionáriusok, vezetők, igazgatók vannak, és ez a pártnak egy óriási csapás lett volna. Tehát nagyon sok feltételezett magyarázat van, ugyanis a politikai érdek az nem feltétlenül ez diktálta volna, hogy a szociáldemokrata párt ezt a kormányt megbuktassa. Így ők most ugye kikerültek a kormányzásból, ellenzékben vannak, ahol a szélső jobboldali áurral osztoznak ugye a padsorokon, és pont az az áur, ami a legtöbb szavazót vonzott el a szociáldemokrata pártól. Úgyhogy nem igazán van alternatíva, és pontosan ezért nehéz a megegyezés, hogyha a korábbi koalíció nem áll helyre, akkor az egyetlen alternatíva az valamiféle kisebbségi kormány, ami nyilvánvalóan nem a politikai stabilitásnak az áloga.
1: Mit léphet most mégis a köztársasági elnök? Május óta az államfő több jelölttel is próbálkozott, ugye, de eddig mindegyik liberális hátterű volt. Most várható esetleg, hogy Nikus Ordán a PSD felé fordul?
0: Igen, ez az egyik várakozás, hogy magát Sonny Grindeanu pártelnököt kérheti fel miniszterelnök jelöltnek. Itt egy nagyon fontos körülményre hívnám fel a figyelmet, azért nem volt még soha előrehozott választás Romániában. Voltak kormánybukások, volt olyan, hogy választási ciklus közepén kellett új kormányt alakítani. Az akkori államfők mindig úgy keretezték ezt a történetet, hogyha a második miniszterelnök jelölt, tehát nem szavazza meg a parlament, akkor kijelentették nagyon határozottan, hogy akkor feloszlatják a parlamentet, és előrehozott választásokat írnak ki. A képviselők és a szenátorok pedig attól való félelmükben, hogy idő előtt, ugye ciklus közepén elvesztik a mandátumukat, a második államfő jelöltet minden esetben megszavazták eddig. Most Nikus Ordán államfő teljesen más, hogy kommunikál, már a válság kirobbanás, akkor azt mondta, hogy nem lesznek előrehozott választások, és most a második jelölésnél, ami ugye tulajdonképpen a harmadik, csak az egyik jelölt, az nem vitte szavazásra a dolgot. Tehát a mostani Muresán jelöltségnél hangsúlyozta Nikus Ordán, hogy semmiképpen nem fogja feloszlatni a parlamentet, nem lesznek előrehozott választások. Nyilvánvalóan ezzel semmilyen nyomást nem helyezett azokra a képviselőkre, akik már csak attól való félelmükben is megszavazták volna Siegfried Muresánt, hogy másképp elveszítik a mandátumokat. Tehát ezzel tulajdonképpen szakított a szokásjoggal Nikus Ordán, és szakított azzal, tulajdonképpen feladta azt az államfői zsarolási potenciát, ami az eddigi államfők mindegyike használt. Úgyhogy ez egy új helyzet, éppen ezért nyilván senki nem számít arra, hogy most feloszlatja a parlamentet, mindenki arra számít, hogy legalább még egy jelöltet állít. Most az a kérdés, hogy felkérje mondjuk Sonny Grindeanut úgy, hogy valami kevés esély van arra, hogy Grindeanut a liberális párt vagy és az USZERE megszavazza, vagy pedig felkér valamiféle olyan kompromisszumos jelöltet, amiben meg tudna egyezni a szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE is, nyilván az RMDSZ is, csak hát ugye elment már lassan 5 hónap, és pontosan ezek az egyeztetések hiányoztak a háttérben. A pártok ugyanis annyira felsrófolták az egymás bírálatát, és annyira messzire mentek ebben, hogy nagyon-nagyon nehéz bármiféle kommunikáció köztük.
1: Az előbb említette az RMDSZ-t, hol állnak Kelemen Hunorék ebben az egész történetben?
0: Telemann Hunorék a Siegfried Muresan jelölése mögött álltak, ugye ők a Nemzeti Liberális Párttal és az USZR-ével közösen javasolták Siegfried Muresant miniszterelnöknek. Most viszont ezzel, hogy elbukott, új helyzet lesz. Az RMDSZ-nek egyetlen nagyon fontos érdeke van, az AUR ne kerüljön kormányra semmiféle körülmények között, sőt, ne csak, hogy ne kerüljön kormányra, hanem ne is csak az ő szavazataitól függjön például egy kisebbségi PCD kormány. Tehát az RMDSZ azt próbálja elkerülni, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki a román politikában, amikor az AUR ténylegesen a hatalmi döntésekre befolyást szerez.
1: Itt ne álljunk meg egy pillanatra, miért jelentene ekkora politikai problémát, ha az AUR bekerülne a kormányba?
0: Az AUR egy szélsőséges és nagyon sok elemében magyar ellenes alakulat, ami éppen azért elrejti ezt a fajta magyar ellenes élét, az elmúlt években elrejtette, azért, hogy sikeresebb legyen, hiszen a román társadalomban, hála Istennek, csak magyar ellenességgel nem lehet 40%-os népszerűséget szerezni. Ugyanakkor az AUR-nak a vezető tisztségviselői között olyan politikusok vannak, amelyek korábban a Nagy Románia pártban, ugye a korábbi magyar ellenes alakulat politizáltak, vagy például a párt egyik alelnöke, Dán Dungácsú, aki a teljes szakmai, szociológusi pályafutását arra építette fel, hogy Magyarország revízióra készül Románia ellen, ő most a párt első alelnöke, vagy ott van Dán Tanásze, aki a párt szóvivője, aki arról híresült el, hogy a magyar önkormányzatok nyelvhasználati joga és nyelvhasználati gyakorlata ellen tucatjával indította a pereket, és sajnos ezeket meg is nyerte, és sajnos emiatt például a magyar lakta területeken sok nyelvhasználati jogosítvány nem érvényesül ma. Tehát egy ilyen pártról beszélünk, ami nyilván nem ezeket a kérdéseket helyezi a politikája középpontjába, viszont ha hatalomra kerülnek, akkor ezek a politikusok azt gondolom, hogy ezt a fajta napi rendet be tudják vinni a román kormányba, be tudják vinni a román hatalmi központokba, és ez egzisztenciálisan veszélyezteti a magyar közösséget, azokat a jogokat, amelyeket 36 év alatt tudott az RMDSZ és a magyar közösség közösen kiharcolni Romániában. Ezeknek a visszaépítése nagyon is napirendre tud kerülni, akkor, hogyha az AUR hatalmi tényező lesz.
1: Végezetül az államfő hétfőre ígérte az új miniszterelnök jelölt megnevezését. Ön ebben a pillanatban reálisan mire vagy kire számít leginkább?
0: Most a legnagyobb otcokat, ha szabad így fogalmazni, akkor a Szociáldemokrata párt elnökére teszik. Ugye maga Nikus Ordán azzal indokolt az Siegfried Muresan előző jelölését, hogy a három párt rendelkezik a legtöbb mandátummal a parlamentben. Ugye ő elbukott. A következő párt, amelyik a legtöbb mandátummal rendelkezik a parlamentben, az a Szociáldemokrata párt, és maga Szorin Grindeanu pártelnök már bejelentkezett erre a tisztségre, azt mondta, hogy most ő következik, és ő mindent meg fog tenni azért, hogy kormányt alakítson, mindenkivel tárgyalni fog erről, nyilvánvalóan a mindenkivel alatt az AUR-t is értette, úgyhogy érdekes napok elé nézünk. Én is arra számítok, hogy hétfőn nem fogja most már tovább húzni az időt az államfő, és hétfőn meg fogja nevezni a legnagyobb valószínűség szerint a Szociáldemokrata párt elnökét, Szorin Grindeanut.
1: Románia hónapok óta próbál működőképes parlamenti többséget találni, egyelőre sikertelenül. A lehetséges forgatókönyvekről és Gergely erdélyi politológust kérdeztük. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a hívást, viszonthallást.
1: A magas üzemanyagárak miatt a kormány előbb a másodosztályú vonatjegyek árának megfelezését jelentette be, most pedig a helyközi autóbuszokon és a megyei jogú városok tömegközlekedésében is 50%-os kedvezményt vezetne be. A buszos és városi kedvezmény október 12-én indulna, és egyelőre 30 napig tartana. De kézzelfogható segítsége ez a háztartásoknak, hogy inkább látványos, de rövid életű intézkedés. És elége az olcsóbb jegy ahhoz, hogy az emberek az autó helyett a közösségi közlekedést válasszák. Sidóház Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével beszélgetünk. Mekkora segítséget jelent valójában az embereknek, ha egy hónapig a felére csökken a vonat, busz és városi tömegközlekedési jegyek ára?
2: Hát ez rövidesen kiderül, ugyanis akinek már van bérlete, azon ez érdemben nem segített. Akinek van fél éves vagy egész éves bérlete, az ugye már rég megvásárolta, tehát nem profitál ebből. Az alkalmi utasoknak segíthet, tehát akik nem nap, mint nap utaznak, és naponta vesznek jegyet, vagy hetente, mert azok valóban megérzik azt, hogy féláron vásárolják a jegyeket. Ez a segítség, hogy elhangzott, mintegy 30 napig tart egyenlőre, tehát néhány 10 euró segítségről beszélhetünk, de tegyük hozzá, hogy a busz és a vonat közlekedés messze nem olyan rugalmas, mint az autóval való közlekedés, tehát csak a részben váltja ki az autó közlekedést. Az, hogy ilyen felemás a megoldás, azon ne csodálkozzunk, hiszen a jelenlegi kormány többnyire ilyenre képes. Tegyük hozzá, hogy a Robert Fico ellenzékben, tehát 2022-ben üzemanyagtöltő pisztollyal a kezében hadonászott, és a legpopulistább húrokat zengette, követelte, hogy a kormány avatkozzon be az alacsonyabb benzinárak érdekében. Mellette akkor Erik Kalinyák bólogatott, igaz, őtövre nem is képes. Nos, akkor közvetlenül az Ukrajna elleni orosz agresszió után 1,60 € környékén mozogtak az üzemanyagárak, most viszont a gázolaj literje a 2 eurót, a 95-ös oktánszámú benzin literje pedig az 1,90 € ostromolja, vagyis a mostani helyzet súlyosabb a korábbinál, viszont mégsem a 2022-ben felsorolt ötlet parádéját veti be, ehhez inkább az Európai Unióra mutogat, ami érdekes, hiszen az állítólag olcsó és általa hűszeretett orosz kőolajból készül a benzin. Donald Trumpra sem mutogat, pedig hát az ideje javát a szoláriumban és a golfpályákon töltő amerikai elnök Irán elleni elhúzódó háborúja rendkívül drága olajár fő oka. A kormányfő hirtelenjében azzal érvel, hogy a nyugdíjak, az oktatás és az egészségügyi finanszírozása miatt nem csökkenthető átmenetileg sem az üzemanyag jövedéki adója, ehelyett ugye a tömegközlekedést teszik egy időre olcsóbbá. Tegyük még azt is hozzá, hogy ez a megoldás az állam számára is olcsó, hiszen az egyelőre 30 napra tervezett féláras vonatjegyek jelentette kiadás alig 5,5 millió euró, az október 12-től olcsóbb buszközlekedés pedig közel 13 millió euró kiesést jelent az államkassa számára. Hát ez nem olyan hatalmas tétel, mintha a jövedéki adót csökkentenék, hogy a környező országokban teszik.
1: És miért éppen 30 napra vezetik be ezt a kedvezményt? Tehát ennyi idő alatt le lehet mérni, hogy változnak-e az emberek utazási szokásai, vagy esetleg a közelgő önkormányzati és megyei választások is a háttérben állhatnak?
2: Hát biztos ez is benne van, hiszen ebben a 30 napban beleesik az önkormányzati választás is. 30 nap alatt valamennyire valóban le lehet mérni, hogy átalakulnak-e az igények, tehát a közlekedési szokások. Hát szerintem nem, az autóról rendkívül nehéz lesz szokni, a szó szerint addiktív olyan, mint a közösségi média vagy a mobiltelefon. Plusz körülbelül eddig látnak el, tűzoltásszerű a megoldás, itt nincsenek hosszú távú távlatok, esetleg abban reménykednek, hogy valamennyire csillapodnak a nemzetközi piacokon az olajárak. Hát ez szinte kizárt, hiszen Donald Trump, amerikai elnök, aki mindig garantálja a meglepetést vagy az őrült fordulatot, éppen most közölte, hogy az amerikai félidős választások után megfontolja, hogy újra bombázza-e Iránt. Nos, már csak ez a bejelentés is felfelé hajtja az olajárakat, tehát abban nem igazán reménykedhetünk, hogy novemberben vagy decemberben érezhetően bőven 100 euró alá bukik a kőolaj hordonkénti ára, vagyis egyáltalán nem kizárt, hogy ezt a 30 napos időszakot újra meghosszabbítják, majd újra. Hát ezzel így eljátszadozhatunk hónapokon át. Most, ami világos, ami tisztán látunk, hogy 30 napról szól, de benne van a pakliban az is, hogy újra még 30 nappal meghosszabbítják.
1: Tény, hogy nem olcsók a vonat és buszjegyek, de az ár valóban az egyik legfontosabb oka annak, hogy sokan járnak autóval, vagy pedig sokkal többet számít a menetidő, a járatsűrűség és a megbízhatóság. Tehát, hogy ha arra gondolok, hogy ha valaki rendszeresen azt tapasztalja, hogy késik a vonata, vagy ritkán jár a busz, egy ilyen 50%-os kedvezmény elég lehet ahhoz, hogy otthon hagyja az autót?
2: Hát szerintem nem, és rövid távon még végképp nem. Tehát, hogyha csak 30 napig szól ez az intézkedés, akkor az radikális változás nem okoz. Ugyan jól hangzik, hogy fél ára csökken, maradjunk a vonat, tehát a vasúti jegy ára, de ez nem annyira radikális, illetőleg nem is vonatkozik mindenre ez az árcsökkentés. Például nem vonatkozik az alacsonyabb díjszabás a hegyekre, a különféle kiegészítő szolgáltatásokra, a podgyász, a kerékpár vagy a kutya szállításának díja sem ez automatikusan 50%-kal olcsóbb, a nemzetközi menetjegyekre sem terjed ki az intézkedés, és persze az első osztályára ugyancsak változatlan marad, és ahogy jeleztem, hogy akinek éves vagy fél éves bérlete van, az szintén nem részesül az átmeneti kedvezményből, hiszen már megvette a bérletét, és az igazán fő gond pedig lenne az, tehát a vasúttal az a nagy gond, hogy a viszonylagos olcsóságot a megbízhatatlanságával, a járatok idegtékő késésével kompenzálja, vagyis szerintem csupán azok teszik le az autót a vonati alára, akik kalandvágyó időmilliómosok. Egy kis színes adalék zsolna, a hazai vasúthálózat egyik kiemelt gócpontja csütörtökön úgymond elesett, tehát nem volt áram az állomáson, így dízel mozdonyokat vetettek be a hagyományőrzők örömére és a napi utazók nagy megrökönyödésére, és hát még egy apróság, Szlovákia 4 járásában nincsen vasúti közlekedés, ez érinti Árvát és 3 kelet-szlovákiai járást, vagyis ők elmondhatják, hogy nincsenek színen.
1: A vidéken élők számára mennyire jelenthet segítséget ez az intézkedés, hogyha sokan olyan településen laknak, ahol eleve kevés a busz vagy vonatjárat, és nem azért nem használják a közösségi közlekedésnek ezt a módját, mert drága lenne a menetjegy ára?
2: Hát ez is kezdő, hogy kicsit kapkodás volt, mert kezdetben csak a vasútról beszéltek. Aztán kiderült a döntéshozók számára is, hogy ahogy jeleztem, 4 járásban nincs is vasúti közlekedés, plusz még tudtommal van 2 olyan járás, hogy sínek vannak, de személy forgalom közlekedés nincs, tehát úgy veszük, ez már 6 járást érint. Nos, akkor kezdtek vakarózni, hogy akkor hogyan tovább, akkor döntötték el, hogy akkor a busz közlekedés árát is csökkentik, mert az mégis csak sűrűbb hálózatot jelent, így már valamivel jobb a helyzet, mert a vasút ugye kevésbé rugalmas, és valóban a kisebb településeket nem érinti, a busz járatok viszont igen. Így már valamivel elfogadhatóbb a helyzet, de hát ez voltaképp majd az élet dönti el, hogy ez mennyire jött be, tehát egy hónap múlva esetleg mérleget vonhatunk, hogy teszem azt, csökkente a benzinvásárlás volumene ez alatt az időszak alatt, vagy pedig lenne. Hát ilyen becslések szerint gyakorlatilag nem fog csökkenni, mert az emberek ragaszkodnak az autóhoz és a kényelemhez, tehát még a mostani hát kis túlzással csillagászati árak sem mérséklik az autózási kedvet, és hát még egy intézkedést azért említsünk meg, tehát a féláras buszjegyek és vonatjegyek mellett még egy intézkedés van, hát ez is ilyen tessék-lássék. A kormány a benzinkutak működtetőinek kezét is megkötötte, ugyanis megszabta, hogy 1 liter üzemanyag értékesítése után maximum 10 cent lehet a haszonkulcs, hát ennek hatása egyelőre nem székelhető az üzemanyag töltő állomásokon. Tegyük hozzá, hogy ez a haszonkulcs valahol 5 és 13 cent között mozgott, tehát ez a 10 centes felső határ számos benzinkutat végképp nem fog érinteni, mert már eleve ilyen alacsony haszonkulcssal dolgozik, tehát még csak azt sem fogjuk érzékelni, hogy esetleg 2 vagy 3 centen lesz e döntés után olcsóbb a benzinliterje.
1: Az olcsóbb jegy önmagában még nem oldja meg a közösségi közlekedés minden problémáját, de egy hónap alatt legalább kiderülhet, mennyire befolyásolja az utazási szokásokat az ár. Sidóház Zoltán gazdasági szakírót, az Újszó főszerkesztő helyettesét hallották. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.
3: Most felteszek a kérdést, hogy mitől lesz valaki magyar, az nem az állampolgárságtól függ, az nem a születési helytől függ, az nem a származástól függ, hanem attól, hogy én magaménak érzem ezt a közösséget, többet jelente nekem ez a kultúra, mint másnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy számomra a magyar kultúra a legfontosabb és a legszebb, de ez nem azt jelenti, hogy többnek tartanám bármely más nemzet kultúrájánál, csak az, hogy nekem ez a legkedvesebb. De ettől még becsülem és szeretem a többit is. Hát ez így dől el szerintem, itt a szívünk táján.
4: Katona Csaba történész, a Budapesti Országos Levéltár kommunikációs referense lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, vajon mitől magyar a magyar, miért hiszik egyesek, hogy eltitkolják előlük az igaz múltat, és hogy tényleg egy vérből valók vagyunk-e. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
5: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.
6: 90 másodperc tudomány Justin Viktorral.
7: Több élőlény él egy teáskanálnyi erdei földben, mint ahány ember a földön, és a többségüket nem is ismerjük. Ez nem kevesebb, mint 8 milliárd élőlényt jelent. Baktériumsejtek, hatalmas gombahálózatok, egysejtűek és fonálférgek tömegei, melyek a tudomány számára mikrobiális sötét anyag. A fajok többségét még soha nem írták le. Ez a bolygó biológiailag leggazdagabb élőhelye, és ez tartja életben is a bolygót. A mikrobák lebontják a szerves anyagokat, visszaforgatják a tápanyagokat, táplálják a növényeket és megkötik a széndioxidot. Nélkülük a felszíni ökoszisztémák egyszerűen összeomlanának. A nagyüzemi mezőgazdaság, az intenzív talajművelés, a mélyszántás, a vegyszerek és az erdőirtás ugyanakkor szisztematikusan pusztítja a talajt, pedig itt él például egy nemrég felfedezett speciális mikobaktérium, amit az erdőben vagy kertészkedve belélegezhetünk, esetleg a bőrünkre tapad. Ez az apróság közvetlenül stimulálja az agy szerotonin termelését, úgy hatva az idegrendszerre, mint a legmodernebb antidepresszáns gyógyszerek. Csökkenti a szorongást, javítja a kognitív funkciókat, drasztikusan enyhíti a stresszt. Vagyis a puszta föld biokémiai szinten tesz minket boldoggá. A jövő orvosságai is a talpunk alatt hevernek. A teixobaktin egy teljesen új osztályba tartozó antibiotikum, ami elpusztítja a halálos kórokozókat. A talaj eddig feltáratlan mikrobiális állatkertje több ezer hasonló életmentő gyógyszert rejthet még.
8: A koalíció 4,94%-os hiánnyal állapodott meg a 2027-es költségvetésről. Közös november 17-i megmozdulásokra hívja az ellenzéki pártokat a Szlovenszkó mozgalom. Franciaországban már több mint 560 iskolát érintenek a diák tüntetések. Hétvégén is folytatódik a nyárias időjárás, holnap legfeljebb 26 fokot mérhetünk.
9: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
8: Jó estét kívánok! A dázáró hír összefoglalónkat hallják. Következnek a részletek. A szlovák kormány jövő hét hétfőn elfogadhatja a 2027-es állami költségvetés tervezetét, valamint a Környezetvédelmi Minisztérium személyi összetételével kapcsolatos szükséges intézkedéseket, közölte a kormányhivatal a koalíciós tanács mai ülése után. A tanácsülését Robert Fico kormányfő hívta össze. Fico szerdán jelezte, hogy az SNS-szel együttműködve rendezni a környezetvédelmi tárca vezetésének kérdését. A minisztérium jelenlegi államtitkára Filip Kufa tegnap megerősítette, hogy ő az SNS egyetlen jelöltje a posztra. A tárcát jelenleg ideiglenesen Robert Fico vezeti, miután Peter Pellegrini államfő szerdán felmentette Tomás Tarabát, akivel szemben előző nap bizalmatlansági indítványt fogadott el a parlament. A szlovák koalíciós tanács megállapodott a jövő évi költségvetésről, amelynek tervezett hiánya a GDP 4,94%-a lesz, jelentette be Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter. A megállapodás része az is, hogy a tranzakciós adót 2028-tól megszüntetik. Kamenyicki szerint a költségvetés kompromisszum, a költségvetési lehetőségek és a koalíciós pártok prioritásai között. Hangsúlyozta, hogy a jövőre nem emelik az adókat, és járulékokat, miközben forrást biztosítottak az energiaár támogatásra, a bérek valorizációjára, valamint egyes közlekedési projektekre és az asszály elleni intézkedésekre. A miniszter szerint a tervezet megfelel az Európai Bizottság költségvetési szabályainak, és a kormány alacsonyabb hiánnyal adja majd át a közpénzügyeket, mint amilyennel átvette. A koalíciós SNS szerint elérte, hogy a tranzakciós adó 2027. december 31-ével megszűnjön. A párt emellett saját eredményének tartja, hogy 5 millió euró visszakerül a kulturális minisztérium költségvetésébe a kulturális rendezvényekre eladott belépőjegyek után. Az SNS közlése szerint minden 85 év feletti nyugdíjas legalább 700 eurós nyugdíjat kap majd, függetlenül attól, mekkora nyugdíjban részesült korábban. A párt úgy értékelte, hogy a koalíciós partnerekkel folytatott tárgyalások együttműködő légkörben zajlottak. Az SNS bízik abban, hogy a parlament elfogadja az állami költségvetést, és nem vezetnek be új adókat, illetve nem növelik a lakosság terheit. Szigorúbb és hatékonyabb szankciókat sürget az erőszakkal szemben Tomás Drucker oktatási miniszter a staskovi iskolai tragédiával kapcsolatban. A tárcavezető szerint elfogadhatatlan az erőszak helyeslése, támogatása vagy arra való pusztítás is. Hangsúlyozta, a rendőrségnek alaposan ki kell vizsgálnia az eset minden körülményét, az iskoláknak pedig továbbra is biztonságos helyet kell jelenteniük a diákok és a pedagógusok számára. Drucker szerint mindenkivel szemben azonos mércét kell alkalmazni, függetlenül attól, honnan származik, vagy milyen politikai nézeteket vall. Mint fogalmazott, kizárólag azt számít, hogy valaki megszegi-e a törvényt. A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az áldozatok iránti tiszteletet úgy is ki lehet fejezni, ha nem terjesztünk találgatásokat, összeesküvés elméleteket, vagy ellenőrizetlen állításokat. A miniszter szerint most az elcsendesedésnek és a tiszteletadásnak van itt az ideje. A staskovi támadásban egy 61 éves tanár nő, és egy 13 éves diáklány vesztette életét. A fiatalok védelmében rendszer szintű változásokat sürgetnek az ellenzéki pártok képviselői. Szerintük az Oktatási Minisztérium parlament előtt lévő, a fiatalok radikalizálódását megelőző törvényjavaslata önmagában nem oldja meg az iskolai erőszak problémáját. Többek között az iskolai pszichológusok és szakmai csoportok számának növelését, valamint a pedagógusok és diákok kötelező válságkezelési képzését és gyakorlatát szorgalmazzák. Az ellenzéki politikusok szerint nagyobb támogatásra van szükség a fiatalok védelmével foglalkozó civil szervezetek számára is. Bírálták egyes kormánypárti politikusok szerintük agresszív megnyilvánulásait, és hangsúlyozták, a közéletben kevesebb agresszivitásra és több pozitív példára van szükség. Az ellenzéki Szlovensko mozgalom arra hívja a Progresszív Szlovákia, az SZSZ, a KDH és a parlamenten kívüli demokrati pártok képviselőit, hogy november 17-én közösen szervezzenek megmozdulásokat a megyei székhelyeken. Igor Matovics, a mozgalom vezetője szerint ezzel azt jelezhetnék az embereknek, hogy az ellenzéki pártok képesek együttműködni. A Szlovensko hétvárosban, Nagyszombaton, Trencsénben, Nyitrán, Besztercebányán, Zsolnán, Eperjesen és Kassán foglalt le területek a rendezvényekhez. Matovics szerint a választók egységes ellenzéket szeretnének látni. Mihály Sipos, a Szlovensko Zaludji frakció vezetője bírálta, hogy a kormány megszüntette november 17-e munkaszüneti nap jellegét, és a parlament következő ülésének kezdetét is erre a napra tűzte ki. Azt szeretné elérni, hogy az ülést egy nappal korábban kezdjék meg. Az amerikai kormányzat 52 millió dollár értékű katonai támogatást irányított át Szlovákiától, Észak-Macedóniától, Tunéziától és Iraktól, Panamának, Perunak, Ekvádornak és Kolumbiának, írta a The Washington Post három amerikai tisztviselőre hivatkozva. Az összegből eredetileg Szlovákia is részesült volna. Jean Shaheen szenátor és Gregory Meeks képviselő korábban felfüggesztette az átcsoportosítást, a Trump kormányzat azonban ennek ellenére folytatta azt. azt. A két demokrata politikus szerint a lépés ellentétes a kongresszusi előírásokkal, mivel a pénzt eredetileg Ukrajna és az ukrajnai háború által érintett európai szövetségesek támogatására szánták. Az amerikai külügyminisztérium szerint a támogatásnak Latin Amerikában a kábítószer kereskedelem elleni fellépésben és a Panama csatorna biztonságának erősítésében lehet nagyobb haszna. Szlovákia támogatja az Európai Unió teljes jogú tagságát minden nyugat-balkáni és keleti partnerségi ország számára, amennyiben teljesítik a szükséges feltételeket, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter montenegrói tárgyalásán. Blanár felajánlotta Szlovákia tapasztalatait az uniós csatlakozási folyamat utolsó szakaszához. Montenegró eddig a 33 csatlakozási fejezetből 18-at zárt le, és azt tervezi, hogy az összes fejezetet még az év végéig lezárja. Podgorica célja, hogy 2028-ban befejezze a teljes csatlakozási folyamatot. A szlovkovi formátum külügyminiszterei hangsúlyozták, hogy a nyugat-balkán integrációja Európa biztonsága szempontjából is fontos. Blanár szerint az Európai Unió a Nyugat-Balkán országai nélkül nem teljes, és a térség stabilitása nélkül Európa jóléte sem biztosítható. Franciaországban már több mint 560 középiskolát érintettek a diákok tiltakozásai, közölte az Oktatási Minisztérium. Amint egy 3700 franciaországi középiskola közül körülbelül 400-at bezártak, és átértek a távoktatásra. A tiltakozások egy hete kezdődtek Párizs térségében, a diákok többek között az oktatás alulfinanszírozottsága. A tanárhiány és az iskola épületek rossz állapota miatt demonstrálnak. A héten az egyetemekre is átterjedtek a megmozdulások, és több helyen erőszakos incidensek is történtek, köztük rongálás és gyújtogatás. A francia oktatási miniszter szerint a tiltakozások kezdete óta 170 diák és 65 oktatási dolgozó sérült meg. Emmanuel Macron francia elnök szerint a fiatalok egyes kifogásai jogosak, de ezek nem igazolják az erőszakot. Donald Trump amerikai elnök szerint Európa megállapodott arról, hogy azonnal megkezdi jelentős dízeltartalékainak felszabadítását. Emmanuel Macron francia elnök később közölte, a G7 országai 4 hónap alatt akár 100 millió hordónyi dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a Nemzetközi Energiaügynökségen keresztül. Az Egyesült Államok korábban sürgette európai szövetségeseit, hogy használják fel víztartalékaikat az üzemanyagárak mérséklésére. A G7 vezetői abban is megállapodtak, hogy egymás között nem vezetnek be exporttilalmat az energiahordozókra és kőolajtermékekre, és más országokat is hasonlóan önmérsékletre szólítottak fel. A csoport egyúttal elítélte Irán támadásait, és a hormuzi szoros hajózási szabadságának teljes helyreállítását sürgette. A spanyol parlament elutasította a kormány mindkét a lakhatási válság enyhítését célzó intézkedését. Az első javaslatot a 350 fős alsóház 178 szavazattal vetette el. A kormány ezzel többek között a kiszolgáltatott helyzetben lévő bérlők kilakoltatását akadályozta volna meg, visszaszorította volna az ingatlan spekulációt és adókedvezményekkel ösztönözte volna a lakások kiadását. A második javaslat automatikusan meghosszabbította volna a lakásbérleti szerződéseket, és egy évnyi lakbér megfizetésére kötelezte volna azt a tulajdonost, aki felmondja a szerződést. A parlament előtt több százan tiltakoztak, az elmúlt napokban pedig 10000-ek vonultak utcára a lakhatási válság miatt.
10: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
11: Az egy pontos magyar labdarúgó válogatott győzelmi kényszerben fogadja ma 20:45-kor a Puskás stadionban a grúz csapatot, ugyanis a siker elmaradása esetén alaposan megcsappanna az esély a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája B divíziójából. A csoport harmadik körének másik pénteki meccsén Ukrajna Nagyszombatban szintén 20:45-kor fogadja a hozzá hasonlóan 4 pontos északír csapatot. A C divízióban érdekelt 100%-os szlovák válogatott idegenben 20:45-től a 2 pontos Feröer-szigetekkel méri össze erejét. A két csapat 30 évvel ezelőtt találkozott egymással, s mindkét világbajnoki selejtezőt a szlovákok nyerték. Pozsonyban 3-0 arányban, idegenben pedig 2-1-re. Az A divízióban ma csak két meccset rendeznek. A belgák a törököket, a franciák pedig az olaszokat fogadják 20:45-kor. A világbajnok Viktória Hladonyová bronzérmet harcolt ki, a szlovéniai U23-as országúti kerékpáros Európa-bajnokságon. Alex Molchan 7-5-6-3 arányban kikapott az orosz Karen Khachanovtól a pekingi tenisztorna második fordulójában. Térdműtéten esett át Rasovszky Kristóf, olimpiai világ- és Európa-bajnok úszó. A német Franz Reindl lett a Nemzetközi Jégkorongszövetség új elnöke, mindössze 3 szavazattal előzte meg a cseh Petr Bzsízát. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája volt a leggyorsabb, az év elejéről elhalasztott, és most Malajziában sorra kerülő Forma 1-es Bahreini nagydíj mai első szabad edzésén. A második tréninget Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője zárta az élen. Az időmérő holnap 10 órakor, az 56 körös futam pedig vasárnap 9-kor rajtol.
12: Időjárás.
8: Holnap is derült égbolt és napsütés várható. A reggeli órákban kisebb felhőzettel és köddel is számítani lehet. Éjjel legkevesebb 5, legfeljebb 12 fokot mérhetünk. Nappal a hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad. A napzártát hallották 2026. október 2-án, pénteken. Hírekkel legközelebb holnap reggel 7 órakor várjuk Önöket. Kubányi Péter hangmester kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép estét, kellemes időtöltést és jó pihenést kívánok. A viszonthallásra!

Proprio per questo, eh. Va bene.